Istenem, hiszek te benned, és imádlak téged. Remélek te benned, és szeretlek téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek, és nem imádnak, nem remélnek, és nem szeretnek. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szent Lélek, mély tisztelettel imádlak, és felajánlom neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága testét és vérét, lelkét és istenségét, aki jelen van a Föld összes tabernáklumában, engesztelésről, a szidalmakért, bentségtörésekért és közömbösségekért, amelyekkel megbántják. Jézus szentséges szívének és Mária szebbőtelen szívének érdemeiért, könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért.

0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, kessen még a húnak bajna, ez a szalmi hatatalmad, hol már emberek segítnek, a te erődnek tőlnek, ő imányi gyermekünknek, ne te soha nem tetted meg,
1: hol a szükségi nyomorát,
0: mutasd meg, hogy anya meghalt,
1: most segíts meg, Mária,
0: ó, igazán szükséges, amen.

0: Gönyörű illeti hozzá az ennek.
1: Istenem,
0: reméletemet.
1: Istenem, szeretetem.
0: Mert minden is szeretetre méltó vagy.
1: Kőz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent.
0: Könyörüljél, hozzád meg.
1: Kőz anyám, ments meg.
0: Szeplőtelen szent.
2: Most, hogy a korájában,

0: Szűz Mária, fájdalmas és szegültelen szent.
1: Könyörögünk,
2: Tűzanyánk,
0: ments meg!
2: Szeplőtelen szíved, szeretett Szeplőtelen szíved, szeretett lánya
3: Szeplőtelen szíved, szeretett lánya által. Dicsőség az Atyának,
4: most és
3: mindenkor.
4: Dicsőség az Atyának,
3: most és mindenkor.
4: Dicsőség az Atyának,
3: most és mindenkor.

Testvéreim, boruljunk le bizalommal az irgalom trónusa elé, és kérjünk kegyelmi segítséget önmagunk és az egész emberiség számára. Urunk Jézus, aki a végtelen szeretetedben irgalmas vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne tekints bűneinket, hanem a bizalmat, melyet végtelen jóságodba helyezünk. Hallgass meg, Urunk! Hallgass, kérünk téged, hallgass meg! Imádkozzunk a papokért és szerzetesekért, akiken keresztül Isten irgalma leszáll az egész emberiségre, hogy méltóképpen és gyümölcsözően tölthessék be feladatukat. Hallgass meg, Urunk! Irgalmas Jézus, fogadj be minden keresztény hívőt irgalmas szívedben, és ne engedd, hogy onnan eltávozzanak, és így sose veszítsék el a Szent Hit szeretetét és gazdagságát. Hallgass meg! Imádkozzunk a bogányokért és hitetlenekért, akik még nem ismerik Isten irgalmasságát. A kegyelem fénye világosítsa meg őket, hogy velünk együtt dicsérjék az isteni irgalmasság csodáit. Hallgass meg! Irgalmas Jézus, fogadd be legirgalmasabb szívedbe a kisgyermekek lelkét és azokat, akik hozzájuk hasonlóan szelidekké és alázatosakká váltak, és add, hogy ők állandóan szent szívedbe tartózkodjanak, és ott állandóan dicsérjék Isten irgalmát. Hallgass meg! Imádkozzunk mindazokért, akik tisztelik Isten irgalmasságát, és táplálják a beléje vetett bizalmat. Takard be őket, Urunk, állandóan növekvő irgalmaddal, és erősítsd őket mindig az erősség, türelem és kitartás kegyelmével. Hallgass meg! Imádkozzunk a lanyha lelkekért, akik a Getsemáni kertben rettenetes szenvedéseket okoztak a mi Urunknak. Vezesse be őket legtisztább szeretetet tüzébe, és olvassza fel jeges hidegségüket, hogy ezen túl a buzgóság mindinkább növekvő tüze lángoljon bennük. Hallgass meg, Urunk! Isten, kinek irgalma végtelen, és kinek jósága kimeríthetetlen, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, mely maga az irgalom. Ami Urunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt irgalmas mindörökkön örökkön.

irgalmasságunkra tüzére. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Nemrégen egy új ötletünk született. Felírtuk egy találkozón a 70 résztvevő nevét, és mindenki húzott egyet. Feladat az volt, hogy a papíron lévő néptulajdonosát valamilyen módon meg kellett lepni a karácsony előtti napokban. Volt olyan, hogy egy idősebb hölgy egy kicsi lány nevét húzta, volt, hogy a város egymástól távol lévő részében lakók húzták egymás nevét. Nagyon szép történetek lettek ebből az ötletből, amit angyalkázásnak hívtunk. Egy valaki elmesélte, hogy nem sikerült karácsony előtt meglátogatni a választottját, ezért az ünnep után pótolta feladatát, de volt, aki szenteste vitte el Beigliét a magányosan ünneplő özvegyasszonynak.

édesanya, aki miután megözvegyült, és a gyermekei kirepültek, szerzetes rendet alapít, és ő maga is szerzetes nővér lesz. Azért, mert ugye hallottátok, hogy én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesszők. Aki bennem marad, az bőtermést hoz. És ez a nő Istenben maradt. Minden nehézség, gond, probléma, gyász mellett lángoló szeretettel szerette az Istent. És az Úr szólt hozzá. Olyan üzeneteket mondott kora embereinek, ami ma is aktuális. Én három ilyen üzenetet hoztam, idézetet el, és szeretném felolvasni, hogy szó szerint halljátok. Mondd meg a királynak, ha nem igazságosságot és békét keresik, hanem a maguk dicsőségét és a kapzsiságot, akkor a kard, amelyek másokra emelnek, saját szívükbe fog vágni. Isten nem a rombolásban, hanem az egységben munkálkodik. Ugye Brigitta, amikor élt, rengeteg háború volt Európában. Az egyházak is egymás torkának estek, rengeteg feszültség, gond volt. És ő nagyon szép leveleket írt az akkori előjáróknak. Nem fogadta el, hogy hát ilyen ez a mai világ, hogy mindenkinek elment az esze, hanem imádkozott is, környezetét is arra biztatta, hogy ne fogadjuk el. Imádkozzunk, hogy olyan előjáróink legyenek, akik nem a háborút, nem a saját dicsőségüket, nem a vagyonukat, hanem a közjót szolgálják. Július 8-án 1704-ben választották Gyulafehérváron az utolsó erdélyi fejedelmet, második Rákóczi Ferencet. Ferences misztikus. Kevesen tudják róla, hogy a ferences világi rendnek nem csak tagja volt, hanem végrendelete az volt, hogy őt ne fejedelmi pompában temessék el, hanem egyszerű ferences szerzetesi csuhában. Szent László, Szent István, Rákóczi Ferenc, Istennek hála népünknek sok olyan fejedelme, királya, előjárója volt, aki valóban meghallgatta Isten üzenetét. És a szeretet csak béke embere volt. Nem lehetetlen. Kérjük az Istent, hogy a mai előjárók is szívleljék meg. A mi Urunk Jézus Krisztus tanítását, hát ő mondotta, aki kardhoz nyúl, az karddal vészel. Szent Brigitta igazából csak megismétli Jézus Krisztus üzenetét. Másik gondolat, amit hoztam, ami szintén nagyon sokat jelent, nekem legalábbis, de gondolom nektek is, úgy látom, mintha a te házad falaiból kiestek volna a kövek, és helyükön tátongó réseken befúj a hideg szél. Ha nem építsük újra a hitet, a szeretet falait, az egész ház romba dől, és az emberek maguk épített romok alatt fognak megfagyni. A lelki gyökerekhez való visszatérés. Európa nem fog meg tudni újulni, ha nem térünk vissza a keresztény gyökerekhez. És a te életed se fog megújulni, ha nem veszed a kezedbe az evangéliumot, és ha nem olvasod.
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az ő tanítása nélkül látjuk, hogy mi lesz a társadalomból. Romhalmaz. És valóban most már nem kövek hiányoznak Krisztus egyházának a templomából, misztikus templomából, hanem egész oszlopok, falak. És még van egy, hoztam még egy idézetet, ami szerintem segíthetne abba, hogy megújuljon egyházunk. Nem az a nagy uralkodó, akiket sokan szolgálnak, hanem az, aki sokak terhét hordozza. A szegények kiáltása eljut az égig, és jaj annak a hatalmasnak, aki süket marad a szenvedők jajszavára. Ilyen leveleket írt Szent Brigitta, kora előjáróinak és vezetőinek. Igen. Nem az a nagy ember, akit sokan szolgálnak, hanem aki sokakat szolgál ő maga. Nagy akarsz lenni, mondja Jézus. Legyél a legkisebb. Mindenki szolgálja. Vedd a válladra a néped gondjait, a családod problémáit. Hordozzad, és nagy leszel. Adná az Isten tényleg, hogy Szent Brigitta receptje, hát ne csak valahol ottan a könyvtárba porosodjon, hanem vegyük ki. És kezdjük szedni ezeket az evangéliumi tanácsokat. Gyógyuljunk, erősödjünk, álljunk talpra. Én hiszem, hogy ha komolyan vesszük a kereszténységet, az evangéliumot, Krisztus tanítását, szentjeink üzenetét, akkor nem csak a ráncokat fogjuk felvarni, hát a vénülő Európa arcán, hanem hiszem, hogy újjászületik a mi kontinensünk, a béke, az áldás szigetévé válik, Isten országa közöttünk, értünk, nekünk épülni fog. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz. Ja.

0: Augusztus 8-án, boldog Bódi Mária Magdolna születésnapján, ünnepi szentmisét mondott Veszprémben dr. Udvardi György érsek. Most a szentmisében elhangzott homiliát hallhatják.
1: Milyen az Isten? Hogyan van jelen az életemben, az ember életében, és hogyan ismerhetem fel az ő jelenlétét? Talán ezek a legfőbb kérdések, amelyeket az imént hallott szentírási szakaszok számunkra megfogalmaztak, és az embernek valóban folyamatosan ezek a kérdései saját életében, bármilyen életkorban is legyen, milyen az Isten, hogyan van jelen az életemben, és fölismerhetem-e az ő jelenlétét? Állandóan ezt kérdezzük. Megismerhető-e az Isten? Sokszor egyszerűnek tűnne úgy felfedezni az életünkben, hogy rendkívüli jelek, rendkívüli események, szélvész, vihar, sziklákat rengető erő jelenik meg, mert akkor könnyű lenne azt mondani, igen, te vagy az Uram. Rendkívüli jelenségek, ha például egy-egy küzdelmes időszakban nekem lenne igazam, és mindenki más, aki másként gondolja, térdre borulna az igazság előtt. Kérdés az is, hogy számomra szükséges módon, szükséges időben van jelen az Isten, és egyáltalán jelen van-e. Hányszor pontosan ez az érzés is megérinthet bennünket, hol van, miért hallgat, miért vesz távolságot, miért nem gondolom, hogy itt van. Az evangélium az ősegyháznak egy nagyon szép tapasztalatát fogalmazza meg ezzel kapcsolatban, a vízenjárás történetét. Ugyanis ebben a történetben az ősegyház reflektál pontosan ezekre a kérdésekre. Hogyan van jelen az életemben az a Krisztus, aki megtestesült, aki tanított, meghalt és föltámadott, fölment az Atyához. Elküldte ugyan a Szent Lelkét, de hogyan van jelen az életemben? Az ősegyháznak a tapasztalata, reflektálása ez, amivel találkoztunk. És persze úgy is, hogy miközben mennek és hirdetik az evangéliumot, találkoznak más népek, más vallásaival, akár istenségeivel, vagy azokkal, akiket ők adnak gondolnak. És akkor óhatatlanul ott van a kérdés, a mi Istenünk ilyen? Jézus így van jelen? Ezt tanította nekünk? Vagy amikor találkoznak a kereszttel, találkoznak az üldöztetéssel, találkoznak a meg nem értéssel, akkor hogyan van jelen az Isten az életünkben? De ugyanígy az ősegyház tapasztalatát jelenti az a megfontolás is, amikor felnőtt megtérőknek akarják átadni Krisztus ismeretét. Mi ismerjük Krisztust, mi szeretjük őt, jelen van az életünkben, és akkor a felnőtt megtérő, aki szeretné megismerni Krisztust, azt kérdezi, és ez hogyan van? Te megtapasztalod? Te érzed? Te tudod? Valami kényszerítő erővel van jelen az életedben? Ezzel a történettel az ősegyház tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy Jézus jelen van az életünkben, akár nem várt módon is közelíthet hozzánk. Akár úgy is, hogy félelmet keltő, akár úgy is, minthogyha kísértetnek néznénk. Nem így szokott, nem ezt várom, nem ezt kérem, nem így kívánom. És ő közelít, és ő ott van, nem várt módon, és nem várt módon avatkozik be az életembe. Néha ez félelmet keltő is lehet. Ugyanakkor ezeknek a szentírási szakaszoknak egyértelmű tanítása az, hogy mindennek a fölfedezése, Isten hogyan van jelen az életemben, hogyan segít, hogyan avatkozik be, hitet kíván tőlünk, mindannyiunktól. Ki kell lépni az emberi közegből, ki kell lépni abból a megfontolásból, megszokásból, ahol emberi dolgaimat próbálom intézni napról napra. Jézus úgy közelít, hogy mindig ezt kéri, bízol bennem, hiszel bennem, lépj ki ebből, legyél bátor. Akár úgy is, hogy olyan dologra vállalkozol, amire egyébként nem gondolod, hogy képes lennél. Képes vagy a vízen járni, nem gondolod. Bízzál bennem, lépj ki, és meg fog történni. Képes vagy-e megbocsátani, nem gondolod. Légy megbocsátó. Képes vagy-e bízni a gondviselésben? Talán sokszor kétségbe esel. Bízz bennem. De ehhez szükséges az, hogy a hitnek a döntését hozzam meg. Nem csak hősködve, nem csak kérdezve, hanem megtenni azt a lépést, ami a viszonylagos megszokottságot, viszonylagos biztonságot otthagyja azért, akiben bízom. Ki kell lépni emberi megfontolásainkból, és ez hitet kíván. Bízni abban, akitől én segítséget kérek. Abban is tanít bennünket ez az evangéliumi szakasz, és egyházunk ezt is elénk tárja, hogy tanuljunk meg hinni, és mélyüljünk el abban, mit jelent hinni. És ez az evangéliumi rész abban erősít meg bennünket. Akkor hiszek, ha van bátorságom megtenni azt, amit Jézus kívánt tőlem. Az ő tanításában, az ő egyháza által, a szentségre törekvésben, a testvéri közösségben, a szeretet cselekedeteinek a gyakorlásában. Ha ezt megteszem, akkor növekszik a hitem. Nem tudunk szobánkban ülve, a hitről elmélkedve növekedni, fejlődni. Ezek fontosak lehetnek, de hitünk mindig döntést, mindig egy bátor lépést kíván mindannyiunktól. Tanítanak bennünket ebben az előttünk járó szentek. Tanítanak bennünket azok, akik a szent életre törekedtek. Tanít bennünket főegyházmegyénk nagy kincse, nagy ajándéka, Boldog Mária Magdolna, boldog gávotása, az ő életpéldája. Tanít bennünket az ő személye, tanít bennünket az életútja. Tanítanak bennünket azok az erények, amelyek krisztusi erények és az ő életén keresztül ragyognak fel számunkra. Számtalan példát lehetne hozni, mind-mind a bátorsághoz kötődik. Nem csak a bajban, nem csak a háború kellős közepén, hanem akkor is, amikor szegénység van, akkor is, amikor más-más helyre kell költözni, akkor is, amikor lehetőségeket szinte kiveszik a kezéből, mindig bátran hozza meg a krisztusi döntést. Mert bízik abban, aki őt hívja. Bízik abban, akinek az életét megismerte. Sokszor szükség van erre a bátor döntésre, és sok-sokszor, sőt, ezt megelőzően mindig szükség van, hogy a szív csendjében fedezzük fel, mert az Isten nem várt módon érkezik. Nagyon sokszor szeliden, nagyon sokszor lágy szellőnek az érkezésében, nagyon sokszor a léleknek a csendjében. És nagyon sokszor a hitnek a bátorságában. Hálát adunk ebben a szentmisében, ezen a napon Boldog Mária Magdolna földi születésért. Azért, hogy az ő földi életének a fejlődése, döntései, eseményei is mind-mind krisztusi erényeket tárnak föl előttünk, és bátorítanak bennünket. Bátorít bennünket a vértanú szűz, mert föltárja előttünk kézzel foghatóan milyen az Isten, hogyan van jelen az életemben, és hogyan ismerhetem föl. A lélek csendjében és a hit bátor döntéseiben. Ámen.
0: Kedves hallgatóink, Udvardi György érsek homíliáját hallhatták.
2: Mária Rádió.
3: 4 óra.

Szent szeretet, szűz szeretet, ünneplő, derű szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer, s meri megcsókolni Istent bizalommal, mindig hűn. Hol ez megvan, mi hiányzik? S kiben nincs meg, legyen bárki egyenlő a senkivel. Szeretetben lesz a lélek arája az Istenségnek, s Krisztusával egybe kell. A szeretet fut lihegve, soha se lankad futó kedve, egyre-egyre sebesebb. Mégis későn ér, úgy érzi, mert mindig késő elérni, ami után úgy eped. Szent Bernát, az isteni szeretetről.

Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál.

Parancs János. Mégis. Mintha csak átutazóban, időlegesen, megszállva egy-két napra egy olcsó vidéki szállodában, úgy élek itt, mintha csak ide vetődtem volna, s valami csatlakozásra várnék, ami egyre késik. Ténfergek a hajnali ködben, kiismerhetetlen torlaszok, csapdák és indulatok között, meg-megújuló reménykedéssel, mégis az emberi mértékkel mérhető élet valahol itt lapulhat, karnyújtásnyira tőlem.

0: Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolita köszöntője következik.
1: 20 év telt el, hogy már a rádió megszólalt itt Magyarországon, és Isten kegyelmének köszönhetem, hogy szinte a kezetektől fogva bekapcsolódhattam ebbe a nagyszerű munkába. Mikor először hallottam arról, hogy Magyarországon katolikus Mária tisztelő rádió indul el, nagy lelkesen álltam mellé, és azóta is egyfajta önkéntese vagyok ennek a munkának. És mindjárt a kezdetektől azt tetszett ebben a rádióban, hogy nem csak nagy okosságokat mondtunk, hanem lehetőséget ad arra, hogy közösen imádkozzunk. És a görögadűsok mindig is kaptak helyet, vagy legalábbis hangot a rádióban, és ennek külön örülök. Én magam rendszeresen járok föl, mindig szeretem ezeket a hétfői reggeleket, amikor kb. 2:30-kor indulok Debrecenből, hogy a 6 órás imádságon ott lehessek, és a Mária Rádió hallgatóival együtt imádkozunk a görögadűs szertartásunkat. Aztán egy különleges, amit különlegesen szeretek, nagyon nehéz találni önkénteseket húsvét hétfőre, vagy szilveszter után az első hétfőre, és mint hogy én nekem ilyen parókiális feladataim nincsenek, szabad vagyok, mint a madár, ezért nagyon szívesen megyek és magam végzek Szent Liturgiát néhány önkéntes görögkatikusan, és ilyenkor is lehet élő adásban imádságba bekapcsolódni. Ezek mind-mind nagyon kedvesek számomra, és amiért különösen is hálás vagyok a rádiónak, hogy a mi keleti egyházunk sajátosságait is megszólaltathatjuk, felmutathatjuk. Ha kérdés merül föl, akkor ennek kapcsán beszéltünk a keleti egyházunk kincseiről. Hiszen Szent II. János Pál pápa óta nagyon nyilvánvaló ez, hogy a keleti katolikus egyházaknak az a feladata, hogy ami az ortodox egyház sajátja, mondhatni 2000 évben már, a katolikus egyházon belül éljük meg, mutassuk meg, és ez feladatunk nekünk görögkatolikusoknak, minden lehetőséget megragadunk arra, hogy ennek a hivatásunknak eleget tegyünk, és a Mária Rádió ilyen értemben nagyszerű társ nekünk ebben. Tehát azt remélem, hogy a görögkatolikus hang is megszólalhat a Mária Rádióban, ennek többszörös gyümölcse van. Egyrészt az, hogy mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy katolikus módon az egyházat szeretve, Mária tiszteletünket kimutatva együtt imádkozhatunk és kereshetjük az Isten titkait és az Isten akaratát. Másrészt pedig a mi görögkatolikus egyházunk szépsége, különlegessége, néha a misztikus érthetetlensége is megjelenik, amely nem ködösíteni akar, hanem föltárja az Isten titkait, amelyet nagyon izgalmas nekünk keresnünk, annak az értelmi titkait, és hogy már a rádió ebben is segít nekünk. Legyen áldás az Úristen áldása mindazokon, akik művelik ezt a munkát, önkéntesként, vagy szakemberként, vagy hallgatják, vagy támogatják ezt a munkát. Egy nagy családdá váltunk most már. Ugye Isten sok évtizeden keresztül az Isten áldását tudjuk a rádión keresztül továbbítani sokaknak.
2: Kedves hallgatóink! Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
3: Kedves testvéreim, most körbejárnék egy mikrofonnal, és megkérdezném, hogy miről szólt az első olvasmány, nem biztos, hogy megjegyeztük volna. Egy nagyon sajátos olvasmány, tehát még Zsidóország megvan, Judea megvan, úgy 609-re teszik a biblikusok ezt a jelenetet, amikor Jeremiás vásárolnia kell egy díszes övet, és a derekára kell kötni, és egy nem kényelmes, itten vannak Medjugorjéből, hazajöttek, ugye a jó barátunknak, Jeremiásnak a mondjátok a nevét, az elbetűvel kezdő neve, a folyóhoz el kell neki mennie, ami 700 Eufráteshez, ami 700 kilométerre van Jeruzsálemtől. És az övet, amit az Úr vetetett vele, mégpedig díszes övet, el kellett rejteni az Eufrátesz partján, valami szikla hasadékba. Aztán megtette az úr parancsára. Azért ez nem volt egy könnyű mesterség. Veszek egy új övet, ami az egész ruhát összefogja, és ott kell hagynia az Eufrátesz partján egy szikla hasadékba. Ugye a folyóparton általában párás a levegő, aztán visszagyalogolhatott megint 700 kilométert Jeruzsálembe, aztán egyszer csak az Úr mondja neki pár év múlva, most menj újra az Eufráteszhez, keresd meg az övet. És Jeremiás megtalálja a sziklába elrejtett övet, ami a párás levegő miatt semmivé fosztott. Jeremiás tulajdonképpen Jahve szerepét mutatja be a zsidóságnak. Egy értékes övet vesz. Az öv az, ami, mint az előbb mondottam, összefogta az ő széles ruhájukat, és ennélkül nem tudtak közlekedni. Az öv az, ami egészen az ember testéhez lapul. És Jahve azt mondja Jeremiásnak, így szeretem az én népemet. Övként derekamra tettem, hozzám simult, dédelgettem, és a nép elhagyott engem. Ez a szikla hasadékba került öv, és így fog elpusztulni a nép, mint ahogy ez az öv megsemmisült ott az Eufrátesz partjának sziklájában. A történelmi háttér, Nabukodonozor, a babiloniak királya, már ott van Jeruzsálem alatt. Ugye 600-as évek elején vagyunk, tehát 604 körül, és 587-ben Jeruzsálemet elpusztítják a babiloniak. A zsidókat elhurcolják. Tehát egy prófétai cselekedet, sokszor van ilyen az Ószövetségben, amely egyszerre mutatja be Istennek az ember iránti szeretetét, és az ember, bocsánat a kifejezés, ökörségét, ahogyan az ember ott hagyja az Istent. Testvérek, súlyos mondat ez, amit mondok, hogy az Isten szeretete viszont szeretetet vár. A mai kortársaink ezt nem tudják. Élvezik Isten szeretetét, tudják, hogy ma is föl kell a nap, meg lenyugszik. Hát ennek az a dolga. Istennek az a dolga, hogy megelőzően szeressen bennünket, mi meg fittyet hágyunk rá. Ezt fejezi ki az övnek a képe. Minden szeretet viszont szeretetet vár, és ha megkapja, akkor örül. Az emberek nem tudják ezt, hogy Istennek szüksége van a viszont szeretetünkre. Hiába Isten, ez a szeretetnek a természete. Ez az öv Isten testéhez legközelebb volt, és ott pusztult el az Eufrátesz sziklájánál. Az evangélium. Ismerjük, hallottuk már vasárnapi evangéliumként is. Most két hasonlatot emel ki a mai evangélium, a mustármagnak a képét, és a kovásznak a képét. Mind a kettő kép igazából az Isten országának a világát próbálja megvilágítani. Ugye a zsidóság tele volt hamis Istenország várással. Nagy csindadratából fog jönni az Istenországa, letarol mindent, reszkeshetek egerek, körülbelül ilyen hangulattal várták az eljövendő megváltót, az Isten országát. És Jézus ezt a hamis Istenországa képet próbálja helyre tenni a kortárs emberben. Ugye Jézus maga is a názareti ács fia, az apostolok egyszerű fiúk, halászlegények, tudtak kettőig számolni, és ezzel az apró kezdettel indul el az Isten országa. A mustármagból, a pici kovászból. Az a pici kovász átjár egy nagy mennyiségű tésztát. Az apró mustármag minden más növény fölül emelkedik. A kicsiből tud nagy lenni. Testvérek, most 19-en vagyunk, ahogy hiszem itt a templomba, 20-an vagyunk. Szóval a kicsi, ez a kicsi kis hűséges mag. Én hiszem, hogy kell ahhoz, hogy Isten országa ebben a városban felnövekedjen, kibontakozzon. Most mi hordozzuk ezt a felelősséget Pécsért, hogy az Isten országa megjelenhessen ebben a városban. Talán nem fogjuk megérni, hogy ez az Isten országa kibontakozzon, de hiszem, hogy a jövőt építjük. Páron. Amen.

Alexius beszéde a zarándokokhoz. Részlet az Alexius misztériumból. Az Isten boldog mennyegzője vár. Testvérek, öltsünk mennyegzős ruhát. Az Istent öltsük szabadult magunkra. Mert írva van, öltözzetek Istenbe. Nincsen két lélek, vasárnapra egy, és hétköznapra másik. Átkozott, aki vasárnap imádkozni jön, és dicséri a templomban az Istent, és hat napon át hatszor megtagadja. Aki nem ismer Istent, munka mellett, házban, mezőn, ágyban és asztalánál, bizony mondom, imádkozhat napestig, az ítélőnek nem lesz ismerős. Mi bennünk akar az Isten lakást? A szemünkből akar kimosolyogni, és cselekedni a mi két kezünkkel. Országot akar állítani bennünk, hogy úgy legyünk, hogy már nem mink legyünk, hanem ő legyen bennünk általunk, hogy fölgyújtsuk a világot vele. Tüzet akar, a szeretet tüzét, mert ő a szeretet, testvéreim, s benne marad, aki a szeretetben. Szeressetek! Nagyon szeressetek, mert ez az egész törvény s a próféták. De másképpen szeressünk, édesim, nem mint a világ fiai szeretnek. Nem szeret, aki csak egyet szeret, nem szeret, aki keveset szeret, aki azt mondja neked, hogy szeret, és más valaki gyűlöl, hazudik, mert tégedet is gyűlöl az. Anyák, ha fiatokat úgy szeretitek, hogy elvennétek számára a másét, mondom nektek, farkasok vagytok, és nem édesanyák. Gyűlölitek és megölitek a fiatokat. A szeretet nem tud határokat. Mindenkit, mindent magához ölel, és kifosztani vágyik önmagát, és odaadni mindent és magát, és mindeneknek lenni mindene. Szeressétek a kisgyerekeket, mert bölcsebbek és jobbak nálatok, és mert az Úr nagyon szerette őket. És tanuljatok tőlük, szeressétek az ég madarait, s tanuljatok könnyűnek lenni és dalolni tőlük. Szeressétek a dal. Ültessetek virágokat a házatok körül, szeressétek a fákat, és meleg vackot vessetek az őrző kutyának. Simogassátok meg az árva bárányt, s a kis csikónak cukrot adjatok. És mossatok meg szép fehérre mindig testeteken minden ruhát. És legyetek tiszták a lelketekben, hogy minden este megörüljetek, mikor a tennen szemetekbe néztek. És vár a templom minnyájatokat. Menjetek be, és imádkozzatok én értem, bűnösért is.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
4: A dicsőséges rózsafüzért az Érsekvád kerti Szent András imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból föltámadt. Szombat elmúltával a hét első napjára viradóra elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt. Akkor nagy földindulást támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája, mint a hó. Az angyal így szólt az asszonyokhoz: ne féljetek, tudom, Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, föltámadta, mint megmondta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, Szemük láttára fölemelkedett, és a felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük, galileai férfiak szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel. Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd meg be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A harmadik titok, a dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkös napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétozgló tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvet. Szépségesebb vagy emberek fiainál, ajakadat édesség elömölte, azért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézd rám, s figyelj népedet és atyádnak házát felejtsd el. Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonul fel a királylány, aranyos szőtes ékesség ruháján. Hímes palástjában a király elé hozzák, utána szüzek társai sorban követik hozzád. És vigadozva, újongó csapatban úgy vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka.
2: aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Az égben nagy jel tűnt fel, az asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szűzet, az áteredő bűn minden szennyétől, épségben megőrzötten, földi életének végén, testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk a Krisztusi életeire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki azt mondom neked,

Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.

0: Augusztus 15-e. Nem ismerik az Istent az országban. Hóseás prófétánál olvassuk ezt a 4. fejezet első versében. Nem ismerik az Istent az országban. Az Úr világosan kimondja, mi a baj velünk. Nem a hátunk mögött mondja, hanem a szemünkbe mondja. Nem rossz indulattal, hanem féltő szeretettel teszi ezt. Az alapbaj az, hogy nem ismerjük őt. Ezért akár perbe is szállunk az Úrral, miszerint ő nem látja jól a mi bajainkat. A legrosszabb esetben meg sem halljuk őt. A mi világunkban nem az Úr a norma, hanem az ember a mérce. És ettől kezdve minden szétesik. Nincs igazság, nincs hűség. Esküdöznek, hazudoznak, ölnek, lopnak, paráználkodnak mindenütt. Ebben a káoszban elalél ember, állat és a lakott föld egyaránt. A lelki hitbeli keveredésről nem is beszélve. Az Úr szolgái is hűtelenek, megvetik az Úr szavát, hamis proféták, megélhetési papok. Persze azért ne legyünk képmutatók, hiszen mindenki megélhetésből csinálja azt, amit csinál, mert meg kell élni. De milyen áron? A káosz következményei máig tapasztalható. Esznek majd, de nem laknak jól. Ennek ellenére micsoda kegyelem, hogy mégsem veti el az Úr az ő népét, de megregulázza őket. A szilajmarhát nem lehet tágas helyen legeltetni. Urunk, regulázz, téríts észhez, hogy el ne vesszünk. De a fenyítés alatt se von meg tőlünk határtalan kegyelmedet. Urunk, cselekedj hatalmaddal, hogy jobbá legyünk. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
3: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
4: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni Mária szeretetére, bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
3: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
5: Hírpercek.
6: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Magyar aranyakkal és rekordokkal folytatódik az úszó Európa-bajnokság Párizsban. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patrona általános iskolában. Több napos vallásközi programokat tartottak Pakisztánban a kisebbségek napjához kapcsolódóan. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sevestyén Esztert hallják. Két aranyéremmel folytatták csütörtökön a magyarok a párizsi úszó Európa-bajnokságot, derül ki az MTI cikkeiből. Milák Kristóf 100 méter pillangón Európa csúccsal győzött, 49,48 század másodperces ideje minden idők második legjobb eredménye a számban, és mindössze 3 századdal maradt el a világcsúcstól. Kós Hubert ugyanebben a döntőben egyéni csúccsal, 50,25 század másodperccel a negyedik helyen végzett. A nap másik magyar aranyát a 4x100 méteres férfi gyorsváltó szerezte. Kós Hubert, Szabó Szebesztián, Németh Nándor és Milák Kristóf 3 perc, 10,3 század másodperces országos csúccsal nyert, és a magyar úszás történetében először lett Európa bajnok ebben a számban. A csapat a tokiói olimpiai rekordot javította meg. Pádár Nikolett 200 méter gyorson a 6. helyen végzett. Péntek délelőtt Kós és Márton Riárd 200 méter pillangón, Senánszki Petra 50 méter gyorsan jutott középdöntőbe. A budapesti Patrona Hungária általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patrona nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Ennyi program még nem kísérte Pakisztánban az augusztus 11-én ünnepelt kisebbségek napját. Augusztus 7-e és 11-e között vallásközi találkozókat, szemináriumokat és kulturális rendezvényeket tartottak a fővárosban, számol be a Magyar Kurír. Az ünnepségeken keresztény, muszlim, szik és hindú képviselők vettek részt a harmónia, a tisztelet és az egység előre mozdításáért. A megbékélésre és testvériségre való felhívások mellett a keresztények és más kisebbségek képviselői konkrét reformokat, nagyobb politikai képviseletet és az erőszakkal, diszkriminációval szembeni hatékonyabb védelmet sürgetnek. Az ünnepnap hivatalossá tételét a kisebbségek védelméért kiálló katolikus politikus Sebesz Batti közbenjárásának köszönhetik. Batti saját élete feláldozásáig megélt keresztény tanúság tételét elismerte a katolikus egyház, és 2016-ban elindult boldoggá avatási eljárása. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sevestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
5: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Napba öltöztél, legragyogóbb szép szűr.

0: Hűtett meg téged, a mi királynőnké, s édesanyánká.
1: Boldog vagy, Szűz Mária, mert általad jött el a világ üdvössége, már megdicsőülve örvendezel az Úr színe előtt. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Perád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek. A te nevedben tárom imár a kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem. Ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Boldog vagy, Szűz Mária, mert általad jött el a világ üdvössége, már megdicsőülve örvendezel az Úr színe előtt. Szűz Mária felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé, örvendezzenek a hívek és mondjanak áldást az Úrnak. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat ti egek. Áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat, az Úr minden erői. Áldjátok az Urat, nap és holdvilág, áldjátok az Urat, égi csillagok. Áldjátok az Urat, záporeső és harmat, áldjátok az Urat, ti viharok. Áldjátok az Urat, tűz és forróság, áldjátok az Urat, hideg és hőség. Áldjátok az Urat, dér és harmat, áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat, jég és hóesés, áldjátok az Urat, éjek és nappalok. Áldjátok az Urat, világosság és sötétség, áldjátok az Urat, villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források, áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak. Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai. Áldja az Urat, Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai, áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Szűz Mária felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé, örvendezzenek a hívek, és mondjanak áldást az Úrnak. Úgy megdicsőítette nevedet az Úr, hogy dicséreted meg nem szűnik az emberek ajkán. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat ti egek. Áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat az Úr minden erői. Áldjátok az Urat nap és holdvilág, áldjátok az Urat égi csillagok. Áldjátok az Urat záporeső és harmat, áldjátok az Urat ti viharok. Áldjátok az Urat tűz és forróság, áldjátok az Urat hideg és hőség. Áldjátok az Urat dér és harmat, áldjátok az Urat fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat jég és hóesés, áldjátok az Urat éjek és nappalok. Áldjátok az Urat világosság és sötétség, áldjátok az Urat villámok és fellegek. Áldja az Urat a szárazföld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat hegyek és halmok, áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat ti források, áldjátok az Urat folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat tengeri lények s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat égi madarak. Áldjátok az Urat vadak és házi állatok, áldjátok az Urat ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat ti az Úr papjai, áldjátok az Urat ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat Hanania, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy Urunk az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Úgy megdicsőítette nevedet az Úr, hogy dicséreted meg nem szűnik az emberek ajkán. Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, az ékszerekkel díszes menyasszonyra. Maszűz Mária, felment a mennyben,

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Ma Szűz Mária felment a mennybe, Jeruzsálem kedves szép leánya, felemelkedik, mint a hajnal pírja.

Vishidikuta profeta kaikalta. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk, Istenünk irgalmas szívétől.

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jeruzsálem kedves szép leánya, felemelkedik, mint a hajnal pírja. Szűz Máriától született üdvözítőnket ünnepeljük és kérjük, a kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket. Örök ige, te Szűz Máriát köztünk lakozásod romolhatatlan hajlékává választottad, szabadíts meg bennünket a bűn romlásától. A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket. Megváltunk, te Szűz Máriát, köztünk lakozásod, tiszta nászházává és a Szentlélek szentélyévé tetted. Tégy minket is szent lelked templomává. A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket. Királyok királya, te azt akartad, hogy anyád testestül, lelkestül hozzád vitessék az égbe. Add, hogy mi is mindig az odafentvalókra irányítsuk gondolatainkat. A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket. Ég és föld ura, aki Máriát királynőként állítottad jobbodra, engedd kiérdemelnünk, hogy részt kaphassunk dicsőségedből. A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható örök Isten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trapista szerzetese.
1: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szentatya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évényes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szól Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szak területe, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézen fogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos Isten tisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szentatya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat, és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Kelt a Vatikánban 2026. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. 14. Leó pápa. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelet tett közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban az oregoni Mount Angel bentés apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékezésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia, inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata. A Szent Atya üzenetet küldött Roche bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, amelyben gyümölcsöző munkát kíván a részvevőknek, egyúttal hasznos témákat is kínál nekik a találkozó céljának eléréséhez.
0: 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. Leó pápa azonnal vészhelyzeti adományt nyújtott az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. Leó pápa szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével, amelyet az ország nyugati részét sújtó erős 7,4-es erősségű földrengés rázott meg. Lelki közelségét a szerdai augusztus 12-i általános kihallgatáson is kifejezte, amikor megújította részvétét és imáit az áldozatokért, a mentő alakulatok munkatársaiért és az egész kolumbiai népért. 14. Leó szolidaritása kézzelfogható formát öltött a szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első sürgős pénzügyi adomány révén is. Az összeget a földrengés sújtotta egyházmegyéknek szánják, és a dikasztérium prefektusa Luis Marín de San Martín érsek, az apostoli nunciatúra és a helyi püspöki konferencia közötti megbeszélések nyomán döntöttek róla. Augusztus 11-én, miközben a polgári védelem csapatai és más mentőszolgálatok az összeomlott épületek és templomok romjai között kutattak, és kezdeti becsléseket adtak ki a halálos áldozatok számáról, amely a legfrissebb adatok szerint több mint 200, Leó pápa táviratot küldött Kolumbiába, amelyben kifejezte részvétét és szolidaritását az egész országgal. Augusztus 12-én szerdán, az általános kihallgatáson 14. Leó ismét kifejezte szolidaritását kolumbiai testvéreinkkel és nővéreinkkel, akik a közelmúltbeli földrengés következményei miatt szenvednek, amely számos halálesetet és sérülést, valamint jelentős anyagi károkat okozott.
2: Leó pápa imádkozott az Úrhoz, az elhunytak örök nyugalmáért, biztosította a híveket arról is, hogy imádkozik az áldozatokért és családjaikért, valamint mindazokért, akik mozgósítást végeztek a mentési és segélyakciókban. Ahogy Venezuela esetében tette, amelyet júniusban szintén erős földrengés sújtott, Leó pápa azonnal elküldte Kolumbiának első pénzügyi adományát a szolidaritás konkrét jeleként ebben a vészhelyzetben. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Kolumbiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. A szervezet biztosítja, hogy a segély eljusson a földrengés által sújtott egyházmegyékhez. Az összegről a kedvezményezettekkel állapodtak meg, és ez az első hozzájárulás, amelynek célja a legsürgetőbb szükségletek kielégítése. További konkrét segítségnyújtás következik, amint a szükségleteket azonosítják és haladéktalanul közlik a dikasztériummal. A katasztrófa utáni első órákban már megkezdődött a párbeszéd Luis Marín de San Martín érsek, apostoli fő alamizsnás és a kolumbiai püspöki konferencia elnöke Francisco Javier Munera Correa bíboros között, aki tájékoztatta őt az érintett területeken uralkodó helyzetről. Eközben egy jelentés készül a legsürgetőbb szükségletek felmérésére, ismét a szeretetszolgálat dikasztériuma kezdeményezésére. Az egyház Isten családja, mondta a prefektus, egy olyan egyház, amely figyel a szenvedésre és a szükségletekre, és testvériséggel és hatékonysággal válaszol rájuk. XIV. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. Augusztus 11-én 14. Leó pápa új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, és megerősítette több személy pozícióját. A Szent Atya kinevezte Grzegorz Risz bíborost, Krakó érsekét, Németh László bíborost, Belgrád érsekét, Jean-Paul Vesco bíborost, Algír érsekét, és Roberto Repole bíborost, Torino érsekét és Szúza püspökét a gazdasági tanácsba. Ugyanakkor Leó pápa kinevezett 4 világi tagot is a testületbe. Denis Duvent, a francia orvosi kutatási alapítvány felügyelőbizottságának elnökét, Gisela Lichtensteint, az ipari és pénzügyi vagyonkezelővállalat vezérigazgatóját, Paolo Nuzinert, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium általános ügyek igazgatóságának vezérigazgatóját, és Elena Wettstein Principátot, a UBS Group AG európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjét. Denis Duvern, aki 1953. október 31-én született Lyonban, a Párizsi Kereskedelmi Főiskolán és a Nemzeti Közigazgatási Iskolában végzett. 2007 és 2009 között a Europe Insurance CFO Fórum elnöke volt, amely csoport elősegíti az átlátható pénzügyi beszámolást. 2016 óta az AXA vezérigazgatója, 2017 óta pedig a francia Orvosi Kutatási Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is. Gisela Lichtensteini hercegnő, aki 1990. június 26-án született az ausztriai Feldkirchben, környezetmérnöki diplomát szerzett a Zürichi Egyetemen. Befektetési, banki és mérnöki területen dolgozott Londonban, Kanadában, Szingapurban és Svájcban, jelenleg pedig az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatója. Paolo Nuziner, aki 1963. június 13-án született Bergamóban, Olaszországban, közgazdaságtan és üzleti diplomát szerzett a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen. Pályafutása során vezető pozíciókat töltött be ipari szektorokban, multinacionális vállalatoknál, katolikus kiadóknál, egyetemeken és az egészségügyben. 2015. júniusa óta a Kommunikációs Dikasztérium általános ügyek igazgatóságának főigazgatója. Elena Wettstein Principato, aki 1987-ben született Rómában, a Roma Tre Egyetemen szerzett közigazgatási mesterdiplomát számvitel és pénzügyi elemzés szakon. Miután nemzetközi tapasztalatokat szerzett a vagyonkezelés és a pénzügyi szolgáltatások területén, többek között Olaszországban, az Egyesült Államokban és Svájcban, jelenleg a UBS Group AG, egy svájci alapítású nemzetközi pénzügyi szolgáltató és befektetési bank európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjeként dolgozik. A pápa megerősítette Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét a gazdasági tanács koordinátoraként, valamint Charlotte Kreuter Kirchhoffot, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem jogtudományi karának német és külföldi közjog, nemzetközi jog és európai jog professzorát alelnökként. További tagok Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke, a kanadai Gerald Cyprien Lacroix bíboros, Quebec érseke, a 10. Pius világi intézet tagja, és az amerikai Joseph William Tobin bíboros New York érseke. Tagként megerősítette Leslie Jane Ferrart, a Westminsteri főegyházmegye vagyonkezelőjét, és Alberto Minalit, a Revo biztosító vezérigazgatóját, valamint az ausztrál Brian Edwin Ferme prelátust titkárként.
1: Száznyolc éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese. A Kínában született 108 éves trappista atya a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Benedikt Chao atya a hongkongi Lantau szigetén található Öröm-Szizanya apátság kínai trappista szerzetese július 31-én hunyt el, 108 éves korában. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az 1918-ban Hebei tartománybeli Chengtingben született Chao atya 1941-ben 23 éves korában lépett be az Öröm-Szizanya apátság trappista közösségébe. 1947-ben tette le ünnepélyes fogadalmait, 49-ben szentelték pappá. 1974 és 1998 között az apátság perjeleként szolgált. Chao atya fontos és fájdalmas időszakokat élt át szerzetesi közösségében, mindig bátran tanúságot téve az evangélium és az egyház iránti hűségéről. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el, 1949-ben pedig a kolostort az új kínai kommunista hatóságok lebontották. Sok szerzetes letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Chao atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Itt egy utahi apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1950-es években Hongkongba költözött, és 1956-ban más szerzetesekkel együtt apátságot épített Lantau szigeten, amelyet később az Öröm-Szizanyának neveztek el Chengtingi kolostor emlékére. Az 1980-as években trappista tejgazdaságot alapított. Megpróbáltatásuk, csend, ima és munka révén Chao atya állandó tanúságtétel marad az Isten kezére való teljes ráhagyatkozásról és a közösségben megélt testvéri szeretetről. 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. Ő volt a világ legidősebb trappista szerzetese.
0: Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.
3: programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Örömmel adjuk hírül, hogy augusztus 15-én megnyitja kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Ünnepi megnyitó augusztus 15-én szombaton, 15 órakor Gera Olga vezetésével. Fellép a Lélek Harang együttes. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a +36 20 299 33 33-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala. Augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen. Augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár. Augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, kompátkeléssel. Augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód. Augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, kompátkeléssel. Augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
3: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Jubileumi ünnepség sorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában. Visszatér a természetvédelmi világalap védett állatokat bemutató Magyarország Lutra Matrica albuma. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patróna általános iskolában. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Jubileumi ünnepségsorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában, adja hírül a Fidesz. A háromhetes program augusztus 14-e és 17-e között zárul, a főszent misét augusztus 16-án Louis Antonio Tagle bíboros mutatja be a Bougainville-i Egyházmegye Nagy Boldogasszony székesegyházában. Az egyházmegye ma több mint 200 000 hívőt szolgál 35 plébánián. A több mint 800 nyelvet beszélő országban továbbra is súlyos kihívások vannak. Egyes térségeiben törzsi összecsapások, boszorkánysággal kapcsolatos vádak és a több nejűség is jelen van. Christian Zeeland Verbita atya hangsúlyozta. Az egyház missziós tevékenységével, békeközvetítéssel, képzésekkel és a konfliktusokban érintettek támogatásával tud segíteni. Az atya szerint a sokszínűség nem akadály, hanem az egység lehetősége. A törzsek Krisztusban egy közösségé formálódhatnak. Csak nem 40 év után jelenik meg ismét a Természetvédelmi Világalap Magyarország Lutra albuma, amely matrica gyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát a gyermekek számára, írja az MTI. A gyűjteményben érdekességek, interaktív tartalmak és természetjáró programok is helyet kapnak. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére. Klacsán Csaba, a szervezet kommunikációs és forrás teremtési igazgatója szerint az 1989-ben megjelent album egykor sok gyerek számára az első találkozást jelentette a vadon élő állatok világával. Az új kiadvány pedig több generáció számára is közös élményt nyújthat. A Lidl Magyarországgal együttműködésben készített album augusztus 24-től lesz kapható. Az áruházlánc minden eladott kiadvány után 100 forinttal támogatja a WWF Magyarország élőhelyfejlesztési programját. A budapesti Patróna Hungáriae általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patróna nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Mária Rádió. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. Ezt az ige részletet választottam a diakónusi képzés megkezdése előtt. Mert tulajdonképpen az én életem az idősebb fiújéhoz volt hasonló. Nem voltam sosem tékozló fiú, sosem mentem nagyon-nagyon direkt szembe az Isten parancsaival. Fiatal felnőtt korba megtértem, megkeresztelkedtem, és szépen lépkedtem a hitnek az útján, igyekeztem mindig megtartani a parancsokat, vagy a tanítást betartani, igyekeztem mindig becsületesen, tisztességesen, keresztény módon élni, és így szépen teltek az évek. És amikor ezt a szakaszt olvastam sokadszorra, ez a mondat, ez mindig megütötte a szívemet tulajdonképpen, mert azt vettem észre, hogy haladok az évekkel, egyre inkább kezdem azonosítani magam az idősebb fiú hozzáállásával. Olyan nagyon konkrétan nem fogalmaztam meg szemrehányásokat, de hát például az életemben, hogy a gyerekeim megszületése kapcsán mennyi nehézségünk volt, azért úgy fölmerült ez. És akkor mindig ez a válasz jött, hogy azt mondta neki, hogy fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. Nagyon megdöbbent ez a válasz. Ezt élem az utóbbi években, ezt a mondatot, hogy mindenem a tiéd. És akkor a diakonus képzésnek így futottam neki, hogy akkor a szentelés által különlegesen közel és szoros kapcsolatba kerülök a Szent Háromsággal, mert erre a mondatra támaszkodom, hogy fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Túra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 2026. augusztus 15-én szombat reggel. Szepesi Anna, Varga Dániel és Barát Benedek köszönti Önöket a mikrofonnál. Mai adásunkban itt a napindítóban foglalkozni fogunk az Egy úton ifjúsági zarándoklattal. Nyilván az ma még sokszor szóban fog jönni itt a Mária Rádióban, hogy ma van Nagy Boldogasszony napja, Szűz Mária mennybevitelének napja. És hát emellett a ma reggeli műsorunkban, amelyet egyébként Keszthelyről készítünk és sugárzunk Önöknek, szó lesz arról a médiatáborról, amelynek keretében most itt vagyunk, illetve egy olyan másik táborról is, amely pár napja ért véget, és az Ökotábor nevet viseli. Nézzük, hogy milyen idő várható a mai napon. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti, észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő. Csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. Délutánra jellemzően 32 és 36 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 16 és 28 fok közötti árértékek valószínűek. Keszthelyen jelen pillanatban 16 fok van, 32 lesz. Nyíregyházán 18 fokot mérnek, 33 lesz a maximum. Zalaegerszeg 15 fokos, 33 lesz. Szombathelyen 15 fok van, 32 lesz. Pécs 17 fokos, 32 lesz. És Budapesten 19 fok van, 33 lesz a maximum. A műsorunkat, ahogy azt megszokhatták, a nap evangéliumának felolvasásával folytatjuk, amelyet megtesz Szepesi Anna.
2: Lukács evangéliumának első fejezetéből a 39-től az 56. versig. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Nagy szóval felkiáltott. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogy lehet, hogy az Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt abban a beteljesedésben, amit az Úr mondott neki. Mária így szólt. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rám tekintett szolgálójának alázatosságára, íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagy dolgot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Karja bizonyságot tett magáról, hatalmáról, szétszórta a szívük szándékába gőgösöket, letaszította a trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mária még ott maradt 3 hónapig, aztán hazatért.
1: Az evangéliumot Szepesi Szilárd atya magyarázza, akinek köszönjük szépen, hogy itt van. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Krisztusban szeretett testvéreim! Ma a katolikus egyházunk Nagy Boldogasszonyt ünnepli. Ez az ünnep Szűz Mária elszenderüléséről és mennybe meneteléről szól. De ez az ünnep nem csak Máriáról beszél. Rólunk is szól. Arról, hogy merre tart az életünk, s mi marad meg abból, amit itt a Földön oly fontosnak gondolunk. Mária élete kívülről nézve nem volt különleges, kényelmes élet. Ő nem volt gazdag, nem volt hatalma, nem élt palotában. Egy egyszerű názáreti lány volt, akinek voltak örömei, de volt félelme, fájdalma és vesztesége is. Mégis volt valamije, ami sokszor a mai emberből hiányzik. Ő rá tudta bízni magát Istenre. Amikor Gábriel angyal megszólította, nem tudta előre, mi fog történni. Mégis kimondta: íme én vagyok az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Gondoljunk egy mai családra. A szülők korán reggel elindulnak munkába, a gyermekek iskolába, délután jönnek a külön órák, a vásárlás, a telefonálás, ügyintézés. Estére mindenki elfárad. A telefon azonban ott van a kezünkben. Megnézzük, ki mit írt, ki mit tett fel a Facebookra, mi történt a nagyvilágban. S egyszer csak azt vesszük észre, hogy mindenre van időnk, de Istenre és egymásra nincs. Mária ezért a mai ünnepen megkérdezi tőlünk: a mi szívünket mi tölti be igazán? Ha rengeteget foglalkozunk azzal, hogy mink van, milyen autónk van, milyen házban lakunk, milyen telefonunk van, mennyi pénz van a bankszámlánkon. Ezek önmagában nem rossz dolgok, de nagy boldogasszony ünnepe emlékeztet bennünket valamire. Egyszer mindent itt kell hagynunk ezen a földi világon. Képzeljünk el valakit, aki egész életében azért dolgozott, hogy több legyen. Szebb ház, újabb autó, több pénz. Közben azonban alig volt ideje a családjára. Nem tudott megbocsájtani a testvérének, évek óta nem beszélt valakivel egy régi sértődés miatt. Egyszer csak elérkezik a nap, amikor már nem a ház mérete számít, nem az autó márkája vagy a bankszámla összege. Akkor egyetlen egy kérdés marad: mennyi szeretetet adtunk mi másoknak? Mária ebben példaképünk. Amikor megtudja, hogy Erzsébetnek a rokonának szüksége van rá, útra kell. Nem azt mondja: nekem is van elég bajom. Egyszerűen megy és segít. Ma ez talán azt jelenti, hogy felhívunk egy idős embert, akit már hetek óta nem kerestünk. Leülünk beszélgetni a gyermekünkkel úgy, hogy közben félretesszük a telefont. Meglátogatunk egy beteget, vagy egyszerűen kimondjuk valakinek: ne haragudj rám. Ezek sokszor a legnehezebb lépések. De Mária mindig megtette, amit meg kellett tennie. Még a kereszt alatt is ott áll. Nem menekül el, akkor sem, amikor nagyon fáj. És ezzel igazán közel tud hozzánk kerülni. Hiszen melyik családban nincs kereszt? Melyik családban nincs betegség, gyász, veszekedés, bizonytalanság, egy gyermekért való aggódás, egy széteső kapcsolat, vagy anyagi gondok? Van, amikor mi is megkérdezzük: Istenem, ezt miért engeded meg? Mária, ugyanúgy, ahogy mi, sokszor nem kapott minden kérdésére azonnal választ, de ő ekkor is ott maradt Szent Fia Krisztus mellett. Talán ezt kell tőle megtanulnunk. Amikor nem értünk mindent, akkor se engedjük el Istenünk kezét. Nagy boldogasszony ünnepe ezért a remény ünnepe. Mária mennybevétele azt hirdeti, hogy az ember végső célja nem a temető, nem egy sírkő, nem az elmúlás, hanem az örök élet. Krisztusban szeretett testvéreim, amikor ma hazamegyünk a templomból, vigyük magunkkal azt a három egyszerű dolgot, amit Mária tanított.

0: életünk útja véget ért, mi is elmondhassuk. Próbáltunk hűségesek maradni Szent Fiathoz. Vezess bennünket Krisztushoz, és segíts, hogy földi életünk végén mi is eljussunk abba az országba, ahol már többé nincs fájdalom, aggódás, sem sóhaj, de ott lesz a végtelen élet. Amen.
1: Szepesi Szilárd atyát hallották, köszönjük szépen. Itt a Mária Rádió napindító műsora, kedves hallgatóink, 4:80, és nem sokára Székely János püspökkel foganak egy beszélgetést hallani. Most pedig egy szám következik, melyet Jack Johnson ad elő, és a Good People, azaz a Jó emberek címet viseli. Jó reggelt kívánunk mindannyiuknak!

0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A következő percekben Székely János püspökatyával fogok beszélgetni az Egy úton zarándok nap lelkiségi hátteréről és témaválasztásáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm püspökatyát! Püspök úr, idén immár 13. alkalommal indulnak útra a zarándokok az Egy úton zarándoklat keretében. Mi az, ami ennyi év után is útra tud indítani embereket?
1: A zarándok út arra tanít, és az segít újra átélni, az egész életünk egy nagy zarándoklat is.

0: Isten felé. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. Ő indította útjára, belőle vagyunk, és arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. Az életünk egy hosszú út, aminek a során a szeretet dallama néha nagyon fájdalmas, nehéz utakon keresztül kitisztul bennünk, megszületik bennünk. Az arándoklattal kiszakadunk a város zajából, az űrzavarból, felszínességből, és újra látjuk Isten gyönyörű teremtett világát. Az ember kicsit lelassul, ember léptékben halad. Talán ismerős az a régi legenda, ami szerint egyszer egy európai fölfedező expedíciót szervezett Indiában, és indiaiak voltak a málha hordói. Rettenetesen hajszolta őket. És harmadik nap közepén a málha hordók ledobták a terheket, nem voltak hajlandók tovább menni. Az európai magánkívül volt a méregtől, majdnem összeverekedtek. Megkérdezte végül az egyik bölcs öreg indiait, hogy miért nem mennek az emberek, megfizeti ő jól. Mire az indiai azt felelte, hogy annyira siettünk, hogy a lelkünk lemaradt a testünktől. Meg kellett állnunk, hogy bevárjuk. A modern ember kicsit így él, rohan, felszínesen, millió információ között. Az arándoklat megnyugtat. Az ember végre ember léptékben lassan halad. Látja Isten gyönyörű teremtett világát. És hát a Mária Rádió és a Mária út által képviselt lelkiségben próbálunk haladni. A Mária útnak a szimbóluma egy olyan embetű, ami hidat is jelent. Ez összeköti az embert Istennel, de összeköti a Kárpát-medence, illetőleg Közép-Európának a nagy kegyhelyeit és a népeit is. A Mária út Csenszolvától Medjugorjéig, és Mária Celtől Csíksomjóig tart. Össze akarja kötni ezeket a népeket, és hát az idei zarándokotunknak a fő célja is a szomszédos népekkel való megbékélés és testvériség, egyáltalán a békéért való imádság.
1: Az egyúton idei zarándoklatának központi gondolata, hogy a békéért induljanak útra. Amikor háborúról, konfliktusról beszélünk, könnyű azt érezni, hogy ezek a nagyvilág kérdései és messze vannak tőlünk. Mennyiben függ mégis a világ békéje attól, hogy mi történik az egyes emberek szívében, lelkében?
0: Jézusnak az anyanyelvén, az arám, illetőleg a héber nyelvben a béke szó azt jelenti, hogy tele, teljesség, sálom, ilyesmit jelent, tele van az emberi szív igazsággal, jósággal, örömmel, Isten törvényével. Azt akarja ezt kifejezni, hogy a béke nem egyszerűen tűzszünet. Nem csak azt jelenti, hogy éppen nincs háború. Ahogyan egy családban is az igazi béke nem pusztán azt jelenti, hogy éppen nincs veszekedés. Éppen sikerült mindent a szőnyeg alá söpörni. Igazi béke egy családban akkor van, ha a férj, a feleség, a gyermekek szíve tele van jósággal, irgalommal, örömmel. És éppen így a világban igazi béke akkor lesz, ha az emberek szíve, a nagyhatalmak, a dúsgazdagok szíve is tele lenne igazságossággal, önmérséklettel, jó akarattal, bölcsességgel. Vagyis az emberi szívnek az átalakítása nélkül nem elképzelhető a Földön tartós béke. A szívet pedig csak oda fentről lehet megtölteni. A földi dolgok végesek, sebzettek. Semmi nem képes az ember teljesen betölteni, csak a Teremtő Isten, az ő végtelen kegyelme, békessége, szépsége, ereje, jósága. Az idei zarándoklatban különösen is gondolunk a szomszédos népekkel való megbékélésre. Egyszer Erdélyben haladtunk a Mária úton, és átmentünk egy kis román falun. És az emberek hallották a magyar éneket. Látták a magyar zászlót, illetőleg a magyar színekkel földíszített keresztünket. Kijöttek a kert kapukhoz, illetőleg a házak elé. Az egyik család hirtelenében rengeteg friss süteményt hozott ki. Kiderült, hogy Kolozsvárra készültek volna az unokákhoz, nekik készítették. De ahogy meghallották ezt a szép éneket, és megtudták, hogy 10 napon át gyalog, megyünk Csíksomjó felé, annyira megrendültek, hogy az összes süteményt hirtelenében elkínálták nekünk. Román család egy magyar zarándokcsoportnak. Hirtelen békesség lett. Nem nézték azt, hogy más az anyanyelvünk, más a múltunk, a kultúránk. Igen gyakran elfeledkezünk arról, hogy a Kárpát-medence népei millió szállal össze vannak kötve egymással. Csak együtt boldogulhatunk. A Teremtő Isten egymás mellé helyezett minket, mint testvéreket. Kevesen tudják azt, hogy például a szlovák nyelv azáltal született meg, hogy a történelmi Magyarországnak, a Magyar Királyságnak a részévé vált a szláv népeknek ez a csoportja, ami ide került Szent István országába. És 1000 év alatt lassanként így születik meg az önálló szlovák nyelv. Az első szlovák nyelvemléket egy magyar pap írta le. A magyar történelem legnagyobbjai közül rengetegen etnikailag nem magyar gyökerűek. Zrínyi Miklós, Jurisics Miklós, Damjanics János, Petőfi Sándor, Prohászka Ottokár, Szemülvejs Ignác, Ébül Miklós, Gárdonyi Géza, Liszt Ferenc, és hosszan lehetne még sorolni, mind a nemzetiségeink közül származnak. És hát eszünkbe juthat az orosz-ukrán háború is. Nem két nép közötti ellenségeskedésről szól egyáltalán. Ez két testvérnép. Szinte egy nyelvet beszélnek. A nagyhatalmaknak a hatalmi ambíciói okozzák ezt a rettenetes háborút. Imádkozunk idén a békéért. Imádkozunk hazánkban is. A békés társadalmi együttélésért. Akár azért is, hogy a közélet stílusába újra térjen vissza a tisztelet. Annak a fölismerése, hogy a politikai ellenfél nem ellenség, és bosszúra nem lehet jövőt építeni. A jogállam áthágásával nem lehet jogállamot építeni. És imádkozunk mindenek előtt az Istennel való megbékélésért, hogy minden békének az alapja. Imádkozunk azért, hogy az ember fölismerje, hogy Isten törvénye nem akadály, nem korlátja a szabadságunknak, hanem egy gyönyörű, a Teremtő által a világba beleültetett objektív rend, harmónia, amiből belesimulva tud az ember boldogulni. A valóság nem ellenségünk, és az igazi szabadság nem a valóságtól független önkény. Az ember igazából a szeretetben, Isten törvényében tud kibontakozni. Ez az igazi szabadság, ahogy a Jézus mondja, az igazság szabaddá tesz benneteket. Így kívánunk minden kedves zarándoknak, aki ma útnak indul, kegyelemben gazdag zarándoklatot, és azt, hogy hitelesen átélje az Istennel való békét, és ilyen módon tudjon imádkozni, közben járni a világ békéért.
1: Köszönöm szépen, az előző percekben Székely János püspökatyával beszélgettem az Egy úton zarándok nap lelki hátteréről és témaválasztásáról. Most pedig hallgassuk meg a Béke napja közel tezi éneket.

0: Kedves hallgatóink, az Egy úton zarándoklattal folytatjuk, amivel kapcsolatban az előbb is hallhattak, ugye Székely János püspök atyát, és a folytatásban Buzás Nándorral, egy 14 éves résztvevőjével ennek a zarándoklatnak fogok beszélgetni. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, jó reggelt mindenkinek sok szeretettel.
0: Szóval 14 éves vagy. Ez mit jelent? Tehát, hogy ez hogyan visz téged arra rá, és miért érzed azt, hogy neked részt kell venned ezen az eseményen?
1: Először, amikor elkezdtem, akkor 100%-osan teljes mértékben csak anyukámat követtem. Neki volt ennek nagy lelkesedéssel, ő szerette volna ezt ennyire, és megkért, hogy kísérjem el. Aztán az első alkalommal, amikor végiggyalogoltam én is, akkor olyan érzések voltak bennem, amik próbálom kifejezni magam úgy, hogy színesek voltak. A legfontosabb és legmélyebbre hatoló érzés az pedig az volt, hogy megengedték, hogy egy bizonyos szakaszon hordozzam a keresztet. Erről már beszéltem önöknek. Ez egy nagyon jó érzés volt számomra. Ez nagyon mélyen megmaradt bennem, és ez ösztönöz, lényeg részben ez is ösztönöz arra, hogy tovább folytassam, tovább végigjárjam.
0: Ez hányadik zarándoklat az egyébként?
1: Ez az első zaránd.
0: De ma lesz, és akkor ma lesz a második?
1: Nem.
0: Ma lesz az első?
1: Nem. Ma lesz az ötödik,
0: aztán ja, értem, a negyedik, az értem, ötödik. Értem.
1: Tehát ez régebbi uh-huh. történet. Aztán pedig nagyon jó barátokat, ismerősöket szereztünk ott, nagyon kedvesek voltak a többi zarándok, zarándok testvér nagyon kedves volt velünk, velem is, nagyon jókat beszélgettünk ott, ezért ez is elég mélyre belül megmarad, hogy ilyen kedves és jó csapattal indulunk mindig. Uh-huh. Zömmel ugyanazok, tehát mindig, tudom így mondani. Aztán később, ahogy egyre-egyre több zarándoklaton vettem részt, annál több feladatot bíztak rám. Így hát gondolom, annak a személyében bízták rám, hogy fiatal vagyok, és akkor így tudnék többet segíteni, ilyesmi.
0: Elbírod a keresztet, igen?
1: Igen, az az egyik. Felolvasni szoktam még imákat, verseket különböző állomásokon, illetve
0: például ma mi lesz? Ma mi lesz a feladatod? Mert ugye ma is lesz, ma is mész.
1: Igen. Ma is szerintem a kereszt hordozása. Ma is készültem egy imával is, meg egy szövege, egy ilyen felolvasós, evangéliumos, gondolatos részlettel.
0: És akkor kiállszod az emberek elé, és akkor elmondod? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Igen, így uh-huh. történik. Valamit a templomban, valamit meg a puszta közepén, a megállókon, a megállóink, pihenőinkön, de igen.
0: Hol megy ez az útvonal? És hány kilométer? Nem tudom, tudod-e?
1: 13, azt hiszem, nem vagyok benne biztos. Uh-huh. Ez az út olyan 30-40%-ig, hát inkább 30-ig egy főút mellett, vagy magán az úton megy, de egyébként meg földúton a mezők mellett.
0: Az országnak melyik részén?
1: Dunántúlon. Nyugatról megyünk keletre.
0: Uh-huh. És a szüleiddel mész, igaz? Tehát, hogy ma is ott lesznek veled.
1: Igen, pontosabban anyukám szervezi. Ja, néhány éve vette át, hogy ő szervezi, ezért mindenképpen megyünk. Én is mindenképpen megyek velük.
0: Értem. És ugye a zarándoknak mottója az, hogy béke. Ez szerinted mit jelent? Vagy neked mi jut erről a szóról eszedbe?
1: Hát első, hát amit a zarándoklathoz lehet fűzni ezzel a békével kapcsolatban, azt több ilyen tulajdonsággal lehet végigvezetni, szerintem. Ha az elejéről indulunk, akkor fontos, hogy fontosak a szervezések, fontos a belső béke. A belső béke az mégpedig úgy, hogy minden ember, mindenki, aki szeretne eljönni, aki igényt tart arra, vagy lelkesedést érez magában, hogy erre eljöjjön, annak úgy kell szervezni az életét, hogy ez az egyéb program, ez megvalósulhasson, hogy ez beleférjen az életébe. És hogyha a másik példában mondom, akkor hogyha valaki szeretne találkozni Istennel, ha valaki beszeretne térni a házába, azt is úgy kell szervezni az életét, hogy ez az egyéb program, ez a fontos egyéb program, ez beleférjen. Ezzel is lehet összekapcsolódást tekinteni. Aztán a következő. Elindultunk az úton, ott fontos a belső béke, hiszen magaddal és Istennel is békében kell lenned, és hogyha elindulsz bármilyen úton, főleg azon az úton, amit Isten mutat neked, amin járnod kell, ott is fontos, hogy békében legyél vele, és a bűneidet mindig bánt meg, mert ez is segít ahhoz, hogy békében és megnyugvásban legyen a szíved saját magaddal és Istennel is. Isten ugyan megbocsátja a bűneinket, de mégiscsak azt a szívet könnyebb megbocsátani, amiben kevesebb a bűn, ami tisztább, ami békésebb. Ezért van erre szükségünk, hogy megbánjuk a bűneinket, és Isten útját követve békével haladjunk azon. Aztán végül, hogyha célba értünk, reméljük, hogy Isten útján is célba érünk, akkor hálával köszönjük meg ezt. Itt is számít a belső béke, mert hogyha eddig békében voltál magaddal, akkor a hála, a köszönet is sokkal könnyebb lesz. Így Isten és az emberek iránt is, és ez ugyanúgy az útra is igaz. Ha célba értünk, akkor is köszönetet mondunk Istennek.
0: Te mivel szeretnél egyébként foglalkozni? Milyen elképzeléseid vannak a jövőt illetően?
1: Hát gondolkodom a papságon. Arra gondoltam, hogy először még nagyon régen, tehát én óvodás korom óta minisztrálni szoktam egy templomban. Később, amikor nyugdíjba vonult a sekresti, és ez olyan 3 éve volt körülbelül, akkor én kezdtem el ellátni a feladatait is. Tehát minden nap reggel kinyitom a templomot továbbra is, és este meg zárom, a misékre előkészítek. És ezt így rendszeresen csinálom, és nagyon régen, amikor ezt elkezdtem, akkor fogalmazódott bennem ez, hogy pap szeretnék lenni. Aztán később, ez a lelkesedés, lényegében lelkesedés, ez kicsit elhalványult. Aztán most nem olyan régen, 1 éve körülbelül, arra gondoltam, hogy ezt csinálom minden nap. Minek csináljak olyat, amiben nem vagyok jó, vagy amiben nem vagyok annyira otthon, mint ebben. Meg hogyha ehhez is van kedvem, akkor ezt kell csináljam. Meg hát persze hogyha gyakorlott vagyok benne, akkor is ezt kell választom szerintem, ezt a hivatást.
0: Mikor indultok, ugye, mármint erre a közös útra ma reggel, és honnan?
1: Igen. Délbe indulunk, vagy 12:30 körül indulunk busszal, innen Pápáról ki Mihály háza nevű településre. Onnan indulunk, és onnan jövünk vissza ide Pápa városba.
0: Hát akkor nagyon szép napot kívánok neked,
1: igyekszünk, és... köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm, hogy
0: szép napot, szia.
1: Rám, köszönöm. Viszontlátásra, szép napot mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Buzás Nándorral, az Egy úton zarándoklat egyik ifjú részvevőjével beszélgettünk, és a folytatásban egy zenével folytatjuk. Basti-től jön a Pompei, 7 óra, 40 perc van. Mindjárt folytatódik a napindító. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!

0: Augusztus 7-e és 12-e között Terényben rendezték a Mária Rádió ökotáborát. Erről a tábor vezetőjével, Tomka Leával fogok beszélgetni. Jó reggelt kívánok, szia!
1: Jó reggelt kívánok, dicsőség a Jézus Krisztus!
0: Miről szól ez az ökotábor, és egyáltalán hányadik volt ez, mert jól tudom, akkor nem az első.
1: Így van. 2024-ben rendeztük meg az első ökotábor Terényben, és hogy miről szól, hát ez nagyon összetett. Legfőképpen úgy tudnám meghatározni, hogy Ferenc pápa Laudato Si enciklikájához kapcsolódunk, és a teremtett világról, annak szépségeiről és fenntarthatóságáról beszélgetünk, cselekszünk, úgyhogy ez van így a fókuszban. És legfőképpen pedig egymáshoz kapcsolódunk, és új barátságok szövődnek, úgyhogy ezek így a fókuszpontok.
0: Milyen volt az idei tábor? Ugye pár napja lett vége, de valamilyen fajta fejlődési ív az elmúlt évekhez képest megfigyelhető volt, vagy igazából ez mindig jó?
1: Hát ez mindig jó. Most a korosztályban kicsit fiatalabbak voltak, úgyhogy másképp kellett őket megszólítani, mint 24-ben ott a gimnázium inkább kifelé menő végzősei jöttek el, most inkább a középiskola 9-10-esei voltak jelen így a táborban, tehát ugye így pedagógiailag ugye mások azok a fókuszpontok ennél a korosztálynál, voltak általános iskola felső tagozatosok is, de azt kell mondjam, hogy ugyanolyan nyitottak voltak, mint az idősebbek, talán még jobban lehetett őket így formálni, mert hogy akár az állatvilág iránt ők nagyon jó, nagyon érdeklődőek voltak, és azt gondolom, hogy nagyon jó motiválható csapat volt.
0: És milyen programokat lehet csinálni, vagy szervezni egy ilyen tematikájú táborban?
1: Fú, hát nagyon összetett volt ez az 5 nap, sőt, nagyon sűrűn is voltak ezek a programok, még a gyerekeknek szinte tényleg vágytak aztán a szabadidőre este. Ismerkedéssel kezdtünk, így a megérkezéskor volt egy ilyen ismerkedős, beszélgetős játék, aztán másnap a Laudato enciklikáról beszélgettünk, hogy miért írta meg Ferenc pápa, miről is szól. Akkor Magosvölgyi ökogazdaságból eljött hozzánk Kriskó Anett, aki játékosan egy ilyen foglalkozást tartott nekik, hogy minden mindennel összefügg. Megismerkedhettek a banán és a csoki útjával. Azt a foglalkozást azt együtt tartottuk a Naphimnusz Egyesület Szepesvári Orsolya oszlopos tankjával, akkor elmentünk az ökogazdaságba, ott Terénybe, a Magosvölgyi ökogazdaságba, juhokat láttunk a Csáki juhászatnál, de sajtot készítettünk, kenyeret sütöttünk, rengeteg minden programunk volt.
0: Szerinted miért fontos, és a fiatalok szerint, akik ott voltak, miért fontos a természettel és a környezettel foglalkozni, mert azért nyilván sokan azt mondják, hogy hát végül is teljesen mindegy, így is úgy is ki fogunk halni, majd lesz valami. Tehát hogyan fogják meg ezt a fiatalok és te?
1: Hát ugye nagyon jó a kérdésed, és talán ezt onnét közelíteném meg, hogy nem beszélhetünk külön arról, hogy mi és a természet, hanem hogy mi a természet, tehát hogy mi vagyunk tulajdonképpen ugyanúgy részesei a természetnek, mint bármelyik élőlény, és ezért fontos számunkra, hogy foglalkozzunk vele, hiszen ez a mi sorsunk is tulajdonképpen. És ugye erről is beszélgettünk a táborban, hogy maga itt a teremtett világ az a Jóistennek egy ajándéka. Tehát, hogy mi egy ajándékozott emberiség vagyunk, és hogy erre az ajándékra hogy kell nekünk vigyáznunk. Erről is egy nagyon klassz játékot játszottunk, hogy egymást is megajándékoztuk, és hogy milyen jó érzés ajándékot kapni, és hogy akármilyen képzeletbeli ajándékokkal ajándékoztuk meg egymást, de hogy örömöt okoztunk vele, és hogy tényleg a Jóisten is, hogy örömet szeretne okozni nekünk ezzel a ragyogó gyönyörűséggel, amit körbevesz bennünket, állatvilág, növényvilág, a hegyek, és hogy ezeket az ajándékokat, ezeket nagy becsben kell tartani. És hogy ez a szemlélet, ezeket szerettük volna ebbe az 5 napba átadni, hogy így szeretve vagyunk azáltal, hogy ilyen csodálatos világot kaptunk, és hogy mennyire kell nekünk erre vigyáznunk, mennyire más szemmel kell néznünk ezekre a dolgokra, hogyha meg szeretnénk ezt őrizni, és hogy benne az ember is milyen nagyon fontos. Csak hogy kiemelném, hogy vasárnap a Szentmise után Szandán voltunk Szentmisén, és találkoztunk a 83 éves Bőzsi nénivel, aki mesélt az életéről, a nehézségeiről, az örömeiről, és hogy Bőzsi néni életén keresztül is próbáltuk a gyerekeknek akár az idősekkel való foglalkozást, az idősekkel való bánásmódot megtanítani, hogy figyeljünk így egymásra. Tehát, hogy ő is így a teremtett világ részeként és hagyományőrzőként, úgyhogy hogy ezek mind olyan kulcsfontosságú dolgok, amik így a jövőben nagyon fontos fenntartani.
0: A mindennapokban hogyan lehet tenni a fenntarthatóságért és a környezetünkért?
1: Hát minden egyes tettünk el, minden egyes választásunkkal, hogy mit választunk, hogy olyan terméket választunk, ami közeli országból, vagy a saját országunkban készült, például azzal már az ökolábnyomunkat is csökkentjük, azzal a helyi termelőket segítjük, hogy odafordulunk a másikhoz, hogy segítséget nyújtunk azoknak, akik rászorulnak. Hát ezeket próbáltuk így erősíteni a gyerekekben, tehát a fenntartható életmódra való rászokást, hogy így mondjam, hogy mindenképpen a fenntartható életmódot kövessék, és a szokásaink kialakítása tulajdonképpen az egésznek ez a kulcsa, hogy mit szoksz meg, mi az, ami neked így a zsigereidből jön, mert hogyha ilyen jó szokásokat veszünk át, egy ember akár 15 emberre is hatással lehet, tehát ilyen láncszemszerűen ezek a jó szokások elterjedhetnek, és így tehetünk a változásért, azért, hogy egy élhetőbb világ jöjjön, és egy élhető világot adjunk át a jövőnek.
0: És biztató a jövő? Tehát nem tudom, erről hogyan gondolkodtak például, akik ott voltak a táborban, mennyire voltak optimisták?
1: Hát nagyon optimisták voltak, ők nagyon tetrekész fiatalok, tehát hogy őket nagyon motiválta az, hogy ők változtassanak a szokásaikon, és hogy ezzel ők formálják a világot, úgyhogy tényleg egy ilyen reményteli jövő felé nézünk, én azt gondolom, de ezt minél több emberhez el kell juttatni, minél példamutatóban kell élnünk, és akkor tényleg változni is fog a világ, és akkor lesz is jövőnk. Úgyhogy a fiatalok is úgy gondolták, igen, hogy lehet ezen változtatni.
0: Mi az, amit kiemelnél legpozitívabb dolgot az idei táborból, vagy legfelemelőbb pillanatot?
1: Hát, nagyon sok minden volt, és nagyon minden élmény nagyon szép volt, de a végén a búcsúzás, hogy ismeretlen diákok, gyerekek, fiatalok jöttek el, nem ismerték ezelőtt egymást, és egy ilyen nagy családi öleléssel búcsúztunk el, és azt mondták, hogy jövőre mindenképpen jövünk, és hogy akik ez annyira tetszett, aki pedig másodjára jött el, pedig azt mondta, hogy hát ő most már szervezésben szeretne részt venni. Tehát, hogy így elültettük a magukat, És hogy jó irányba megyünk, még hogyha tényleg kis létszámmal is, de akkor is ők is tovább tudják adni ezt a jó példát, és akkor jövőre még többen leszünk, még többen akarnak tenni a környezetükért, a teremtett világért. Úgyhogy ezt tudom kiemelni, hogy jó a csapat, és hogy ezekben rejlik az elő, a változás ereje a fiatalokban, és hogy van erejük ehhez, hogy tegyenek is jó dolgokat.
0: Akkor a jövő nyáron a tervek szerint ismét lesz ökotábor.
1: Hát, természetesen.
0: Akkor sok sikert kívánunk ahhoz is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a hívást, és az áldott médiatábort kívánok nektek.
0: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tomka Leát, az ökotábor szervezőjét hallották. A folytatásban hírpercekkel folytatjuk nem sokára, majd a napszentje következik, utána pedig még visszatérünk 8 óra 5 perc tájékán, és egy újabb interjúval folytatjuk, ráadásul egy olyan interjú alannyal, aki itt van velünk a stúdióban, itt a, nem tudom, Keszei pincében, itt a Balaton vízszint alatt. Úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk műsorunkat, ugyanis elkezdődött a Mária Rádió médiatábora. Ma van az első nap, és innen hallhatják a napindító, tehát Keszthelyről. 7 óra 55 perc van, jönnek a hírpercek, nem sokára visszatérünk, tartsanak velünk.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Megkezdődött az Adni Öröm tanszergyűjtő akció. 280 éves jubileumát ünnepelte az albertései urunk színeváltozása templom. Nemzetközi fényművészeti kiállítás várja a családokat augusztusban a Margit szigeten. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestén Esztert hallják. Idén 6. alkalommal hirdeti meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország közös tanszergyűjtő akcióját Adni Öröm címmel, írja az MTI. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet. A vásárlók még augusztus 16-áig csatlakozhatnak a kezdeményezéshez az ország bármely Interspár áruházában. A támogatók az üzletekben megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskola kezdéshez szükséges termékeket ajánlhatják fel és adhatják át a szeretetszolgálat önkénteseinek minden nap 10 és 18 óra között. A jótékonysági szervezet országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei az akció hivatalos weboldalán találhatók. Az Úrunk színeváltozása templom felszentelésének 280. évfordulójára augusztus 9-én mutatott be jubileumi búcsúi szentmisét Marton Zsolt, Váci megyés püspök a Pest megyei Albertírsen, írja a Magyar Kurír. A jelenlegi épület helyén már a 15. században is templom állt, Szent Margit tiszteletére felszentelve, azonban ez a török hódoltság alatt elpusztult. A 18. század közepén építették újjá, és Jézus Krisztus pártfogásába ajánlották. A templom kerekéfordulója mellett azért is volt különleges az idei búcsú, mert szentmise keretében esküdtett a 12 fős egyháztanács is. Marton Zsolt homíliájában hangsúlyozta, a színeváltozás arra tanít, hogy az imádságban Istenhez közeledve erőt kapunk a szenvedések és életünk nehézségeinek elfogadásához. A Szent Mise után Agapére hívta a híveket Varga Sándor plébános, aki immár 8 éve szolgál az albertírsei plébánián. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű, részben interaktív installációból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, közli az MTI. Az este 8-tól másnap hajnali 1-ig nyitva tartó fénypark a Nemzeti Ünnepség sorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen és kreatívan alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A rendkívül látványos, több ponton játékos installációk nem csak a fényművészet iránt érdeklődők, de a laikusabb közönség számára is érdekesek lehetnek. Augusztusban egy másik fénykiállítás is megtekinthető lesz 13. és 24. között, melynek az Inotai hőerőmű ad otthont. A fényerőmű tárlat többek között mesterséges szivárványokkal és tükrökön végtelenül visszaverődő lézersugárral igyekszik új jelentést adni az egykori energiatermelés tereinek. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Nagy boldogasszony ünnepe van ma. A mai napon azt ünnepeljük, hogy Isten a boldogságos Szűz Máriát, Jézus édesanyját testével, lelkével együtt fölvette a mennyei dicsőségbe. Ezt a hitigasságot dogmának nevezzük a ilyen hitigasságot, 12. Pius pápa 1950. november 1-én, tehát minden szentek ünnepén hirdette ki. Ilyen dogma kihirdetést ritkán hallunk, azért most pontosan szóról szóra idézem a dogma kihirdetésének legfontosabb szavait. A pápa mondta a következőket: a mindenható Isten dicsőségére, aki Szűz Máriát megkülönböztetett jó indulatával bőségesen megajándékozta saját fiának tiszteletére, aki a századok halhatatlan királya, a bűn és a halál legyőzője, az ő fönséges anyja dicsőségének növelésére és az egész egyház örömére és újongására, a mi Urunk Jézus Krisztus, Szent Péter és Pál apostolok tekintélyével és a miénkkel kihirdetjük, kinyilvánítjuk és meghatározzuk, hogy Istentől kinyilatkoztatott dogma a következő. A szeplőtelen Istenanya, mindenkor Szűz Mária, földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt fölvétetett a mennyei dicsőségbe. Minél fogva, ha valaki, Isten ne adja, ezt vagy tagadni, vagy akarattal kétségbe vonni merészelné, amit mi meghatároztunk, tudja meg, hogy az isteni és katolikus hittől teljesen elpártolt. Ennek a dogmának a kezdőszavai Munificentissimus Deus. A végtelenül jóságos Isten tette ezt a csodát a boldogságos Szűz Máriával, amiről most hallottunk. Nagy boldogasszony ünnepének ünnepi zsolozsmája csodálatosan gazdag és szép. Hogy minél inkább átéljük ezt a hittitkot, amiről most hallottunk, idézek a zsolozsmának az antifónáiból, fohászaiból, 12. Pius pápa szavaiból, hallunk himnuszt, és hallunk egyházi éneket, amely ezt a nagy titkot, Mária mennybevételét, Mária megdicsőlését hirdeti. Az esti dicséret antifónáiból, fohászaiból. Krisztus fölment a mennybe, és örökös helyet készített tisztaságos anyjának. A paradicsom kapuja Éva miatt mindenkinek bezárult, de Szűz Mária által ismét kitárult. Szűz Mária fölvétetett a magas mennybe, jöjjetek mindnyájan, magasztaljuk Krisztus királyt, akinek uralma örökké tart. A fohász fölvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok, dicsérve áldják az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mária szavait halljuk, boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas. Valóban, a legnagyobbat tette a boldogságos Szűz Máriával, amikor megdicsőülten testével, lelkével együtt magához vette az örök boldogságba. Az olvasmányos imaórának a himnusza, mint fényes hold, mint drága nap, mint hajnalpír, mely most fakad, száll az egek csúcsaira a szeplőtelen szűzanya. Dicső trónjára érkezett, királynő ég és föld felett. Ő szülte azt, ki tündökölt, a hajnal csillagnál előbb. Az angyalok s az égiek rendje fölé emeltetett. Asszony, ki túlszárnyalta rég a szentek minden érdemét, kit egykor ölben hordozott, kit jászolyban pólyálgatott, a mindenség királyaként szemléli atya fényeként. Szűzeknek szüze, kérd, fiad, esgyen miértünk hű szavad, miénket vette általad, övéből mindent visszaad. Atya fiús végasztaló, köszöntse őket hálaszó, kik minden másnál ékesebb, dicsőbb fényt adtak fönt neked. Ismét antifónák, örök dicséretre méltó szűzi királynő, kelj fel, és vonulj be az örök király fényes palotájába. Lelki szemeinkkel próbáljuk látni, képzeletünkkel elképzelni, milyen csodálatos lehet ez a bevonulás az örökké valóság hazájába. Kiválasztotta őt az Úr magának, öröktől fogva kiválasztotta, hajlékában adott neki lakóhelyet. Dicső dolgokat mondanak rólad, Szűz Mária. Erzsébet szavait halljuk, amelyet akkor mondott, amikor Mária az angyali köszöntés után őt meglátogatta. Boldog vagy, Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. 12. Pius pápa Munificentissimus Deus kezdetű apostoli rendelkezéséből néhány mondat. Tartalma ennek a következő, Máriához intézi a szavakat, tested szent és dicsőséges. Isten fölséges anyjának, Máriának élete titokzatos módon egybe kapcsolódott Jézus Krisztus életével, szeplőtelen fogantatásában, Isten anyaságában és sértetlen szüzességében, és azzal, hogy oly nemes társa volt megváltó Istenünknek, aki teljes diadalt aratott a bűn és annak minden következménye felett. Szűz Mária, mint egy kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és Szent Fiához hasonlóan legyőzve a halált, testével és lelkével fölvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol Szent Fiának, az örökké valóság halhatatlan királyának a jobbján, mint királynő tündököl. Milyen szép szavak, és milyen tartalmas összefoglalása ennek a hitigasságnak, dogmának, amit ma ünneplünk. Mária valóban boldog, és boldognak mondja őt minden nemzedék. Az egyház a Szentírás következő szavait a megdicsőült Szent Szűz ajkára adja. Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, az ékszerekkel díszes menyasszonyra. Nagyon sok énekünk dicsőíti a boldogságos Szűz Máriát, a mennybe fölvett Szent Szüzet. A 168-as éneknek első, második és befejező versszakát imádkozom el. Milyen sokan éneklik ezekben a napokban, a mai ünnepen főleg ezt a szép éneket. Örülj végagy tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság. Mária mi anyánk, mennyei pátrónánk, bűnösökre néz le ránk. Örvendezzél, Isten anyja, boldogságos asszonyság, mert tégedet megkoronáz a teljes szent háromság. Mária mi anyánk, mennyei pátrónánk, bűnösökre néz le ránk. Atya Isten koszorúzza leányának szent fejét, Fiú Isten édesanyját, a Szentlélek jegyesét. Mária, mi anyánk, mennyei pátrónánk, bűnösökre néz le ránk. A Szent Mise könyörgésében így imádkozunk. Mindenható örökisten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek, Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Keszthelyről, a Zenepavilon alaksorából jelentkezünk, a Mária Rádió médiatáborából. Ennek az interjúnak is a médiatábor a témája, ugyanis egy résztvevővel beszélgetek a táborról, illetve arról, hogy hogyan is néznek ki itt a mindennapok. Honnan hallottál először a médiatáborról?
4: A Mária Rádiónak a magazinjából, mert nekünk minden hónapban jön, és ott láttam a hirdetést, és gondoltam, akkor jelentkezek is ide.
3: És miért döntöttél úgy, hogy eljössz? Tehát érdekelt a média világa?
4: Igen, érdekelt. Még csináltam, van saját rádióm, a YouTube-on csinálom. Szoktam csinálni műsorokat, filmajánlókat, interjúkat, és nyereményjátékokat is.
3: És ezt mióta csinálod egyébként, ezt a saját rádiót?
4: Két hónapja csinálom.
3: És milyen programok lesznek itt a táborban a hét során?
4: Stúdióba megyünk a Keszthelyi TV-be is, még megmutatják a rádió világát, nekünk még a média világát.
3: És mit vársz ezek közül a leginkább?
4: Hát a stúdió munkákat.
3: Ugyancsak tegnap kezdődött a tábor, de azért már tegnap is voltak ismerkedős programok, illetve most a mai napot ezzel a napindító műsorral indítjuk. Eddig milyen a hangulat? Hogy érzel itt magad a táborban?
4: Nagyon jó, hangulat is szuper. Már szereztem barátokat, igazából minden jó.
3: És a média szerteágazó világán belül mi érdekelt téged leginkább?
4: Inkább a rádiózás, a rádióvilága.
3: És azon belül a műsorvezetés technika, vagy mindkettő?
4: Műsorvezetés leginkább.
3: És el tudod képzelni, hogy akár a jövőben is foglalkozz a médiával?
4: Igen, más szeretnék lenni.
3: És jössz jövőre is a médiatáborba? Hogy látod így az első bő egy nap után?
4: Szerintem igen. Ha lesz lehetőségem, akkor jövök.
5: Akkor szerintem mi is kérdezhetünk, mert...
3: Igen, igen. Itt azért van a rutinosabb médiatáborozók is.
5: Mit gondolsz? Mi a média jelene? Mi a média jövője? És egyáltalán mi fog meg ebben a világban? Mi tetszik benne?
4: A beszélgetés az emberekkel. Még...
5: Tehát ilyen történetek például, emberi dolgok végül is.
4: Igen, még az interjúk, igaziból azok tetszenek nagyon.
5: Igen, és a jövőt, most nem tudom, hány éves vagy egyébként?
4: 16.
5: 16, hát igen, tehát te már egy olyan korban nőttél fel, ahol a média az nagyrészt azért a közösségi médiát jelent, és nem a televíziót és a rádiót. Mit gondolsz erről? Tényleg a közösségi média lesz az, ami majd leuralja? Illetve ami lesz majd a média nekünk, vagy például a következő fiatalabb generációknak?
4: Remélem, igen, még szerintem igen, az lesz.
5: Tehát te ezt szeretted, ezt a világot. Igen. Igazán, mert mondtad, hogy YouTube-ra csinálsz. Igen. Az is igen. Egy ilyen platform. Nem tudom, Anna, mondjál valamit.
6: Hát mi idefelé jövet, ahogy jöttünk a stúdióba, együtt jöttünk Bálinttal, és én hallottam, hogy ez a rádió 024-ben működik, és ezt hogy tudod megoldani a mindennapokban, hogy a nap minden órájában legyen ott valamilyen produkció vagy műsor?
4: Nem egyedül vagyok. Még amúgy szokott lenni élő kívánságműsor minden nap 5 és 6 óra között, de legtöbbször előre fel van véve műsorok, de amúgy szoktam ott ülni, és tényleg élőben mondom persze pontosan a programajánlatokat és a híreket is.
5: Ez tényleg jól hangzik. Ezt egyedül csinálod egyébként, így otthon?
4: Igen, egyedül.
5: Hát sok sikert hozzá, meg tényleg ez egy nagyon, nagyon jó dolog szerintem. Tehát sok tapasztalatot is szerezhetsz így önmagadnak is. Mesélj még egyébként erről a terveidről ebből a szempontból, hogy hova szeretnéd fejleszteni ezt a saját rádiót?
4: Szeretném ezt csinálni online rádióra, hogy ne csak a YouTube-on lehessen hallgatni, és ha tényleg nagyon szeretném ezt csinálni, akkor szeretném, ha FM-en is lehetne hallgatni rádió hullámon.
5: Az már nagyon komoly dolog, ez így van. Az nagyon menő. Hát igen, kedves hallgatói, mi is ezt tesszük, FM-en szólunk, igaz?
3: Így van, szerte az országban. Nyíregyházától Szombathelyig, nagyjából mindenhol a Kárpát-medencében

0: waiting for this moment to arrive. Kedves hallgatóink, a Mária Rádió napindító műsora végéhez közeledik. 8 óra 17 perc van, és az sem már nincs is más hátra, mint hogy megköszönjük mai megtisztelő figyelmüket. Ma a napindító műsorát így közvetlenül műsorkészítő, szerkesztő, technikusi szempontból hárman készítettük, úgyhogy búcsúzunk.
1: Varga Dániel.
2: Szepesi Anna.
0: És Barát Benedek, Varga Dániel felelt egyébként a technikáért. És hát a következő napokban is várjuk Önöket, ugyanígy 7 óra környékén, vagy 7 óra 5 perc környékén, ugyanis most még 4 nap, ezen kívül még 4 napon át innen Keszthelyről jelentkezik a napindító műsora a Mária Rádióban, és ma még nem lesz hazafelé, de holnap már lesz, és az a délutáni magazin műsor ugye a rádiónak, és ez azt hiszem 4 óra környékén kezdődik, azt is innen a táborból fogjuk sugározni Önöknek. Ma szép idő lesz, napos, úgyhogy érdemes lesz kimenni, és akár fürödni a Balatonba. Mi azt hiszem ezt fogjuk tenni. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tartsak velünk holnap is. Szép napot mindannyiuknak, viszont hallásra!

0: 8:19, 16:35, Teremtés Védelem a Naphimnusz Egyesület műsora. Szeretettel ajánljuk a Naphimnusz Egyesület augusztusi Teremtés Védelmi magazin műsorát a Mária Rádió hallgatóinak. Adásunkban ismétlésként egy 5 évvel ezelőtti riportot hallgathatnak meg, mely cseppet sem vesztett aktualitásából. Az írás, mely a beszélgetést inspirálta, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való előkészület utolsó évében íródott, méghozzá a NEK 4. tematikus füzetében. A Teremtett Virág Védelme címmel. Petrovics Ági beszélgető társai lesznek a riportban, ketten a szerzők közül Nobilis Márió atya és Tauber Tamás. A beszélgetésből kiderül, hogy a szokásos megoldásokon túl sok-sok lehetőség létezik, amivel a Teremtőnktől nekünk ajándékozott földért tehetünk. Mik lehetnek a kiutak, hogyan tudjuk egyenként, közösségként földünk jelenlegi, prognosztizált jövőjét jó irányba fordítani?
1: Augusztus 19-én 20:16 ismét jelentkezik a Napsugaras Tornyok című sorozatunk. A mostani részben Bodnár Anita protestáns templomokról kérdezi Bodó Péter művészettörténészt. A helyszínek között lesz a fővároson kívül Cegléd és Szolnok is. Tartsanak velünk!
2: A nyári szünidő, a szabadság ideje, a pihenés, a kikapcsolódás, a feltöltődés időszaka életünkben. Jó, ha ez a pihenés aktív, vagyis olyan dolgokkal is tudunk foglalkozni, amiben évközben hiányt szenvedünk. Mindenképpen hasznos és fontos, ha a lelkünkkel, Isten kapcsolatunkkal is törődünk ilyenkor, hiszen igazi felüdülést csak Jézusnál találhatunk. Az imaóra hangfelvétele 19-én pénteken 21:05 hallható a Mária Rádióban.
0: Szent István napján értelemszerűen az ünnepléshez illeszkedő témákkal jelentkezik az Idők jelei című adás. A műsor karizmájához illően az ünnep közéleti aktualitásait vesszük szemügyre. Ezért azt keressük, hogyan ismételhetjük meg, és hogyan tehetjük a mi saját kis életünk részévé a Szent Istváni országfelajánlást. Hogyan lehet 2026-ban tudatosítani és megélni, hogy én ma is Mária országának polgára vagyok. Szent István intelmeinek szellemiségeitől áthatva megnézzük, milyen ma hatályos alkotmányok teszik a keresztény hitet mindennek alapjává. Hogyan mutatkozik meg mai elnökök, államfők életében és munkásságában az, hogy ezt keresztény küldetésnek veszik? Azaz, hol vannak a mai kor Szent Istvánjai? Mit tanulhatunk tőlük? Az Idők jelei című műsor soron következő adását augusztus 20-án 16:35-től hallhatjuk.
1: Augusztus 20-án délután hagyományosan megrendezésre kerül az ünnepi Szentmise és a Szent Jobb körmenet Budapesten a Szent István Bazilika előtt. Idén a Szentmise 18 órakor kezdődik. A Szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Mohos Gábor segédpüspök, a Bazilika plébánosa. A Mária Rádió a Szentmisét élőben közvetíti.
2: Augusztus 23-án 9 órakor a Rengyel Nemzet és Szűz Mária kapcsolatáról hallhatnak egy interjút, melyben Joanna Urbanska személyes hitéről és Mária tiszteletéről mesél. Szó esik Szűz Mária lengyel megszólításairól, a lengyelek legkorábbi szöveges nyelvemlékéről, ami épp egy istenszülőhöz szóló himnusz. A legfontosabb Mária kegyhelyek is szóba kerülnek, a csehosztovai Fekete Madonna csodája, és az 1877-es és katolikus egyház által is elismert Mária jelenés, Girtvald erdejében és annak csodás hatásai. A műsorvezető Magony Bíró Kata vendégét olyan lengyel uralkodókról és meghatározó 20-21. Századi személyekről is kérdezi, akiknek különösen fontos volt a szűzanya. Maradjanak tehát továbbra is a Mária Rádióval, ugyanis ilyen izgalmas műsorokkal várjuk Önöket a továbbiakban is. Önök a Mi Rádiónk híreit hallhatták innen Keszthelyről.

0: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap tematikus napján. Galgócin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora, és nagy szeretettel köszöntöm Mensáros Péter látja el a mai napon is a technikai szolgálatot. Elnézést kérünk itt egy picit a késésünkért, volt egy kis technikai hiba, de hát egy zarándoknat itt a rádióban is miről másról is szólna, mint például probléma megoldásról. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük most Péternek, hogy ezt a heroikus munkát gyorsan bele tudta rakni, hogy megszólaljon ez a műsor. No, de azért akkor vágjunk is bele, itt lélekben indítsuk meg a zarándoklást, hiszen már nagyon-nagyon sok zarándok szakasz elindult, volt olyan zarándoklat, ami hajnali 2-kor már útra indult Pécs és Mária gyűjt között, hogy hát egyúton legyen a békéért, és egyúton legyünk így a Nemzetközi Zarándoknap keretében Felvidék, Ausztria, Délvidék, Erdély és Magyarország csatlakozott bele. És hát ennek a rádiós műsorfolyamnak is lesz egy nagyon-nagyon különleges attitűdje, mert hogy nem egyedül ülök itt a stúdióban, hanem van itt velem két fiatal zarándoktárs, akiket nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Egy nagyon rövid bemutatkozást kérnék tőletek.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, Lambert Ágota vagyok. Székesfehérvárról érkeztem, a Szent Imre Gimnázium általános iskolai óvodából. Most leszek ennek az iskolának végzős tanulója, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt lehetek, és megszólalhatok ebben a műsorban.
0: Köszönjük szépen!
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Én is a Szent Imre Gimnáziumból érkeztem Székesfehérvárra. Ágotával vagyunk osztálytársak, és közel áll hozzám így a zarándoklat tematikája, mivel mi családdal minden évben elmegyünk zarándokolni együtt karácsony előtt, és ezzel hangolódunk így közösen.
0: Köszönjük szépen, Bolcsár Vandát hallottuk. Szóval, hogy együtt leszünk itt ebben a műsorfolyamban, és hát reméljük, hogy akkor minden technikai hiba elhárult, és akkor nekivághatunk itt lélekben az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak. Nagyon-nagyon sok mindenkit fogunk megszólaltatni itt a műsorban, és hát egy közös beszélgetésre fogjuk hívni azokat, akik vagy kint vannak a zarándoklatokon, mint résztvevők, vagy kint vannak a zarándoklaton, mint szervezők, vagy hát a háttérben folyamatosan dolgoznak azért, hogy ez a sok-sok zarándoklat elindulhasson, hiszen 62 darab zarándoklat indult el a mai napon, illetőleg indul el a mai napon, csak Magyarországon. Azt hiszem, hogy hát ez egy óriási szám. De a számok mögött mindig talán fontosabb ránézni arra, hogy emberek vannak ezek mögött, az zarándoklatok mögött, szervezők, önkéntesek, és hát résztvevők valamiért útra kelnek. De hogy miért is indulnak útra, és hát milyennek a napnak a célja, erről hamarosan, ha a Jóisten is megengedi, Szabó Tamás elnök urat fogjuk megkérdezni, hiszen ő mind a Mária Rádió, mind a Mária út indulásában részt vett, és lehet, hogy itt is van velünk a vonalban. Halló, halló!
3: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot és titeket is a stúdióban.
0: Nagy szeretettel köszöntünk, Tamás, és nagyon örülünk, hogy velünk vagy. No, itt az elején arról beszélgettünk a lányokkal még a műsor előtt, hogy jó lenne egy picit ránézni, hogy hát hogy is indul el egy ilyen gondolat. Ezt pont a lányok kérdezték meg tőlem, hogy hogyan kezdődött ez az egész, hogy egy ilyen óriási rendezvény, ami ma már itt tart, hogy csak Magyarországon 62 szakasza van, hogyan indul el? Mi volt az első indulópontja, és aztán hogyan vált valósággá? Ha erről egy picit tudnál nekünk mesélni.
3: A búcsújárás és a zarándoklás az nem egy új dolog. Amióta a nagy vallások léteznek, ez létezik. Létezik a buddhistáknál, a hinduknál, a sintoistáknál, a keresztényeknél, mindenkinél. Ez élő dolog. Szóval nem egy múzeum, nem egy hagyomány úgy, hogy valaha volt, hanem van. A Mária út is azért indult el, hogy ezt a vant, ezt a mai világban a lehető legtöbb helyen élővé és terjedővé lehessen tenni. Ennek egyik módja az, hogy tényleg szervezünk zarándoklatokat, mert hát ugye az ember egyedül nehezen indul el. Ez a konkrét dolog az egyúton, ennek a gondolata Erdélyben kezdődött, egy erdélyi barátunk vetette fel, hogy kellene egyetlen egy napon zarándoklatokat csinálni. Mindenütt. Erdélyben, Magyarországon, Felvidéken, Ausztriában, bárhol. Hogy egy napon legyünk. Ez volt az ötlet. Eddig jutott a gondolat. És aztán itthon a Mária Rádió és a Mária út csapata végig gondolta, hogy mi a realitása, mi a valósága, mit lehet megvalósítani. Egy úton nevet adtunk a rendezvénynek, kialakítottuk azt a elgondolást, hogy egynaposak legyenek ezek valóban, kegyhelyről kegyhelyre, vagy búcsúhelyről búcsúhelyre, lehetőleg úgy, hogy a közbelévő települések csatlakozzanak be. Én már nem tudom hány éve, 16-17 éve, minden évben megtörténik ez az zarándoklás. Egy úton, hát egy úton vagyunk, ezért ezt a nevet választottuk, az életben is egy úton vagyunk, jövünk valahonnan, és megyünk valahova. És mivel az Istennel való kapcsolatát, különösen a mai magyar társadalom nagyon-nagyon eltrehánykodta, én inkább így mondanám. Nem volt neki fontos, mert az élet jó volt ilyenkor, nem merül fel a transzcendens, na jó, tehát, hogy egy úton vagyunk az Isten felé, amit persze nem kell minden nap ezt hajtogatnunk, de a maga a zarándoklás ezt fejezi ki. Mi kell a mai embernek? Mi az, ami hiányzik? Én úgy látom, ez is nagyon hiányzik, a közösség. Az élő közösségek hálózata az egyúton rendezvény. Másodszor nagyon hiányzik az, hogy mozogjunk. És az öndöklás arról szól, hogy 20, 40, 35 kilométert egy nap megtenni, na, az azért jó. Nagyon hiányzik a természet közelség, az egyszerűség. Az egyúton erre is jó. És persze mindeközben a mód adódik arra, hogy a szemünket fölemeljük, és foglalkozunk a transzcendenssel is. A mi lelkünk is transzcendens.
0: Ha ránézünk egy picit a mai napra, ugye minden zarándoklatnak van egy felajánlása, nyilván azoknak is, akik elindulnak az útra, hoznak nagyon sok belső szándékot. Az Együtt a Nemzetközi Zarándoknak is minden évben van egy felajánlása, az idei évben a béke. Miért gondoltátok, miért gondoljuk azt, hogy ez ma egy nagyon-nagyon fontos téma, olyan fontos téma, hogy ennyi zarándok lat induljon ezért a szendékért?
3: Na ez azért elég egyszerű. Az egész világ dúl a háborúkban. El van merülve. Olyan ma ez a világ, mint a második világháború. Háború zajlik a közel-keleten, háború zajlik a mi szomszédunkban, kisebb háborúk, de lokálisak zajlanak polgárháború szerűen Dél-Amerikában, Afrikában. A világ meg van bolondulva, pedig tudhatná, a világtörténetben háború jót nem hozott soha. A világtörténelemben háború igazságot soha nem hozott. Nyereséget soha nem hozott. Mit hozott? Pusztulást. Mindenben pusztulást. A lelkekben, az életben, az anyagiakban, a mindenben pusztulást. Mintha ilyenkor az őrület lenne urrá az embereken, a vezetőkön, mert hát ők csinálják döntően, valami érdekük mozog, valami érdekük miatt képesek pusztítani. Minden háború pusztítás. Ebben persze mi nagyon keveset tudunk tenni, ugye csak a saját környezetünkben tudunk tenni valamit. A saját környezetünk pedig az, hogy erősödik egy hálózat, amelyik el van köteleződve amellett, hogy ez az ördög műve. A háború, minden háború az ördög műve. Az ellen pedig hát mit tud tenni az ember? Istenhez fordul. Bár sokkal egyszerűbbet is tehet. Nekem nagyon kedves Teréz anya egyik gondolata, amikor megkérdezték tőle, hogy mit kéne tenni, hogy jobb legyen a világ? Mit kéne tenni, hogy békésebb legyen a világ? Azt mondta, hogy mindenki menjen haza és szeresse a családját. Tehát ennél egyszerűbb nincs, nem? Abba hagyni minden küzdelmet az érdekeink mentén, és egyszerűen foglalkozni egy pici kis környezettel, ahol mi oda rendeltettünk. Az pedig, hogy itt most jó néhány talán összesen 80-nál is több kis közösség formálódik, és remélhetőleg majd később újra és újra összejön, hol a béke jegyében, hol a gyermekekért. Ez azt jelenti, hogy mindig győz a jó egyik hosszú távon. A rossz soha nem győzhet, és nem is győzött még soha. Pusztítani tud, de már most megmondom, vége van. És ebben biztos tudatban zarándokoljunk. Vége van a gonosznak hosszú távon. Lehet, hogy mi szenvedünk, de akkor se tud győzni.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük ezeket az indító gondolatokat, mert hogy itt a rádióban is reméljük, hogy ennek a jegyében fogunk tudni tovább haladni. És hát kívánunk mindenkinek áldott békés zarándoklatot, és áldott békés napot. Szabó Tamás elnök úrnak pedig nagyon szépen köszönjük ezeket a szép gondolatokat. Isten áldjon téged is.
3: Köszönöm a szolgálatot, Isten áldja a zarándokokat, Isten áldja a hallgatói családot, és titeket is a stúdióban. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük. No, hát ennek a műsor folyamnak egy picit most a végére is értünk, de 9 órától akkor újra útra kelünk itt a lányokkal, és hát tényleg nagyon-nagyon sok zarándok szakaszra próbálunk kitelefonálni, utolérni a zarándoklat vezetőket, a résztvevőket, és hát megkérdezni őket a saját tapasztalatukról, és hát majd azért picit a lányok is fognak mesélni arról, hogy ők eddig mit éltek meg egy zarándoklat keretében, de most akkor hamarosan a hírpercekkel folytatódik a Mária Rádió műsora, 9 órától pedig ismét várunk mindenkit a készülékek elé, hogy egyúton legyünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Magyar aranyakkal és rekordokkal folytatódik az úszó Európa-bajnokság Párizsban. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patrona általános iskolában. Többnapos vallásközi programokat tartottak Pakisztánban a kisebbségek napjához kapcsolódóan. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Ijés Borbála, a mikrofonnál Sevestyén Esztert hallják. Két aranyéremmel folytatták csütörtökön a magyarok a párizsi úszó Európa-bajnokságot, derül ki az MTI cikkeiből. Milák Kristóf 100 méter pillangón Európa csúccsal győzött, 49,48 század másodperces ideje minden idők második legjobb eredménye a számban, és mindössze 3 századdal maradt el a világcsúcstól. Kós Hubert ugyanebben a döntőben egyéni csúccsal, 50,25 század másodperccel a negyedik helyen végzett. A nap másik magyar aranyát a 4x100 méteres férfi gyorsváltó szerezte. Kós Hubert, Szabó Szebesztián, Németh Nándor és Milák Kristóf 3 perc, 10,3 század másodperces országos csúccsal nyert, és a magyar úszás történetében először lett Európa bajnok ebben a számban. A csapat a tokiói olimpiai rekordot javította meg. Pádár Nikolett 200 méter gyorson a 6. helyen végzett. Péntek délelőtt Kós és Márton Riárd 200 méter pillangón, Senánszki Petra 50 méter gyorsan jutott középdöntőbe. A budapesti Patrona Hungária általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patrona nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Ennyi program még nem kísérte Pakisztánban az augusztus 11-én ünnepelt kisebbségek napját. Augusztus 7-e és 11-e között vallásközi találkozókat, szemináriumokat és kulturális rendezvényeket tartottak a fővárosban, számol be a Magyar Kurír. Az ünnepségeken keresztény, muszlim, szikk és hindú képviselők vettek részt a harmónia, a tisztelet és az egység előre mozdításáért. A megbékélésre és testvériségre való felhívások mellett a keresztények és más kisebbségek képviselői konkrét reformokat, nagyobb politikai képviseletet és az erőszakkal, diszkriminációval szembeni hatékonyabb védelmet sürgetnek. Az ünnepnap hivatalossá tételét a kisebbségek védelméért kiálló katolikus politikus Sebesz Batti közbenjárásának köszönhetik. Batti saját élete feláldozásáig megélt keresztény tanúság tételét elismerte a katolikus egyház, és 2016-ban elindult boldoggá avatási eljárása. Kedves hallgatóink, hírszerkesztő társam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sevestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Itt az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap tematikus műsorát hallja mindenki. Galgóczyné Szabó Zsófia vagyok, a Mária út magyarországi koordinátora. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióba Bondzsár Vandát és Lambert Ágotát. Sziasztok, lányok!
3: És szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat.
4: Igen, igen.
2: Nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk, mert hogy két fiatal zarándoktárs is most itt vállalkozott arra, hogy egy picit segítsük a hallgatókat az úton levésben, vagy hát így a lélekben való elindulásban. Egyúton Nemzetközi Zarándoknap zajlik a békéért. És arra gondoltam, hogy még egy picit mielőtt utolérjük az első telefonos riportalanyunkat, Német Istvánt, azelőtt egy picit nézzünk rá arra, hogy ha ez nem lesz könnyű kérdés, és nyugodtan passzolhattok is, bátran lehet mondani azt, hogy passz. Szóval ti azért voltatok már zarándoklaton, ilyen-olyan fajtán. Ha egy picit ránéztek arra, hogy miért indultatok el, vagy hogyan indultatok el azon túl, hogy anyáik azt mondták, hogy megyünk. Ezt meg tudjátok-e fogalmazni, hogy volt-e valamilyen elvárásotok, vagy egyfajta gondolatotok, hogy most azért megyünk el erre a zarándoklatra, mert? Ágata?
3: Általában én, amikor zarándokolni megyek, akkor hát többször van, hogy céllal megyek. Például, hogyha mondjuk van egy nevezetesebb útvonal, mondjuk egy kegyhely, ahova megyünk, akkor általában azért, hogy ugye láthassam azt az adott helyet, vagy imádkozhassak az adott kegyhelyen, ahol sokan megfordultak már, és meghallgatásra találtak. De mostanában volt, hogy úgy mentem el zarándoklatra, hogy nem volt semmilyen cél kitűzve, csak azt akartam, hogy egy lelki töltődés legyen, egy frissítés az Isten kapcsolatomban, és az zarándoklat közben találtam meg azt a célt, amit igazából kerestem, és ez egy nagyon jó megtapasztalás volt, egy Isten élmény, hogy ott is, azon az úton ő kísér, ahogy a mindennapi életemben, csak ezt nem vettem észre, ezért el kellett mennem zarándoklatra.
2: Tök jó, szuper, köszi.
4: Igen, ehhez én is tudok kapcsolódni, mivel én az elmúlt években úgy indultam el, hogy egy céllal, de most már egyre jobban így, nem az, hogy cél nélkül, hanem így elvárások nélkül úgy, hogy én bízom a jó Istenben, hogy biztos megmutatja ezt az utat a zarándoklatban, azt a szépséget, amit nekem ott látnom kell. És hát számomra van, amikor nehéz elindulni egy zarándoklatra. De ott abban az adott pillanatban a zarándoklaton megtapasztalom, hogy hát igen, érdemes volt elindulni ezen az úton.
2: Milyen érdekes, hogy ezt felhoztátok. Ugye mindig az elindulás az egy ilyen sarkalatos pontja, mint ahogy az életben is nagyon sokszor van olyan, amikor egy új dologba kell belevágni az embernek, és akkor nyilván eluralkodik rajta a félelem, vagy a kishitűség, vagy az aggódás, vagy a hogy lesz, mint lesz, óvatoskodik, meg nem tudom. És milyen érdekes, amikor ez valahogy így átbillen, akkor tényleg kinyílik nagyon sok minden. Az idei Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak ugye a központi felajánlása a béke. Az előző műsor szakaszban Szabó Tamás elnök úrral beszélgettünk egy picit, és ő ugye hozta a békének tulajdonképpen a harc nélküliségnek a lényegét. De ha ennél egy picit mélyebbre ásunk, vagy próbálunk egy más aspektusát behozni a békének, akkor ugye nagyon-nagyon sok féle ajtó nyitódik ki, hogy mennyi mindenre rá lehet nézni ilyenkor a béke kapcsán. Ugye a zarándoklatokról most mi már azt mondjuk, hogy ezek tulajdonképpen mozgó lelki gyakorlatok, és talán, ahogy Ágota is megfogalmazta az előbb, és Vanda is ezt említette, hogy amikor elindul az ember, akkor valami olyasmi történik a ráhagyatkozás nyomán, amire eredetileg nem is gondolt, vagy nem is számított rá, de mégis nyílnak olyan lehetőségek, olyan gondolatok, hiszen szembesül az ember a tájjal, új kapcsolatokkal, új emberekkel találkozik, kulturális kincsek vehetik körül, amik ugye rávezetnek egy nagyon markáns gondolatra, és hogy ezáltal teljesedik ki maga a zarándoklat élménye? Mert ugye egy lelki gyakorlaton is nagyon-nagyon sok mindent meg tud élni az ember, nyilván főleg a befelé dolgozás kapcsán, de mennyire érdekes ezt a belső munkát kiegészíteni, hát én úgy szoktam néha fogalmazni, hogy egy ilyen filmet nézünk közben, mozog a táj, mozognak az emberek benne, és milyen érdekes, hogy ez is lecsapódik bennünk. Na most, ha ennek fényében egy picit gondolkodunk a békéről, és ezt most azért is hozom ide, mert hát ugye minden zarándoklaton kvázi egy lelki program mentén haladnak a zarándokok. Gondolatokat, kérdéseket, önismereti dolgokat hoznak oda a zarándoklat vezetők, hogy mindenkinek segítsék az egyéni útját, és az első ilyen állomás a saját lelki békénk megteremtése. És ennek kapcsán gondoltam, hogy egy picit megkérdezem a lányokat arról, hogy... hogy amikor ti úgy érzitek, hogy most nagyon-nagyon kivagytok zökkentve a lelki békétekből, és nem sikerül uralni az érzelmeiteket, az indulataitokat, tehát valahogy megbojdul, vagy egy fájdalom miatt, vagy egy sértettség miatt az életetek, akkor van-e esetleg már olyan eszköz, vagy lehetőség a kezetekbe, amit így tök tudatosan előtt tudtok kapni a kis zsákotokból, hogy na ahhoz, hogy én most újra nyugalomra lejjek, vagy nem tudom, visszatérjek egy kicsit a lelki békémbe, ahhoz most azt kell nekem tennem, hogy van-e ilyen a zsákotokban? Mert ha nincs, én elmondom a sajátomat addig, de azért bátran.
3: Szerintem igen, van. Hát, mint fiatalként, ugye az emberek, amikor tehát én személy szerint, amikor békétlen vagyok, vagy amikor ideges, ez általában akkor valamikor fáradt vagyok, tehát mondjuk már elfáradtam a nap sok terhében, és ilyenkor mindig eszembe jut ez az idézet, hogy jöjjetek hozzá mindnyájan, akik meg fáradtatok, vagy terhek alatt görnyedtek, és én felüdítelek benneteket. Ez egy számomra kedves idézet, és ilyenkor mindig a szentírásomat szoktam felcsapni, és mindig találok egy olyan idézetet, általában a Jóisten nagyon jól irányítja a kezemet, és mindig egy olyan szentírási részhez vezet, ami az adott pillanatban segít egy kicsit megnyugodni és békére lelni.
2: Szuper, tök jó. És közben sikerült utolérnünk akkor az első telefonos riportalanyunkat, úgyhogy akkor Németh Istvánt is nagy szeretettel köszöntjük itt a vonalban. Dicsértessék, szia István!
5: Dicsértessék, Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, mert nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy egy picit itt kiragadhatunk téged a zarándoklás folyamatából, és éppen arról beszélgettünk itt a stúdióban, hogy a zarándok élmények kapcsán mennyire érdekes ezeken a központi gondolatokon, mottókon egy picit rágódni, gondolkodni, elmélkedni és imádkozni érte. Az idei Együtt a Nemzetközi Zarándoknapnak ugye a béke a központi mottója. És ennek kapcsán, István, téged is szeretnénk megkérdezni erről, hogy mielőtt a zarándoklásról egy picit beszélgetnénk, te hogyan éled meg a saját lelki békéd eszközeid, milyen eszközök állnak rendelkezésre számodra ahhoz, hogy mondjuk visszatérjél a saját lelki békédhez?
5: Ugye eszembe jut az a gondolat, mikor azt mondja Jézus, hogy az én békémet adom nektek. És a kérdésem felmerült bennem, hogy mi milyen békét adunk az embereknek. Tehát, hogy tudunk-e olyan békét adni, vagy csak keressük a békét. Mert máma szerintem csak keressük a békét, hogy ott akarunk békét teremteni, ahol nem vagyunk jelen. De hogy családban, barátok, ismerősök között nem biztos, hogy akarjuk mi ezt a békét megteremteni, hanem kifogásokat keresünk. Hogy legyen béke a világon, de az a másik ember dolga. Én meg nem bírok a családban békében élni, mert haragszok erre, haragszok arra. Nekem inkább ez lett a gondolatom máma, hogy elindulunk, hogy jó lenne úgy legalább azt a pici részt magunk körül békébe teremteni. És akkor lenne béke a világban is, mert különben nem fog menni, hogy magunk között. Nekem ez a gondolatom.
2: Hát nem rossz gondolat, hogy így fogalmazzak, mert hogy, és te is ugye idehoztad, hogy ugye mennyire fontos a kapcsolatokban a béke.
5: Így van.
2: mert egyébként mennyire összefüggnek a saját lelki békém, nyilván akkor tud megteremtődni, hogyha hát körülöttem, közvetlen környezetemben nem háborúdul, és mennyire igazad van, hogy elnök úr ugye az előző műsor részben ugye a világ békéjéről beszélt, a háborús helyzetekről beszélt, és ez nyilván valamilyen szinten nyomasztja az embert, főleg az a tudat, hogy ahogy te is mondod, erre hatással nem biztos, hogy az egyén tud lenni abban a szerepkörben, amiben ő éppen él, de hát mennyire fontos, hogyha a saját környezetünkben megtaláljuk a békét. Ha egy kicsit arra rá tudnál nézni, István, hogy számodra a zarándoklás, mint eszköz, mint lehetőség a batyútban, így a béke kapcsán, hova tudod elhelyezni ezt a lehetőséged, ezt az eszközt? Számodra mit tud hordozni egy zarándoklás?
5: Sok minden eszembe jutott már, hogy mit teszek abban, hogy én elindulok, abban, hogy imádkozunk, tehát mit tudok teremteni, és ugye talán nem biztos, hogy most észreveszi annak gyümölcsét, amit teszünk, de hogy amikor bajban lesz az ember, és kiáltani akar, akkor szerintem mi egy példát mutatunk, hogy nézd, csak ide is lehet kiáltani. Istenhez is lehet kiáltani. Szerintem ezt mutatjuk meg ebben a részünkkel, hogy van több, mint a világ, hanem van máshoz is kiáltanunk, és már egyszer elfogynak itt a világban a kiáltások, elfogynak a barátok, a mindenki, és akkor tudunk-e kiáltani még? Tudunk-e úgy kiáltani, hogy uram, nézd csak, most már csak te maradtál. Minden elfogyott, már nincs kihez. Már jó lenne előbb felfedezni, mielőtt ide jutunk, hogy már csak oda tudunk kiáltani. De nagyon nehéz szerintem felfedeznünk, hogy van több. Szerintem ez az arandoklát, hogy felfedezzük azt, hogy most máma is, hogy nincs probléma, addig is tudunk kiáltani hozzá. Hát nem kell ahhoz problémának lenni, hogy tudjunk hozzá kiáltani. Szerintem ez az arándoklásnak az egyik része, hogy vele lenni, és akkor na uram, hiszen itt vagy te. Semmi baj nincs.
3: Köszönjük szépen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen érzés szervezőként részt venni, zarándoklatvezetőként részt venni egy zarándoklaton, hogy nyilván egy másik szemszögből látja a zarándokokat, az egész utat. Milyen érzés ennek a háttérében szervezőként részt venni?
5: Egy kicsit talán olyannak élem most már meg, hogy kicsit hátrébb lépni. Tehát nézni az embereket, nézni, ahogy imádkoznak, és nem ott elől menni, hanem ott hátul, és akkor nézni őket. Nekem nagyon tetszik ez a része most már, hogy ránézni az emberekre, a mosolyukra, ahogy imádkozik, ahogy kapcsolódik hozzá. Egy kicsit jó így hátrébb lépni szerintem, és az mai világnak pont jó lenne, hogy egy picit megállni és hátrébb lépni, látni a másik embernek az örömét, a boldogságát, a fájdalmát. És egy kicsit talán ott vele együtt lenni. Ez úgy jó lenne, ha ezt meglátnánk. De tényleg?
2: Milyen fontos ez a gondolat egyébként, István, amit hoztál, mert hogy Székely János püspök atya írt egy imádságot ehhez a naphoz, amit majd itt a Mária Rádióban is természetesen fel fogunk olvasni, és talán a legmarkánsabb gondolat, ami ott Én hiszem, hogy felsőbb inspiráció nyomán került püspök atya tollára, ez az önkorlátozásnak a gondolata, hogy a mai világban mennyire fontos a béke szempontjából az, hogy magunkat egy kicsit már vegyük vissza. Személyiségünkben, a beszédünkben, a magatartásunkban, az érzelmeinknek néha olyan korláttalanul adunk néha hangot. Most éppen nem árulok el nagy titkot, de mi Velencéről a gépjárművel érkeztünk fel ma Budapestre, és ilyenkor én is egy picit mindig izgulok így élő műsor előtt, hogy vajon az M7-es autópályán mivel fogunk éppen szembedőszülni, a társadalom mely szociológiai ágá lesz jelen az autópályán. Ma nagy béke volt, tehát hogy semmiféle dudaszó és villogtatás és nem tudom én letolással nem szembesültünk, de ugye én ilyenkor szoktam egyébként néha erre is ránézni, hogy amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, hogy például levillogtatják, mert csak 130-al megy, akkor ő hogy van jelen, mert a másikat nem biztos, hogy tudom befolyásolni abban, hogy ő ne villogtasson, mert hát mindjárt elmegyek előled, és nyugodtan mehetsz tovább, hanem hogy én mennyire tudok békével utat engedni annak, hogy szóval magamat korlátozni abban, hogy én ebben nem állok bele, én próbálok a béke útján járni, és akkor továbbvinni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, István, hogy ezt felhoztad, ezt a fajta szemlélődő álláspontját például az önkéntes szolgálatnak, mert talán ez az egyik kulcsa annak, hogy valóban a béke út.

0: Nagy szeretettel. Szia, Dani!
1: Dicsőség az Úrnak, szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, remélem hamarosan újra a napindító műsorban is hallhatják majd a hangomat, illetve még szemben fogalmazva újra szolgálhatok a napindítóban is. Szervusz Zsófi, köszönöm, hogy hívsz minket.
0: Nagyon szépen köszönjük, és mesélj egy picit arról, hogy na ti most merre jártok testben és lélekben, hol tartotok az utatokon?
1: Ez a Veszprém és Bakonybél közötti szakasz első harmada, ahol éppen állunk, ahol egy kis közösség fogad minket Márkon. Veszprémtől Márkóig bicikli úton jöttünk, már nem kerékpárral, hanem a szépen megépült Veszprém-Márkó kerékpárút nyomvonalán érkeztünk meg a Márkói Szent Márk templom melletti Vadalatúj Szent Rita közösségi házhoz, ahol Gyuri és Judit fogadott minket, ők a helyi közösségnek nagyon aktív tagjai, Gyuri is tanár, Judit is tanár, méghozzá hittantanár, méghozzá Piroska lányom kedvenc hittantanára. Úgyhogy itt vagyunk, a résztvevők száma idén nem magas, heten vagyunk, akik elindultunk Veszprémből, heten, mint a hét szentség, hogy megelőzzem a rossz indulatú megfogalmazásokat.
0: De mennyire fontos, hogy úton vagytok ti is, és csatlakoztok ehhez az óriási megmozduláshoz, mert egyébként őszintén szólva reggel, amikor felébredtem, én már rendkívül meghatottam, vettem tudomásul, hogy ugye már több zarándok szakasz éjszaka elindult, és hogy ilyenkor én mindig felteszem magamnak a kérdést a miértektől. Miért? Vajon mi hív valakit arra, hogy részt vegyen, ott hagyja a kényelmét, elmenjen otthonról, lehet, hogy ma meleg lesz, lehet, hogy por lesz, lehet, hogy szembesülünk avval, hogy mondjuk az ökológiai világ jelenleg milyen állapotban van, de mégis elindul, vagy mégis megszervez egy ilyet. Egy picit mesélj a te miértedről.
1: Egészen egyszerűen úgy tudom összefoglalni, hogy Mária, Jézus anyja, ő hív engem, és azokat, akik velünk vannak, de kibontom ezt egy kicsit. Elhatároztam évek óta, vágyom már vissza, Fiumében van egy, Riekában, ha így tetszik, van egy kegytemplom, és oda nagyon szeretnék visszamenni, mert oda egy csodás, szó szerint csodás emlékem kötődik. És elhatároztam, hogy na idén augusztus 15-én, már pedig megyek oda, mert tudom, hogy ott már egyszer Mária nagyon kedves volt hozzám, és szeretnék hozzá visszamenni. De 3 hete fölhívott dr. Szabó Tamás, hogy hát ő neki combizom szakadása van, és elvállalom-e, hogy ezt az utat helyette, mint vezető végigjárom, ezt a 29 kilométert Veszprémtől Bakonybélig. És úgy látszik, hogy Mária mindig tartogat valami meglepetést, és mindig valami másra hív. Azt mondta, Dani fiam, most ne a saját örömödre utaz egyedül egy kegytemplomhoz, hanem tégy egy kis szolgálatot, tedd meg azt, amire kérnek. És ezért vagyok itt, ezzel a 6 társsal együtt menni Bakonybélbe, természetesen a belső békéért, ami nagyon hiányzik, természetesen a világ békéjéért, ami még jobban hiányzik, és nemzetünk békéjéért is, hogy a kettő közé is helyezzek valamit. Nagy szükség van a békére, nagy szükség van belül mindannyiunknak arra, hogy rá tudjunk hangolódni arra, amit a medjugorjai üzenetekben, ami szüzenyánk mindig üzen nekünk. Imádkozzatok, és keressétek a békességet.
2: Köszönjük szépen. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy amikor elindul egy zarándoklatra, akkor ugye hordoz magában szándékokat, kéréseket, de hogy alapvetően legalábbis én úgy szoktam, hogy ilyen ráhagyatkozással, hogy ezt így az Isten elé tudja tárni, meg tudja őt kérni, és el tudja őt fogadni, amit ő ad ezekre a szándékokra, hogy milyen szándékokat hordoz. És mi az ön célja ezzel a szalándoklattal?
1: Van az a szép dal, békét a szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak, aki Mária úton zarándokolt, már biztos sokat énekelte ezt. Tudom, hogy ezzel egy kicsit ismétlem most önmagam, hiszen az előbb is erről beszéltem, de ez a fő szándék. Természetesen

0: elsősorban, a családomra gondolok, itt gyermeket nevelünk, most már csak négyet, mert az egyiknek már esküvője volt Veszprémben, és talán ez a legfontosabb, otthonunkban megkeresni a békét. Otthonunkban megkeresni azt, hogy az, ami összetart egy családot. Olyan egyszerű szó ez a szeretet, és elcsépelt, de biztos a hallgatók értik, meg te is érted, mire gondolok. Megkeresni a szeretetnek azokat a formáit, amik közösségi kovácsolnak, közösségi tesznek egy családot. Úgyhogy ez az elsődleges szempont. A többi pedig, akik itt vannak, mindenkinek van a szívében valami, beszélgetés közben, út közben kibontjuk, ki mire gondol. Istennek legyen hála, tisztartó Dávid diakónus barátom segít ebben nekünk. Most érkezett meg ide az imént Márkóra, oltári szentség kihelyezésen volt Hárskóton, és onnan jött ide. Most velünk van, egy kis lelki támasszal indít majd el minket innen a templomtól, és ugyanezt megteszi majd fél egykor Hárskóton is. Úgyhogy mindenkinek a maga szándéka napközben majd megnyílik. És valóban egymásra hagyatkozunk, és Máriára, hogy segítse minket az útunkon.
1: Köszönöm szépen.
2: Hát ezek nagyon érdekes gondolatok. Az jutott most eszembe, hogy egy kicsit így beszélgettetek. Ugye egyébként nem tudom, hogy mennyire érezhető így az éteren keresztül az, hogy mennyire szeretik az emberek ezt az egészet. Tehát, hogy nekem ez a megélésem mindig az ilyen Mária utas nagy rendezvények kapcsán, hogy amikor beszélgetünk az önkéntesekkel, és ők egyébként most szolgálatban vannak, mert X számú ember őket nézi, és rajtuk keresztül figyel Krisztusra meg Máriára. Na mindeközben még próbálják a Mária Rádió hallgatóságát is bevonni ebbe a nagyon különleges élménybe. Ez mennyire egy szerethető dolog. Nem elölök nagy titkot el, hogy az előbb ugye volt egy kis technikai hibánk itt, és Péter is bejött, hogy jaj, hát nem sikerült teljesen tökéletesen itt az indulás, meg nem tudom, és mindig erre jutunk, hogy hát ő is azért van itt, mert szereti ezt a dolgot. Legalábbis bízom benne. Igen, bólogat. Úgyhogy akkor megérkeztünk. Szóval, Dani, még egy picit mesélj a mai programról. Merre fogtok menni, hogyan érkeztek meg, és lehet-e hozzátok csatlakozni?
0: Igen, lehet csatlakozni. Például most Márkon, de nem hiszem, hogy valaki hirtelen ki fog ugrani a márkói konyhából, és ide jön a Szentlélek a házhoz, bár várjuk szeretettel. Utána Hárskóton lehet csatlakozni dél és egy óra között a Hárskóti templomnál. Utána már Bakonybélbe érkezünk. Ez egy nagyon klassz kis szakasz. Az első része bemelegítésnek fogható föl, mert sík bicikli úton haladtunk Márkóig. A középső része, ez 9 kilométer volt. A középső része megint körülbelül 9, inkább 10 kilométer föl Hárskótig, az egy kemény szakasz, ráadásul betonút mellett haladunk, úgyhogy nem annyira pihentető és békés. A Hárskúttól viszont jön a legszebb rész, ami a Ráktanyáig vezet 2 kilométeren át, ott kicsit fölfelé, viszont onnantól kezdve erdős, mezős, nagyrészt árnyékos úton haladunk lefelé végig Bakonybélbe. Így a vége felé marad a szépség és a pihenés, és hát a Bakonybél előtti Szentkúthoz érkezés, ott is egy kis rövid pihenő. Nagyon, nagyon jó zarándok szakasz, tényleg ideális a felépítése, hiszen a végén van a szépség és a pihentető rész. Várunk mindenkit természetesen, ha valaki még Hárskóton tud csatlakozni, akkor a 7 fős létszám esetleg 10 főre bővülhet, vagy még többre.
2: Hát legyen így, de nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyien is ott vagytok, és együtt vagytok, és hát járjátok ezt a egyébként amúgy is gyönyörű utat, már így a fizikai térben is, aki még nem járt erre, nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom, hogy látogasson el a Mária útnak Veszprém-Bakonybél közötti szakaszára, mert tényleg valami elképesztően gyönyörű, és hát keljünk ma útra a békéért. Ha valaki nem tud fizikailag csatlakozni, akkor a Mária út közösségi oldalán és a Mária Rádió közösségi oldalán, valamint itt a Mária Rádió hullámhosszain is. Hát mi akkor így lélekben legyünk együtt a békéért. Vásárhelyi Danit hallottuk. Nagyon-nagyon áldott utat kívánunk mindenkinek, és Dani, nagyon szépen köszönjük, hogy felvállaltad ezt a szolgálatot, és most nem Fiumében hívunk téged, hanem éppen az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap Veszprémba Konybél szakaszán. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon szívesen, és számítunk a Mária Rádió hallgatóinak, támogatóimáira.
2: Legyen így, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Dicsérjük az Urat, mindörökké, amen.
2: Nagyon szépen köszönjük, és hát akkor mielőtt tovább folytatnánk, beszélgessünk egy picit arról, hogy felhoztunk azért már pár szempontját, pár kérdéskörét az zarándoklásnak, meg a békének. De mindig nagyon érdekes egyébként ugye a különböző generációknak az álláspontja, és akkor most így felhívnám a figyelmeteket és a hallgatókét is arra. Ugye elnök úr azért az idősebb generációhoz tartozik, ők még majdnem megélték a világháborúnak a sötét oldalát, hát hiszen nem nagyon volt más oldala, csak sötét, maradjunk ennyibe. És hát nyilván ők hordozzák a harcászati tevékenységekből fakadó sérelmeket, sértődést és sebeket, mennyire nehéz ebből fölállni. Aztán van egy középső generáció, aki egyértelműen a kapcsolatokban annak a nehézségeiben, békétlenségeiben látja talán a legnagyobb nehézséget. És hát vagyunk azért olyan témakörök kapcsán is elgondolkodva, amik lehet, hogy abszolút például a fiataloknak az egyik legnagyobb nehézsége. Sokat gondolkodtunk itt a lelki gyakorlat oldalán keresztül a zarándoklatnak azon az aspektusán, hogy ugye a zarándoklatok többsége a természetben zajlik. Persze vannak olyan zarándoklatok, amik városon belül, de hát az is egy épített környezet. És hogy a mai világban a teremtett világnak ez a fajta változása, drasztikus változása, amit most mindannyian élünk ebben a nyári folyamatban, az ökológia mekkora szorongással tudja egyébként elsődlegesen az ifjú generációt megérinteni. Hogy vagytok ti ezzel? Mennyire élitek az ökológiának ezt a változását nehézségként, félelemkeltő dologként, és egyébként van-e ennek kapcsán valami olyan gondolatotok, amit ti személyesen meg tudtok élni, vagy meg tudtok lépni, hogy na én akkor most megteszem a kis környezetemért azt, hogy, és akkor bennem legalább béke lesz, mert én megtettem. Van-e ennek kapcsán gondolatotok?
1: Igen, szerintem a mai, hát a fiatal generáció nevében én úgy gondolom, hogy ez egy súlyos probléma, de ezt a fiatalok még nem feltétlen ismerték fel, vagy nem akarják felismerni, és nem nagyon akarnak tenni érte. Persze vannak kivételek, de általában a fiatalok csak azért tesznek környezettudatos dolgokat, mert ezt tanították nekik, mert ezt mondták nekik, de még nem tudatosan nem ismerték fel a következményeit annak az útnak, amerre a világ halad, mert hogy ezen a téren elég rossz irányba halad az egész világ, és talán a COVID-járványjal jött egy olyan csapás, ami úgy mindenkit megérintett, és így mindenki egy kicsit így feleszmelt, hogy hoppá, ez a világ egyébként mulandó, és hogy vigyáznunk kell rá, mert csak egy van belőle. És ez volt ez a talán egyik fordulópont, de egyébként a háború is ilyen, hogy az emberek felismerték, hogy vigyáznunk kell a földünkre, és talán ez volt az, ami minden generációt, nem csak az idősebb meg közép, de a fiatalokat is észrevette, hogy nem jártunk iskolába, csak számítógépeken keresztül tudtunk beszélgetni, nem mehettünk át a szomszéd kisfiúval se játszani, meg senki, mert egyszerűen karantén volt, és talán ez az, ami az emberben így tudatosítja azt, hogy mekkora érték a közösség, hogy közösen mennyi mindent tudunk létrehozni, és ha mondjuk én egyedül a szelektív kukába dobom a szelektív hulladékot, az nem is olyan nagy lépés, de hogyha közösen egyre többen megtesszük ezt a lépést, akkor nagy dolgokra lehetünk képesek, és ugyanez igaz a környezetvédelemre, és fontos, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét, még hogyha ez nekik nem is tudatos először, mert mert hogyha egy szokás alakul, már azzal is elértük azt, hogy nekik ez egy szokás, egy fontos kialakult dolog, amihez tartják magukat, és talán a jövőben így is tudnak vigyázni majd a környezetükre.
2: Köszi, Vanda.
3: Igen, én ezzel egyetértek, és én az abban hiszek, hogyha mindenki a saját maga környezetében így elkezd egyre jobban figyelni mondjuk a teremtett világra, és mondjuk apró lépéseket tesz így afelé, hogy jobbá váljon a világ, akkor ez tényleg jobbá fog válni.
2: Hát legyen így, és hogy azért is hoztam fel most a teremtett világnak a békétlenségét vagy a békéjét, mert a következő telefonos riporttalanyunk egy nagyon-nagyon különleges zarándoklatot vezet, mégpedig a Balatonon egy evezős zarándok szakasszal csatlakoznak az Egyúton Nemzetközi Zarándoknaphoz, és akkor nagyon nagy szeretettel bízom benne, hogy hall minket. Munkácsi János van a vonalban. Szia, János!
4: Szeretettel köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Igen, itt vagyunk.
2: Nagyon szépen köszönjük, és hát mindörökké ámen. Na mert hogy? A lányokkal itt arról beszélgetünk, nem tudom, hogy hallottad-e az elmúlt perceket itt a Mária Rádióban, hogy ugye ennek a zarándoknapnak a központi témája a béke, amint mennyi oldalról meg lehet vizsgálni, és akkor most mi arról beszéltünk, hogy a teremtett világ milyen kríziseket hoz most elénk, főleg ugye a fiatal generáció szembesül talán leginkább ezzel, és hát a hosszú távú következményeit nyilván ők fogják hordozni, és hát milyen békétlenséget teremt. Na, egy ilyen zarándoklat kapcsán, ami egy ilyen nagyon-nagyon különleges helyszínen vezet a természetben, egy picit próbáljunk meg, segíts nekünk abban, hogy egyrészt ti ezt hogyan élitek a mai zarándok utat, egy picit mesélj azért a programotokról, és hát talán a békének erről az aspektusáról, hogyan élitek meg ti az ökológiai világnak ezt a fajta drasztikus változását, és milyen tapasztalataitok vannak azokban az apró lépésekben, amit meg lehetne tenni.
4: Igen, tehát mi reggel 8 óra után indultunk el Tihanygödrösből, 3 hajóval, heten járjuk ezt a zarándoklatot, és mindjárt a kezdő induláskor, elmélkedéskor egy kicsit ezt átbeszéltük meg az első megállóhelyünkön, hogy a béke az tulajdonképpen kinek mit is jelent, és hogy a béke honnan is ered, és hogy valójában ezt Istentől kapjuk. És nem csak, hogy kint vagyunk a vizen a teremtett világban, és megcsodáljuk ennek minden szépségét, hanem itt kint a vízen is, meg gondolom máshol is, ahol járják gyalogosan a zarándoklatot, akár mezőn vagy erdőkön át, tehát óhatatlanul is az Úristenre gondolunk, őrá következtetünk vissza, és hát ez egy óriási hálával tölti el a szívünket, és ez a hála önmagában adja a békét. Itt ugye kijönni a vízre, beszélgettük a többiekkel, gyakorlatilag tényleg olyan, mint kijönni az Úristennek a templomába. Nagyon hálásak vagyunk a mai időjárásért, hiszen nem kaptunk másodfokú viharjelzést, ragyogó időben, ragyogó időjárási viszonyok között tudunk evezni, és ez az embernek a szívét óhatatlanul is az Úristenhez emeli. De igen, belehallgattam az előző percekbe és abba, hogy a részint az ökológiába, részint pedig a surlódásba. Nekünk, mi most pont itt vagyunk egyébként, átkeltünk a Tihanyi réven, és itt pont volt egy kis surlódásunk a réva alkalmazottaival a kiszállás, nem kiszállás körében, úgyhogy gyakorolhattuk a békét, a békétlen emberi világ mellett gyakorolhattuk a békét. Az, hogy az ökológiával való kapcsolat, és ez hogyan érint bennünket, valóban azt tapasztaljuk, és ez nálunk itt a Balaton mellett, ez napi élmény, hogy hát csökken a vízszint. Ugye a velencei szó már szinte használhatatlan, a Balaton vízszintjén is azt tapasztaljuk, hogy rendkívül lecsökkent, és egyébként is az élővilággal kapcsolatban azt látjuk, hogy erre jobban szűkül a teremtett világnak az élő környezet, és ezzel együtt a mi lehetőségeink is csökkennek arra, hogy velük kapcsolatba kerüljünk a teremtett világgal, és ezen keresztül az Úristennel. Úgyhogy igen, a mi zarándok csapatunkban is van 2 gyermek, egy 9 éves kislány és egy 10 éves kisfiú, úgyhogy ezt ők velünk együtt élik meg, és szerintem a legjobb tanítás az élő példa, amit a felnőtteken keresztül kaphatnak.
2: Nagyon-nagyon fontos gondolatok. És egyébként jó hallgatni itt titeket. Nagyon szépen köszönöm ezt a templomi metaforát, mert szerintem valóban lehet, hogy kint a szabadban élheti meg az ember leginkább azt a fajta teremtő szándékot, meg azt a fajta harmóniát, amit a Jóisten egyébként megteremtett, és akkor mi emberek, hát ránézhetünk, hogy mi mit is kezdtünk eddig ezzel a nagy harmóniával, és most, hogy törik ez a harmónia, na most akkor vajon mit tudunk tenni ezért, hogy ezt a fajta háborús helyzetet, mert talán mintha az ökológiában is ez zajlana, valahogy mi a saját környezetünkben megoldjuk. Ha egy picit még tudnál nekünk segíteni abban, hogy hogyan zajlik itt az evezős zarándoklatban maga a lelki program. Megálltok a vízen, és akkor egy picit elmélkedtek, gondolkodtok, mert hát nyilván a gyaloglás közben azért egyszerűbb megállni, de azért a csónakok ringatoznak így a szemem mellett, ezt tudom elképzelni. Igen. De hogy is zajlik ez pontosan?
4: Igen, hát ez is egy opció, egy lehetőség, hogy a vízen kapaszkodunk össze. Itt igazából azt látjuk, hogy itt hát nagyon, nagyon érdekes, itt a Balatonparton mindenki nagyon védi a saját kis területét. Próbálunk azért kiszállni, mert ugye erre is azért emberi szükséglet okán is szükség van. Ugye induláskor mindjárt a Tihanyi Gödrösi strandnál tartottunk egy kis napindító elmélkedést, pontosan a nap tematikájával kapcsolatban. Illetőleg a 34. Zsoltár szavai jutottak az eszünkbe, vagy idéztük, hogy keresd a békét és járj a nyomában, mert ugye ez nagyon ott van, és hogy az Ószövetségben is ezzel találkozunk, hogy rendre béke köszöntéssel köszöntik egymást az emberek, és az Új Szövetségben is Jézus ugye a feltámadása után így köszönti tanítványait, hogy békesség nektek. Tehát elindulásunk után tartottunk a Tihanyi apátság alatt egy megállót, ott inkább egy ilyen témafelvezető kérdések hangzottak el, és most, hogy átértünk a réven, itt a Klub Tihany strandján álltunk meg, és itt tartunk majd egy kis megosztást, egy kis beszélgetést. Ezt követően pedig majd a Sajkodi strandnál fogunk megállni, az a végállomás, ez innen már csak pár kilométer, és akkor ott lesz a végső átbeszélése, hogy kinek mit is adott ez a mai nap.
1: Köszönjük szépen. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy miben más mondjuk egy vízes, egy evezős zarándoklaton részt venni, mert hogy én szeretek evezni is, meg vízen lenni, meg szeretek zarándokolni, de nekem eddig ez két külön dolog volt, hogy miben más ez a zarándoklat, mint mondjuk egy gyalogos zarándoklat?
4: Itt ugye én nagyon régóta járom a vizet, 10 éves korom óta járom a vizet, és gyakorlatilag az a tapasztalatom, hogy mindig más és más arcát mutatja. Tehát kimenni az erdőbe egyik napról a másikra, vagy egy héten belül nagyjából ugyanazzal a helyzettel találkozik, ugyanabban az erdőben az ember. Vízre kijönni gyakorlatilag sokszor egy napon belül is nagyon sok minden megváltozik, de napról napra mindenképpen más a napfény, más a szél, mások a hullámok, nagyon sok minden más a hőmérséklet, és az ember tulajdonképpen erre is rá tud csodálkozni. Tehát mindig az újabb és újabb, tulajdonképpen a természetnek a végtelen változatosságán keresztül rá tud csodálkozni az Úristenre, és hát ebből az a végtelen béke, hogy én ebben ott lehetek, hogy én ebben vendég lehetek, hogy én ebben meghívott lehetek, hogy ez számomra ajándék, ez valami egészen különleges élmény. És hát ugye az ember óhatatlanul a természet változékonysága miatt ki van téve annak, hogy ő maga alkalmazkodjék, ami szerintem nagyon fontos dolog a mai világban, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem akar az ember alkalmazkodni, maga akarja uralni a környezetét, a teremtett világot is. Itt azért kinn a vízen nagyon más nem tehet az ember, mint hogy alkalmazkodik. Felszerelésben, ruházatban, egyáltalán az egész útnak a megtervezésében.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, mert hogy ez is egy nagyon-nagyon markáns gondolata, talán a békének is, és újra visszacsatolok az ominózus önkorlátozásra, hogy nem urai vagyunk a világnak, hanem részei ennek a teremtett harmóniának, amit a Jóisten ideadott erre a földre. Munkács Jánosnak nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy egy picit megszakítottad miattunk az arándoklatot. Isten adjon nektek nagyon-nagyon sok ajándékot az útra, és hát a béke legyen veletek. Nagyon szépen köszönjük.
4: Isten áldjon bennetek is, sok kegyelmet és áldást kívánok a szervezésetekhez, és valamennyi úton lévő zarándoknak a Jóisten áldását, kegyelmét és a békéjét kívánom.
2: Legyen így, köszönjük szépen, Munkács János, hallottuk. Mindörökké, ámen. Hát szóval ez egy, szerintem egy markáns záró gondolat, hogy hogyan tudja az ember mégiscsak illeszteni magát hogy nem mindig próbáljon irányítani, hanem része lenni valaminek, szerintem ez egy óriási gondolat. De hogy egy picit a lányokkal még menjünk tovább ezen a lelki folyamaton, mert hogy ránéztünk ugye egy picit a teremtett világra, és azért hozok egy nagyon-nagyon jó példát. Bevallom őszintén, hogy én magam is ökológiai szorongó vagyok, ezt én már azért kimerem magamról sajnos mondani, hogy én nagyon-nagyon féltem a saját gyerekeimet is a saját jövőjüktől, hogy ebben a pusztuló világban hogyan fogják tudni ők majd a saját boldogságukat és békéjüket meglelni, és ők érezzék a felelősségüket abban, hogy igenis minden embernek, én azt gondolom, hogy ma már kötelessége egyszerűen ebben gondolkodni, mert a saját utódainkon, meg a saját világunkat pusztítjuk, és akkor hozok ilyen nagyon profán példákat, hogy nálunk az idei nyáron bevezetésre került, mi egy családi házban élünk, a vízről való tudatos gondolkodás, és ez hozott 2 darab tinédzserrel, és egy kicsivel élünk, ugye egy családi házban egy olyat, hogy mi elkezdtük összegyűjteni a konyhában a vizet, és elkezdtük a kézmosóvizet lavorba gyűjteni, sőt a 40 fok kapcsán, amikor bevezették, hogy nem lehet locsolni, én megkértem a srácokat, hogy akkor innentől mi lenne, ha lavorban zuhanyoznánk már, hogy beállítunk a zuhanykabinba egy lavort, és nagyon odafigyelünk a különböző kémiai anyagok használatára, és hogyha nem használtunk túl sokat, akkor igenis menjen ki ez a víz a fa alá. Hát nem volt könnyű, szóval ezt nem állítom, hogy a tinédzserek rögtön azt mondják, hogy ez tök jó ötlet, hogy miután lezolnyoztunk, akkor egy lavorvizet még ki lehet cipelni a házból végig, fröccsögetve mindenholnan. De az az érdekes meglátásunk, hogy például ők hozták pont valamelyik nap föl, hogy ők nem is gondolták volna, hogy mennyi víz fogy például a konyhában csak azzal, hogy megmosunk egy almát. Mert eddig ugye lefolyt a lefolyón, és nem szembesültünk avval, hogy milyen hamar megtellik a konyhai mosogatóban az a lavor, pedig mi csak egy almást mosunk meg egy répát, meg a nem tudom, kiöblítem a poharamat. Na ebből a nap folyamán hány ilyen lavor víz keletkezik, és ha azt mind elkezdjük kihordani a tuja alá, vagy a gyümölcsfa alá, akkor rájövünk, hogy egyébként nem is kell locsolnunk, mert hogy nagyon komoly tételű vizet tudtunk így visszajuttatni a környezetbe. Na, ezek csak ilyen nagyon apró lépések, nem mondom, hogy könnyű, és nem biztos, hogy ez a jó megoldás, tehát, hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy persze Budapesten például mit lehet kezdeni, bár én most már állítom, hogy akár a növényzetet lehet avval a kis vízzel meglocsolni, amit a konyhában az ember felbír fogni, de hogy ezek a nagyon apró lépések milyen komoly eredményekhez juthatnak. Na, de egy picit menjünk akkor tovább, mert hogy beszéltünk a teremtett világból, de azért talán a generációtokat jobban érint a mesterséges világ által generált feszültségek, szorongások, mert ugye mai világban a közösségi média, a mesterséges intelligencia használattal, ugye óhatatlanul jön egyfajta, megint csak mondom, hogy szorongása az embernek, hogy na például mi az a szakma, amit mondjuk ti ki tudtok választani annak kapcsán, hogy nem tudom, én 10 év múlva is mondok egy bolond példát, biztosan szükség lesz jogászra, és nem a mesterséges intelligencia fogja mondjuk a jogászi munkának a nagy részét elvégezni. Én legalábbis, ahogy beszélgetek a fiatalokkal, ez nagyon komoly problémákat hordoznak a fiatalok most ennek kapcsán. Na ti hogy vagytok ezzel? Hogyan élitek ezt az egészet meg?
1: Hát ez egy jó kérdés, még az előzőre utalnék vissza, amit feltettél. Szerintem a fiatalok is vágynak békére, mert mindenki vágyik egy belső békére, hogy keresik a helyüket, hogy megtalálják ebben a világban, hogy nekik hol van itt szerepük, mi a dolguk. És ezt a közösségi média ezt nagyon árasztja, hogy itt a legjobb, és beszippantja az embert, hogy itt mindent megtalálsz, amit szeretnél, itt jó közösség vár rád, de nem tudod pontosan, ki van a profil mögött. És ezért is veszélyes, hogy egy álbiztonságot ad az embernek, hogy van egy közössége az online térben, akikkel bármikor elbeszélgethet, de lehet, hogy a valóságban sosem látták egymást, ami azért elég ijesztően tud hangzani. Szóval a fiatalokban is van egy ilyen motiváció, hogy megtalálják az ő békéjüket, az ő helyüket ebben a világban, és például egy közösség, akik mondjuk akár keresztények is, vagy bármilyen belső iránytűvel rendelkeznek, ezt meg tudja adni. És ez segíthet abban, én is járok ilyen közösségekbe, amik segítenek abban, hogy megtaláljam, hogy most akkor én fontos vagyok, én itt értéket képviselek, én itt számítok, és ez segíthet abban, hogy megtaláljam azt az utat, ami nekem itt ebben a földi életben ki van jelölve. A másik kérdésed, hogy az a munka talán, ami az a hivatás, ami megállja a helyét mondjuk 10 év múlva is, és nem veszi el a mesterséges intelligencia, vagy más egyéb mesterséges minden dolog. Én úgy gondolom, minden olyan foglalkozás, ami emberekkel foglalkozik. Például a tanárok, orvosok, ápolók, rendőrök például, ezek mind olyanok, akiknek kapcsolatuk van az emberekkel, akik érintkeznek velük akár fizikailag, akár verbálisan mondjuk szóban, például egy pszichológus, ugye, tehát egyre nagyobb szükség van például pszichológusokra, mert az emberek depresszióba süllyednek azzal, hogy elszigetelődnek a társadalomtól, mert csak az online térben élik a mindennapjaikat. Tehát úgy gondolom, hogy azok a munkák, azok a foglalkozások, amik emberekért, embereknek való szolgálatot teljesítenek abban, hogy ők fejlődhessenek, azok biztos, hogy meg fognak maradni, és azokra mindig szükség lesz, mert az ember azt a törődést, amit valakitől kapott, azt megjegyzi és értékeli, és ezt egy gép nem tudja megadni.
2: Szóval nagyon fontos arra ránéznünk, hogy ugye eszközként használjuk-e ezeket a modernkori dolgokat, vagy tulajdonképpen megint csak elhatalmasodik rajtunk, és onnantól vagy uralni akarjuk, vagy egyszerűen csak a rabszolgái leszünk ennek az egésznek. Úgyhogy köszi szépen a gondolatot. Nagyon-nagyon fontos ilyenkor egy picit tényleg a saját szerepkörünknek a pontos elhelyezése, hogy is vagyunk mi ezekben a dolgokban jelen, a saját lelki békénkkel, a kapcsolati békénkkel, a teremtett világban és hát a mesterséges világban. Ebből fogunk még töltekezni, és innen indulunk majd tovább, mert hogy hamarosan véget ér műsorunk. Én nagy szeretettel köszönöm meg a lányoknak, hogy most itt voltak velünk reggel. Bolcsár Vanda és Lamber Ágotát lehetett hallani. Köszönjük szépen még egyszer, és Mesáros Péternek pedig köszönjük a technikai szolgálatot. 14 órától várunk, úrja, mindenkit, hogy egyúton leszünk, akkor is nagyon-nagyon sok szakaszvezetőt és résztvevőt próbálunk majd telefon végre kapni, hogy meséljenek az élményeikről. Addig is áldott napot kívánunk mindenkinek. Galgóczinél Szabó Zsófia voltam.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Vissza az időben. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Korábbi jegyzetemben arról szóltam, hogy miként is töltöttem szabadságon mintegy 10 napját az Adriai, Égei, Márvány, illetve Ion tengeren. Említettem azt is, hogy eljutottunk az ősi olimpiába is, ahol az antik görög világ olimpiai játékait rendezték meg 4 évente, és a játékok idejére elhallgattak a fegyverek, az Isten béke uralkodott a Hellének földjén. 1978-ban jutottam el olimpiába. Egyetemi hallgató voltam, és az Eötvös József kollégiumban az olimpia történeti szemináriumnak is diákja. A Nemzetközi Olimpia Akadémia magyar származású dékánja, dr. Otto Szimicsek értesülve arról, hogy 1976-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen külön olimpia történetet tanulhatnak az érdeklődők, felajánlotta, hogy minden évben a Nemzetközi Olimpiai Akadémia nyári ülésszakán az olimpia történeti szeminárium 2 hallgatója ösztöndíjasként költségtérítés nélkül részt vehet. Otto bácsi, ahogy mi akkor és később is szólítottuk, felajánlását hosszú éveken keresztül megtartotta. Az olimpia történeti szeminárium szinte minden hallgatója eljutott olimpiába. Részt vett a nyári ülésszakon, és új ismeretekkel, számos baráti kapcsolattal a képzeletbeli tarsajában térhetett haza. Reméltem, hogy 1978 után, később 1981-ben ismét ott lehettem a Nemzetközi Olimpia Akadémia nyári ülésszakán, 2026-ban megnézhetem a Nemzetközi Olimpiai Akadémiát, és felidézhetem az emlékeimet. Sajnos az ősi olimpia bejárása után oda már nem juthattam el feleségemmel. A hajóra bennünket visszaszállító autóbusz szigorú menetrendje akadályt jelentett. Kiszámoltuk, hogy az antik olimpiai játékok helyszínének megtekintése után azonnét mintegy 2,5 kilométerrel lévő Nemzetközi Olimpiai Akadémia megvizitálását már nem tudjuk beiktatni a programunkba. Lehet, hogy közel 50 esztendővel ezelőtt még valahogy megtettem volna az utat oda és vissza norma időre, ma viszont közel 71 évesen már nem vállalkozhattam rá. Feleségemnek, Évának be kellett érnie a Nemzetközi Olimpiai Akadémiáról szóló beszámolómmal, és az ókori olimpiai játékok történetét is bemutató múzeum megtekintésével. Az utóbbi alig 100 méterre volt a parkoló autóbusztól. Talán majd legközelebb, mondtam Évának. A múlt században a 2 olimpiai tartózkodásom között még 10 esztendő sem telt el. Talán most sem kell annál többet várnom.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Jubileumi ünnepség sorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában. Visszatér a természetvédelmi világalap védett állatokat bemutató Magyarország Lutra Matrica albuma. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patróna általános iskolában. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Jubileumi ünnepségsorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában, adja hírül a Fidesz. A háromhetes program augusztus 14-e és 17-e között zárul, a főszent misét augusztus 16-án Louis Antonio Tagle bíboros mutatja be a Bougainville Egyházmegye Nagy Boldogasszony Székes Egyházában. Az egyházmegye ma több mint 200 ezer hívőt szolgál 35 plébánián. A több mint 800 nyelvet beszélő országban továbbra is súlyos kihívások vannak. Egyes térségeiben törzsi összecsapások, boszorkánysággal kapcsolatos vádak és a többnejűség is jelen van. Christian Zeeland Verbita atya hangsúlyozta. Az egyház missziós tevékenységével, békeközvetítéssel, képzésekkel és a konfliktusokban érintettek támogatásával tud segíteni. Az atya szerint a sokszínűség nem akadály, hanem az egység lehetősége. A törzsek Krisztusban egy közösségé formálódhatnak. Csak nem 40 év után jelenik meg ismét a Természetvédelmi Világalap Magyarország Lutra albuma, amely matrica gyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát a gyermekek számára, írja az MTI. A gyűjteményben érdekességek, interaktív tartalmak és természetjáró programok is helyet kapnak. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére. Klacsán Csaba, a szervezet kommunikációs és forrás teremtési igazgatója szerint az 1989-ben megjelent album egykor sok gyerek számára az első találkozást jelentette a vadon élő állatok világával. Az új kiadvány pedig több generáció számára is közös élményt nyújthat. A Lidl Magyarországgal együttműködésben készített album augusztus 24-től lesz kapható. Az áruházlánc minden eladott kiadvány után 100 forinttal támogatja a WWF Magyarország élőhelyfejlesztési programját. A budapesti Patróna Hungáriae általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patróna nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Völgyesi Levente állandó diakónussal.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ezen a mai szombat délelőttön, amikor bár szokásos hittanóránkat tartjuk, az időpont mégis annyiban szokatlan, hiszen nagy boldogasszony ünnepe van, amikor a szűzanya elszenderülését, illetve Szentfia általi mennybe vételét ünnepeljük. Ezen a szép ünnepen fejezzük most be, persze ez lehet, hogy véletlen is, vagy stílszerűen gondviselésszerű is, Máté evangéliumának a tanulmányozását, ami azért is valahol érdekes, mert először is ezzel elbúcsúzunk ettől a szentírás magyarázó hittanórától. Másik oldalról viszont az egy érdekesség a számunkra, hogy itt éppen amikor Jézus elbúcsúzik, majd egyébként nem sokára a mennybe megy, tehát úgy látszik, hogy ez a mennybe vétel, mennybe menetel a mai napot így át fogja lengeni. Én először is megköszönöm azt, hogy ismét megnyitották nem csak a rádiókészüléket, hanem otthonaikat, szíveiket azért, hogy időt szálljanak arra, hogy elmélyedjünk mai hittanórában is Isten igéjében. Ez egy különleges helyszín és különleges pillanat, ahol lélekben most elutazunk, hiszen Máté evangéliumának legutolsó sorait választhattuk elmélkedésünk alapjául. Ez a szakasz, amelyet a teológia is, meg az egyházi hagyomány is így nevez, hogy a nagy missziós parancs, még akkor is, hogyha magában a Szentírásban, most, amit én olvasok, ott a fejléc az úgy szól, hogy az apostolok küldetése. Jézus utolsó földi szavait fogjuk meghallgatni, mielőtt a mennyekbe ment, és visszaadta a testét is, és emberségét is az Atya dicsőségének. De hát mielőtt ugye elkezdenénk elemezni, a Szentlélek Úristen világosítson meg minket, értelmünket, szívünket, hogy hát törekedjünk befogadni magát azt az igazságot, annak a teljességét, ami ebben az üzenetben hordozható. Először is hallgassuk meg, hogy miként szól ez az utolsó rész. Tehát Máté evangéliumának 28. fejezete, és a 16-tól a 20. versig ez itt a vége tehát. Itt a felirat, amint előbb már mondtam, az apostolok küldetése. A 11 tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták Jézust, az apostolok leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Én kaptam minden hatalmat a mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Így szól a mi részünk, és itt a lábjegyzetben is olvashatjuk azt, hogy Máté az Lukács és János evangéliumában leírt többi megjelenést már nem említi meg. Ugye Lukács részlesen elmondja, hogy Jézus hogyan jelent meg az Emmauszi tanítványoknak. Ezt egyébként Márk két versben is említi. Lukács és János ezen kívül arról számol be, hogy hogyan jelent meg a 11 apostolnak, maga János pedig a Tibériás tavánál történt csodálatos halfogásról ír, valamint Péter vallomásáról és sajátos küldetéséről is beszél. Nos, ezekben a kérdésekben láttuk, hogy Máté igen szűkszavú. Annyit tudunk meg mindösszesen a missziós parancsból, hogy Jézus a teljes isteni hatalom birtokában küldi apostolait a föld minden népéhez. Az a feladatuk, hogy az evangélium hirdetésével és a kereszteléssel az Úr tanítványává tegyék az embereket. Bár ez emberi erőt meghaladó feladat, ott van az isteni segítség és támogatás, ezt Jézus megígéri az apostoloknak és utódainak minden nap egészen a történelem végéig. Nos, valóban így vagyunk mi itt jelen, és lehetünk jelen, és lehet nekünk hitünk, egyházunk, és akár nagyon fontos megemlítenünk, hogy Mária rádiónk is. Minden esetre ez a rész az evangéliumnak egy csúcspontja, és egyben záróköve is. Ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy Máté nem a mennybe menetel látványos leírásával zárja le az evangéliumát, Lukács például ezt teszi. Itt nem a felhők közé emelkedő Jézust látjuk, aki eltűnne a szemünk elől, Máté másra fókuszál. Máté azt szeretné nekünk bemutatni, hogy mit mond Jézus, és arra az örökségre figyel leginkább, hogy Jézus mit hagy ránk. Valójában ez nem egy búcsúbeszéd. Itt nem elbúcsúzik Jézus, hanem egy új kezdetet nyit meg. Nem a távollétéről akar beszélni, hanem egy állandó, újfajta jelenlétnek az ígéretét fogja felvázolni. Számunkra az is nagyon izgalmatos, hogy hol vagyunk. Jaj, de egyszerű lenne Jeruzsálemben lenni, sőt, minek örülnénk a legjobban, Jézus feltámadása után oda menne Pilátushoz, elmondaná, hogy hát erőszak ide, erőszak oda, ez a kérdés másképp oldódott meg, más az Isten akarata. Ugyanígy elmehetne a főtanácshoz is, és elmondhatná, hogy tessék, hát én vagyok itt a messiás, föltámadtam a halálból, tessék nekem hinni, és tessék végre elfogadni, hogy beteljesedtek az ószövetségi szentírásnak a gondolatai. Ahelyett hova megyünk, már megint Galileában vagyunk. Ez azért is egy nagyon megdöbbentő, mert ha azt feltesszük kérdésként, hogy miért éppen Galilea, miért nem Jeruzsálem? Hát azért mégiscsak azt látjuk, hogy Jeruzsálem a nagypénteki helyszín, ott a szuper fenséges templomunk, a vallási politikai hatalomnak a csúcsa, központja, ez valóban egy logikus választás lett volna, a zsidók is ugye ezt várták, de nem ez történik. Megyünk Galileába. Miért éppen Galileába? Galilea azért lesz számunkra érdekes, hiszen mondhatjuk azt, hogy valahogy a mi evangéliumunk ezen a területen kezdődött el. Galilea a hétköznapoknak a helye, nem az ünnepé, mint Jeruzsálem. Galilea a tanítványoknak a szülőföldje, a halászhálók világa, poros utak, nem egy központi rész, a pogányok határvidéke, egy több nép keveredéséből, és ezáltal a zsidók számára lenézett területről beszélhetünk. Jézus ezzel azt üzeni nekik, a galileaiaknak is, de nekünk is, akik itt élünk, akár Magyarországon is, hogy az Istennel való találkozás igazi helyszíne, az a hétköznapi életünkben található meg, nem kellnek rendkívüli elvont magasságok, nem kell oda fölemelkedni, hogy találkozhassunk a föltámadottal. Nagyon sok pogány vallás volt, aki mindenféle extázisban kereste a saját istenét, vagy szellemeit, vagy démonjait, vagy bármi mást. Sokkal egyszerűbb a mi életünk, hát gondoljunk csak a Mária jelenésekre, hogy egyszerű pásztor gyermekek, vagy bárki más, aki egyszerűen éli a mindennapi életét, teszi a dolgát, semmi olyan rendkívülit nem tesz, ami kiprovokálná az isteni jelenlétet, vagy bármelyik szentnek is a megjelenését, vagy bármilyen látomást, vagy csodát, de ez mégis megtörténik. Jézus ott akar velünk találkozni, ahol él, ahol dolgozunk, ahol a mindennapi küzdelmeinket vívjuk. valaki a konyhába, valaki a betegágy mellett, valaki akár a gyárban vagy hivatalban, de Jézus nem akarja ezeket valahogy kiemelni. Hogy az is egy kérdésünk, hogy miért pont egy hegyen gyűlnek össze. Szentírást, ha végigolvassuk, azért látjuk, hogy a hegy az mindig a kinyilatkoztatásnak a helye. Ott van a Sínai hegy, Mózes ott veszi át a 10 parancsolatot, vagy ott van a Tábor hegy, ahol Jézus tinében elváltozik. Valahogy a hegy jelképezi legalábbis az ember számára, ami fontos nekünk azért a szimbólumok. A hegy az egy olyan hely, ahol az ég és a föld immáron összeér. A hegyről messzebbre lehet látni, onnan kinyílik a horizont, Jézus fölviszi a hegyre, kiemeli őket a mindennapoknak a szűk látókörűségéből, és így egy világméretű távlatot mutat meg a számukra. Hát ezek azok a külső vonások, amivel találkozunk ebben a részben. Ezt követően most egy kicsit zenét hallgatunk, oda képzeljük magunkat erre a hegyre, ahol Jézus beszél a tanítványokhoz, és egy kicsit foglalkozunk azzal is, hogy ezek a tanítványok miként élhették meg ezeket a pillanatokat, ezért viszont jó egy kis zenehallgatás után, ha szólok már most, hogy maradjanak velem, és folytassuk így magát ezt a kis elmélkedésünket.

Máté evangéliumának utolsó sorainál tartunk. Beszéltünk arról, hogy miért itt találkoznak a tanítványok Jézussal. De most nézzük meg a tanítványoknak a belső állapotát. Máté annyira döbbenetesen őszintén le tudja azt írni, így szól, amikor meglátták őt, leborultak Jézus előtt. Némelyek azonban kételkedtek. De bele kell gondolni, hogy ott állnak a feltámadott előtt az apostolok. Látták az üres sírt is. A zárt ajtók mögött is feltételezhetjük, hogy mindannyian találkoztak már Jézussal.

betegséget, vagy a feszültséget családba, munkahelyen? Vagy éppen miért engedett meg a magányosságot a számomra? Jézus senkit nem utasít el a kételyek miatt. Egyértelműen azt mondja, hogy ott van az a feladat, hogy ha elhiszitek, hogy én vagyok a messiás, megkapjátok ezt a feladatot. És érdekes módon Jézus gondolatában az van benne, hogy itt vannak ezek a kételkedő emberek, ezek a nem teljesen tökéletes emberek. Megkapják az időt, el fogtok jutni a teljes bizonyosságra, de ezekre a kételkedő emberekre bízza rá az ő törékeny, éppen bimbózó egyházát. Tehát Jézus nem utasítja a kételkedőket. Nem mondja azt, hogy váljatok tökéletessé, és akkor majd jöhettek és kaptok valamit, hanem gyakorlatilag ebben az állapotukban. És ez annyira jó nekünk is, mert mi is így vagyunk ezzel, hogy a hitünk nem a kétségek teljes hiányából áll, hanem egy döntésből. És ez a döntés arról szól, hogy kétségeim ellenére is leborulok a hatalmas Isten előtt, és követem őt. Jézus nem a tökéleteseket hívta meg, de akiket meghívott, és akik igent mondtak, azokat formálja, és kegyelmével alkalmassá teszi arra, hogyha gyarló módon, vagy tökéletlen módon is, de az ő tanítványai szolgálják az üdvösség útját, és ezáltal az embertársakat. Amikor Jézus odalép hozzájuk, ez a közeledés, ez a szeretet így szól, hogy nekem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. Ez a hatalom, ami azért érdekes, mert ha mi emberek a hatalomra gondolunk, akkor sokszor ezzel együtt társul első gondolatként a politikai erő, vagy egy katonai fegyver, vagy a pénz, vagy a gazdasági befolyásnak a hatalma, a mások feletti uralkodás. A földi hatalom gyakran elnyomja a másikat, megfélemlíti és kényszeríti azt. Jézus hatalma viszont nem ilyen. Az ő hatalma a szeretet hatalma. Ez a hatalom a keresztfán mutatta meg a legnagyobb erejét, ahol meg tudott bocsátani a gyilkosainak. Ez a hatalom az élet hatalma a halál felett. Krisztusnak hatalma van megbocsátani a bűnöket. Hatalma van feltámasztani a halottakat. Hatalma van meggyógyítani a megtört szívűeket. Ez a hatalom sohasem elvesz, hanem mindig ad. Nem eltapos, hanem felemel. Jézus azt mondja tehát, hogy nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön, és ezzel megalapozza azt a parancsot, amelyet ezután a tanítványoknak fog adni. Ezek a tanítványok nem a saját nevükben vennek a világba, nem a saját okosságuk, tehetségük vagy erejük alapján fognak prédikálni, nem valamilyen eszmét fognak terjeszteni. Ha ez így lenne, nem tartana sokáig, nagyon hamar elbukna, vagy lapossá válna az ő mozgalmuk. 11 egyszerű, nagy részük iskolázatlan, galileai halász és földműves ember egy hegyen. Emberi számítás szerint semmi esélyük nem volt arra, hogy megváltoztassák a hatalmas római birodalmat, vagy hogy a világ végére is elvigyék a hitet. Igaz, ott van a hátországuk, amit most látunk, maga mindenható Isten, ha a világ el is tudja őket utasítani, börtönbe vetik őket, vagy bármi más történik velük, ők tudják, hogy az Isten áll mögöttük. A mai világban sem feltétlenül könnyű mindig a keresztény értékeket képviselni. Néha tényleg úgy érezzük, hogy harcolnunk kell sok mindennel, ami ellenében van, hogy elfogadják Krisztus hitét. Kisebbségben lehetünk akár a munkahelyünkön, talán még a családunkban. Baráti körünkben is furcsán nézhetnek ránk, mint csudabogárra, de egy dolgot nem felejthetünk el, hogy minket Jézus Krisztus küldött. Az a Jézus Krisztus, akinek minden hatalom megadatott a mennyben és a földön egyaránt. Nem kell tehát különösebben erősnek lennünk, hanem egyszerűen csak engednünk kell, hogy az ő ereje működjön a gyengességen keresztül is. Most érkeztünk el tehát magához a küldetéshez, a nagy missziós parancshoz, amely három

dinamikus igére épül. Menjetek, kereszteljetek, tanítsatok. Tegyetek tanítványommá minden népet, így szól az első mondatrész. Kereszténység lényegében fakadóan egy dinamikus vallás, nem egy helyben ülő, magába zárkózó, valamilyen csak meditációval foglalkozó vallás. Jézus nem azt mondja, hogy építsetek egy szép, biztonságos várat, zárkózzatok be, és várjátok meg, amíg az emberek bejönnek hozzátok. Azt mondja, hogy menjetek, lépjetek ki a komfortzónából, menjetek el a határokig, az emberi egzisztencia perifériájára. Hát így vagyunk mi ezzel, gyakorlatilag akár a Mária Rádióban is, amikor eleget teszünk nap mint nap itt a hullámoszon keresztül, a rádió készülékeken keresztül, ha belegondolunk abba, sok helyre belép maga a rádió is, akár kórházi ágyakhoz, idősek magányos szobájába, de akár egy gépjármű rádióján keresztül is megszólalunk. Ez egy modern missziós eszköz, de hát mennyi bátorság kell hozzá, hogy sokszor akár elégtelen emberi tevékenységgel, vagy éppen sokszor kongó üres pénztárcával is valahogy ez a rádió működjön, és valahogy mindig minden összejön Isten segedelmével, és azzal a sok-sok kegyelemmel, ami elárasztja mind a hallgatóságot, mind pedig azokat, akik tesznek ezért, akár önkéntesként is. Minden néphez el kell menni, mondja Jézus. Nincsen válaszfal zsidó pogány, vagy választott, vagy elutasított ember között. Nincsen Isten szemében másodosztályú ember. Minden kultúra, minden nemzet, minden egyes emberi lélek meghívást kapott az üdvösségre. Nincs válogatás, hogy kinek hirdetjük az evangéliumot. Annak a szomszédnak is kell, aki talán barátságtalan velünk, annak a munkatársnak is, aki például akár ki is gúnyolhatja mi hitünket, és kifejezetten nevetségesnek tart bennünket, vagy annak az idegennek, aki nem ért bennünket, sőt közönösen tekint ránk. És hát így jutunk el oda magához a kereszteljétek meg az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. A keresztség nem csak egy szép családi szokás, vagy egy vallásos rituálé. A keresztség az eredeti szót, ha nézzük, bemerítkezést jelent. Amikor a Szent Háromság nevében megkeresztelünk valakit, az azt jelenti, hogy az élete teljes mértékben Isten szeretet közösségébe merül bele. Isten tulajdonává válik az ember, egy új identitást fog kapni, amely letörölhetetlen, Isten gyermekeivé leszünk. Ez egy teljesen más minőséget ad az embernek. Itt lehet látni, hogy a kereszténység nem egy eszme, amit el kell fogadni, hanem egy személyes kapcsolat, egy szeretet kapcsolat a Szent Háromságos egy Istennel. Itt adja Jézus a legnagyobb kinyilatkoztatást, amit önmagáról mondhat. Ez a legteljesebb, hogy bizony itt a Szent Háromságról beszélünk. Isten nem egy magányos, rideg uralkodó, valahol a felhők felett, hanem ő egy kapcsolat, egy közösség, a szeretet örök áramlása. És ez a missziónak a célja, hogy minden embert meghívjon ebbe a szeretet kapcsolatba. Amikor keresztény módon élünk, ebből a Szent Háromságos szeretetből kell merítenünk. Azt gondolom, hogy ezek rendkívül optimista és pozitív gondolatok. Hallgassunk egy kis zenét, és folytassuk a mi elmélkedésünket, amivel zárjuk Máté evangéliumának az olvasását, értelmezését.

Köszönöm, hogy még továbbra is velem tartanak. Eljutottunk a harmadik igéig. Mennek a tanítványok, keresztelnek a tanítványok, és tanítanak. Hiszen így szól a harmadik igénk, hogy tanítsátok meg mindannak megtartására az embereket, amit én, mármint Jézus Krisztus, parancsoltam nektek. Mit is kell tanítani? Jézus nagyon pontosan fogalmaz. Itt nem elvont filozófiai rendszerekről van szó, nem bonyolult, élettelen szabálygyűjteményeket kell tanítani, hanem azt, amit Jézus parancsolt. Jézus parancsa pedig egyetlen szóban összefoglalható, ez a szeretet. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Olvassuk másut. A keresztény tanítás tehát nem fejtágítás, hanem életforma. Nem az a jó keresztény tanító, aki könyv nélkül tudja a teljes katekizmust, bár ez is tisztelendő, hanem az, akinek az életén meglátszik, hogy Krisztushoz tartozik. Megtanítani valakit Krisztus szerint élni. Hogyan lehet? Csak példaadással. Ilyenek a nagyszülők, édesapák, édesanyák. Hogyan tanítják meg a gyermekeket, unokákat imádkozni? Biztos, hogy nem parancsal, hanem úgy, hogy a gyermek látja, hogy a szülei, nagyszülei imádkoznak, térdelnek a szobában, vagy látják, hogy az édesapa keresztet vet az asztalnál. Ez az igazi tanítás. Az evangéliumot az életünkkel kell lefordítani a világ nyelvére, hogy az emberek lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyát. És így jutunk el végül a legnagyobb ígérethez, amit Jézus mond, veletek vagyok minden nap. Ez az utolsó mondat. Ez egy nagyon szép, megnyugtató mondata a Szentírásnak. Talán a szívünk táblájára is felírhatnánk ezt, és minden reggel, amikor felkelünk, ismételhetjük, és így hunhatjuk le nyugalomban a szemünket is este, minden nap a világ végéig veletek vagyok. Ha megfigyeljük ezeket a szavakat, nem azt mondja Jézus, hogy küldök magam helyett például egy angyalt, vagy azt mondja, hogy időnként majd meglátogatlak titeket, hanem azt mondja, hogy én veletek vagyok. Ő maga a feltámadott, a győztes, a dicsőséges Krisztus, a megváltó lesz minden nap velünk. Ez a minden nap, ez azt is jelenti egyébként a görögben, hogy a napok teljességében, kivétel nélkül, minden egyes napon, ebbe semmilyen szünet nincsen. Jézus nem csak szép, verőfényes vasárnapokon van velünk, amikor ünnepi ruhában ülünk a templomban, és szépen zúg az orgona, hanem a nehéz, szürke hétfőkön is velünk van, akár a keddi napokon is, amikor magányosnak érezzük magunkat az üres lakásban, de a többi napon is, amikor éppen akár egy szerdai napon kapunk egy rossz orvosi leletet, vagy éppen ezért megijedünk akár a jövőtől, de lehet, hogy egy csütörtöki nap, amikor csütörtököt mondanak a kapcsolataink, csalódunk a barátainkban, éppen a gyermekeinknek a rossz viselkedésében, vagy ott vagyunk pénteken, ami a szenvedés, vagy éppen ott van húsvét vasárnap az örömben is. Nincs olyan nap, nincs olyan óra, nincs olyan másodperc az életben, amikor egyedül Isten nélkül lennénk. Máté evangéliuma így egy keretbe foglalja Jézus életét. Az eleje úgy kezdődött, hogy az angyal megjövendölte Jézus születését, és azt mondta, hogy Emmanuel lesz a neve, ami azt jelenti, velünk az Isten. És az evangélium végén ugyanezt az igazságot mondja Jézus, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Így ez a keret bezárta ezt az egészet egy nagyon szép csomagba. Ez az evangélium lényege. Nem vagyunk egyedül. Isten nem hagyta magára a teremtett világot, nem egy órásmester, aki felhúzta ezt a világórát, aztán magára hagyta, hadd ketyegjen, hanem egy szerető atya, egy hűséges társ, aki velünk járja a történelem útját. Erről szólt az egész Ószövetség is. És teszi ezt a világ végéig. Ez egy időbeli és térbeli teljességet is jelent. Bármilyen viharok jöhetnek a világban, lehetnek gazdasági, politikai válságok, amely megrázhatják a földet, akár bármilyen nehézséggel kell az egyháznak szembeszállnia, a végkifejlet, az biztos. Krisztus győzött, így ez a győzelem a miénk is.
Az egyház hajója hánykolódhat a hullámokon, de soha nem süllyedhet el, hiszen a kormányos, a kapitány ott van a fedélzetem. Hát kedves Már Rádió hallgatók, mit is üzen számunkra gyakorlati értelemben ez a mai hittanóra? Mi az, amit hazavihetünk a tarsolyunkban? Hát először is merjünk felmenni a hegyre a kétségeinkkel együtt. Ne féljünk Isten elé vinni a gyengeségeinket, a kérdéseinket, a bizonytalanságainkat. Ő ismer minket, tudja, hogy milyen anyagból vagyunk gyúrva. Leborulhatunk előtte akkor is, ha szívünkben éppen viharok dúlnak. Mehetünk hozzá imádságban, szentmisében, litániákban, szentségimádásokban, bármiben, elmélkedésekben. Másodszor pedig ismerjük fel a saját missziónkat, a saját küldetésünket. A missziós parancs nem csak papoknak, vagy püspököknek, vagy szerteseknek, vagy misszionáriusoknak szól, hanem minden megkeresztelt ember misszionárius. Főleg az, aki meg van keresztelve, és nem csak keresztelve, hanem bérmálva is, hogy ott vagyunk mindannyian. De nem kell túlzásba vinni egyébként, tehát nem kell nagyra gondolni, ott van egy postai sorbanállásnál, vagy a boltban egy mosoly, türelmesen meghallgatok valakit, vagy éppen bármilyen módon egy jó tanáccsal, egy kedves szóval, egy udvariassági gesztussal. Azzal, hogy nem veszünk részt a pletykákban, nem vagyunk kíváncsiak mások békétlenkedésével, hanem a béke és a szeretet hordozói vagyunk. Megvalljuk a hitünket. Ha kérdeznek, akkor a legegyszerűbb, ha nem, akkor az életünkkel, ahogy meglátják, és szinte elirigylik tőlünk azt a békességet, ami bennünk lakozik. Harmadszor pedig nagyon fontos, hogy kapaszkodjunk bele Jézus jelenlétének az ígéretébe. Amikor este lefekvéshez készülünk, és csend költözik már a szobánkra, vagy amikor reggel, akár holnap is felébredünk, az első gondolatunk lehet ez, Úr Jézus, te velem vagy ezen a napon is, nem vagyok egyedül. Ez a tudat erőt ad a szenvedésben, vigasztalást nyújt a magányban, és bátorságot a mi mindennapi életünkben. Ó, drága Jézusom, leborulunk előtted ezen a mai délelőttön is, elismerjük a te felségedet, mindenségedet, a te átölelő hatalmadat. Köszönjük, hogy nem a tökéletességünket kéred, hanem a szívünket. Köszönjük, hogy ismered a kétségeinket, gyarlóságainkat, és mégis bízol bennünk, és mégis ránk bízod a te legdrágább kincsedet, az evangéliumot. Adj nekünk szent lelked által bátorságot, hogy elinduljunk, hogy kilépjünk önzésünk, félelmeink és kényelmességünk köreiből. Tégy minket a tanítványaiddá, és segíts, hogy életünkkel másokat is hozzád vezessünk. Áld meg a családjainkat, áld meg nemzetünket, és áld meg a Mári Rádió minden egyes hallgatóját, támogatóját, munkatársát. Különösen a te szeretetedbe ajánljuk a betegeket, a kórházi ágyon fekvőket, az idős testvéreket, a magányosokat és a szomorkodókat. Önts ki szívükbe a te legszebb ígéreted vigasztalását, hogy te velük vagy minden nap a világ végéig. És kérjük a boldogságos Szűz Máriát, keresztények segítségét, a világ királynőjét és a Mári Rádió édesanyját is, hogy imádkozzon érettünk Szent Fiánál. Ezzel köszönöm meg most a megtisztelő figyelmét a kedves rádióhallgatóknak. Nagyon megköszönöm, hogy velem tartottak ezeken a szombat délutáni hittanórákon. Következő alkalommal, miután Máté evangéliumának vége van, szeptemberben már valami mással fogok készülni, de addig is áldott békés, szép napokat kívánok, még ide a nyára jó pihenést, és lélekben megújuló kegyelmekben gazdag vasárnapokat. Jézus velünk van, minden nap velünk van, legyen ez a mi vigasztalásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Völgyesi Levente állandó diakónussal.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Megkezdődött az Adni Öröm tanszergyűjtő akció. 280 éves jubileumát ünnepelte az albertései urunk színeváltozása templom. Nemzetközi fényművészeti kiállítás várja a családokat augusztusban a Margit szigeten. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Idén 6. alkalommal hirdeti meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország közös tanszergyűjtő akcióját Adni Öröm címmel, írja az MTI. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet. A vásárlók még augusztus 16-áig csatlakozhatnak a kezdeményezéshez az ország bármely Interspár áruházában. A támogatók az üzletekben megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskola kezdéshez szükséges termékeket ajánlhatják fel és adhatják át a szeretetszolgálat önkénteseinek minden nap 10 és 18 óra között. A jótékonysági szervezet országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei az akció hivatalos weboldalán találhatók. Az Úrunk színeváltozása templom felszentelésének 280. évfordulójára augusztus 9-én mutatott be jubileumi búcsúi szentmisét Marton Zsolt, Váci megyés püspök a Pest megyei Albertírsen, írja a Magyar Kurír. A jelenlegi épület helyén már a 15. században is templom állt, Szent Margit tiszteletére felszentelve, azonban ez a török hódoltság alatt elpusztult. A 18. század közepén építették újjá, és Jézus Krisztus pártfogásába ajánlották. A templom kerekéfordulója mellett azért is volt különleges az idei búcsú, mert Szentmise keretében esküdtett a 12 fős egyháztanács is. Marton Zsolt homíliájában hangsúlyozta, a színeváltozás arra tanít, hogy az imádságban Istenhez közeledve erőt kapunk a szenvedések és életünk nehézségeinek elfogadásához. A Szentmise után Agapére hívta a híveket Varga Sándor plébános, aki immár 8 éve szolgál az albertírsei plébánián. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű, részben interaktív installációból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, közli az MTI. Az este 8-tól másnap hajnali 1-ig nyitva tartó fénypark a Nemzeti Ünnepség sorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen és kreatívan alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A rendkívül látványos, több ponton játékos installációk nem csak a fényművészet iránt érdeklődők, de a laikusabb közönség számára is érdekesek lehetnek. Augusztusban egy másik fénykiállítás is megtekinthető lesz 13. és 24. között, melynek az Inotai hőerőmű ad otthont. A fényerőmű tárlat többek között mesterséges szivárványokkal és tükrökön végtelenül visszaverődő lézersugárral igyekszik új jelentést adni az egykori energiatermelés tereinek. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez, minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a Szent Mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a gyógyító jelenlét elmélkedés hallgatóit. Boldogságos Szűz Mária, Isten Anya, mennybevételének ünnepén, különös ünnepes számunkra, különös találkozás, különös együttlét. Mária, mint az életszentség tanítványa, és ugyanakkor tanítója is. Máriát ünnepeljük, vagy jobban mondva, Istent ünnepeljük Mária életében, és mindannyiunk életében is. Azért ünnepeljük Máriát, mert Mária által közelebb kerülünk Jézushoz, és Jézus által az Atyához. Mindig jó nekünk Máriáról elmélkedni. A csendes jelenlét, a biztos bizonyosság, az anyai gyógyító jelenlét, a hallgatag küzdelem. Mária a jó ember példaképe. A jó Isten, amikor megteremtette a világot, megteremtette az embert, akkor látta, hogy ez jó. És amikor megteremtette az embert, akkor látta, hogy nagyon jó. Amikor megálmodta Máriát, égi édesanyánkat, az Isten szülőt, akkor látta Isten, hogy ez nagyon-nagyon jó. Nagyon jó nekünk, embereknek, hogy van egy égi anyánk, van egy ugyanolyan ember, egy közülünk való, mint mi, kinek ugyanannyit kellett küzdenie, de ugyanannyit tudott komolyan venni az életében, az Isten hívásából, mint amennyit mi is komolyan vehetünk. Könnyen arra gondolunk, hogy a szentek azok nem hozzánk valók, vagy mi nem arra vagyunk hivatva. Pedig minden ember életszentségre van hivatva, mint ahogy Mária is arra volt hivatva. És amikor Mária megfogan méhében, a kimondott igen következtében, akkor elindul örömében, elindul az élet hirdetésével a hegyek közé, Júd egyik városába, ahogy Lukács evangéliuma elmondja nekünk az ünnep evangéliumában. Köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, felújongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Mária életet adó jelenléte, Mária köszöntése, Mária hangja egyszerűen föléleszti a Szent Lelket az emberben. Föléleszti a magzati létet. Újongással tölti el minden élet magzati állapotát, különösen az emberét. Ezért Mária minden élethelyzetben, minden küzdelemben, fájdalomban, ugyanakkor örömben is, ami kísérünk, ami segítünk, a megváltunk édesanyja. Valahogy, ha elmegy a kedvünk, ha belefáradunk, hogyha elveszítjük a reményünket, hogyha már a fájdalmat sem tudjuk elviselni, és már imádkozni sem tudunk a betegségben, akkor hívjuk segítségül Máriát. Mária hozzánk is eljön a mi kis otthonunkba. Júd egyik városába sietett, hozzánk is elsiet. Mert nem az a fontos, hogy hol élsz, hanem hogy milyen hittel vagy jelen. A betegségedben, a szenvedésben, az örömödben. És Mária kész eljönni és átadni az ő életörömét. Az Istennel való kapcsolatának az örömét. Kész átadni nekünk is, nem csak Erzsébetnek annak idején, hanem nekünk is átadja. Figyeljünk az ő köszöntésére. Mária úgy köszöntötte Erzsébetet, hogy ismerte őt, szerette őt. Képzeljük el, csendesedjünk el, hallgassuk meg, vajon hogyan ismer bennünket Mária? Mi lehet az a köszöntés, ami megérinti a mi lelkünket, mert tudja, hogy mi az, ami megérint? Vajon mi lehet? Vajon hogyan hangzik az a köszöntés? És én hogyan válaszolok Mária köszöntésére? Hogyha azt mondom, hogy Mária ismeri lelkünk mélyét, mint Isten anya, az ő anyai szeretetéből, az ő anyai szerető tekintete által ismeri a mi életünket, a mi lelkünk mélyét, akkor elmondhatjuk ugyanazt, hogy hát mi is, ha ismerjük Máriát, mint ég édesanyánkat, mint azt, akihez fohászkodhatunk, mint az, aki soha sem hagy el semmi veszélyben. Mária, mi hogyan ismerünk téged? Mi van a te szíved mélyén, amikor Mária nevét kimondod, meghallod? Hogyan válaszolsz a köszöntésre? Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, és felújongott. Boldog, aki hit annak beteljesedése van, az Úr mondott neki. Az én újongásom a nehézségem ellenére is. Hogyan tudja megszólítani, viszonozni Mária köszöntését? Erzsébet előrehaladott kora ellenére gyermeket fogan. Biztos, hogy benne volt az aggódás, a küzdelem, vajon képes leszek rá, vajon elég erős leszek? Azt megélte, hogy ez egy ajándék. De hogy megkapja Istentől ajándékba annak a képességét, hogy azt a gyermeket fölnevelje, azt nem tudta. Kismamaként. Sokszor vagyunk mi is így, amikor egy életet bíznak ránk, mint hogyha nem lennénk elég biztosak abban, hogy képesek vagyunk erre. És Mária látogatása éppen ezt segítette elő. Mária látogatása, Mária köszöntése éppen ezt segíti elő a mi lelkünkben is. És Máriás lelkülettel ugyanezt kell megtennünk nekünk is, hogy az elbizonytalanodott emberekben megerősíteni azt a bizonyosságot, hogy Isten, ha bizalmat szavazott és ad nekünk életet, és ránk bíz életet, életeket, akkor megadja azt a képességet is, amire kiválasztott. Hogy hívők, hogy keresztények, hogy édesanyák, édesapák, Istennek szentelt emberek legyünk. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön el hozzám, kérdi Erzsébet? Hogyan lehet az, hogy Isten megbízik bennem és kiválaszt engem, hogy Isten elküldi hozzám az ő édesanyját, az ő anyai segítségét különböző formában? S hogyan lehet az, hogy Isten rám bíz betegségem, gyengességem, küzdelmem ellenére valami mást, valami többet, ami meghaladja emberi erőimet, ami meghaladja saját erőfeszítésemet, és egy bizalomon alapszik. Bizalomra épít. Bizalomra az Istenben. Bizalomra a szentek segítségében. És helyes, saját képességeink és korlátainkkal tisztában levő embereknek a helyes önértékelésére építnek az életek. Azok az életek épülnek ránk, amelyeket Isten ránk bízott. Máriának nincs könnyű dolga. Mária mindannyiunk édesanyja. Égi édesanyja, Reánk Máriára bízta a szenvedő emberiséget. De Máriának is segítségre van szüksége. Szüksége van a mi szívünkre, a mi együttérzésünkre, a mi kezünkre, a mi imára kulcsolt kezünkre, a mi odafigyelésünkre, mint Mária gyermekei, akik képesek elvinni a belső öröm lüktetését, azt az örömet, amelyet nem tanulni lehet, amely Isten ajándéka mindannyiunk számára, amelyet viszont meg tudunk tanulni úgy, hogy elfogadjuk. Elfogadjuk az ajándékot olyannak, amilyen. Az életünket, mint ajándék, annak a kudarcaival, fájdalmaival, szenvedéseivel, korlátaival, képtelenségeivel és képességeivel, mindazzal, amik vagyunk és amivé váltunk életünk folyamán, szenvedéseink, örömeink, döntéseink, imádságaink, vezetléseink, engesztelésünk, szeretett kapcsolatunk, Istenhez való viszonyunk által. A mai ünnepen, Mária mennybe vételének az ünnepén, Isten arra hív bennünket, hogy szentek legyünk. Nem kevésbé, mint Mária. Amit talán nehéz nekünk, mert Mária szíve alatt hordozta magzatját, ezt a szintet valószínű nem érjük el, azt a bensőséges mély szeretetet, amit Mária élt át, mint Isten anya, és Isten szülő, de ha valaki szenté akar válni, akkor egyetlen feladata van, és egyetlen recept is mindenre, az, hogy nagyon kell szeretni az Istent. Még annál is inkább, teljes erőnkből, teljes elménkből, tiszta szívünkből, teljes akaratunkból szeretni az Istent. Mert aki Istent szereti, annak könnyebb szenté válni. És a szeretetünk mértéke lesz a világban az üzenet. Azt, amit Mária szeretetében elvitt Erzsébethez, elfogadta Erzsébet örömét, és örült neki. Nem visszautasította Erzsébet örömét, nem tisztázódott, nem fogadkozott, hogy ez nem rólam szól, ez nem én vagyok, hanem hagyta, hogy az Isten szeretet csordultig betöltse az ő lelkét, és fölkiáltott. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Tudunk-e újongani a megváltó Istenben, aki megváltja bennünk a létet, megváltja árnyékainkat, megváltja kudarcainkat, félelmeinket, hazugságainkat, mindazt, amit elloptunk az Istentől, és ezáltal önmagunktól is, minden át nem gondolt szavunkat, kapcsolatunkat, üresen elfecsérelt időnket, mind-mind megváltja bennünk az Isten. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Mária életszentsége, Mária anyasága az alázatra alapszik. Alázatos az az ember, aki tudja azt, hogy mindent Istentől kapott. Mária örömének az oka az, hogy fölfogja, hogy mekkora ajándék, milyen nagy bizalom az, hogy tekintetre méltat az Isten, hogy reánk tekint. Emberi kapcsolatainkban is gyakran tapasztaljuk, hogyha nem tiszteljük az embert, ha félünk attól az embertől vagy a helyzettől, akkor nem vagyunk képesek rátekinteni. Nem vagyunk képesek, hogy megnyugodjék rajta a tekintetünk. Isten gyengességünk ellenére nyugtatja tekintetét rajtunk, és az ő tekintetére méltatja az életünket. És ezt Mária tudja. És Máriának az alázatának az alapja ez a tekintetek találkozása. Amikor Mária tekintete találkozik az Isten tekintetével a lelkében, és ki tudja mondani, hogy boldognak mondanak, hogy boldog vagyok, de nem az a boldogság, nem az örömködés, hanem az a boldogság, amely ebből a tekintetek találkozásából fakad és származik. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas. Fölismerni a hétköznapi nagy dolgok csodáját. Erre tanít Mária bennünket. Erre ösztönöz bennünket, ha megismerjük Mária életét. Ahhoz, hogy megértsük az ő köszöntését, az ő látogatását a mi életünkben, meg kell ismernünk Mária szívét, lelkét, anyasságát, Istenhez való kapcsolatát. És a Magnifikátban kifejeződik Mária lelkiségének a mélysége. Dicséri az Istent. Az az ember, aki képes Isten dicséretre, magasztos dolgot cselekszik, és lelke fölemelkedik. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. És az Isten irgalmának a megtapasztalása, az a Isten közel hajul, lehajlik az emberhez, megesik rajta a szíve, ennek a végsőkig megrendülő Istennek a szeretetét tapasztalja meg Mária, nem csak a saját maga életében, hanem mások életében is. És igen, Mária egyetemes anyaságának a csodája, az ajándék az emberiség számára pontosan ez. Pontosan ez, hogy fölismeri az emberiség életében a nemzedékről nemzedékre való irgalmat. Azt, amikor az Isten a zsigerekig megrendül, látva az ember nyomorúságát, és nem csak a saját életében szemléli Isten jóságát, hanem megnyílik lelki szeme az emberiség számára is. Ha ismerjük Máriát, akkor ő megtanít bennünket, hogy ismerjük, felismerjük mások életében is az Isten irgalmasságának a jeleit, a jóságát. És azt, hogy ami látszólag mást jelent, az más. Az Isten szemével, az Isten szívével másképp látni a világot. Hogy nem a hatalom a minden, hanem az alázat. Hogy tudni azt, hogy Istentől kaptam mindent, az életet, képességeimet is, jóságomat, erényeimet. És hogy nem azt szerint kell megítélni az embert, amit a szem lát. Nem a hatalom a minden, nem a karrier a minden, és nem a hatalom tesz boldoggá. És hogy megtapasztalni az éhséget, és megtapasztalni az Isten ajándékát, amikor elhalmoz bennünket minden jóval. Fölismerni a közösségben, a családban, a nemzetben, a népben, hogy fölkarol bennünket az Isten. Azáltal, hogy fölkarol engem, fölkarol mást is. Nincsen egyéni üdvösség. Az üdvösség az közösségi. Az üdvösséghez meg kell tanulnunk, szoknunk, hozzá kell szoknunk a közösségi üdvösség ízéhez, a boldogsághoz. Hogy Isten irgalmának jelei legyünk, hogy aki arra éhez, hogy figyeljenek rá, megbecsüljék, szeressék, akkor azoknak tudjuk átadni Istennek ezt az ajándékát. Hogy tudjunk fölkarolni azokat, akik gyámoltalanok. És hogy felismerjük azt, hogy Isten irgalmasságáról megemlékezik. Nemzedékről nemzedékre. Meg tudjuk tanulni Máriától, meg tudjuk kérni Máriát, hogy tanítson meg bennünket a Magnifikát lelkületére, hogy magasztalni tudjuk az Istent, hogy felismerjük szívünk mélyén Isten jóságának az érintését, fölismerjük a mi helyünket a világban, az Istennel való kapcsolatunkban. Fölismerjük mások életében is, őseink életében, nagyszüleink életében, szüleink életében, gyermekeink életében ezt az Isten gyógyító, irgalmas, fölemelő, fölkaroló szeretetét, amelynek mi magunk válunk a követeivé. A máriás lelkületű ember, aki ismeri azt, aki őt meglátogatja, mint ahogy Erzsébet is ismeri Máriát, lassan átalakul. Jelen lesz mások számára. Nem nagy dolgokkal, nem világrengető csodákkal, hanem egyszerű készfogással, jelenléttel, egy kicsorduló könycseppel, egy csendes sóhajjal. Lehet az életünk Isten magasztalás egy készfogásban, egy érintésben, egy imádságban. Lehet az életünk magnifikát. Mária tapintatos szeretete számunkra is az életiskolája. Legyünk tapintatosan jelen egymás életében. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért otthonába, mondja a Szentírás. Nem marad Erzsébetnek a nyakán, nem terheli őt örömével, hanem addig van ott vele, ameddig szüksége van rá Erzsébetnek. Addig lenni jelen a másik ember életében, amíg neki szüksége van, és azután visszatérni. Nem beköltözni kell mások életében, nem elszívni kell tőle a levegőt, hanem levegőhez kell juttatni. Mária megtanít bennünket arra, tisztelni mások örömét, szükségét, békét és boldogságát. Aztán visszatért otthonába. Nagyon fontos az is, hogy azok, akik segítő szándékkal vannak jelen a szenvedő embertársaik életében, és Mária példájára ott akarnak lenni a kereszt alatt, szembe kell nézniük önmagukkal, és őszintének kell lenni. Az, aki hontalan, akinek nincs otthona, nem lehet segítő. Mária visszatért otthonába, neki volt otthona, miután közölte az örömét Erzsébettel, miután kétkezi munkájával, segítségével ott volt Erzsébet életében, de hazatért. Nem vehetünk lakást mások lelkében, mások életében. Csak úgy tudunk jól segíteni, ahogy Mária segített, ha van hová hazatérnünk. És ez a hazatérésnek a gyakorlata azért is fontos, mert Mária a tanítvány házába tér haza nagypéntek után. Jézus gondoskodik Mária otthonáról. De a valódi otthon, ahová hazatér Mária, és amit a mennybe menetelkor ünneplünk, nagy boldogasszony ünnepén, az, hogy Mária hazatér a mennybe. Egész életünk erről szól. Isten magasztalás, hálaadás, jelenlét, jóság, tapintat, otthon, hogy begyakoroljuk azt, amire hivatottak vagyunk.

a dead man. És add tovább. Add tovább az örömet, add tovább az Isten szeretetét, amit te megtapasztaltál az életedben, és szeresd az Istent szenvedő, rászoruló embertársaidban. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

0: bizonyo. Dicsőt trónjára érkezett, király nő ég és föld felett. Ő szülte azt ki tündökölt, a hajnal csillagnál előbb. Az angyalok s az égiek rendje fölé emeltetett. Asszony kitól szárnyalt a rég, a szentek minden érdemét, kit egy körölben hordozott, kit jászolyban pólyálgatott, a mindenség királyaként, szemléli atya fényeként. Szűzeknek szűzekért fiat, esgyem, mi értünk hű szavad, milyenket vette általad, övéből mindent visszaad. Atya fiós vigasztaló, köszöntse őket hálaszó, kik minden másnál ékesebb, dicsőbb fényt adtak fent neked. Amen.
1: Örök dicséretre méltó Szűzi királynő, kelj fel és vonulj be az örök király fényes palotájába. Az Úré a föld és mind, ami betölti, a földkerekség és mind, aki lakja. Mert tengerek fölé ő rakta alapját, ő állította folyóvizek fölé. Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent hegyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem veszi hiába Isten nevét, és hamis esküt nem esküszik. Az nyer áldást az Úrtól, és üdvösséget szabadító Istenétől. Ez az Isten keresők népe, amely kutatja arcát Jákob Istenének. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az Úr, az erős és hatalmas, az Úr, aki hatalmas a csatákban. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura a dicsőség királya. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örök dicséretre méltó Szűzi királynő, kelj fel és vonulj be az örök király fényes palotájába. Kiválasztotta őt az Úr magának, öröktől fogva kiválasztotta, hajlékában adott neki lakóhelyet. Isten a mi menedékünk, a mi erős várunk. Biztos segítségünk, amikor szorongatnak minket. Nem félünk ezért, ha a föld háborog, és ha a hegyek a tengerbe zuhannak. Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, hadd rengjenek viharától a vércek. Csörgedező patakok vidítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakhelyét. Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne, Isten oltalmazza már kora hajnalban. Nemzetek tomboltak, országok inogtak. Az Úr mennydörgő szózatától megrettent a föld. Velünk van a seregek ura, ami menedékünk Jákob Istene. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, amelyeket a földön végbe vitt. Elnémítja a hadakat szerte a világon, összetör íjat, lándzsát összezúz, a pajzsokat tűzben elégeti. Legyen elég, és lássátok be, az Isten én vagyok. Fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön. Velünk van a seregek ura, ami menedékünk Jákob Istene. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. kiválasztotta őt az Úr magának, öröktől fogva kiválasztotta, hajlékában adott neki lakóhelyet. Dicső dolgokat mondanak rólad, Szűz Mária. Háza alapjait szent hegyén vetette meg, mert Sion kapuit szereti az Úr. Jákob bármely hajlékánál jobban. Dicső dolgokat mondanak rólad, Isten városa. Tisztelőim között említem majd Egyiptomot és Babilont, Filiszteát, Tíruszt és Etiópiát, mert ezek mind itt születtek. Sionról pedig azt mondják majd, ez is, meg az is benne született, és őt maga a fölséges erősítette meg. Az Úr bejegyzi a népek könyvébe, ezek mind itt születtek, és a körtáncot lejtők mind azt dalolják, minden forrásom belőled fakad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicső dolgokat mondanak rólad, Szűz Mária.
0: Boldog vagy, Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mindig hálát adok értetek, és imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok. Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, és a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste, és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz. Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek következtében, amelyekben azelőtt éltetek a világ szokása szerint, a levegőikben uralkodó fejedelemnek hatalma alatt. Ez a lélek most a hitetlenség fiaiban dolgozik. Közéjük tartoztunk mi is, amíg testi vágyainkban éltünk, és megtettük, amit a test és az érzékek kívántak. Születésünknél fogva mi is a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember. De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, így kegyelemből kaptátok a megváltást. Feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, hogy az eljövendő korokban, Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából. Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által. Ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk. Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett minket, ezeket az Isten előre elrendelte, hogy benne éljünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Ó, milyen szép és ékes a boldogságos Szűz Mária, aki Krisztushoz költözött ebből a világból. A szentek között ragyog, miként égi fényében a nap. Örvendeznek az angyalok, újonganak a főangyalok Szűz Mária miatt. A szentek között ragyog, miként égi fényében a nap.
3: Olvasmány 12. Pius pápának Munificentissimus Deus kezdetű apostoli rendelkezéséből. A szent egyházatyák és nagy hittudósok az Isten szülő mennybevételéről úgy beszéltek ünnepi homíliáikban és szentbeszédeikben a néphez, hogy az a keresztény hívők előtt már ismeretes és elfogadott igazság, s azt még érthetőbben ki is fejtették. Az ünnep értelmét és tartalmát méreható érvekkel tárták a hallgatóik elé. Főként azt igyekeztek világosan kifejteni, hogy ezen az ünnepen nem csak azt ünnepeljük, hogy a boldogságos Szűz Mária teste nem volt alávetve a romlandóságnak, hanem azt is, hogy ő a halál felett diadalt aratott, és egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak példájára az ő teste is megdicsőült a mennyben. Ennek az egyházi hagyományban levő igazságnak a legkiválóbb hirdetője damaszkuszi Szent János. Amikor a boldogságos Istenanya test szerinti mennybevételét párhuzamba állítja az ő többi kiválóságával és kiváltságával, lángoló ékes szólásával azt mondja, illő volt, hogy ő, aki szüzességét a szüléskor is sértetlenül megőrizte, halála után is megőrizze testét minden romlástól. Illő volt, hogy ő, aki teremtőjét gyermekeként hordozta méhében, Isten hajlékába jusson. Illő volt, hogy a jegyes, akit az atya jegyzett el, a mennyei otthonba lakjék. Illő volt, hogy ő, aki szülésekor a fájdalom tőrétől mentes maradt, de amikor fiát a keresztfán látta, a szívét döfte át a fájdalom tőre, ott lássa fiát az atya mellett trónolni. Illő volt, hogy az Isten anyjáé is legyen az, ami a fiáé, és hogy minden teremtmény tisztelje őt, mint Isten anyját és szolgáló leányát. Konstantin nápolyi Szent Germánosz kifejti, hogy az Isten szülő Szűz Mária testének romolhatatlansága és mennybe felvétele nem csak annak a következménye, hogy ő Isten anya, hanem Szűzi testének egészen különleges szentségéből is következik ez. Te, miként a Szentírás mondja, nem csak szépségben tündökölsz, de Szűzi tested egészen szent, egészen tiszta, egészen az Isten otthona. Ebből az is következik, hogy nem porlad el, hanem ez az emberi test romlás nélkül a romolhatatlan dicső életbe való. Élő és fölséges, sértetlen és részese a tökéletes életnek. Egy másik régi író pedig így bizonyít. A mi üdvözítő Istenünknek, Krisztusnak az élet és halhatatlanság adományozójának boldogságos anyja Krisztus által él romolhatatlan testben mindörökké, ő támasztotta fel sírjából, ő vette fel magához a mennybe, hiszen egyedül csak ő tudta ezt megtenni. A szent egyházatyáknak minden bizonyítéka és megfontolása, mint végső alapra, a Szentírásra támaszkodik, amely Isten szent anyját úgy állítja szemünk elé, mint aki isteni fiával a legszorosabb kapcsolatban van, és az ő emberi sorsában mindig részesedik. Főként pedig arra kell nagyon figyelnünk, hogy a szent atyák már a második századtól kezdve Szűz Máriát úgy említik, mint új Évát az új Ádám mellett. Bár alá van neki rendelve, de mégis a legszorosabb kapcsolatban van vele még abban a harcban is, amelyet az ős evangélium előrejelzése szerint az alvilági ellenséggel szemben a bűn és halál feletti teljes győzelem fejezett be. E kettő feletti győzelmet a nemzetek apostola mindig összekapcsolja írásaiban. Mivel pedig Krisztus dicsőséges feltámadása, ennek az említett győzelemnek a lényeges része és egyben végső győzelmi jele, azért ebből arra is kell következtetni, hogy Mária szűzi teste is megdicsőül, hiszen fiának ez a harca közös volt a boldogságos szűz harcával. Ugyanez az apostol ugyanis ezt mondja, amikor ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik az írás szava. A győzelem elnyelte a halált. Ezért tehát Isten fölséges anyja Istennek ugyanazon egyetlen, előre elhatározott akarata szerint titokzatos módon egybekapcsolódott Jézus Krisztussal. Szeplőtelen fogantatásában, Isten anyaságában és sértetlen szüzességében, és azzal, hogy oly nemes társa volt megváltó Istenünknek, aki teljes diadalt aratott a bűn, és annak minden következménye felett. Így Szűz Mária végül is, mint egy kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és Szent Fiához hasonlóan, legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol Szent Fiának, az örökké valóság halhatatlan királyának a jobbján, mint királynő tündököl. Íme itt a dicső nap, amelyen az Isten szülő szűz felvétetett a mennybe. Őt dicsérve mondjuk mindnyájan. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Boldog vagy, szentséges szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert tőled született az igazság napja, Krisztus, a mi Istenünk. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Vall tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.

Reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét.

Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk,

0: Szűz Mária, joggal vallunk az ég királynőjének téged, mert nászházadból lépett elő az igazság napja. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz. Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére, mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Túlságosan megtelt a lelkünk, a dús lakodók gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária, joggal vallunk az ég királynőjének téged, mert nászházadból lépett elő az igazság napja. Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael, ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag, a tajtékzó hullámok elsodortak volna. De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául. Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából. A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária, joggal vallunk az ég királynőjének téged, mert nászházadból lépett elő az igazság napja. Aki az Úrban bízik, akár a Sionhegy, megmarad örökre rendületlenül. Jeruzsálemet hegyek övezik, így karolja körül népét az Úr, most és mindörökké. Nem maradhat a gonoszság uralma az igazak örökségén, nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét. Tégy jót, Uram, a jókkal, és az igaz szívűekkel. Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára, békesség Izraelnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária, joggal vallunk az ég királynőjének téged, mert nászházadból lépett elő az igazság napja. Az égen nagy jel tűnt fel egy asszony, öltözete a naplába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szűz Mária felmagasztaltatott, az angyalok kórusa fölé a mennyben. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Zelk Zoltán, tegnap. Erdőt, hegyet, tengert, folyót, kék cinkét, csecsemőt, ha láttam, lelkem csak mondogatta, milyen szép az Isten!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Magyar aranyakkal és rekordokkal folytatódik az úszó Európa-bajnokság Párizsban. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patrona általános iskolában. Több napos vallásközi programokat tartottak Pakisztánban a kisebbségek napjához kapcsolódóan. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Ijés Borbála, a mikrofonnál Sevestyén Esztert hallják. Két aranyéremmel folytatták csütörtökön a magyarok a párizsi úszó Európa-bajnokságot, derül ki az MTI cikkeiből. Milák Kristóf 100 méter pillangón Európa csúccsal győzött, 49,48 század másodperces ideje minden idők második legjobb eredménye a számban, és mindössze 3 századdal maradt el a világcsúcstól. Kós Hubert ugyanebben a döntőben egyéni csúccsal, 50,25 század másodperccel a negyedik helyen végzett. A nap másik magyar aranyát a 4x100 méteres férfi gyorsváltó szerezte. Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf 3 perc, 10,3 század másodperces országos csúccsal nyert, és a magyar úszás történetében először lett Európa bajnok ebben a számban. A csapat a tokiói olimpiai rekordot javította meg. Pádár Nikolett 200 méter gyorson a 6. helyen végzett. Péntek délelőtt Kós és Márton Riárd 200 méter pillangón, Senánszki Petra 50 méter gyorsan jutott középdöntőbe. A budapesti Patrona Hungária általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patrona nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Ennyi program még nem kísérte Pakisztánban az augusztus 11-én ünnepelt kisebbségek napját. Augusztus 7-e és 11-e között vallásközi találkozókat, szemináriumokat és kulturális rendezvényeket tartottak a fővárosban, számol be a Magyar Kurír. Az ünnepségeken keresztény, muszlim, szik és hindú képviselők vettek részt a harmónia, a tisztelet és az egység előre mozdításáért. A megbékélésre és testvériségre való felhívások mellett a keresztények és más kisebbségek képviselői konkrét reformokat, nagyobb politikai képviseletet és az erőszakkal, diszkriminációval szembeni hatékonyabb védelmet sürgetnek. Az ünnepnap hivatalossá tételét a kisebbségek védelméért kiálló katolikus politikus Sebez Batti közbenjárásának köszönhetik. Batti saját élete feláldozásáig megért keresztény tanúság tételét elismerte a katolikus egyház, és 2016-ban elindult boldoggá avatási eljárása. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sevestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Szentmisét közvetítünk a Zirci Nagyboldogasszony Bazilikából 13 órai kezdettel. Egyúton zarándok napunk adás folyama következik 14 órától. A hírpercek és az imánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16 óra 50-kor. Dél-Katalin műsora Nagyboldogasszony ünnepére 17 órától. Mégis szeretni Gyökösi Endre tanítása 17 óra 35 perckor. Mindenki születésnapja alapítvány interjú Gável Andrással 18 órától. A Zsolozsma esti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órakor. Ilyeneki a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádsága nemzetét kehiekről 20 órától. Café Francesco podcast beszélgetés Berec András versemondóval 20 óra 16 perckor. Test, spirituális és misztikum a Margit legenda fényében Tóth Eszter beszélgetése Tuza Mónikával, a Szombathelyi Schmidt Múzeum munkatársával 21 óra 5 perckor. Katolikus társadalmi tanítás 21 óra 40 perckor. Talentum, beszélgetések illetőlés értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órakor. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs atya elmékedése 23 óra 20 perckor. A Zsorosba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: Kedves hallgatóink, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 5. osztályos kisdiákjaival együtt imádkozzunk a békéért.
3: A békéért imádkozom, Uram! Adj békét a világban! A háborúban minden pusztul, csak a gyűlölet növekszik. Azok is szenvednek, akik távol élnek a harcoktól.
4: A békéért imádkozol, gyermekem? Mondd csak, hajlandó lennél tenni is valamit a békéért?
3: Persze, Uram, már tenném is, csak tudnám, hogy mit.
4: Vannak emberek a környezetedben, családodban, munkahelyeden, vagy régebbi barátaid között, akikkel évek óta nem áll szóba, akiket elkerülsz, gyanakszol rájuk, akár vádlod is őket. Ők pedig érzik neheztelésedet, és téged tartanak felelősnek a megromlott kapcsolatért. Megtennéd feléjük az első lépést, hogy kiengesztelődj velük?
3: Hogy jön ez ide, Uram? Minden embernek vannak konfliktusai. Igazad van, nekem is. De segítene az ártatlan szenvedésén, megelőzném a szerencsétlenek halálát, ha én puszipajtás lennék néhány lehetetlen alakkal.
4: Tudod, gyermekem, a te hatalmadban az áll, hogy hogyan vergődsz zöldágra azokkal a testvéreiddel, akik a te életedet nehezítik meg. Arról álmodozol, hogy minek kellene történnie ott, ami nem rajtad múlik. De látom, hogy ez nehéz téma. Mondd, miért fontos neked a béke?
3: Istenem, miért kérdezed ezt? Talán nem fontos, vagy neked nem fontos?
4: Hát csak szeretném megérteni pontosan, hogy mi is az, amiért imádkozol.
3: Már mondtam, te látod a legjobban a szenvedést. A kis katona is csak élni szeretne, az anyák zokognak, Szerencsétlen emberek tömegei veszítik el azt a keveselést, ami eddig nyújtott nekik az élet. Mindenki bizonytalanságban érzi magát, és sorolhatnám.
4: Gyermekem, gondoltál-e arra, hogy a saját kezeddel segíts a szenvedőkön? Vagy ne talán a saját jólétedet, biztonságodat, utazásaidat és befektetéseidet tartod szem előtt? Nem baj, ha magadért akarsz imádkozni, csak nevezzük néven a dolgokat. Legyünk őszinték egymáshoz. Tényleg a békéért szeretnél imádkozni?
3: Értem, Uram, mit mondasz. Értem. Ismerlek az evangéliumból. Lehet, hogy csak önmagamért imádkozom, vagy nem sokat ér az imád, ha közben nem teszek semmit az embertársaimért. De mintha te nem értenél engem. Ne haragudj, hogy megkérdezem, de te mit teszel a békéért? Te emberré lettél, tudod, mit jelent félni, menekülni, éhezni, szenvedni, meghalni.
4: Megostoroznak, keresztre feszítenek ma is. Egymást gyilkolva engem ölnek meg. Én robbanok fel az aknákon, én hörgök végsőt a futóárkokban. Ó, háborúk földje, óriási kereszt, melyre minden nap újra felszegeznek az emberek.
3: Nem tudnád valahogy leállítani ezt, Uram? Mindenhatónak tartunk téged.
4: Tudod, gyermekem, szabad lények vagytok. Ha nem teszed, amit neked kell tenned, helyetted nem teszi meg senki. Én pedig téged kérlek, hogy tedd meg, amit te tehetsz. A Getsemáni kertben vagyunk. Maradj itt, és virrasszál velem.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: Örömmel adjuk hírül, hogy augusztus 15-én megnyitja kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Ünnepi megnyitó augusztus 15-én szombaton 15 órakor Gera Olga vezetésével. Fellép a Lélek Harang együttes. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáróhelyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás. Kettől vasárnapig 15 és 19 óra között. Hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 3620 299 3333-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sport teljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala augusztus 15-e szombat hivatalos megnyitó Keszthelyen, augusztus 16-a vasárnap Keszthely Balatonboglár, augusztus 17-e hétfő Balatonboglár Balatonfüred kompátkeléssel, augusztus 18-a kedd Balatonfüred Szántód, augusztus 19-e szerda Szántód Révfülöp kompátkeléssel, augusztus 20-a csütörtök Révfülöp Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
5: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért.
1: Iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért.
1: Elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét,

0: te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyak között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyak között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: kérd, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd amennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindjárt

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Ó Jézusom!

0: halálunkra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Rádió.
1: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
2: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a Szent Évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Jubileumi ünnepség sorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában. Visszatér a természetvédelmi világalap védett állatokat bemutató Magyarország Lutra Matrica albuma. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patróna általános iskolában. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Jubileumi ünnepségsorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában, adja hírül a Fidesz. A háromhetes program augusztus 14-e és 17-e között zárul. A főszent misét augusztus 16-án Louis Antonio Tagle bíboros mutatja be a Bougainville Egyházmegye Nagy Boldogasszony székesegyházában. Az egyházmegye ma több mint 200 000 hívőt szolgál 35 plébánián. A több mint 800 nyelvet beszélő országban továbbra is súlyos kihívások vannak. Egyes térségeiben törzsi összecsapások, boszorkánysággal kapcsolatos vádak és a többnejűség is jelen van. Christian Zeeland Verbita atya hangsúlyozta. Az egyház missziós tevékenységével, békeközvetítéssel, képzésekkel és a konfliktusokban érintettek támogatásával tud segíteni. Az atya szerint a sokszínűség nem akadály, hanem az egység lehetősége. A törzsek Krisztusban egy közösségé formálódhatnak. Csak nem 40 év után jelenik meg ismét a Természetvédelmi Világalap Magyarország Lutra albuma, amely matrica gyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát a gyermekek számára, írja az MTI. A gyűjteményben érdekességek, interaktív tartalmak és természetjáró programok is helyet kapnak. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére. Klacsán Csaba, a szervezet kommunikációs és forrásteremtési igazgatója szerint az 1989-ben megjelent album egykor sok gyerek számára az első találkozást jelentette a vadon élő állatok világával. Az új kiadvány pedig több generáció számára is közös élményt nyújthat. A Lidl Magyarországgal együttműködésben készített album augusztus 24-től lesz kapható. Az áruházlánc minden eladott kiadvány után 100 forinttal támogatja a WWF Magyarország élőhelyfejlesztési programját. A budapesti Patróna Hungáriae általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patróna nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Zirci Nagyboldogasszony Bazilikából. A szertartást Huszár Lőrinc atya mutatja be.

Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a ciszterci rend legnagyobb ünnepén, hiszen a boldogságos Szűz Mária, a megdicsőült boldogságos Szűz Mária rendünknek a fő pátrónája templomunk búcsónapján. Ennek az ünnepnek különös hangsúlyt ad az, hogy 1726-ban, 300 évvel ezelőtt jöttek ide a ciszterciek pápáról, hogy újra meggyökeresztessék a szerzetes életet, ott, ahol 1182-ben alapított ciszterci apátságot harmadik Béla király, illetve akkor, abban az évben, 1726-ban alapították meg a zirci plébániát. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz Istenünk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Mindenható örökisten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiat édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te fiat.

0: egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak föltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad föl, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind a lába alá nem veti. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek

Az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, nagy boldogasszony főünnepe van, vagy máshogy mondva a mennyekbe fölvett szűzanyának az ünnepe. De mit is ünneplünk ezen a napon? Kezdjük az elejéről, hogy megértsük. Amikor az Úristen megteremtette a világot és benne az embert, akkor egy idilli állapotba helyezte az embert. Nem volt se fájdalom, se szenvedés, se halál. Ezt, hogy nem volt halál, nem úgy kell elképzelni, hogy itt a Földön mindenki örökké élt volna, aztán egyre többen lettek volna az emberek, a végén, mint a heringek nyomorogtak volna, hanem úgy kell elképzelni, hogy mikor itt a Földön betelt volna életüknek az ideje, akkor mindenféle fájdalom, szenvedés, gyötrődés és kétségek nélkül elszenderültek volna, és átköltöztek volna a mennyországba. Mivel bűn sem lett volna, így nem lett volna kérdés, hogy hova kerülnek, mindenki a mennyországba került volna. És a testüknek pedig nem kellett volna elporladni, nem kellett volna azt eltemetni, hanem mindenki egyből testestül, lelkestül a mennyországba költözhetett volna. Csak hogy az Úristen nem sakkfigurákat teremtett, olyanokat, amelyeket egyik helyről a másikra saját kényekedve szerint áttehet, hanem az Úristen értelemmel és szabad akarattal rendelkező embereket teremtett. És megadta az embernek a döntés, a választás jogát. Az Úristen útján jár, vagy pedig a saját útján, és ezzel szembefordul az Úristennel. És az ember bizony szembefordult az Úristennel, elkövette az első emberpár az ősbűnt, aminek lettek következményei. A fájdalom, a szenvedés és a halál. És a mennyország elvesztése. De az Úristen nem csak igazságos, hanem ő végtelenül szeret minket. És mindjárt itt, a kezdetek kezdetén megígérte, hogy ez nem marad mindig így. Megígérte, hogy majd küld megváltót. Mindjárt itt a legelső mozzanatnál, a bűnbeesésnél, így szólt az Úristen. Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé, és ő széttiporja fejedet. Ezzel az ős evangéliumnak nevezett mondattal megígérte a megváltót. Majd aztán többször is szövetséget kötött az emberrel. Gondoljunk csak Noéra, Ábrahámra, Mózesre. Profétái révén megjövendölte, hogy majd elküldi a megváltót. És aztán eljött a várva várt idő, eljött a megváltó, eljött Jézus Krisztus, aki szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megváltott minket, vagyis visszaszerezte nekünk a mennyországot. Jézus előtt senki nem juthatott be a mennyországba. Jézus előtt élt igazak várakoztak a megváltásra. Várakoztak arra, hogy Jézus megnyissa nekik a mennyországot. Ezt imádkozzuk a Hiszek egyben is. Mikor azt mondjuk, hogy alászállt a poklokra, akkor azt úgy értjük, hogy elment az ő előtte élt igazakhoz, akik várakoztak az ő megváltására, hogy elvigye nekik is a megváltás örömhírét, és megnyissa nekik a mennyországot. És ők ekkor tudtak belépni a mennyországba. És a megváltás után, Jézus kereszthálózata után mi nekünk már van lehetőségünk eljutni a mennyországba, de nem olyan módon, mint lett volna a bűnbeesés előtt. Mi nekünk meg kell halnunk, és a halálban testünk, lelkünk szétválik. Lelkünk az Úristen ítélőszéke elé kerül. És hogyha megvan benne a kellő szeretet, szeretet az Isten és embertársaink felé, akkor az ő osztály része az örök boldogság lesz.
a mennyország örök szeretetének a boldogsága. Hogyha szerette az illető itt a földön az Úristent, az embertársait, de azért bűnei nem teszik arra alkalmassá, hogy azonnal az Úristen színe látására jusson, akkor a tisztító helyen megtisztul, hogy bejuthasson erre az örök boldogságra. Ha pedig életében elutasította az Úristent, elutasította a szeretetet, embertársai felé sem tanúsított szeretetet, akkor az Úristen nem fogja rákényszeríteni a saját szeretetét. Akkor engedi neki, hogy úgy éljen tovább, ahogy idáig élt, és a pokol szenvedései legyenek az osztály része. Testünket pedig halálunk után eltemetik, mert a test sorsa, hogy elporladjon. És majd az idők végezetén, Krisztus második eljövetelekor fog föltámadni mindnyájunk teste. És akinek lelke addig a mennyországban volt, ő onnantól testestül, lelkestül a mennyország örömét fogja élvezni. Akinek a lelke addig a pokolban szenvedett, onnantól testestül, lelkestül a pokol szenvedéseit fogja elviselni. Mi történt a szűzanyával? Szűzanyát az Úristen kivette az ősbűn következményei alól, és így a halál következményei alól. Ezért ő neki nem kellett meghalnia úgy, mint ahogy nekünk meg kell halnunk, hanem ő, mikor eljött az ő ideje, akkor mint egy elszenderült, és testestől, lelkestől azonnal felvétetett a mennyországba. Ezt látjuk itt a főoltár képen is. Alul látjuk az apostolokat, akik csodálkoznak, hogy most mi történik. Felettük a szűzanyát, aki éppen tart a mennyország felé, és egészen fent a szentély mennyezet freskóján pedig a Szent Háromságot, az Atyát és a Fiút és a Szent Lelket. Ők, akik várják a szűzanyát a mennyországban. De hogy miért is volt erre szükség? Miért vette ki az Úristen a szűzanyát az ősbűn következményei alól? Az áteredő bűn, a rosszra hajló természet minden személyes bűntől is megkímélte, és a haláltól is. Miért volt erre szükség? Nagyon egyszerű ezt megértenünk. Gondoljunk csak ide mai világunkra. Amikor a pap bemutatja a szentmisét, akkor ugye jelen valóvá lesz az oltári szentségben a mi Urunk Jézus Krisztus. És azok az edények, amelyeket a szentmise bemutatásához használ a pap, amelyekben az Úr Jézus jelen valóvá lesz, azok nem közönséges edények. Most itt Lőrinc atya nem egy koszos papírtányéron vagy egy törött műanyag pohárban fogja átváltoztatni a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé, hanem egy nemes anyagból készült paténán és egy nemes anyagból készült kehelyben. Mert az Úristenhez ez illik. Mert méltatlan lenne egy törött műanyag tányéron átváltoztatni. A tabernákulum sem egy koszos rágot vágott, tépett, összefirkált kartondoboz, hanem egy méltó illő hely. Olyan, ami ha a világ urához képest akkor is közönséges, de a mi lehetőségeinkhez képest a legillőbb. Szűzanyát is nevezhetjük tabernákulumnak. Mint hogy a tabernákulum itt a templomban az Urat őrzi, szűzanya is önmagában őrizte az Urat. Szíve alatt hordta 9 hónapon át. Így nem lett volna illő, hogy egy bűnös személy, egy gyarló valaki hordozza, rejtse az Urat, hanem az volt illő, hogy egy bűntelen, a
az ősbűn következményei alul is kivett szűz hordozza a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Erre utalnak egyébként a mai olvasmányok is. A legelső olvasmányban, Jelenések könyvében arról olvastunk, hogy Szent János apostol látja a megnyílt mennyországot. És a mennyországban látja a szövetség ládáját. És lát egy asszonyt, akinek folytatja, hogy öltözete, nap, hol, stb. A lényeg az, hogy látja a szövetség ládáját. Szövetség ládája, mindjárt eszünkbe jut Mózes. Mózes, akivel az Úristen szövetséget kötött a Sínai hegyen, szövetségnek a jele, a 10 parancsolat, amelyet az Úristen 2 kőtáblára írt. És ezt a 2 kőtáblát helyezték el a frigyládában, vagy szövetségládájában. De nem csak ez a szövetségládája. A szövetségládája a szűzanya is. Hiszen gondoljunk bele, a Sínai hegyen kötött szövetség jele volt a 10 parancsolat és a kőtáblák. És melyik a végső és teljes szövetség? Az, amely Jézus Krisztusban köttetett. És ennek jele maga Jézus Krisztus. És ahogy a kőtáblákat a frigyláda rejtette, Jézus Krisztus pedig a szűzanya rejtette. Tehát amikor Szent János a szövetség ládáját látja a megnyílt mennyországban, ez a szövetség ládája a szűzanya. És akkor már értjük a hasonlatot, hogy miért volt illő, hogy az Úristen kivegye őt az ősbűn következményei alól. A második olvasmányban pedig arról olvastunk, hogy Ádám által jött a bűn, és Krisztus által jön a megváltás. Igen, mert a megváltásban van az egésznek értelme. Megváltás nélkül nem lenne értelme. A megváltásra való tekintettel vette ki az Úristen a szűzanyát is az ősbűn következményei alól. Az evangéliumban arról olvastunk, hogy szűzanya elment Erzsébethez. Meglátogatta őt. Gondoljunk bele, mennyi ideje hordozhatta ekkor a szűzanya az Úr Jézust? Körülbelül 3 hónapja. Valószínűleg még nem is látszott rajta, pláne a korabeli viseletben, hogy ő gyermeket vár. Keresztelő Szent János pedig még édesanyja szíve alatt volt. Megint csak térjünk vissza a tabernákulum hasonlathoz. Mikor bejöttem ma ide a Zirci templomba, láttam, hogy ott van az oltáron a tabernákulum, láttam, hogy ég fölötte a pici piros mécses, az örök mécses, és nem volt kérdés bennem, hogy itt van-e az Úr Jézus. Nem kellett fölhívni Lőrinc atyát, hogy van-e Úr Jézus a templomban, hanem tudtam, hogy itt van, mert ez biztos jele volt, és térdet hajtottam. Ugyanígy Szent Jánosnak sem volt kérdés keresztelő Szent Jánosnak, hogy ott van-e az Úr Jézus, rejti-e az ő tabernákuluma a szűzanya. Tudta, hogy ott van, és ezért mozdult meg Erzsébet szíve alatt. És ezért az eredeti görög szöveg úgy fogalmaz, hogy liturgikus örömtáncot járt. Ezért tette, mert fölismerte, hogy ott van az Úr Jézus. Térjünk vissza egy pillanatra még a főoltárra, illetve a fölötte lévő freskóra. Ott van a Szent Háromság, és ott van az Atya és a Fiú kezében egy korona. Vajon miért? Azért van ott, mert a szűzanya a mennyország királynéja. Sokszor azt mondják, hogy a mennyország királynője. Ez nem helyes megfogalmazás. Ő a mennyország királynéja. Régi szokás, hogy az uralkodók, királyok és császárok maguk mellé, mint egy az
a birodalmukban második személyként megtették az ő édesanyjukat. Hogy hozzak egy példát, Nagy Konstantin császár, aki 313-ban kiadta a milánói ediktumot, aki legalizálta a kereszténységet, az ő birodalmában második személy volt az ő édesanyja, Szent Ilona. Ugyanígy a szűzanya Isten anyja, hiszen Jézust valóságos Istent és valóságos embert szülte. És ha ő Isten anyja, akkor az ő fia megadta neki az ő birodalmában, a mennyországban második helyet, hogy ő legyen a mennyország királynéja. Királynő az más. Királynő saját jogán uralkodik, mint mondjuk Mária Terézia tette. Szűzanya királyné és nem királynő. Tehát szűzanya nem csak felvétetett a mennybe, hanem ott a mennyország királynéja lett. És még engedjetek meg két rövid gondolatot. Az egyik az, hogy miért nagyon fontos ez számunkra, magyarok számára. Azért, mert Szent István király nagyboldogasszony előestéjén, augusztus 14-én este ajánlotta föl a mi országunkat a szűzanyának. Így lettünk Mária országa. És így Mária oltalma alatt tudtuk átvészelni az elmúlt 1000 év viszontagságait. Másik gondolatom meg, hogy miért nagyon fontos ez nekünk most itt Zircen. Azért, mert a zirci bazilika a nagyboldogasszony tiszteletére van felszentelve. Így bazilikánknak, plébániánknak és az egész városnak különösen is közbenjárója, oltalmazója a szűzanya. És mint hallottuk Lőrinc atyától, ciszterci rend számára is különösen fontos a szűzanya. Az összes ciszterci templom szűzanya tiszteletére van felszentelve. Itt Zircen is ugye a kis templom a fájdalmas anya tiszteletére, a bazilika pedig a nagy boldogasszony tiszteletére. Így hát mi így többszörösen is a szűzanya oltalma alatt, akár zirciek, akár zarándokok, kérjük bizalommal a szűzanyát. Kérjük, hogy továbbra is oltalmazza plébániánkat, egyházközségünket, országunkat, az arándokokat, és kérjük őt a ciszterci rendért is, hiszen ők is különösen az ő oltalma alatt vannak. Ámen.

0: Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.
1: Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült szent szűz anyai gondoskodását.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Hogy a mennyország királynéjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos, szent szűz test szerinti megdicsőüléséből.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett szűz anyát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadjál az
0: Urunk Istenünk, jussanak elét hódoló adományaink, és a mennybe fölvett boldogasszony közbenjárására a szeretet tegye lángolóvá, és emelje hozzád szívünket, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert ezen a napon az Isten szülő

igaza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan világra hozta megtestesült fiadat, minden élet szerzőjét. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged,

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, és hittel halljuk feltámadását, amíg elmúlsz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, boldog Mária Magdolna szűz és vértanunkkal, Szent Benedek és Szent Bernát atyáinkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagul részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval.

hétnapjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőt.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Galgócin és Szabó Zsófia vagyok, a Mária út Egyesület magyarországi koordinátora. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a Mária Rádió egy úton nemzetközi zarándoknap tematikus napján. Nagy szeretettel köszönjük Nagy Istvánné Évának a technikai szolgálatot. Hát a következő közel egy órában miről másról is lehetne beszélni, mint a Mária útról és a jelenleg zajló egy úton nemzetközi zarándoknapról. 62 zarándoklat indul el mai napon, vagy a közeli napokban Magyarországon, 11 fog Erdélyben, 8 szakasz Ausztriában, és ha jól tudom, 5 szakasz lesz Felvidéken, egy pedig Délvidéken. Szóval ez egy óriási zarándok esemény itt a térségben, és hát mindenki egy szándékra indul, a békéért tesszük meg. Hol 6 kilométert, hol 35 kilométert, ki gyalogosan, ki kerékpárosan, ki evezve, ki lóval. Szóval nagyon-nagyon különleges, és hát igazi összetartást mutat a Mária út önkéntes csapata is ilyenkor. Hát abba gondoljunk bele, hogy minimum 62 ember szervez, dolgozik, gondolkodik, imádkozik, és hát nagyon sokan per pillanat is úton vannak, de a következő pár kedves riportalanyommal azért is tudunk beszélgetni, mert hogy ők nem ma indulnak, hanem a közeli napokban vagy a közeli órákban, és ezért még lehetőség van arra, hogy aki még csak most hall erről az egész kezdeményezésről, akkor tudjon csatlakozni. Szóval, ha minden igaz, itt van velem a vonalban Szabó Balázs, aki Zalaegerszeg környékén fog egy csodálatos kerékpáros zarándoklatot indítani holnap. Nagy szeretettel köszöntünk, szia Balázs!
1: Sziasztok, dicsértessék, Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy akkor így mikrofon végre kaphatunk egy picit, és arra gondoltam, hogy hát lehet, hogy kezdjük a legelejéről, arról, hogy igazából hogyan kerültél te a Mária úttal kapcsolatban, milyen élmények vezettek ahhoz, hogy aztán arra vállalkozzál, hogy egy kerékpáros zarándoklatot szervezzél az egy úton nemzetközi zarándoknap keretében?
1: Egész végről indul ez a történet, mikor szüleim még majdnem mondjuk, hogy egy akaratom ellenére is elvittek misére, és hát mondanám, nem nagyon sok kedve volt a gyerekként még oda járni. Egy idő után már magam elhatározásából is voltam, egy kicsit távolodtam az Istentől, egyháztól. Később mégis úgy adta a sors, úgy hozta az utam, hogy egy egész közel kerültem, méghozzá egy komoly zarándoklatnak a szervezésébe csöppentem bele, csak úgy mondjuk is véletlenül. Ez a Vincenti Bíboros boldogálmatásáért indult 2012-be, és azóta hát mondjuk úgy, hogy én vezetem ezt a zarándoklatot, néha csak túrát, mert nem sikerül, hogy egy igazi zarándoklat, de nagyon jó hangulatban és nagyon lelkes csapattal sikerül ezt végigjárnunk, és így kerültem közelebb igazából előbb, később a Mária úthoz. Ott volt lehetőség jelzőfestői tanfolyamra elmenni, és azóta vagyok önkéntese igazából az egyesületnek, a Mária útnak.
0: Nagyon szép élményekről meséltél, és egyébként nagyon nagy élmény most is látni folyamatosan, és akkor egy kicsit kitekintek, hogy a folyamatosan próbálunk kb. Közvetíteni a jelenleg is zajló zarándoklatokról a közösségi média csatornákon, és egyébként nagyon-nagyon jó élmény látni, hogy mennyi fiatal és mennyi gyerek van ott, még akkor is, hogyha a szülei vitték el, vagy hát finoman szólva beszélték rá arra, hogy induljon útra, de lehet, hogy ez a löket kell ahhoz, hogy valaki útra induljon. A mai nap, és hát ez a rendezvény, így a tétek holnap is, a békéről, a béke közül különböző aspektusairól fog szólni. Ha erre egy picit rá tudnánk így közösen nézni, hogy te hogyan látod ennek az eszközeit, hogyan látod ennek a nehézségeit a mai világban, és szerinted az elindulás, egy zarándoklat hogyan tud ezen az egészen segíteni?
1: Körülöttünk nagyon sok békétlenség van. Békétlenség akár a családon belül, akár a lakóközösségen belül, országokon belül, kontinensekről nem is beszélve. és kell mindig találni egy olyan helyet, egy olyan személyt, akár élő, akár isteni személyt, akiben bele lehet kapaszkodni, akiből lehet erőt meríteni, és ő neki, vagy annak a helynek igazából sugároznia kellene a békét. Ilyen helyszínek körülöttünk vannak tömkelegével, csak meg kell találni őket. Úgy gondolom, hogy egyik ilyen zarándoklat során a zarándoklatvezetőnek ez a felelőssége, hogy legyen az a személy a földön, akiben lehet kapaszkodni, akiből lehet csöpni békét meríteni, illetve az ő dolga, ő feladata felfedezni, vagy megmutatni azokat a már ismert helyeket, hogy igenis gyertek ide, üljetek le, csendesedjetek el, érezzétek meg a hely spiritualitását, és gyűjtsetek belőle magatoknak erőt, energiát ahhoz, hogy a békét meg tudjátok magatokban őrizni, és ezt tudjátok sugározni majd társaitokra, családatokra, kisebb, nagyobb közösségekre.
0: Nem tudom, hogy milyen zarándoklatokon vettél részt, de ugye gondolom azért a mincenti zarándoklat alapvetően gyalogos, maximum kerékpáros tud lenni. Szerinted milyen plusz töltetet tud adni mondjuk egy lelki gyakorlathoz képest, és amit mondtál is, hogy ugye meglátogatunk helyszíneket, spirituális helyeket ilyenkor, vagy találkozunk emberekkel, de valami nagyon-nagyon érdekes körvonalazódik abban, hogy mi az a plusz dolog, ami mégiscsak elhívja az embereket az útra. És akkor egy picit térjünk rá a te holnapi zarándoklatodra. Egy picit mesélj nekünk, hogy tulajdonképpen miért indítod el ezt a zarándoklatot holnap?
1: Régóta járom az utat ott a Remetekert mellett. Ott vezet el mellette egy pár kilométerre a 76-os főút. És mindig van kint a tábla, hogy Remete. Remete, Remete. Hát, mi az a Remete? Ki tudja? Ezt meg kéne nézni. Ezt megnéztem. Kis családommal néhány éve, két szabas téli napon, és annak őszintén beleszerettem abba a kis helybe. Olyan nyugalmat árasztott, olyan békességet, olyan jó helyzet volt ott, hogy nem mindannyian hiszünk annyira Jóistenben, Máriában, meg egyáltalán nem vagyunk annyira vallásosak a családomban mindannyian, mondjuk, mint én, de azokat is megfogta, aki kevésbé fogékony erre a dologra. És már voltam ott túrába egy kisebb csapattal, tavaly elmentünk hasonló módon gyalogva egy kerékpározzal elmaszatta, és akkor fogalmazott meg bennem, hogy ezt minden évben meg kell csinálni, mert tavaly volt az első olyan alkalom, amikor misére érkeztünk oda. És az felemelő volt, egy olyan belső békét, nyugalmat árasztott az egész hely azzal a közösséggel. Hát szerintem voltunk 5-600-an biztos, de hogy mindenki pont azért ment rá, hogy nagy boldogasszonynak tiszteletet adjon, békét, nyugalmat, egyáltalán megnyugvást találjon benne. És hát így indult ez az idei év is, hogy ez bele volt írva nekem a naptárba, hogy ezt mindenképpen meg kell, hogy szervezzük, meg kell, hogy csináljuk. És érdekessége az, hogy a kerékpáros zarándoklatnak ugye két része van, egy, akkor megyünk meg, amikor visszajövünk, és 33 kilométer lesz az út oda. Tehát haza is 33 kilométer. Azért ez egy érdekes számélyes.
0: Hát elég különlegesnek ígérkezik, de azért egy picit mesélj nekünk arról, hogy aki szeretne holnap csatlakozni hozzátok, van-e még erre lehetőség? Mi a pontos program, mivel kell számolni? Van-e valamilyen feltétele a részvételnek? Egy picit segítsd az érdeklődőket, hogy hogyan tudnak hozzátok csatlakozni.
1: Hát igazából volt egy regisztrációs határidő augusztus 14, de soha nem veszem én ezt ennyire komolyan. Ha valaki oda érkezik, akkor szívesen látjuk. Tehát nincs ennek ilyen akadálya, hogy most pedig nem regisztrált, akkor mehet-e vagy sem. Természetesen várom mindenkit szeretettel. És hát ugye reggel Zalaegerszegre indulunk, 7 óra 30 perckor. A Kaszaházi úton van egy malomtó, és az mellett található egy kerékpáros pihenő, van indulunk. Egy alsógrádi utakat érintve érkezünk el Nagykapornakra, és 11 órakor fog kezdődni ott a Szent Mise temetekhez, melyet Tornavölgyi Krisztián érsek igazgató fog tartani. Ott közreműködnek a Nagykapornak ilyen Vucsu Szent Lászlói templomok kórusa, ez fel az Alabrasz fúvós együttes, ami után a mise véget ér, agapéra várják a résztvevőket, melyet a plébánia közössége készít, és várják rá a zarándokokat nagy szeretettel.
0: Hát erre hívunk és várunk mindenkit, szóval aki még kedvet érez ahhoz, hogy akár a mi kis beszélgetésünk alapján becsatlakozzon az Egy úton nemzetközi zarándoknapra, és hát elinduljon a békéért, akkor az Zalaegerszeg környékén kerékpárral még megteheti a holnapi napon. Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönjük a vállalást, a szolgálatot, és hát azt, hogy a segítségeddel Zalaegerszegen is megvalósulhat egy úton szakasz. Így azt hiszem, hogy tényleg igazi lelki közösségben fogunk tudni együtt lenni. Bízunk benne, hogy az áldás rajtatok lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést is, és hát holnapi napra pedig nagyon sok áldást kívánunk. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket.
0: Téged is. És hát menjünk egy picit akkor tovább a gondolkodásban, az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapban, hiszen hihetetlen dolgok, hihetetlen élmények érik ilyenkor a szervezőket, a résztvevőket, és egyébként minket is, akik így a háttérben dolgozunk, szolgálunk, mert hát tényleg nagyon nagy boldogság látni azt, hogy az úton levés micsoda hihetetlen eredményeket, élményeket, nem is tudom, érzelmeket tud kiváltani az emberből. Mindig nagyon nehéz az útra indulása ma reggel során is, ugye, közel másfél-két órát beszélgettem itt fiatal zarándoktársakkal is, és hát az úton levőkkel is, mert hogy ez egy csodálatos dolog kint lenni, de lehet, hogy nagyon csodálatos a háttérben szolgálni is, és hát ők meséltek arról, hogy gimnazistanként milyen élmények érik őket egy-egy ilyen gyalogos kerékpáros zarándoklaton, vagy hát mik is történhetnek velük, amikor a szolgálatba beleállnak. És hát nagyon-nagyon komoly dolgokat mondtak a lányok a békéről is. Arról, hogy ők hogyan élik meg a békének a különböző aspektusait, a saját lelki békéjüknek a nehézségeit, amikor egy konfliktussal szembesülnek, vagy egy nagy fájdalommal, milyen kis eszközeik vannak arra, hogy ezt egy kicsit visszanyerjék, és mindig elmondták, hogy az zarándoklat ez egy nagy segítség ebben, hogy amikor úgy érzik, hogy valami konfliktus van, vagy nehézség van, vagy szóval háborgás van bennük, akkor a Szentíráson túl ez egy nagyon-nagyon jó eszköz is tud lenni. És akkor nagyon jó eszköz tud lenni abban is, hogy a kapcsolatainkra ilyenkor ránézzünk, hogyan vagyunk mi a társunkkal, a különböző családtagjainkkal, de hogyan vagyunk jelen a természettel, hogyan vagyunk jelen a mesterséges intelligenciával, a technológiai világban, hogyan nyerjük el a békénket, milyen lehetőségeink vannak arra, hogy a Jóisten adta békét, újra megteremtsük magunknak. Na és hogy visszatérjünk a békére, akkor egy kis zenével folytatjuk a műsorunkat.

0: És hát folytassuk műsorunkat és járjunk együtt egy úton itt a Mária Rádió hullámhosszain, mert hogy hát nagyon sok minden történt már a mai napon, és még sok minden vár azokra is, akik még csak most indulnak útra. Sok szépség, sok nehézség, de hát bízunk benne, hogy a béke útján tud mindenki járni. Úgyhogy ennek fényében nagy szeretettel szólítom itt a vonalban Seresné Horváth Zsuzsannát, remélem itt van velünk, elméletileg Miskolcról. Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ha hall minket, de próbálkozunk. Igen, halló.
1: Halló.
0: Igen, most halljuk. Seresné Horváth Zsuzsa. Nagy szeretettel köszöntelek. Aha, megpróbáljuk akkor újra fölhívni. A Miskolci Zarándoklat szervezőjét próbáljuk utolérni itt a vonalban, de hát addig is elmondom, hogy ez egy szintén egy óriási felmutatás, hogy Miskolcon is indulhat újra egy úton szakasz. Az elmúlt években indult, és voltak nehézségek is, mert éppen zarándoklat szervező váltás volt itt. Ilyenkor mindig ugye van egy pici utánpótlás keresésünk, megpróbáljuk megtalálni azt az embert, akit megszólít ez az egész ügy, hogy egyúton járjunk a béke jegyében, és hát mindig hatalmas öröm, amikor megvan eleve az utánpótlás, mert hogy a zarándokok közül mindig nagyon sokan jelentkeznek, hogy valami olyasmit kaptak, amit szeretnének egy picit visszaadni, hogy hogyan lehetne itt segíteni, szolgálatot vállalni, és akkor ilyenkor mindig nagyon örül a szívünk, amikor újra el tud indulni egy zarándoklat, és hát valami ilyesmi történt az elmúlt időkben Miskolc tájékán is, de hát ettől függetlenül azért elmesélem, hogy voltak olyan szakaszok is, amik tényleg vadonatújonnan indultak el. A Balatonon például Tihanynál volt egy evezős szakasz, ami még soha nem valósult meg az idei napon. Viszont igen. No, ha minden igaz, akkor itt van Zsuzsanna velünk a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nincs velünk a vonalban? Nem baj, mert addig tovább megyünk a műsorfolyamban, megpróbáljuk Zsuzsát, mert elméletileg itt van velünk, csak nem tudjuk valamiért élőadásba adni, de semmi baj nincsen. Szóval egyúton nemzetközi zarándoknap kapcsán fontos ránézni arra, hogy ilyenkor nem csak Magyarországon, de Erdélyben, Felvidéken és Délvidéken is vannak zarándoklatok, és ez egy olyan nemzetközi összefogásnak az eredménye, ami azt hiszem, hogy most már tényleg messze túlmutat a magyarságon. A mai, illetőleg az idei lelki programnak nagyon fontos része, hogy azokat a társ országokat, szomszédos országokat is bevonjuk, amik eddig még ilyen szinten nem vettek részt az egyúton nemzetközi zarándoknapba, és akkor mondom a példákat, hogy igyekeztünk a lelki tartalmat például egy román költő versével kiegészíteni. Hihetetlenül modern és hihetetlenül gazdag az a lélek, ahogy a román költő megpróbálta például színesíteni az egyúton nemzetközi zarándoknap lelki programját. Szóval érdekesek ezek az aspektusok, és tényleg hatalmas öröm, hogy így a régió tud együtt mozdulni. És akkor bízom benne, hogy talán Zsuzsa is akkor itt van velünk.
1: Igen, itt vagyok.
0: Szuper.
1: A Mária Rádió hallgatói.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, és nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állást, és akkor térjünk is egy picit rögtön arra rá, hogy hogyan is került Zsuzsa kapcsolatban a Mária úttal, meg a zarándoklás ügyével, mik az első inspirációk?
1: Hát nekem szerintem egy

0: Önös kapcsolódásom van, vagy találkozásom a Mária Rádió, vagy a Mária úttal, ugyanis én több mint 10 éve a Miskolci Polgármesteri Hivatal önkormányzati referense vagyok, és mivel ugye a Miskolci önkormányzat tag önkormányzata a Mária út egyesületnek, ezért mi minden, a Mária út Miskolcon ugye mellettünk megy el, mármint a belvárosban az önkormányzat épülete mellett, és mi mindig szívesen látjuk és fogadjuk őket egy rövid betérőre. És tulajdonképpen én így kerültem kapcsolatba a zarándokokkal, és hát mindig irigykedve bocsátottam őket útnak, vagy bocsátottuk őket útnak, polgármester urakkal, meg a város elöljáróival, és mindig sóvárogtunk, hogy de jó lenne velük menni, és ez még így nem nagyon sikerült egyszer sem, hogy Csík Somjóra gyalogosan zarándokoljunk, de azóta azért több kisebb-nagyobb zarándokokon részt vettem már, és kedvet kaptam, és megtapasztaltam annak jótékony hatását a hitéletemre, a lelkemre, és tényleg, hogy kiszakadni egy kicsit a hétköznap zajából, közelebb kerülni az Istenhez, tehát mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a fajta dicsőítést, Isten dicsőítést.
1: Ugye az idei zarándok napnak a béke a központi gondolata. És most már többedik szakaszvezetővel próbálunk beszélgetni arról, hogy neki milyen megélése van a béke kapcsán, illetőleg milyen eszközei vannak akkor, amikor a saját békéje egy kicsit úgy felborul, megborul. Szóval igazából most a hátizsákjára lennék kíváncsi, hogy hát, ilyenkor mit lehet.
0: Hát ha saját békénk megborul, akkor szerintem mindannyian a Jóistenhez fordulunk elsőként. Nekünk tényleg Isten hívőknek ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy van kihez fordulunk, hogyha háborog a lelkünk, de hát én azt gondolom, hogy a boldogságunk nélkülözhetetlen legfontosabb eszköze, hogy béke legyen a lelkünkben, béke legyen a szívünkben, béke legyen a közvetlen környezetünkben, a családunkban. Ez hát ugye ez egymásra is hat, mert ha nincs béke a családban, akkor nincs béke a lelkünkben, és fordítva is igaz. De ahogy tényleg Ferenc pápa is fogalmazott, hogy ha béke van a lelkünkben, az kisugárzik az emberek közé, és az emberek felé, és én ebben hiszek, hogy mint egy dominó elv úgy működünk, hogyha békességes szeretettel fordulunk a családunk belül, a társunkhoz, gyermekeinkhez, kisebb közösségekben, nagyobb közösségekben, akkor ez előbb-utóbb talán ilyen ragadós példával élve egyre nagyobb módon bír teret magának, és talán sikerül a békét valamilyen módon így a közösségeinkben elérni, vagy kieszközölni.
1: Hát legyen így, és ugye délelőtt,
0: igen.
1: Délelőtt során még azért beszélgettünk ugye a mai napnak a lelki programja kapcsán ugye a teremtett világnak a mostani nehézségeire, és itt a fiatalok is ugye felhívták a figyelmet az ökológiai válság okozta lelki nehézségekre, szorongásokra, félelmekre, meg nem tudom. És ezen beszélgettünk, hogy mennyire jó egy zarándoklat, mert hogy csendet ad, meg lehetőséget ad arra, hogy na most azon tényleg elgondolkodjon az ember, hogy ő személyesen esetleg tudna-e valamit tenni akár ennek a békének a megteremtésére, de akkor milyen lehetőség nyílik ma Miskolcon? Lehet-e még csatlakozni, és mi lesz a mai program?
0: Hát olyannyira lehet csatlakozni, hogy tulajdonképpen most fogunk elindulni. Ugye a nagy melegre való tekintettel próbáltuk 3 óra utára szorítani ezt a mai zarándok programot. Ugye nálunk a mi városunkban Miskolcon, a Miskolc belvárosában a Minorita Nagyboldogasszony templomban, a Nagyboldogasszony búcsúi szentmise van, ahova a városból nagyon sokan elmegyünk ilyenkor. És mert ugye ez mindig napján tartjuk, tehát most szombat estére esik, de egyébként hétköznapokon is nagyon nagy tömeg van ilyenkor a Minorita templomban. És akkor a Mária út ugye Miskolcot átszeli, és mi tulajdonképpen a Mária út felét fogjuk ma körülbelül megtenni. A Jezsuita templomból indulunk 3 órakor, ott a helyi plébános Koroknai Zoltán atya indít bennünket útnak, és hát ahogy az arándoklatokon szokás, énekelve, imádkozva haladunk a Mária útvonalán. és eljutunk egészen a Miskolci kereszt Kálvária dombig, ahol is egy hétállomásos keresztutat fogunk végigimádkozni. A Kálvária kápolna mellett van a Mindszenti templom, oda szintén betérünk, ott is imádkozunk, énekelünk, onnan eljutunk szintén a Mária út nyomvonalán a belvárosi görög katolikus székesegyházba, ott is fogad minket parókus atya, és a székesegyház és a minorita templom már nincs messze egymástól, körülbelül 5:30 magasságába fogunk elérni a minorita templomba, és hát ott már feltehetőleg a búcsúra igyekvők gyülekezni fognak, és akkor mi ott fogunk szépen énekelve, ugyanúgy, ahogy szoktunk, énekelve, imádkozva bevonulni a nagy boldogasszony oltárához.
1: Hát akkor erre hívunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, aki akár ettől a kis beszélgetéstől is kedvet kapna ehhez a délutáni csodálatos zarándoklathoz Miskolc környékéről. Bátran csatlakozzon, várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel a béke útjára. Seresné Horváth Zsuzsannának pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy és idehozom, mert hogy a 40 napos zarándoklat minden évben tényleg megáll Miskolcon, és tényleg hihetetlen szeretettel fogadják ott a zarándokokat. Én mindig csak a háttérből szervezem ezt az eseményt, de nagyon-nagyon boldogan látjuk ezt a fajta örömet, amit ilyenkor egyébként a zarándokok átélnek, hogy valaki ekkora szeretettel fogadja, pedig hát nem is feltétlen kötelessége egy önkormányzatnak ez, hogy tényleg ilyen nagy szeretettel vendégül lássa a zarándokokat. Szóval szeretnénk ezt is megköszönni. Meg hát azt is, hogy megszólítódott és segíti az zarándokokat ma az útján. Nagyon szépen köszönjük, nagyon sok áldást kívánunk, és nagy békességet a mai napra is.
0: Nagyon szépen köszönöm, én is mindenkinek Isten áldását kívánom. Viszont hallásra.
1: Nagyon szépen köszönjük viszont hallásra. Hát, szóval maradandó egy ilyen élmény. Két gondolatot még szeretnék idehozni lassan a vége felé fordulva a Mária út tematikus műsorának. Az egyik az, hogy aki szeretné valahogy az élményt magába fogadni, de valamiért mégsem tud elmenni a zarándoklatokra, a Mária út közösségi média csatornáin, így a Facebook oldalán, Instagram oldalán, és a Mária rádiónak a Facebook oldalán is folyamatosan kerülnek föl csodálatosabbnál csodálatosabb beszámolók, fényképek, videók, mert hogy folyamatosan küldik ezeket a drága üzeneteket az önkéntesek kint a szakaszokról, milyen élmények érik őket, milyen találkozásokat élnek meg a teremtett világban, milyen csoda várja őket, mert bármit is mondunk, ez egy tökéletes világ. Most persze sok nehézséggel, de hát valami elképesztően nagy csodákat lehet ilyenkor a nagy melegben is átélni. Szóval érdemes egy kicsit rákapcsolódni ezekre az oldalakra, mert ha máshogy nem, de lélekben együtt tudunk járni. Nagyon szépen köszönjük ezúton is annak a rengeteg önkéntesnek, segítséget vállalónak, munkatársnak, tényleg ezt az ember feletti munkát, amit abba fektettek, hogy az egyúton Nemzetközi Zarándoknap élővé váljon, megteljen a Mária út zarándoklatokkal, tényleg hihetetlen mennyiségű agapéval, kocsi kíséréssel, és van, hogy vállalják a transportot, szóval elképesztő az a fajta összefogás, ami emögött a zarándoknap mögött van. Nagyon-nagyon szépen köszönünk mindenkinek minden szolgálatot, és hát nagyon köszönjük az jó Istennek, hogy megadta ezt a lehetőséget, az erőt, hogy újra megrendezésre kerüljön ez a lehetőség, mert az egyúton Nemzetközi Zarándoknap nem más, mint egy óriási lehetőség arra, hogy kicsit békére lejjünk, ki a fizikai térben, ki az online téren keresztül, ki a Mária Rádió hullámhosszain keresztül, de próbáljunk meg egy picit ránézni saját magunkra, és hát arra, hogy mi mit tudunk tenni azért, hogy megteremtsük a környezetünk és a saját lelki békénket. És akkor még két gondolatot hozok ide. Az egyik, hogy szeretettel hívjuk fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy a Mária út egyesület is egy közhasznú egyesület. Ezért, ha az zarándoklatok során valami olyasmit tapasztaltak meg, ami maradandó élmény, és úgy érzik, hogy egy picit szeretnének viszonozni ebből, szeretettel várjuk az egyedi adományokat, és hát szeretettel várjuk az önkéntes szolgálatra való jelentkezést. Szóval, aki úgy érzi a zarándoklatok kapcsán, hogy szívesen vállalna segítséget a zarándoklatok szervezésében, az arándoklatok vezetésében, vagy hát a Mária útnak a karbantartásában, jelzésfestésben, vagy hát a háttér adminisztrációs munkában. Nagy szeretettel várjuk a jelentkezéseket az info@mariaut.hu e-mail címre, és akkor mi nyilván azonnal kapcsolatban lépünk a jelentkezőkkel, és hát próbáljuk megtalálni azt a szolgálati kört, amiben aztán ki tud teljesedni. A Mária út zarándok információs pontja továbbra is rendelkezésre áll, úgyhogy aki szeretne egy úton, további szakaszokon elindulni, mert hogy még nem csak holnap, de a következő hétvégéken is zajlanak egyúton zarándoklatok, és mondjuk szüksége lenne valamilyen térképre, vagy lelkiségi füzetre, ajándéktárgyra, vagy információra, akkor bátran keressenek minket a Ferenciek terén lévő zarándokinformációs ponton, ahol szintén önkéntesek várják az érdeklődőket, és hát jövő héten, kedden, 10:50-től ismét a Mária úté lesz a főszerep itt a Mária Rádióban. Hát azt hiszem, hogy nem tudunk másról beszélni, csak az egyúton nemzetközi zarándoknapról, mert ez tényleg valami olyan élmény áradatot okoz ilyenkor, hogy hát hiba nem beszélni róla, és főleg azért, mert még további szakaszok fognak indulni a következő hétvégéken. Erdélyben például a jövő hétvégén és a 29-i hétvégén is nagyon-nagyon sok zarándoklat lesz, úgyhogy például érdemes lenne arra is ránézni, aki kedvet kapna még itt a nyár végén egy kis hegyi nyaraláshoz, kiránduláshoz, bátran csatlakozzon be a Romániai Mária út egyesület által szervezett egyúton zarándoklatokba, de hát azért még itthon is lesz bőven, szeptember hónapban is, és október hónapban is még elmennek az utolsó egyúton zarándoklatok. Szeged környékén Algyő és Tápé között lesz majd egyúton zarándoklat, valamint Kecskemét és Lajosmizse között is egyúton lehet még járni október hónapban is. Szóval erre hívunk és várunk szeretettel mindenkit. Én nagy szeretettel köszönöm meg Nagy Isa névának a szolgálatot, és nagyon szépen köszönjük azoknak az önkénteseknek, akik a zarándoklatokon még ezt a szolgálatot is fölvállalták, hogy a Mária Rádió hallgatóit is becsatolják ebbe a műsorfolyamba, becsatolják lelkileg, kicsit beszámoljanak arról, hogy mi történik, vagy mi fog történni az arándoklatokon. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Galgóciné Szabó Zsófia voltam, jövő hét kedden 10:50-től várunk mindenkit ismét, hogy egyúton járjuk. Köszönjük szépen a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Radio.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Megkezdődött az Adni Öröm tanszergyűjtő akció. 280 éves jubileumát ünnepelte az albertései urunk színeváltozása templom. Nemzetközi fényművészeti kiállítás várja a családokat augusztusban a Margit szigeten. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Idén 6. alkalommal hirdeti meg a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár Magyarország közös tanszergyűjtő akcióját Adni Öröm címmel, írja az MTI. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet. A vásárlók még augusztus 16-áig csatlakozhatnak a kezdeményezéshez az ország bármely Interspár áruházában. A támogatók az üzletekben megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskola kezdéshez szükséges termékeket ajánlhatják fel és adhatják át a szeretett szolgálat önkénteseinek minden nap 10 és 18 óra között. A jótékonysági szervezet országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei az akció hivatalos weboldalán találhatók. Az Úrunk színeváltozása templom felszentelésének 280. évfordulójára augusztus 9-én mutatott be jubileumi búcsúi szentmisét Marton Zsolt, Váci megyés püspök a Pest megyei Albertírsen, írja a Magyar Kurír. A jelenlegi épület helyén már a 15. században is templom állt, Szent Margit tiszteletére felszentelve, azonban ez a török hódoltság alatt elpusztult. A 18. század közepén építették újjá, és Jézus Krisztus pártfogásába ajánlották. A templom kerekéfordulója mellett azért is volt különleges az idei búcsú, mert szentmise keretében esküdtett a 12 fős egyháztanács is. Marton Zsolt homíliájában hangsúlyozta, a színeváltozás arra tanít, hogy az imádságban Istenhez közeledve erőt kapunk a szenvedések és életünk nehézségeinek elfogadásához. A szentmise után Agapéra hívta a híveket Varga Sándor plébános, aki immár 8 éve szolgál az albertírsei plébánián. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű, részben interaktív installációból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, közli az MTI. Az este 8-tól másnap hajnali 1-ig nyitva tartó fénypark a Nemzeti Ünnepség sorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen és kreatívan alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A rendkívül látványos, több ponton játékos installációk nem csak a fényművészet iránt érdeklődők, de a laikusabb közönség számára is érdekesek lehetnek. Augusztusban egy másik fénykiállítás is megtekinthető lesz 13. és 24. között, melynek az Inotai hőerőmű ad otthont. A fényerőmű tárlat többek között mesterséges szivárványokkal és tükrökön végtelenül visszaverődő lézersugárral igyekszik új jelentést adni az egykori energiatermelés tereinek. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
4: Kérek imát a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászorom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, az ifjúság szintjükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káza szenvedétől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a lányomékért, hogy a 4 gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért és mindnyájunkért, én is önökkel imádkozok.
0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden napot kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos bizonyja közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk. És hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségéért, Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és áldozhatatlan munkájukért. És imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon. A nagyszüleimért, testvéreimért is, minden hozzám tartozása, elhunyt szüleimért, mindenkiért imádkozom. És a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Hálát adok a kegyelmekért, és imád szeretnék kérni a családunk testi-lelki egészségéért, a Szentlélek vezetéséért, és gyermekeim találják meg a helyüket az életbe, fiamatását. Köszönöm szépen!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Katalin, Zsuzsanna és Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket!
7: Nem szeretném megköszönni a kapott kegyelmeket, de viszont imád szeretnék kérni, hogy nem nagyon tudok kimozdulni, hogy egy nagyobb szentgyónásban meg tudjam tisztítani a lelkemet, mert nincs béke bennem, mindenkire haragszom, és hát mert olyan események vannak, amik mindig nem úgy alakulnak, ahogy le is van írva nálam. Tehát mindig konfliktusok vannak itt a házon belül, és tehát magamért szeretnék egy imádságot, hogy az ég, az anya segítsen meg ebben a nehéz helyzetemben. Nem könnyű 73 évesen, sok minden új dolog történt körülöttem, meg az országban is, meg az intézményekben, és mindig, mindenütt más emberek vannak, és nem azok, akik voltak. Ezért szeretném, túl értékeny is lesz az ember ennyi idős korban, sok bántás ér, úgyhogy imád szeretnék kérni. Köszönöm szépen!
8: Imád szeretnék kérni élő és elhunyt családunkért, és jelenleg halva fekvő testvérünkért. Köszönöm szépen unokájaimért, gyermekeimért, férjemért, anyósomért, és magam gyógyulásáért. Köszönöm szépen.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni, elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányunokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltöltésért, a maga megészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóért és a dolgozóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkérnek szépen! Zoltán atya, aki zarándok útra indult a minisztránsaival, hogy minden rendben legyen, épségben, egészségben térjenek vissza feltöltődve, és kérnék még imád lányaim, keresztfiam, szerettei, jótevőink, ellenségeink, magam betegségéhez a türelmet orvosaimé, kezelőimért is, és feladataimhoz erőt és imáim meghallgatásra találjon. És kérnék még imád a Ibolyámért és minden Szent Kamil családtagokért, és Rédi atyáért, papi szolgálatáért, elhúgy Szifrid atya lelki üdvéért, kis papjainkért, hogy augusztusban minél többen jelentkezzenek sikeres vizsgával, mert hogy legyen utánpótlás. Elhunyt Ferenc pápánkért és Leó pápánk szolgálataiért, érsekeinkért, bíborosainkért, segédpüspökeinkért is, és minden rendhez tartozó atyákért is, és a nővérekért, világi egyháziakért is, holnapi engesztelőkért, hogy imájuk meghallgatásra találjon, Mária Rádió munkatársaiért, technikus úrért, kedves családjáért is kérnék imád, támogatókért és azokért, akik nem hisznek, nem remélnek.
3: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Sík Sándor, magyarok nagyasszonya. Édesanya, boldog anya, virágszülő Szűz Mária. Virágra szült virágodnak, ajánlj minket szent fiadnak. Ha nem ajánlsz, hova menjünk? Nincs egy izrom épség bennünk. Minden épet, minden szépet, fölfaltak a cudar évek. Mind a 10 bűnnel komáztunk, Belzebubbal paroláztunk. Ami csepp jó maradt bennünk, lemarta az idegen bűn. Csúfra mégis megmaradtunk, nem nyílt meg a föld alattunk. Kikerültük a koporsót, itt vagyunk most legutolsók. Legutolsók a világnak, kik a szívünkbe nem látnak. De te nálad, asszonyunknál, tudjuk, hogy csak irgalom vár. Eddig is, mint nyitott könyvben, úgy olvastál a szívünkben. Bűneinket végig sírtad, de ítélni föl nem írtad. Te látod, hogy szívünk marja, a bűnbánat jeges karma. Pislog már a keserűség hambából a régi hűség. Már a régi hit is mozdul, a meleg vér meg-megmozdul. Ami szégyenünkre vállott, szemünkről már hullahályog. Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó, tudjuk, mi félteni való. Sereglünk a Krisztus elé, de hogy álljunk szeme elé? Mit mondjunk, ha reá kérdez? Szólj helyettünk, anyánk édes, annyit mondj csak, rosszak vagyunk, de mégis a tied vagyunk.
1: Sőt, anyám, a te lelked elmerült a keserűség tengerében. Nézd gyermekedre, taníts meg szenvedni és szeretni a szenvedésben. Erősítsd meg a lelkemet, ne törje meg a fájdalom. Kegyelmek, anyja, taníts meg engem Istennel élni. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
4: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
3: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
4: A betegekért,
3: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
4: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan Istennek tetszően töltsük.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősít.

0: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai megjegyzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor,

0: Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Jézus ezt mondta neki. Az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármint mond nektek, tegyétek meg. A nász nagy megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség
1: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézust, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: A világosság rózsafüzérének 5. titka. Aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
8: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Jubileumi ünnepség sorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában. Visszatér a természetvédelmi világalap védett állatokat bemutató Magyarország Lutra Matrica albuma. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patróna általános iskolában. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Jubileumi ünnepségsorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában, adja hírül a Fidesz. A háromhetes program augusztus 14-e és 17-e között zárul, a főszent misét augusztus 16-án Louis Antonio Tagle bíboros mutatja be a Bougainville-i Egyházmegye Nagy Boldogasszony székes egyházában. Az egyházmegye ma több mint 200 000 hívőt szolgál 35 plébánián. A több mint 800 nyelvet beszélő országban továbbra is súlyos kihívások vannak. Egyes térségeiben törzsi összecsapások, boszorkánysággal kapcsolatos vádak és a többnejűség is jelen van. Christian Zeeland Verbita atya hangsúlyozta. Az egyház missziós tevékenységével, békeközvetítéssel, képzésekkel és a konfliktusokban érintettek támogatásával tud segíteni. Az atya szerint a sokszínűség nem akadály, hanem az egység lehetősége. A törzsek Krisztusban egy közösségé formálódhatnak. Csak nem 40 év után jelenik meg ismét a Természetvédelmi Világalap Magyarország Lutra albuma, amely matrica gyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát a gyermekek számára, írja az MTI. A gyűjteményben érdekességek, interaktív tartalmak és természetjáró programok is helyet kapnak. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére. Klacsán Csaba, a szervezet kommunikációs és forrás teremtési igazgatója szerint az 1989-ben megjelent album egykor sok gyerek számára az első találkozást jelentette a vadon élő állatok világával. Az új kiadvány pedig több generáció számára is közös élményt nyújthat. A Lidl Magyarországgal együttműködésben készített album augusztus 24-től lesz kapható. Az áruházlánc minden eladott kiadvány után 100 forinttal támogatja a WWF Magyarország élőhelyfejlesztési programját. A budapesti Patróna Hungáriae általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patróna nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit. Burbelá Gzsegos, magyarul Gergely vagyok. 18 éve szerzetes vagyok, és 12 év papok. Misszionáriusként jöttem Magyarországra. Születtem Lengyelországban, 4 testvére volt, én a 4. vagyok. Az édesapám 2000-ben volt meg, a legidősebb bátyám szinte misszionárius volt, csak Afrikában. 3 testvér megholtak, fiatalon, rákbetegség. Gyerekkorom nem volt annyira gyönyörű szép, az édesanyám tartott az egész családunkat, az édesapa dolgozott és ivott. Nem volt sok ilyen nagy öröm nekem. Féltem, mi lesz, hogyan lesz, főleg az édesapával való kapcsolattal. Hát menekültem, mert féltem. Soha nem tagadtam az Isten az életemben, csak az Istennel való kapcsolat olyan volt, hogy én nem tudtam bízni, mert nem tapasztaltam valószínűleg ilyen egészséges szeretetet. Szóval nekem kell tanulni szeretni. Én nem kaptam sokat, hogy hogyan kell, de Isten nagyon irgalmas. Voltam Afrikában 14 évesen. Azt tapasztaltam Afrikában, mit jelent az, amikor ember nem gazdag, szegény, de boldog. Ez, ami a mai napig is hat az életemre. De akkor kezdtem gondolkodni, hogy lehet, hogy én is dolgoznám, mint pap. Emlékszem, 6-7 évesen én miset mondom. Első áldozás olyan volt, hogy éreztem, hogy ez valami nagyon fontos esemény, egy jelenlét. Nem tudtam imádkozni, féltem mondani valamit az Istennek, inkább csendben maradtam. Kaptam ez az ostját, és nagyon éreztem, hogy valaki van. Amikor a középiskolás lettem, akkor nagyon orvos akartam lenni, ellekészültem. Utána újságíró, utána állandóan van benne kalandvágy. Jött az életemben első tapasztalat, hogy szerelmes lettem. 18 éves voltam. Én nem hittem, hogy valaki tud szeretni engem, hogy valaki komolyan vesz. Jó szerelem alakult, amelyben én nagyon belementem, mint fiatal. És akkor időben is újra jöttek ilyen vágyaim. Kezdtem azt érezni, és itt van az Istennel való kapcsolata valami fontos pillanat, amikor kezdtem érezni, hogy én nem tudok szentelni az életet ennek az embernek. Valaki erősebb hív engem. Nem tudtam, mi van velem. Nagyon rossz időszak volt, mert kezdtem lázadni. Mondtam az Istennek, miért adtál nekem ezt a boldogságot, hogy most már kell hogyni. Nem akartam elengedni, akkor sok hülyeséget csináltam, sokat ittam, lázadtam a szívemben. Soha nem tudtam mondani, hogy én nem szeretem őt, mert ez a szeretet volt. Mikor döntöttem, hogy elengedem, ez annyira jó volt, kezdtem érezni a lelki béket. Amikor beléptem a Isten ége társaság rendbe, ez a verbita rend, akkor elkezdtem érezni, hogy a saját helyem vagyok. Jött 8 év egyetemista időszak, tanulás. Kezdtem érezni, hogy engem Isten hív valami jó feladatra. Nagyon fontos egy esemény, ez volt az édesapával való kapcsolat az ő halála előtt. Én nem tudtam neki megbocsátani, ez borzasztó volt. Halála előtt állandóan éreztem, hívás az Isten hangja bennem, senki más, hogy menj is, bocsáss meg neki. Emlékszem, amikor mentem kórházba, a halála előtt izottam, görcseim voltak, nem tudtam mondani egy szót se. Mondtam neki, hogy szeretlek. Ez borzasztó volt mondani nekem. Gondoltam, hogy nem tudom kimondani ez a szót. De amikor kimondtam, én néztem rá, ilyen belső sírás keletkezett bennem. Amikor megyek temetőbe és nézem rá, tudom, hogy jól vagyunk. Van bennem béke. Ebben láttam Jézus Krisztus jelenlétét. Ha én nem hívd engem erre, hogy tegyek ez, akkor én nem vagyok képes erre mindenben. Amikor döntés hoztam, hogy szeretnék szerzetes lenni, misszionáris, de éreztem ezt, hogy nem az én helyem Lengyelországban. Én nagyon szeretem az otthonomat. Az én bátyám verbita volt. Amikor mondtam neki, csak mosolyogod is mondta nekem, hogy ha boldog leszel ebben, akkor jó. Ez jó volt válasz, mert a boldogságról szólt. Kezdtem szabad lenni, boldog lenni. Ezzel a meggyőződéssel beléptem a rendbe, hogy én szeretnék misszionárius lenni, és nagyon akartam Afrikába menni. És itt kezdődik következő történet az életemben, amikor nagyon fontos, hozzám hogyan szól az Isten, az én megtérésemről. Én nagyon nehezebb tudok bízni Istennek is. Én önfejű vagyok. Mikor én valamit rögzítem magamon, az nagyon szeretném, hogy végbe vegyem. Afrikában akartam menni, a verbitáknál elküldés előtt van ez a pillanat, amikor lehet dönteni, három helyet írni, hogy hova szeretném menni. És az érdekes, hogy egy évvel a döntés előtt elindul bennem, hogy nem, nem. Állandóan Isten engem hív, kezdtem érezni az imádság alatt. Én nem voltam ember, aki sokat imádkozik, de mindig kezdtem az érezni szívemben, hogy neked kell teljesen adni magát az Istennek is az előjárak. Az, mit fogják dönteni, az lesz. Éreztem, hogy kell adni az előjáraimnak lehetőséget disponálni velem. Engedelmeskednem a belső hangnak, mert tudom, ez Isten. Egy idő után telefonálták nekem, hogy nem akarok elmenni Magyarországra. Akkor én letérdeltem, és mondtam, hogy Mário, kérlek téged, vigyázz rám, mert én nem tudom, mi lesz. Krisztusra vigyáztalak rám is. 2000-ben kerültem ide, teljesen nem ismertem sem a nyelven, csak angolul beszéltem, és lengyelül. Nem tudtam, hogyan kell azt fogni az egészet, és kezdtem látni, hogy valójában ez a döntés, amit tettem, ez az engedelmességem, belső meggyőződésnek, ami az Istentől jött, senki mástól, ez működik. Mert látom, hogy ez az igaz. Mikor engedelmeskedtem Szentléleknek, Jézus Krisztusnak, akkor soha nem csalódtam. Ilyen helyzetben kerültem Magyarországra 2000-ben, amikor rend újra indul. Én voltam egyedül fiatal a sok idős atyák között. Akkor mondtam, Istenem, hát mit fogom most itt csinálni? És az első ige, amikor kaptam, ez volt Efesz a mélyre. Milyen mélyre tudom most efezni? Miről van szó? Nagy-nagy krízis volt nekem Magyarországon az első években. Teljesen más valóság Magyarország. Mint Lengyelország vagy, mint Afrika. Afrikában az mindig, amit tapasztaltam, amit éreztem, hogy Isten ez a természetes dolog. Lengyelországban mindig éreztem, hogy az egyháznak van ereje. Mikor jöttem Magyarországon náluk, két dolog megdöbben nekem, hogy totál nem természetes dolog, hogy Isten jelen van. Olyan helyzetbe kerültem, hogy láttam, hogy nagyon nehéz nekem a magány, egyedül élni, nyelv nehézségeim kerültek. De kezdtem látni a magyar egyházban, a közösségben nagyon két dolog engem vonz. Amikor idejöttem, hogy láttam, hogy idős verbita, csak nagy misszionárius, akik voltak Paraguayban, Argentinában és más helyeken, nagyon akarnak újra evangelizálni. És az vonz volt nekem.
4: Itt nem hagyhatom figyelmen kívül azt a tényt, hogy a Mária Rádió indulása is egy verbita atyának, Gál Jenő atyának köszönhető.
3: Engem tartott a mai napig is az ők tanúságtétele. Én csodálom őket, és becsülöm nagyon, hogy 40-50 év után képesek voltak hagyni az ő másik országát. Azért jöttek Magyarországra, hogy újra a rend verbita istenige társasága rended újra legyen. Mert a háború előtt gyönyörű szín fejlődött, úgy, mint minden rend. Én voltam a külföldi fiatalok között első, ki jött Magyarországra, és itt indítottunk a missziót. Én prefektus voltam, nevelő voltam. Nálunk a közösség nagyon nemzetközi közösség. 9 nemzetségből áll. Jöttek rendtestvérek Indonéziából, Indiából, mint kispapok, és hála Istennek a fiatal magyarok is vannak 4-en, idején is volt 3 jelölt, mindjárt magyarul beszélünk, de az a lényeg, hogy egy képzés után vagy szolgálnak Magyarországon, vagy egy más helyre. Mert Isten ige társasága rendnek ez a karizmája, hogy a más népek között szolgál. Mert ez a hivatás, hogy valaki akar szolgálni más népek között, és az egyház természetesen szépen növekszik. Amikor ember evangelizál, és újra indítja, és nem kitelkedik, csak hiszi ebben, hogy Krisztus kell hirdetni, a jóban is a rosszban. Soha nem hiába való hirdetés, soha. Én sok helyre járok most Magyarországon, különböző iskolákban is, stb. Soha nem hiába való mondani. A hit kegyelem. Nekem kell beszélni. Jézus megteszi minden.
4: Hogyan fogadják azt, akiről te beszélsz?
3: Lehet, külső benyomás van, hogyha emberek nem akarják hallani, de mindig ez a mag megmarad. Ezt én tudom. Ez a fiatal ember most hallja, akkor 10 év múlva, vagy 20 év múlva ez a mag fog nőni. Én tudom róla, ez szentileg működik. Minden ember vágyik a szeretetre. Nekem az a cél, hogy ha hová megyek, hogy Jézus Krisztus tapasztalják rajtam keresztül, hogy látsák, hogy ez a valóság. Természetesen ezen az úton megismerj is minket, a verbitákat, a rend, a közösséget. Mit ad a mai világnak? Emberek vágynak a közösségre. Egy erős közösséged, aki egységes, aki vonzó. Sok ilyen jó csapat alakul Magyarországon is, ahová mi voltunk, mint verbiták, mert a közösségnek van hatása.
4: Hogyan lehet megtalálni téged, illetve a verbitákat?
3: www.verbita.hu, ott minden van, minden információ, minden programok, amelyeket meghívunk a testvéreket, mert külön van az ifjúságnak, külön van a fiúknak, külön van a lányoknak. Egyszerű vente van ez a nagy országos világmisszió nap, 3. vasárnapján, október, ez világmissziós nap.
4: Hogyan készültél a papságra, mikor szenteltek pappá? Hol kezdted a szolgálatodat?
3: Én valójában nem tudok egy embernek se igen mondani, csak az Istennek. Nekem közösség nagyon fontos, ez formál engem. Mert nem mindig az, amit én gondolom, ez jó. Én sokszor az életemben döntöttem, a közösség nélkül is mindig rosszul mentem. És az életemben sok olyan döntést hoztam, amelyeket nem vagyok büszke rá. Minden ügyben. Én éreztem, hogy én közösség nélkül nem merek pap lenni. Soha nem vágytam egyházmegyes pap lenni. Az is Isten kegyelme, hogy felismertem ezt. Engem 98-ban a Szentlélek napján, Szentlélek évben szentelték papá. Krízis volt Magyarországon, amikor éltem meg, amikor láttam, hogy nincs öröm benne semmire. Soha misére semmi. Kezdtem csalódni, csalódtam magamban, hogy engem nem vesznek emberek körül úgy, mint régen. Én, amikor Lengyelországban dolgoztam, akkor nagyon sokan voltak mindig. Én ilyen helyzetbe kerültem, amikor 250 birmálkozó volt, és kerültem küszegre, ahol 2 ember volt, vagy egy. Akkor pap identitását kerestem. Nekem Magyarország segített, ebben misszió Magyarországon, hogy újra találtam a papságomat. Újra találtam, és az én a tetszik nekem Magyarországon, hogy nem nagy kereszténység, kicsi, de hatékony. Hogy mi vagyunk a katolikus iskolák, vagy mozgalmak, vagy Mária Rádió. Mi vagyunk ezen a Magyarországon egy keresztény sziget. Ez nekem nagyon segített. Nagyon sok családokkal találkoztam Magyarországon, nagy tulajdonságnak, magyaroknak. Nem minden nemzetnek van ez a dolog. Nyitottság a más nemzetek felé. Egészséges nyitottság, befogadás, képessége. Az, ami például egy lengyeleknek nehezebb megy. Mert Lengyelországban csak lengyelek vannak, és csak katolikusok. Amikor ide jöttem, ez nem csak magyarok vannak, és nem csak katolikusok vannak. Itt kell kicsit többet becsülni, hogy vannak mások. Más helyzet van. Magyarország misszió segített nekem, hogy kell reformátusok, baptistákkal dolgozni. A renden belül az evangelizációkért vagyok felelős. A Kurszíló mozgalomnak is lelki vezetője vagyok a renden részéről. A Szent András iskolában is szolgálom, hogy ez a Fülip János különböző kurszusokat végzünk. És amellett, ami nagyon fontos, az én munkám, én szerzem a segítséget a külföldi magyar misszionárusoknak, kik ott szolgálnak, Fülip-szigeteken, Argentinában, de nem csak magyar, de a verbiták vagy a missziós nővérek számára is. Ima háttér, nekik is a anyagi háttér. Jézus Krisztus működik. Látom, hogy kell mondani, kell hirdetni, és nem kell aggódni. Kérdeztek, hogyan lehet tapasztalni az Isten. Légy őszinte önmagával, hogy hogyan állsz. És ha akarsz, akkor hívjál őszinte Isten, hogy segítsen. Itt kezdődik, légy őszinte. Őszinte hívás kell az Istenhez, hogy segíts nekem.
4: milyen egy szentmise, milyen, amikor az ember papként odáll az oltárhoz.
3: Mihez hasonlítanám, de szerintem ez ilyen helyzet, amikor egy anya szüli egy gyereket is megüleli. Én akkor érzem a saját helyem a szent misében. Isten nagyon alázatos. Maga Isten adta ilyen hatalom nekem, hogy én az én nevében tegyem azt, hogy átváltoztatáskor Krisztus teste legyen, és tovább tudok gondolni. Ebben a mindig megdöbbentő érzések járnak nekem, hogy mennyire bízik bennem Jézus Krisztus. Ennek ellenére, hogy én tudom, milyen vagyok. Az én testemet is ehhez kapcsolatok. Tudom, hogy ez Krisztus mondja, és ez biztos dolog. Ez a tény, ez a szilárd alap. Én egyben érzem magam ezzel. Ez a pillanatban együtt vagyunk. Érzések jönnek, töltenek engem, öröm van.
4: Mit jelent számodra az irgalmas Jézus? Faustina üzeneteiben olyan gyönyörűen megmutatkozik.
3: Az irgalmasság az életemben arról szól, hogy Isten megmutatta nekem, hogy milyen vagyok. Nagyon nehéz elfogadni nekem sokszor a szeretet, hogy Isten megbocsát, mert láttam, hogy minden ellenére Isten a jót keresi bennem. Nagyon erőfeszítéssel állandó akkor keresni a jót az életemben. Én nem keresem mindig a jót. Az irgalmasság üzenete számomra, hogy újra a mai világon komolyan Krisztus akar megváltani minket. Nagyon-nagyon megy az emberek után. Nem akar hagyni minket, engem. Láttam személyesen ez papságomat. Éreztem, hogy nem szabad innom. Alkohol is, ez nagyon segített nekem is. Különböző lelkileg, testileg. Az irgalmas Jézus mindig nekem megmutatta ezt, hogy én csak bízok benne, hogy jó. Mondta Jézus nem egyszer Faustina, hogy ne féljen egy bűnös ember fordulni hozzám. Az irgalmas üzenetek ez csak a bátor embereknek szólt szerintem. Azoknak, akik valójában akarják elfogadni a szeretet, csak azt tud elfogadni, aki akar már hagyni a bűnös életet, vagy esetleg, aki már olyan padló került, amikor nem lát semmit. És az is kegyelem, amikor látja, hogy egyedül nem megy. Valaki egyszer mondta nekem, egy jó barátom, hogy gondolkodtál ilyesmiről, hogy valójában, mert én szoktam mindig mondani, hogy Jézuson bízom benned, de azt mondta nekem, te hiszel ebben, hogy maga Jézus bíz benned. Az nem volt annyira nekem természetes dolog. Ennek eltelt egy kis idő, hogy kezdtem látni, hogy valóban Isten bíz bennem. Mert tovább pap vagyok, szerzetes, szabadítod engem különböző dolgokról. Most már látom, hogy hagyni kell is elengedni rengeteg dolog. Nyitottat kell lenni. Nem jó, amikor már alakul neked olyan világ, amikor már jó érzed magad, és nem akarsz változtatni semmit. Ez már nagy gond. Mert aki él az Istennel, állandó vágyik valami változtatni. Vagy önmagadban, vagy másodban. Jézus Krisztus keresi a javadat. Az biztos. Ő jót akar. Személyesen nekem ez a bizonyíték, hogy ez a szilárd alap. Ez nekem nagy öröm, az nekem nagy erőt ad, de igazi szereted nekem az Isten.
2: Kedves hallgatók! Burbella Gergely Verbita atya tanúság tételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trapista szerzetese.
1: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szentatya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges,

0: áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évényes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szól Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szak területe, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézen fogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos Isten tisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szent Atya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Kelt a Vatikánban 2026. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. 14. Leó pápa. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli leveletet közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban az oregoni Mount Angel bentés apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékedésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát, annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó Nagy Boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia. Inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata. A Szent Atya üzenetet küldött Rócse bíborosnak, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, amelyben gyümölcsöző munkát kíván a résztvevőknek, egyúttal hasznos témákat is kínál nekik a találkozó céljának eléréséhez.
1: 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. Leó pápa azonnal vízhelyzeti adományt nyújtott az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. Leó pápa szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével, amelyet az ország nyugati részét sújtó erős 7,4-es erősségű földrengés rázott meg. Lelki közelségét a szerdai augusztus 12-i általános kihallgatáson is kifejezte, amikor megújította részvétét és imáit az áldozatokért, a mentő alakulatok munkatársaiért és az egész kolumbiai népért. 14. Leó szolidaritása kézzelfogható formát öltött a szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első sürgős pénzügyi adomány révén is. Az összeget a földrengés sújtotta egyházmegyéknek szánják, és a dikasztérium prefektusa Luis Marín de San Martín érsek, az apostoli nunciatúra és a helyi püspöki konferencia közötti megbeszélések nyomán döntöttek róla. Augusztus 11-én, miközben a polgári védelem csapatai és más mentőszolgálatok az összeomlott épületek és templomok romjai között kutattak, és kezdeti becsléseket adtak ki a halálos áldozatok számáról, amely a legfrissebb adatok szerint több mint 200, Leó pápa táviratot küldött Kolumbiába, amelyben kifejezte részvétét és szolidaritását az egész országgal. Augusztus 12-én szerdán, az általános kihallgatáson 14. Leó ismét kifejezte szolidaritását kolumbiai testvéreinkkel és nővéreinkkel, akik a közelmúltbeli földrengés következményei miatt szenvednek, amely számos halálesetet és sérülést, valamint jelentős anyagi károkat okozott. Leó pápa imádkozott az Úrhoz, az elhunytak örök nyugalmáért, biztosította a híveket arról is, hogy imádkozik az áldozatokért és családjaikért, valamint mindazokért, akik mozgósítást végeztek a mentési és segélyakciókban. Ahogy Venezuela esetében tette, amelyet júniusban szintén erős földrengés sújtott, Leó pápa azonnal elküldte Kolumbiának első pénzügyi adományát a szolidaritás konkrét jeleként ebben a vészhelyzetben. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Kolumbiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. A szervezet biztosítja, hogy a segély eljusson a földrengés által sújtott egyházmegyékhez. Az összegről a kedvezményezettekkel állapodtak meg, és ez az első hozzájárulás, amelynek célja a legsürgetőbb szükségletek kielégítése. További konkrét segítségnyújtás következik, amint a szükségleteket azonosítják és haladéktalanul közlik a dikasztériummal. A katasztrófa utáni első órákban már megkezdődött a párbeszéd Luis Marín de San Martín érsek, apostoli fő alamizsnás, és a kolumbiai püspöki konferencia elnöke Francisco Javier Munera Correa bíboros között, aki tájékoztatta őt az érintett területeken uralkodó helyzetről. Eközben egy jelentés készül a legsürgetőbb szükségletek felmérésére, ismét a szeretett szolgálat dikasztériuma kezdeményezésére. Az egyház Isten családja, mondta a prefektus. Egy olyan egyház, amely figyel a szenvedésre és a szükségletekre, és testvériséggel és hatékonysággal válaszol rájuk. A 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. Augusztus 11-én 14. Leó pápa új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, és megerősítette több személy pozícióját. A Szent Atya kinevezte Grzegorz Risz bíborost, Krakó érsekét, Németh László bíborost, Belgrád érsekét, Jean-Paul Vesco bíborost, Algír érsekét, és Roberto Repole bíborost, Torino érsekét és Szúza püspökét a gazdasági tanácsba. Ugyanakkor Leó pápa kinevezett 4 világi tagot is a testületbe. Denis Duvent, a francia orvosi kutatási alapítvány felügyelőbizottságának elnökét, Gisela Lichtensteint, az ipari és pénzügyi vagyonkezelővállalat vezérigazgatóját, Paolo Nuzinert, a vatikáni kommunikációs dikasztérium általános ügyek igazgatóságának vezérigazgatóját, és Elena Wettstein principátot, a UBS Group AG európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjét. Denis Duvern, aki 1953. október 31-én született Lyonban, a Párizsi Kereskedelmi Főiskolán és a Nemzeti Közigazgatási Iskolában végzett. 2007 és 2009 között a Europe Insurance CFO Fórum elnöke volt, amely csoport elősegíti az átlátható pénzügyi beszámolást. 2016 óta az AXA vezérigazgatója, 2017 óta pedig a francia Orvosi Kutatási Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is. Gisela Lichtensteini hercegnő, aki 1990. június 26-án született az ausztriai Feldkirchben, környezetmérnöki diplomát szerzett a Zürichi Egyetemen. Befektetési, banki és mérnöki területen dolgozott Londonban, Kanadában, Szingapurban és Svájcban, jelenleg pedig az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatója. Paolo Nuziner, aki 1963. június 13-án született Bergamóban, Olaszországban, közgazdaságtan és üzleti diplomát szerzett a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen. Pályafutása során vezető pozíciókat töltött be ipari szektorokban, multinacionális vállalatoknál, katolikus kiadóknál, egyetemeken és az egészségügyben. 2015. júniusa óta a kommunikációs dikasztérium általános ügyek igazgatóságának főigazgatója. Elena Wettstein principátó, aki 1987-ben született Rómában, a Roma Tre Egyetemen szerzett közigazgatási mesterdiplomát számvitel és pénzügyi elemzés szakon. Miután nemzetközi tapasztalatokat szerzett a vagyonkezelés és a pénzügyi szolgáltatások területén, többek között Olaszországban, az Egyesült Államokban és Svájcban, jelenleg a UBS Group AG, egy svájci alapítású nemzetközi pénzügyi szolgáltató és befektetési bank európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjeként dolgozik. A pápa megerősítette Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét a gazdasági tanács koordinátoraként, valamint Charlotte Kreuter Kirchhoffot, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem jogtudományi karának német és külföldi közjog, nemzetközi jog és európai jog professzorát alelnökként. További tagok Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke, a kanadai Gerald Cyprien Lacroix bíboros, Quebec érseke, a 10. Pius világi intézet tagja, és az amerikai Joseph William Tobin bíboros New York érseke. Tagként megerősítette Leslie Jane Ferrart, a Westminsteri főegyházmegye vagyonkezelőjét, és Alberto Minalit, a Revo biztosító vezérigazgatóját, valamint az ausztrál Brian Edwin Ferme prelátust titkárként.
0: Száznyolc éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese. A Kínában született 108 éves trappista atya a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Benedikt Chau atya a hongkongi Lantau szigetén található Öröm Szizanya apátság kínai trapista szerzetese július 31-én hunyt el, 108 éves korában. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az 1918-ban Hebei tartománybeli Chengtingben született Chau atya 1941-ben 23 éves korában lépett be az Öröm Szizanya apátság trapista közösségébe. 1947-ben tette le ünnepélyes fogadalmait, 49-ben szentelték pappá. 1974 és 1998 között az apátság perjeleként szolgált. Chau atya fontos és fájdalmas időszakokat élt át szerzetesi közösségében, mindig bátran tanúságot téve az evangélium és az egyház iránti hűségéről. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el. 1949-ben pedig a kolostort az új kínai kommunista hatóságok lebontották. Sok szerzetes letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Chau atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Itt egy utahi apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1950-es években Hongkongba költözött, és 1956-ban más szerzetesekkel együtt apátságot épített Lantau szigeten, amelyet később az Öröm Szizanyának neveztek el Chengtingi kolostor emlékére. Az 1980-as években trappista tejgazdaságot alapított. Megpróbáltatásuk, csend, ima és munka révén Chau atya állandó tanúságtétel marad az Isten kezére való teljes ráhagyatkozásról és a közösségben megélt testvéri szeretetről. 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. Ő volt a világ legidősebb trappista szerzetese.
1: Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Megkezdődött az Adni Öröm tanszergyűjtő akció. 280 éves jubileumát ünnepelte az albertései urunk színeváltozása templom. Nemzetközi fényművészeti kiállítás várja a családokat augusztusban a Margit szigeten. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Idén 6. alkalommal hirdeti meg a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár Magyarország közös tanszergyűjtő akcióját Adni Öröm címmel, írja az MTI. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet. A vásárlók még augusztus 16-áig csatlakozhatnak a kezdeményezéshez az ország bármely Interspár áruházában. A támogatók az üzletekben megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskola kezdéshez szükséges termékeket ajánlhatják fel és adhatják át a szeretett szolgálat önkénteseinek minden nap 10 és 18 óra között. A jótékonysági szervezet országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei az akció hivatalos weboldalán találhatók. Az Úrunk színeváltozása templom felszentelésének 280. évfordulójára augusztus 9-én mutatott be jubileumi búcsúi szentmisét Marton Zsolt, Váci megyés püspök a Pest megyei Albertírsen, írja a Magyar Kurír. A jelenlegi épület helyén már a 15. században is templom állt, Szent Margit tiszteletére felszentelve, azonban ez a török hódoltság alatt elpusztult. A 18. század közepén építették újjá, és Jézus Krisztus pártfogásába ajánlották. A templom kerekéfordulója mellett azért is volt különleges az idei búcsú, mert szentmise keretében esküdtett a 12 fős egyháztanács is. Marton Zsolt homíliájában hangsúlyozta, a színeváltozás arra tanít, hogy az imádságban Istenhez közeledve erőt kapunk a szenvedések és életünk nehézségeinek elfogadásához. A szentmise után Agapéra hívta a híveket Varga Sándor plébános, aki immár 8 éve szolgál az albertírsei plébánián. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű, részben interaktív installációból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, közli az MTI. Az este 8-tól másnap hajnali 1-ig nyitva tartó fénypark a Nemzeti Ünnepség sorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen és kreatívan alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A rendkívül látványos, több ponton játékos installációk nem csak a fényművészet iránt érdeklődők, de a laikusabb közönség számára is érdekesek lehetnek. Augusztusban egy másik fénykiállítás is megtekinthető lesz 13. és 24. között, melynek az Inotai hőerőmű ad otthont. A fényerőmű tárlat többek között mesterséges szivárványokkal és tükrökön végtelenül visszaverődő lézersugárral igyekszik új jelentést adni az egykori energiatermelés tereinek. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.
2: Szent Ágoston imája a boldogságos szűz közbenjárásáért. Boldogságos szűz Mária, Isten dicsőséges anyja. Kimondhat neked méltó dicséretet és hálát azért, hogy jó akaratoddal a romlásnak indult világ segítségére siettél. Nem magasztalhat eléggé a gyarló emberiség, amelynek a hozzád intézett angyali üzenettel tárult fel a megváltás útja. Fogadd ezért csekély és érdemeidhez fel nem érő hálánkat, és amíg hódolatunkat fogadod, eszközöld ki számunkra bűneink bocsánatát. Hallgass meg imánkat, és kérd számunkra bűneink bocsánatát. Eszközöld ki azt, amit kérünk, távoztasd el tőlünk azt, amitől félünk. Hiszen az igazságos bíró haragját leginkább te tudod kiengesztelni, akit méltónak talált az Úr, hogy az üdvözítő és örök bíró édesanyja légy. Szűzanyánk, segítsd a nyomorultakat, gyámolítsd a kislelkűeket, gondozd a síránkozókat, imádkozzál a népért, járj közben az egyháziakért, és légy a jámborasszonyok szószólója. Érezze mindenki segítségedet, aki tiszteli szent emlékedet. Támogasd készségesen a könyörgők kérését, és eszközöld ki számunkra a kívánt eredményt. Aki méltónak találtattál a világ legnagyobb kincsének hordozására, könyörög Isten népéért. Légy szánalommal a lesújtottak iránt, és kegyelmes azokhoz, akik a mennyországtól még távol zarándokolnak. Őrizz, hogy el ne fogyatkozzunk, segíts, hogy diadalt arathassunk. Állj mellettünk, hogy el ne vesszünk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Körkép című műsorunkat hallgatják Nyugat-Szlovákiából. E heti felvidéki híreink a következőek. A Szent Korona üzenete ma is összeköti Palócföld közösségeit. Élménybeszámoló az idei nyitrai Szent László emlékmiséről. 15 év után újra van plébános a Ipolyvisknek. Tanúságtétel az egységről. Két egyházmegye szlovák hívei zarándokoltak Mária Radnára. Kontrasztok. Kiállítás a Komáromi Limes Galériában. Fülek elfeledett öröksége elevenedik meg a Palóc napokon. Híreink bővebben. Augusztus 1-én és 2-án rendezték meg Ipolybalogon a 22. Szent Korona ünnepet. Az ünnepség részeként zajlott az Árpád-kori Szent Miklós templomban a Palócföld összefogását is jelképező ünnepi szentmise. A vasárnapi ünnepség a Szent Erzsébet parkban vette kezdetét. Mint a nyitányban elhangzott, a hagyomány szerint Ipolybalogon egy éjszakán át őrizték a Szent Koronát. Ennek a hagyománynak a legfontosabb üzenete számunkra az, hogy egy kis palóc közösség is részese lehetett a magyar történelem nagy pillanatainak. Fogalmazott beszédében Cibuja Márk, Ipolybalog alpolgármestere. Az ünnepségen a jelenlévők megkoszorúzták Eszterházi János mellszobrát is. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Parák József, a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke volt. Az ünnepi szentmisét követően átadták a Szent Korona emlékérmet, melyet idén dr. Parák József vett át. A Szent Korona ünnep idén is kétnapos rendezvénysorozatként várta az érdeklődőket Ipolybalogon. A vasárnapi szakrális programot szombaton könnyedebb rendezvények előzték meg. A látogatókat az Ízek utcája, a helyi hagyományőrző csoport műsora, gyermekprogramok, gasztronómiai verseny és koncertek sora várta. Július 31-én, immár 23. alkalommal került bemutatásra a hagyományos Szent László emlékmise Nyitrán, apostoli lovak királyunk halálának 931. évfordulója alkalmából a tiszteletére felszentelt piarista templomban. A Szent László segíts jelmondattal meghirdetett szentmisén a szép számban egybegyűltek, hitünk és magyarságunk megmaradásáért is imádkoztak. Dr. Beran Ferenc, Budapest újlaki plébános szentbeszédében Szent László királyunk két erényét emelte ki. Az első erény jelképe a bárd, mely a haza szeretetét, megvédését, a bátorságot szimbolizálja. Lovak királyunk másik erényét, a bölcsességét pedig fej erekéje jeleníti meg. Szent László minden fontos tettét a szeretettől vezérelt bölcsesség hatotta át. Életével olyan példaképpé vált a nemzete számára, amely egybeesett azzal az eszménnyel, amit a nép a lelkében hordozott. Ő felismerte, hogy Istenbe vetett hittel az igazságért, népért ki kell állnia, ehhez pedig bölcsességre és bátorságra van szüksége. Az idei szentmise lezajlásáért köszönet jár többek között Gyurcsó Zoltán nyitrai püspöki helynöknek, Sándor Mariannának, dr. Zeman Istvánnak és segítőinek, a Zoborajai Községek Polgári Társulásának, a Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorátusának és a Szent György Lovagrend Budavári Priorátusának. Továbbá a kántori feladatok ellátásáért Stubendek Lászlónak, komáromi kántornak, a szentmise énekes vezetéséért pedig Józsa Mónika karnagynak. Egy hete volt az ünnepélyes beiktatása, július 1-jei hatállyal nevezték ki Ipolyviski plébánosnak Péter Ottót. Két éve, még mint ipolysági káplán, plébániai kormányzóként bízták rá Ipolyvisket, mellette már korábban a lévai magyar ajkú hívek lelkipásztora volt. Az Ipolyviskhez társult egyházközségek még Pereszlény és Alsószemeréd. Az Ipolyviski egyházközség jelenlegi legsürgetőbb feladata a templom állapota, így hamarosan nagyszabású építkezésbe kell fogni, már a statikus szakvéleményére várnak. A fizikai építkezés mellett azonban elsősorban a lelki építkezés szerepel a plébános tervei között. Ilyen például a gyermektáborok megrendezésének folytatása, illetve a plébániai nap megszervezése. Mária Radnán találkoztak nagyboldogasszony ünnepére készülve a temesvári és a nagyváradi egyházmegye szlovák hívei augusztus 8-án. Az ünnepi szentmisét Pavol Sajgalik szlovák tábori püspök mutatta be, aki első alkalommal látogatott Romániába. Nagyboldogasszony ünnepére készülve hagyományosan Mária Radnára zarándokoltak a temesvári és a nagyváradi egyházmegye területén élő szlovák ajkú hívek. A szűzanya ősi kegyhelyére érkező zarándokok köszönetüket és kéréseiket hozták magukkal. Együtt imádkoztak a családokért, a betegekért, a fiatalokért és kedvező időjárásért. A szlovák ajkú hívek részt vettek a kegytemplomban bemutatott ünnepi szentmisén. A liturgia fő celebránsa Pavol Sajgalik, a Szlovák Köztársaság katonai ordináriusának tábori püspöke, a határon túli szlovákokért felelős főpásztor volt. A szentmisén koncelebráltak Pál József Csaba temesvári megyéspüspök és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, a romániai katolikus püspöki konferencia elnöke. A két egyházmegye szlovák közösségeinek találkozása egyben az egyház egységének szép tanúságtétele is volt. A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete a témák, a művészeti irányzatok és az alkalmazott képzőművészeti technikák tekintetében is sokszínű, nívós kiállítással örvendeztette meg a festőművészet híveit, akiket augusztus 7-ére a Komáromi Limes Galériába a Magyar Festők Társaságának Kontrasztok című csoportos kiállítása megnyitójára hívott meg. A több korosztályt képviselő, közel 60 alkotó műveiből összeállított tárlatanyagot, amely jelenkorunk magyar festőművészetének keresztmetszetét nyújtja, Sinkó István képzőművész és művészeti író mutatta be. A kiállítók között több olyan alkotót is üdvözölt, akik számára a Limes Galéria már ismerős közeg. Ők Verebes György, Gál József, Kondor Attila, Vankó István, Székás Zoltán. A fiatal és középgeneráció képviselői Kusnyár Evelin és Barabás Zsófia, akik új nézőpontokat, új energiákat és kérdéseket hoztak magukkal. Az érdeklődők a kiállítást a Limes Galériában szeptember 3-áig tekinthetik meg. A Palóc napok és a Füleki Városnapok programsorozatába bekapcsolódva a Városi Honismereti Múzeum egy nem mindennapi, tematikus délutánnal készült augusztus 13-án a Környék elfeledett öröksége, hagyatékok a Vármúzeum gyűjteményéből című kiállítással a Városi Múzeum galériájában. A tárlaton a Fülekről és környékéről származó értékes hagyatékok legérdekesebb darabjai voltak megtekinthetők. A gazdag tárgyi és képanyagot írott emlékek, levelek, naplók, kéziratok gazdagították, szemlélt az adott kor hangulatát, valamint a város politikai és gazdasági helyzetét. Bemutatásra került továbbá a 2024-ben megtalált városházi időkapszula és annak teljes tartalma, vagyis az üvegtárolóedény, valamint az abban elhelyezett 20. század elejé kéziratok és pénzérmék. Az eseményen szlovák vásári komédiások gondoskodtak a jó hangulatról, továbbá az érdeklődőket magyar nyelvű gyermekszínházi előadással, a Kanát család solymász bemutatójával és íjászkodással várták. Megtekinthették a török kávézót, és találkozhattak török mesemondókkal is. Ezen kívül történelmi alkotóműhelyek és népi játékok, korabeli viselet, fegyver és történelmi konyha bemutató, valamint lovaglás várta az eseményre látogatókat. A rendezvény megvalósítását a művészeti alap támogatta a Történelmi délelőtt a Füleki Várban című pályázat keretében. Kedves hallgatóink, ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzik önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója, Máté Zsóka Elvira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Nagy Boldog Asszony ünnepe alkalmából. Az imént az Alma Redemptoris Mater kezdetű középkori Mária antifónát hallottuk latinul, és erről lesz szó a mai elmélkedésben. A verset, a szöveget a 11. században írta egy Béna Hermann nevű szerzetes. Ekkor az úgynevezett korai reneszánsz idején került különösen előtérbe az Istenember Jézusnak az embersége, így földi születése is következésképp édesanyja Mária alakja, és ennek gyümölcse Hermann verse. A szerző nem csak mélyhitű, de tanult ember is lehetett. Műveltségét mutatja a versforma, meg a felépítés. A vers klasszikus csengő, bongó hexameterekben szólt, mint az antik poétáknál, és ez ekkoriban ritka. Nagyon híres a vers, sok magyar fordítása van, de sajnos egyik sem tartja meg a szépséges versformát. Ezért a mai ünnepi alkalomra én bizony lefordítottam formahűen hexameterekben. Így szól. Te, aki megváltunk tápláló anyja, s a mennynek föltárt kapuja, meg a tenger csillaga vagy, jöjj, légy segítője a népnek, amely fölkelni igyekszik. Mert te magad szülted a teremtődet, a világnak ámulatára szüzen, átvéve az angyali ajkról üdvösségünk szent szavait. Hát szánd meg a bűnöst! Ennyi az egész. A költő követte a hagyományos, négyrészes ima felépítést, mert ebben nem tér el az ószövetségi, meg a keresztény ima a pogányokétól, vagyis elől megszólítás, majd a kérés, majd annak indoklása, végül a kérés megismétlése. Úgy hitték a régiek, hogy a megszólítás, ahogy a halandó a fölsőbb hatalomhoz fordul, a név, ahogy megnevezi, hát az döntő az ima sikerében. Mária, ahogy illik a mennyeiekhez, három megszólítást is kap. Megváltónak tápláló anyja, a menny nyitott kapuja, a tenger csillaga. Jön a kérés, siess segítségére az elbukó népnek. Aztán az imádkozó megindokolja, hogy miért épp Máriát kérje erre. Hiszen te szülted a teremtett világ ámulatára, önnön teremtődet, és így tovább. Végül pedig megismétli a kérését, hát szánd meg a bűnös a vers végén. A míves hexameteres verselés plusz ez a klasszikus imaforma arra val, hogy Hermann nagy gonddal alkotott. Kifejezései, motivumai, képei, szimbólumai mélyen benne gyökereznek a Szentírásban. Felidézi az asszonyt, ugye, aki a Biblia első lapjától, Évától, az utolsóig, a Jelenések könyve napba öltözött asszonyáig ott van, szerényen háttérbe vonulva, rejtőzködve, de mindvégig jelen van. Mária misztériumának mélyére lát a költő. Az ő ószövetségi előképeire utal minden kifejezés. Mert hát ilyenek a valóban értékes liturgikus szövegek, hogy a Biblián alapulnak. Az Alma Redemptoris Mater antifóna szintén ilyen. No, kezdem akkor a háromszoros megszólítással. A megváltó anyja. Az, hogy Mária Isten anyja, amint az Efezusi zsinat 431-ben kimondta, Isten szülő, hát ez benne van a Bibliában, például amikor Erzsébet a profécia hallatlan merészségével egyenesen az Úr Adonáj, vagyis Isten anyjának nevezi őt Lukács evangéliumában. És hát ez így logikus, ha egyszer Jézus, valóságos Isten és valóságos ember, két természet egy személyben, akkor nem igaz, hogy Mária csak embert szült, de Istent már nem. Mint ahogy mondjuk, illetve nem mondjuk, hogy egy nő György testének az anyja, hanem hogy György anyja a
teljes személyé. Így Mária is a teljes Jézus Krisztus anyja, azé a személyé, akiben történetesen két természet van, isteni és emberi, egy szóval az Istenember anyja. No de, az antifona nem csupán azt mondja, hogy Mária Isten anyja, hanem azt mondja, a megváltó anyja, ez pedig más, több. Lukács evangéliumában Gábriel angyal pontosan ezt írja körül Máriának, a megváltót, ahogy a zsidóság várta. Kijelenti, hogy Jézus lesz a neve, vagyis szabadító, hogy uralkodik majd Dávid trónján, tehát király lesz, hogy országának, uralmának nem lesz vége, és végül, hogy valóra válik a profécia Izaiás 7:14. Profécia a szűzről, aki fogan és fiút szül, és Imánuelnek fogják nevezni, velünk lévő Istennek. Ez négy dolog. És hát ez nem, nem egyszerűen Istenre áll, hanem a megváltóra. Ám szintén Izaiásnak a könyve, az 52. és 53. fejezet tudósít, hogy ez a személy, akiről szó van, egyúttal szolga is, Isten szolgája, és amikor megvált, hát szolgaként teszi, szenvedésével. Szenvedése és halála az ára a megváltásnak. Király és szolga, szabadító és szenvedő, Isten és ember, mennyei Isten és földi Imánuel, Isten, aki lejön a földre, hogy velünk legyen, hát csupa-csupa kettősség. Erről beszél Lukácsnál, az öreg Simeon a kettősségről, amikor öröm énekében kimondja, a te szívedet is, Mária, tőr járja majd át, öröm és tőr. E szavak azt is jelzik, hogy Mária nem csak testileg anyja a megváltónak, hanem részt vesz az életében. Ha Jézus szenvedésével vált meg, hát anyja részt vállal szenvedésében. Munkatársa a megváltónak. És ha Jézus Isten szolgája, hát Mária meg Isten szolgáló lánya. Igen, nyomban Gábriel szavai után Mária tényleg így határozza meg saját magát, hogy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, sőt ez a legyen, az evangélium görögjében, ez óhajtómód, óhajtás. Mária valójában örömmel és újongva ezt mondja, ó, bárcsak úgy lenne, ahogy mondod, beszeretném, de vágyom rá, hogy teljesüljenek rajtam igéid, óhajtómod. És meg is kezdi részvételét Jézus sorsában rögtön születése után, amikor a szent család Jézus miatt Egyiptomba menekül. Tehát mindez itt van együtt lerövidítve az antifóna elején, a megváltó anyja. De a szerző hozzátesz egy jelzőt. Megváltónak tápláló anyja, alma mater. Az, hogy Mária anyaként táplálta Jézus méhében viselőssége alatt, aztán szoptatta, etette, gondozta, nevelte, táplálta testileg, lelkileg, szellemileg, egyebek között a megváltó édesanyjától tanulta meg azt a nyelvet, anyanyelvét, amelyen aztán örök, kinyilatkoztató és gyógyító igéit mondta. Hát igen, mindezt jól tudjuk, de van itt még valami. Egy nagyon-nagyon titokzatos jövendőlés. Jeremiás próféta 31. fejezetében olvassuk a proféciát az új szövetségről, amely szövetség, így a proféta, másmilyen lesz, mint a régebbi, az ó szövetség, legalábbis négy ponton. Mert törvényeit Isten nem kőtáblára, hanem a szívbe írja. Kettő, mert átfog majd minden nemzetet, és minden nép megtér Istenhez. Három, mert mindenki Isten ismeretére jut. Gyönyörű. Végül négy, mert Isten ekkor majd nem egyszerűen megbocsátja a bűnöket, mint addig, hanem el is feledi egyszer s mindenkorra semmivé, nem létezővé teszi azokat.
Tehát így szól, ez a lényege az új szövetség proféciának. Na de ezt bevezeti egy nagyon különös jövendőlés a 22-es versben. Így hangzik, asszony férfit vesz körül. Asszony férfit vesz körül. Hát mi ez? Annyira titokzatosak ezek a szavak, hogy minden biblia fordítás másként adja vissza. Nő jár férfi után, így az egyik. Na, de hát nem értjük. Az asszony visszatér férjéhez, így a másik. Azaz Jahvéhoz visszatér, hűtlenné lett jegyese a nép. Hát de a szövegben, hát ott mégiscsak az van, hogy asszony férfit vesz körül. Ez Mária és fia kapcsolatára utalhat titokzatosan. Jobb is meghagyni misztériumnak, hisz láthatóan maga a próféta sem tudott többet arról egyáltalán, amit ki kellett mondania a sugalmazás erejében. Asszony férfit vesz körül. Mária körülvette a megváltót. Előbb teste sátorával, majd gondoskodásával, ez az egyik. És ugyanígy zárta magába Gábriel szavait is, így foganta a gyermeket, és annak születése után sem engedte el magából az igét, miután már ez az ige Jézusban testé lett, hanem megtartotta bensőjében az igéket, amiket a lélek sugalmazására mondtak ki neki, vagy előtte. Hol Jézus, hol pásztorok, hol angyalok, hol Simeon, Erzsébet, mások. Egy biztos. A titokzatos profécia éppen itt, az új szövetség bejelentése előtt arra van, hogy ebben a szövetségben bizony valami nagy és titokzatos szerepe lesz az asszonynak. Úgy is lett, igaz? A megváltó tápláló anyja, már ez az egyetlen megszólítás is, ami első ugye a háromból, melyeket a költő a szüzenyához intéz az antifónában, a két szövetségnek, az Ó és Új Szövetségnek a legmélyebb gyökereig, titkaiig hatol. A második megszólítás szerint Mária a menny nyitott kapuja. Ez a megnyílt kapu tehát egy nő, Mária. A mennyei kapu képe megint ősi proféciára utal Ezekielére, aki a babiloni fogságban értesült, hogy Jeruzsálemet és a templomot lerombolták a babiloniak, és a 43. fejezetben látomását mondja el. Jönnek idők, amikor a templom újra felépül. A kapuja pedig a keleti kapu, amelyet Jahve kapujának neveznek, mert csak az Úr lépheti át küszöbét. Na, ez a templom kapu megnyílik, maga Isten vonul be rajta, lejön népéhez, és vele marad azután örökké. Ez a templom kapu egyben a mennyország megnyílt kapuja, mert hiszen a jeruzsálemi földi templom az égi templomnak a mintájára épült hajdan, pont ezért. Jahve maga rendelkezett a részleteiről, külsejéről, fölszereléséről, oltáráról, méreteiről, anyagairól, mindenről. Így a profécia szerint, amikor megnyílik a földi templom kapuja Isten számára, valójában a menny nyílik meg. Nos, a profécia kétszer vált valóra. Először tökéletlenül. A templom a fogság után, 515-ben valóban újraépült, és jelképesen bevonult rajta az Úr. Másodszor, sok-sok évszázaddal később valósult meg tökéletesen Jézus születésével, de váratlan formában. Ugyanis Isten nem kőből épült templom kapuján jött le az emberhez, hanem egy szűz testének kapuján át. Erről van itt szó, és ha a profécia szerint nagy fényességgel kell majd lejönnie, hát a megvalósulásban éppen szegénységben, csöndességben jött, úgy, ahogy emberré lett.
ám minden kapu kétirányú. Ki és be, azaz itt le és föl egyaránt lehet rajta közlekedni, akár Jákob ama lajtorjáján. Vagyis az út, amelyen Isten lejön, az megnyílik az embernek is fölfelé, hogy a mennybe mehessen rajta keresztül. A földi mennyei kapu Ezekiel proféciájában bezárul, miután az Úr bevonult rajta ellenben. Máriáról az antifona azt mondja a latin szövegben szó szerint, hogy ő a mennynek megnyílt kapuja marad, manet latinul, marad. És innentől mindig is kapu marad, útmutató, segítő, közbenjáró az ember számára, hogy elérhesse végső vágyát, a mennyek országát. Ennyit a másodikról, a harmadik megszólítás szerint pedig Mária a tenger csillaga. Ezt is jelenti Mária neve, többek közt, a héber Miriam. Egy ókori zsidó tudós, Filón, aki nagyjából Jézus kortársa volt, a Miriam Mária név nem kevesebb, mint 70 féle magyarázatát ismerte, és köztük az egyik ez, a tenger csillaga. Hát vajon miért? A természetes magyarázat szerint az esthajnal csillag a tengernek a csillaga, ez a legfényesebb, ezért a görög-római mitológia szépség és fény istennője nevét, Venusznak a nevét viseli. Ez tűnik el hajnalban a legkésőbb, ez kél fel este a legkorábban. Innen van a különös neve, hogy est hajnal csillag. Egyszerre csillaga estnek és hajnalnak. Lévén ragyogóbb a többi csillagnál, vezeti a hajósokat a tengeren, akárcsak Mária, aki szintén az ember útmutatója földi útján, és mindig Krisztus felé mutat. Aztán ez az esthajnal csillag, a tenger csillaga, előbb tűnik fel reggel, mint a nap, de már akkor is a

vonult Egyiptomból új hazát keresni. A főszereplő persze Mózes, de a kivonulás könyv 15. fejezet 20-as verse az megjegyzi, hogy a férfiakat ugye Mózes vezette át a Vörös-tengeren, de az asszonyokat nem, hanem Miriam, a nővére, Mária. Ő volt a tengercsillaga számukra, az iránymutató. És a nők, folytatja a szerző a kivonulás könyvében, mind Miriam után mentek, méghozzá zenélve, táncolva, ujjongva. Sőt, ahogy Mária elénekli Magnifikátját, úgy ennek a Miriamnak, Mózes nővérének is megvolt a maga Magnifikátja, magasztaló éneke Istenhez. Olvassuk a kivonulás könyvében. Nos, így fest Isten terve a nőkkel. Azt akarja, hogy mi, nők, legkivált, kövessük Mária példáját, kiki a maga életkörülményei közepette, családanyaként, gyermekeinek tápláló, nevelőjeként, csillagos útmutatójaként, vagy dolgozó nőként, tudós, vagy éppenséggel politikus nőként. Megváltunk tápláló anyja, s a mennynek föltárult kapuja, meg a tenger csillaga, ilyen messzire és mélyre mutat Mária hármas megszólítása a középkori 11. századi antifóna elején. Persze ez a három össze is kapcsolódik. Mária a megváltó anyja első megszólítás, mert rajta, mint kapunát, jött be a megváltó az ember világába, második megszólítás. Ezért képes Mária, mint a tenger csillaga, utat mutatni, a harmadik megszólítás szerint, az embernek végcélja a mennyek országa felé. Így a megszólításnak a tartalmát, ez másfél sor, már maga indokolja, miért épp Máriához fordul az imádkozó kérésével. Jöjj, légy segítője a népnek, amely fölkelni igyekszik. Fölkelni már, mint a bűnből. A bűnesetről van szó, amely után Isten rögtön kinyilatkoztatja az úgynevezett ős evangéliumot, Teremtés könyve, 3. fejezet 15. Azt, hogy a jó és a gonosz harca az végigvonul az egész történelmen, ám végül e harcban a jó győz, és a küzdelemnek titokzatos módon szereplője lesz majd egy nő. Ellenségeskedést vetek, mondja Isten a kígyónak, közéd és az asszony közé. Figyelem, a te sarjad és az asszony sarja közé. Ő, már mint a sarj, széttapossa a fejedet, te pedig a sarkát marod meg. Vagyis az ellenségeskedést nem csak a sátán és a sarj Krisztus közé veti Isten, nem, hanem a sátán és az asszony közé is veti. Mária, az asszony is részt vesz ebben a küzdelemben. A sarjról pedig, aki legyőzi a bűnkígyót, nem azt mondja itt a kinyilatkoztatás, hogy férfi és asszony sarja lesz, mint bárki, hanem csak asszony sarja, férfi nélkül, ahogy Máriával történt. No, így a Biblia eleje. És íme a végén, a Jelenések könyve 12. fejezetben megjelennek ugyanezek a szereplők, a kígyó, vagyis sátán, azután a sarj, meg az asszony. Azt olvassuk itt, hogy a sárkány kígyó üldözi a sarjat, és miután a sarj Isten elé ragadtatik előle, vagyis miután Krisztus feltámad, akkor az asszonyt, az egyházat kezdi üldözni a gonosz. Isten tehát, aki eddig csupa férfival kötött szövetséget, Ádámmal, Noéval, Ábrahámmal, Mózessel a Sináj hegyén. Nos, Isten ezúttal nem férfival, hanem egy nővel köti meg a szövetségét, méghozzá olyat, ami fölülmúlja mind a megelőző férfi szövetségeket. Máriával szövetkezik össze Isten arra, hogy általa el tudja küldeni nekünk a megváltót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves

0: hallgatóim, Dér Katalint hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Magyar aranyakkal és rekordokkal folytatódik az úszó Európa-bajnokság Párizsban. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patrona általános iskolában. Többnapos vallásközi programokat tartottak Pakisztánban a kisebbségek napjához kapcsolódóan. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Ijés Borbála, a mikrofonnál Sevestyén Esztert hallják. Két aranyéremmel folytatták csütörtökön a magyarok a párizsi úszó Európa-bajnokságot, derül ki az MTI cikkeiből. Milák Kristóf 100 méter pillangón Európa csúccsal győzött, 49,48 század másodperces ideje minden idők második legjobb eredménye a számban, és mindössze 3 századdal maradt el a világcsúcstól. Kós Hubert ugyanebben a döntőben egyéni csúccsal, 50,25 század másodperccel a negyedik helyen végzett. A nap másik magyar aranyát a 4x100 méteres férfi gyorsváltó szerezte. Kós Hubert, Szabó Szebesztián, Németh Nándor és Milák Kristóf 3 perc, 10,3 század másodperces országos csúccsal nyert, és a magyar úszás történetében először lett Európa bajnok ebben a számban. A csapat a tokiói olimpiai rekordot javította meg. Pádár Nikolett 200 méter gyorson a 6. helyen végzett. Péntek délelőtt Kós és Márton Riárd 200 méter pillangón, Senánszki Petra 50 méter gyorsan jutott középdöntőbe. A budapesti Patrona Hungária általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patrona nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Ennyi program még nem kísérte Pakisztánban az augusztus 11-én ünnepelt kisebbségek napját. Augusztus 7-e és 11-e között vallásközi találkozókat, szemináriumokat és kulturális rendezvényeket tartottak a fővárosban, számol be a Magyar Kurír. Az ünnepségeken keresztény, muszlim, szik és hindú képviselők vettek részt a harmónia, a tisztelet és az egység előre mozdításáért. A megbékélésre és testvériségre való felhívások mellett a keresztények és más kisebbségek képviselői konkrét reformokat, nagyobb politikai képviseletet és az erőszakkal, diszkriminációval szembeni hatékonyabb védelmet sürgetnek. Az ünnepnap hivatalossá tételét a kisebbségek védelméért kiálló katolikus politikus Sebez Batti közbenjárásának köszönhetik. Batti saját élete feláldozásáig megélt keresztény tanúság tételét elismerte a katolikus egyház, és 2016-ban elindult boldoggá avatási eljárása. Kedves hallgatóink, hírszerkesztő társam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sevestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Felállva hallgassuk meg azt az igét, amelyet hiszen Isten lelkétől kaptam, segítségével és a gyülekezet imájára támaszkodva, amelynek alapján igét szeretnék hirdetni. Megvan írva Lukács evangélista szent evangéliumában, a 9. rész 25. versében. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy romlásba viszi? Én azt hiszem, alig van itt valaki, aki ne ismerné a Bibliából János evangéliumának az 5. részéből a betesdai, 38 éve a tópartján fekvő beteg és béna embernek a történetét, aki ott várt a vizek megmozdulására, és arra, hogy valaki besegítse a gyógyító vízbe. És 38 év telt el már ezzel a várakozással, amikor arra jár Jézus, megáll előtte, és azt kérdezi, akarsz-e, vagy az új fordítás szerint szeretnél-e meggyógyulni? Olyan logikus volna, hogy azt mondaná, hát hogy ne, vagy persze, természetes. Azt mondja, hogy nincs emberem. Tudnék, aki bevigye a tóba. Nincs emberem. Én azt hiszem, ezen a világon már, még talán a mi kis szegény hazánkban is, már majdnem mindenkinek sok mindene van, hanem nem is mindene. Láttam én már cigányputrin is, sőt nem is egyen, tévé antennát, palabola antennát, egy kis újpesti külvárosi, nagyon szegény házban, egy lavoron, egy videókészüléket, egy hokedlin és egy lavorra rátéve. Annyi mindenünk van már, tetszenek tudni, mi nincs? Az embernek nincs embere. Ezt panaszolják lelkigondozó barátaim, telefon lelkigondozást végző munkatársak, római katolikusok, protestánsok, a világi telefonlelki gondozás, akikkel kapcsolatban vagyok. Most csütörtökön is a Danubius Rádió telefonjai és mikrofonja előtt ültem, és végeztem ismét a rádiólelki gondozást. 5-től 7-ig, 2 órán keresztül valamelyik telefon mindig villogott. Többnyire arra kértek, hogy csak telefonon adjak választ, néhányan megengedték, hogy bekapcsoljuk az adásba. A végén egyenes adásban megkérdezte tőlem a műsorvezető, hogy úgyha összetudnám foglalni a 2 órai hívások, beszélgetéseknek a tartalmát, mit mondanék? Azt hiszem, azt mondtam valahogy, így fogalmaztam, hogy 2 órán keresztül minden beszélgetésnek a mélyén valahol ott remegett, vagy az életfélelem, vagy a halálfélelem, nem csoda a mai napokban, és a szorongás, és főképpen a magányosság, az elmagányosodás. De lehet ám egy nagy család kellős közepén is magányban élni, vagy páros magányban élni. De volt egy sajátos hívás, és hadd kezdjem ezzel a mai igehirdetése, mert egy nagyon érdekes kérdés hangzott el, hogy amit azután igyekeztem egyenesbe megválaszolni, mert közérdeklődésre úgy éreztem tart számot, hát ott néhány percem volt, itt talán több van. Az volt a kérdés, hogy mondja meg, ha meg tudja mondani, hogy miért lehet az, hogy a környezetemben, akik hazajönnek a nyaralásból, nem véletlenül nyár közepén említem ezt, mert hát ha vannak, akik most mennek, akik hazajönnek a nyaralásból, sokkal fáradtabbak, mint amikor elmentek. El vannak gyötörve, az egyik azt is mondta nekem, na most megyek a munkahelyemre kipihenni a nyaralásomat. Nem véletlen szólok én erről most itt is, és hát ha valaki most indul, az illetőnek csak néhány mondatba tudtam válaszolni, mert annyi idő volt, hogy attól tartok, attól félek, hogy a mai modern ember már csak tenni tud, de lenni nem. Nyüzsög, forog, pörög, mint a bogócsiga, de lenni csöndesen, a megcsendülő csöndre várva már régen nem tud. Elfelejtettünk egy nagy titkot, amit pedig a Homo Christianusnak bizony nagyon tudni kell. Nem véletlen, hogy Budapesten nem régen volt egy hipermodern kép és szoborkiállítás, ahol az embert az egyik ilyen nagyon modern művész úgy ábrázolta, hogy órákból, naptárokból, telefonokból, gépekből, autógombokból, minden elképzelhető masinából állította össze, és ez az ember alakú gép recsegett, ropogott, forgott, pörgött, és az egész egy kuka alakú koporsószerűségbe volt beállítva, és arra az volt ráírva, hogy ecce homo. Nyilván nem Jézusra, hanem ránk gondolt, a modern emberre. Kétségtelen, hogy erről van szó, hogy mi már körülbelül ilyen emberek lettünk akarattal akaratlanul, mert van egy bilincs a karunkon, azt órának nevezzük, és azt parancsol, és lassan nem mi az óránknak és az időnknek. Mi teológusok ezt úgy nevezzük, hogy Márta szindróma, Márta tünet csoport, azaz van két kedves ismerőse Jézus Krisztusnak, ahol megpihen. Közel néhány nappal halála előtt betér hozzájuk Lázárhoz, Mártához, Máriához, és Márta elkezd nyüzsögni, süt, főz, sőt még bepanaszolja Máriát, a testvérét Jézusnak, hogy nem segít a nagy sütés főzésbe, és Jézus akkor helyére teszi Mártát, ma így mondom, bár helyére tenne bennünket, ma Márta keresztjéneket, hogy Mária a jobbik részt választotta, amire szükség van, és amit nem lehet elveszíteni, tudnélik, beszélgetett Jézussal, és nagyon ráfigyelt. Testvérek, azt ne gondoljuk, hogy itt ez a Mária nem dolgozott épp úgy, mint Márta reggeltől estig. Én azt hiszem, épp olyan kérges volt a Mária keze, mint Mártai. Egy valamit tudott Mária, hogy vannak alkalmak, pillanatok, szituációk, amikor viszont le kell mindent tenni, csöndbe kell tudni maradni Jézussal négy szem között. Abban a helyzetben, amiben ő volt, Jézusnak is arra volt szüksége, hogy valaki teljes szívvel vele legyen, és Máriának is arra volt szüksége most, hogy ne az ebédnél nyüzsögjön, hanem nagyon-nagyon odafigyeljen arra Jézusra, akit néhány nap múlva keresztre feszítenek. Testvérek, föl kell ismernünk a kénytelen, nyüzsgő életünk kellős közepén azokat a pillanatokat, amikor végre nem tennünk, hanem lennünk kell tudni. Újra meg kell tanulnunk. Igen, újra meg kell tanulnunk. És ha ennek a gyülekezetnek a kedves lelki pásztor, az én nagyon tisztelt, szeretett barátom, arra kért, hogy ezen a vasárnapon én helyettesítsem, az Úr legyen vele ott, ahol most szolgál. Akkor engedjétek meg, ha már egy lelki gondozó, lelki pásztkot kért fel, és ki tudja, az én koromban nem utoljára szolgálok itt. Soha nem lehet tudni, még fiatalabb korban sem. Én hadhassak itt, mint egy öreg bojtár hagyatékául, egy öreg lelki gondozó lelkész hagyatékául három alapgondolatot, igyekszem rövidre fogni, lelki egészségünk három alaptételét, ami nélkül egész kötőjel, séges, keresztény élet nincs. Sőt, még hozzátehetném, még a homo sapiens életese lehet egészséges enélkül, de a homo christianus élete biztos nem. Az egyikről már szóltam. Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Fedezzük fel újra a 10 parancsolatot, amit 45 év alatt a kőtáblákkal együtt összetört ez a körülöttünk lévő világ. Talán olykor mi is segítettünk. És ezeken a kőtáblákon összetörték a 4. parancsolatot, hogy az Úrnak a napját megszenteljük. Legyen egy nap, amikor a csöndben, az igével megcsendülő csöndben, a lélek által megcsendülő csöndben vele együtt vagyunk, mert egyel többen vagyunk most itt. A mi Urunk Jézus Krisztus. Testvérek, ez nem a bosszantásunkra való a 10 parancsolat, mint ahogy a sorompó se a bosszantásunkra való, hanem hogy el ne üssön a vonat. Azt az Isten kegyelmesen adta, és bocsánat, ha most egy lélektani tényt mondok, a skandináv pszichológusok kikísérletezték, hogy csak 6 napon át tud 8 órát testi, lelki, szellemi munkát úgy végezni az ember, hogy a testi, lelki, szellemi energiájának a kamatait használja, a 7. nap már a tökéjét használja, ha nem pihen. Nem csak egy szent vallásos parancs. Értünk is való. Egészségünket védi az Isten azzal, hogy olykor leültet a lábaihoz, ahogy leültette Máriát, ahogy most itt ülünk ebben a szép templomban. Egészségünket táplálja, erőnket, szellemünket. Ez nekünk szentségesen szentül, szent és jó dolog. Tanuljunk meg újra csöndben lenni Jézustól. Hát gondoljuk meg ők, aki igazán szerette a tanítványait. Olykor-olykor ott hagyja még a legkedvesebb hármat is. Fölmegy egy hegyre, elmegy egy pusztába, hogy egyedül lehessen az atyával, hogy ott figyeljen fölfelé, befelé, és azután onnan, mikor eljöve, onnan kilép ebből a csöndből, mondja a legcsodálatosabb parancsait, mindig így kezdi, bizony, bizony, mondom néktek, ámén, ámén, így van a görög szövegben, légo hümin, én valahogy a szívem mélyén úgy érzem, hogy ez a ámen, ámen, még fölfelé szól, amit a csöndben hallott, hogy igen, igen, értettem, atyám, és így folytatja, de ez már a tanítványainak. Most már mondom néktek, amit a csöndből hoztam. Nos, ezt a megcsendülő, Istennel megcsendülő csöndet újra föl kell fedeznünk. Testvérek, a saját érdekünkbe hadd hagyjam itt. Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Igen, menjünk, utazzunk, aki teheti, de aki nem teheti, legalább üljön le a kertje sarkának csöndjébe, a fotelje mélyébe, és hunja be a szemét, és legyen kettesbe a gazdájával, a mi Urunk Jézus Krisztussal. Figyeljen befelé, itt is van egy belső kamrácska, és ő azt mondja, hogy ő itt is akar lenni. Hát az Isten mindenütt van, hát hogy ne lenne itt is. Figyeljünk, hogy mit üzen, és mindig üzen valamit, aki nem csak videó és audio idióta már, mint a félvilág, hanem tud csöndben lenni, és fölfelé-befelé figyelni. Tehát ez az első kérésem és hagyatékom a gyülekezetnek. Tanuljunk meg lenni, nem csak tenni.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.

Örömmel tudatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Magyar aranyakkal és rekordokkal folytatódik az úszó Európa-bajnokság Párizsban. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patrona általános iskolában. Többnapos vallásközi programokat tartottak Pakisztánban a kisebbségek napjához kapcsolódóan. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Ijés Borbála, a mikrofonnál Sevestyén Esztert hallják. Két aranyéremmel folytatták csütörtökön a magyarok a párizsi úszó Európa-bajnokságot, derül ki az MTI cikkeiből. Milák Kristóf 100 méter pillangón Európa csúccsal győzött, 49,48 század másodperces ideje minden idők második legjobb eredménye a számban, és mindössze 3 századdal maradt el a világcsúcstól. Kós Hubert ugyanebben a döntőben egyéni csúccsal, 50,25 század másodperccel a negyedik helyen végzett. A nap másik magyar aranyát a 4x100 méteres férfi gyorsváltó szerezte. Kós Hubert, Szabó Szebesztián, Németh Nándor és Milák Kristóf 3 perc, 10,3 század másodperces országos csúccsal nyert, és a magyar úszás történetében először lett Európa bajnok ebben a számban. A csapat a tokiói olimpiai rekordot javította meg. Pádár Nikolett 200 méter gyorson a 6. helyen végzett. Péntek délelőtt Kós és Márton Riárd 200 méter pillangón, Senánszki Petra 50 méter gyorsan jutott középdöntőbe. A budapesti Patrona Hungária általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyék jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patrona nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Ennyi program még nem kísérte Pakisztánban az augusztus 11-én ünnepelt kisebbségek napját. Augusztus 7-e és 11-e között vallásközi találkozókat, szemináriumokat és kulturális rendezvényeket tartottak a fővárosban, számol be a Magyar Kurír. Az ünnepségeken keresztény, muszlim, szik és hindú képviselők vettek részt a harmónia, a tisztelet és az egység előre mozdításáért. A megbékélésre és testvériségre való felhívások mellett a keresztények és más kisebbségek képviselői konkrét reformokat, nagyobb politikai képviseletet és az erőszakkal, diszkriminációval szembeni hatékonyabb védelmet sürgetnek. Az ünnepnap hivatalossá tételét a kisebbségek védelméért kiálló katolikus politikus Sebesz Batti közbenjárásának köszönhetik. Batti saját élete feláldozásáig megélt keresztény tanúság tételét elismerte a katolikus egyház, és 2016-ban elindult boldoggá avatási eljárása. Kedves hallgatóink, hírszerkesztő társam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sevestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 18 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Kedves hallgatóink! Ha anyám nem harcol értem, kidobnak, mint egy selejtet, mondta Gábel András, az Eucharist zenekar alapítója, a magzati élet védelme érdekében működő Mindenki születésnapja alapítvány vendégeként folytatott beszélgetésben. A beszélgetést hallják.
3: Ha anyám nem harcol értem, kidobnak, mint selejtet. Mai vendégem Gábel András, az Eucharist zenekar vezetője. András, köszönöm, hogy eljöttél a műsorunkba, és elmondanád, hogy mi van e mögött a mondat mögött?
4: Igen, ez néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem ez a mondat, amikor az édesanyámmal beszélgettem egy... Hát sokszor beszélgettem én az édesanyámmal, jó a kapcsolatunk. Viszont kérdezgettem őt a szülésemmel kapcsolatban, meg amikor ő várt engem, hogy az milyen volt. És azt tudtam, hogy voltak velem gondok, amikor egy éves voltam, akkor emlékszem, hogy így szóltak, hogy a légzésem nem olyan jó, akkor a kórházba kellett menni, stb. Tehát voltak így problémák velem, erről tudtam. De arról nem, hogy már úgy nagyjából a várandóság idején, amikor én az édesanyámnak a szíve alatt már ott voltam, hogy ott sem volt egyszerű ez a helyzet. Elmesélte édesanyám, hogy tudod, Andriskám, hogy amikor én téged vártalak, akkor küzdenem kellett, érted? És mondtam, hogy tényleg, és miért? Hát azért, mert akkor tájt rubeola járvány volt, és az orvosoknak a véleménye egyöntetően az volt, hogy ilyenkor veszélyes a gyermekeknek a fejlődése a méhen belül, és hogy ilyenkor hát elég nagy a valószínűsége annak, hogy valamiféle betegséggel vagy hiányossággal fognak megszületni a gyerekek. És azt javasolták, már akkor édesanyámnak volt az első meg a második fia, két bátyám, azt javasolták édesanyámnak, hogy hát engem ne vállaljon, tehát abortuszt javasoltak. Mire azt mondta édesanyám, hogy kérdeztem, hogy és te mit csináltál? És azt mondta, hogy hát én nem engedtem meg. Azt mondtam az orvosnak, hogy ha az én fiam, vagy hát akkor nem tudtam még, hogy fiú-e vagy lány, ha az én gyermekem beteg lesz szívével, vagy hiányzik egy testrésze, vagy bármilyen betegsége lesz, vagy akár, hogy ha halva születik meg, mondjuk, én akkor is vállalom, mert ő az én gyerekem. Hmm. És ez nagyon megrendített ez a mondat, mert hát nem gondoltam volna, hogy az én életem az nagyjából egy ilyen, akár eldőlhetett volna egy ilyen orvosi tanácsom, hogy azt mondja nekem, vagy az édesanyámnak az orvos, hogy hát kezi csókolom, ez gyenge, ez dobjuk ki ezt a gyereket. Csak azért, mert valószínűsíthetőleg az a járvány az valamiféle szülési rendellenességhez fog vezetni. Nagyon érdekes egyébként, ezt még nem is mondtam el ezzel a történettel kapcsolatban, hogy időről időre visszatért nekem egy álom. Egy álom, ahol pöttyös gyereket láttam magam előtt. És féltem, mindig féltem ezekben az álmokban, fölriadtam, és nagyon zavart ez az álom, és amikor Mériusz a nővér itt volt Magyarországon, ő gyógyító szemináriumokat tartott, ez egy indiai nővér, már a Mennyországba költözött, és ő mesélt és tanított arról, hogy az igazi béke és gyógyulás akkor lesz bennünk, hogyha képesek vagyunk megbocsátani azoknak, akik nekünk rosszat tettek. És én az egyik ilyen első lelki gyakorlaton, hát több ilyen kurzuson is részt vettem nála, mert a dicsőítéseket vezettem, azért hívtak, de az egyik ilyen első alkalmon bevillant nekem ez a kép, hogy miért is lehetett nekem ez az álmom.
3: És ez gyerekkorod óta, igen, és felnőtt korodon át, így visszatérő
4: álom volt, és akkor jöttem rá, hogy talán éppen ez. És Jézus nevében megbocsátottam annak az orvosnak, megbocsátottam egyébként, azt hiszem a Péter bátyám, ő rubeolás is volt, megbocsátottam neki, hogy talán bennem kialakulhatott egy félelem amiatt, amiről ő nem is tehetett, de hogy az életemet valami veszélyeztette, valami nehézség vett körül, és akkor Jézus nevében megbocsátottam mindezeknek a személyeknek, és azóta nem is álmodtam egyébként erről.
3: De érdekes.
4: Úgyhogy én úgy gondolom, hogy édesanyám egy nagy hős. Nagy hős, és amikor én hát megszülettem, egészségesen születtem meg, most is itt ülök, és beszélgetünk. Igaz, hogy mely melkasom lett, de ez valami másnak az oka volt, és vagy ha mégiscsak ennek, hát az se baj, mert alig voltam három éves, és én már úszni tanultam, és úsztam, és egészen 18 éves koromig rendszeresen jártam edzésre, és élveztem, és az egészségemhez ez hozzájárult. És hát hozzáteszem, hogy az Úrnak az útja az mennyire szép, és hogy semmi nem történik véletlenül, az összes testvérem tanult hangszeren. De én emiatt az egészségemért folytatott edzések miatt, azért, hogy a mellkasom az így kijebb jöjjön, akkor ezt javasolták, hogy ez terápikusan, ez így jót tesz, hogy emiatt nem tudtam hangszeren tanulni, de nagyon akartam. Szép hangom volt, azt mondták. Az általános iskolában is, ahova jártam, ott az énektanárok rendszeresen úgy csitították le az osztályt, hogy engem felszólítottak felállni, hogy énekeljek el egy népdalt, és akkor azt elénekeltem, és hát olyan fiú hangom volt, mint a lányoknak, csengő, bongó, ilyen szoprános, és akkor tényleg csönd lett legalább arra az időre, de nem tanulhattam a rengeteg sportolás miatt, amire szükségem volt, nem tanulhattam hangszeren, és akkor kértem édesanyámot, hogy valami hadd legyen. Egy fúvolatanárnő lett volna az, aki magánórákat ad nekem, végül visszamondta, és hát maradt nekem a gitár. És elkezdtem gitározni, és hát ott indult el végül is gyökerében az, hogy én aztán dalokat szereztem, és az Eukariszt együttessel mind a mai napig dicsérjük Istent. És hát van miért dicsérni, tehát hogy az ő kegyelme, az ő szeretete, az már egészen az anyamékben elkezdődik. És azt gondolom, hogy szükség van viszont a kiállásra, és édesanyám ezt megtette, és azt mondta, hogy neki Isten fontosabb, neki Isten törvénye fontosabb, neki az élet szeretete fontosabb, és kiállt az élet mellett, kiállt az ő hite mellett, és az én személyes életem mellett is.
3: Igen, és ez annyira fontos, amit mondasz, hogy ugye az édesanyád kiállt melletted, de mégis mekkora törés volt, hogy az orvosok meg a te életedre akartak törni. Tehát, hogy tényleg a te történeted kapcsán az merült fel bennem, hogy mennyire káros ugye az, hogy ugye az abortusz párti álláspont ugye a gyermekszülő kapcsolatra, hiszen ha tudjuk mondjuk a szüleinkről, hogy ők amúgy az abortuszt bizonyos esetekben helyesnek tartják, mondjuk fogyatékosság esetében, akkor felmerül a gyerekben, hogy ha én nekem valamilyen fogyatékosságom lett volna, akkor én ma nem élnék, vagy hogyha esetleg egy testvérét pont emiatt elvetették, akkor ugye felmerülhet egy ilyen túlélői bűntudat, hogy ő nem él, én miért élek? Vagy akár az, hogy ha jövőben valami történne velem, egy autóbaleset, valami beteg leszek, akkor már én teher vagyok, nem kellek a szüleimnek? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy annyira elemi szinten azt a biztonságérzetet veszi el a gyermekszülő kapcsolatban, ami szerintem nagyon káros lehet. Tehát, hogy nem tudom, mit gondolsz erről?
4: Azt gondolom, hogy van még egy egészen egyszerűbb szint is, hogy most a terhemre van, hogyha megszületne ez a gyermek. Most nehézséget jelentene nekem, hogyha épp most az én karrierem ezen a pontján, vagy ebben az anyagi helyzetben én most egy gyermeket kapnék. És talán a gyökerét mindezeknek abban látom, hogy nem hiszünk Istennek a jóságában és az ő tervének a jóságában, hogy neki van egy szeretett terve. És elválasztottuk a házasságot a gyermekáldástól, de fordítva is, a gyermekáldást már külön értelmezzük a házaspárnak a szerelmétől, és itt akkor még a legjobbat mondtam, hogy a házaspárról van szó. Pedig ez összetartozó két fogalom. Tehát amikor egy férfi és egy nő örök életre szóló szövetséget köt, akkor ennek a szövetségnek a jellemzője, hogy abból élet fakad. Minden szövetségnek ez a jellemzője. Noé például szövetséget köt Istennel, és mi a jellemzője, hogy utána Isten azt mondja, hogy többé nem pusztítom el ilyen vízözönnel a földet, és ebből a szövetségből élet fakad. Ábrahámmal kötött szövetség a Bibliában, hogyha nézzük. Az Ábrahámmal kötött szövetségnek is mi a jellemzője? Annyi utódod lesz, mint égen a csillag, vagy mint a tengerpart fövenye, annyi homokszem. És hogy ennyi utódod lesz. Fantasztikus, hogy a szövetségből élet fakad. És akkor talán egy nagyobbat ugrom, Jézus Krisztusnak az új szövetsége. Hát az pont ugyanez. Ebből élet fakad, az örök élet. Az, hogy a mi életünk nem a halállal végződik, hanem hogy van folytatás. Minden szövetségnek a jellemzője, hogy élet fakad belőle. Ez alól a házasság sem kivétel. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát nekem jogom van külön választani annak az embernek, annak a megfogant életnek a méhen belüli életszakaszát, attól a szakasztól, ami a születés után következik. Azt gondolják, hogy amíg az anyának a testén belül fejlődik az a gyermek, mint hogyha az anyának lenne valamiféle joga, hogy azt mondja, ez az én testem. Áthallásos ez a mondat, vagy nagyon-nagyon érdekes, amikor Jézus mondja azt az utolsó vacsorán, hogy ez az én testem. Ő a testét adja, odaadja, feláldozza. Talán minden anyaságnak ez lehetne a perspektívája, hogy én odaadom magamat, mert ebből a szövetségből, ebből a szeretetből élek, amit megélek a párommal, a férjemmel, de megélek elsősorban Istennel. És tudom, hogyha ő szövetséget kötött velem, és hogyha ővel összekötöttem az életemet, akkor ő nem fog elhagyni. Nekünk 8 gyermekünk van, 8 és még egy, talán majd erről mesélek, de hogy nem azért van 8 gyermekünk, mert mi úgy gondoltuk a házasságunk elején, hogy nekünk legyen 8, vagy nem tudom, hanem azért van 8 gyermekünk, mert hisszük azt, hogyha Isten megállt bennünk egy gyermekkel, akkor erőt is, anyagi erőt is, szellemi, pszichikai, pszichés erőt is, mindenféle erőt ad ahhoz, hogy mi el tudjuk látni a szülői feladatainkat. Ránk bízta azokat a gyermekeket, és mi elfogadjuk azt. Mert boldogok vagyunk, hogy a házasságunk, ami szerelmünk, az nem csak önmagáért van, hanem hogy abból valóban élet fakad, mert ez mutatja számunkra azt, hogy mi közösségben vagyunk egymással, én a feleségemmel, ő velem, és mind a ketten külön-külön önálló személyként Istennel. Ez az, ami bennünket összeköt. Ezért mi nem mondhatunk nemet az életre, vagy nem utasít, hogy hagyjuk el. Nem mondhatjuk azt, hogy élet, te nem kell lesz. Most is rosszkor jössz. Még ha nehéz is, akkor is azt kell tudnunk mondani, hogy én vállalom. Hát sokszor hülyének néznek bennünket emiatt.
3: Igen. Igen, és nagyon érdekes, hogy ugye azt mondod, hogy elkülönítik a méhen belüli időszakot, és hogy ugye sokszor azt gondolják, hogy ha abban az időszakban derül ki, hogy a gyermekük ugye beteg, akkor még oké kioltani az életét, de persze, hogyha egy megszületett gyermekük lenne beteg, akkor az már nagyon más. Te ezt hogyan látod, mert te megtapasztaltad egy még meg nem született gyermekednek az elvesztését. Neked ez egy, ezt te hogy élted meg?
4: Igen, a második gyermekünkről van szó. Hiszem, hogy, és bízom benne, hogy a Jóistennél van ő már. Mi Jankának neveztük el. 12 hetes korában vették észre az orvosok, hogy már nem él. És az első gyermekünknél emlékszem, hogy fölhívtam a családtagokat, testvéreimet, szüleimet, és alig bírtam a telefonban elmondani, az örömtől úgy sírtam, alig bírtam beszélni, hogy megszületett az első gyermekünk, hogy Ábel itt van, és nagyon nagy öröm volt számomra. És aztán érkezett a második gyermekünk, és megtudtuk ezt a hírt, és emlékszem, a kettes számú női klinikán Budapesten közel van az örökimádás templomhoz, amely mindig nyitva van, és emlékszem, amikor ezt megtudtuk, akkor a feleségemet aztán befektették oda a kórterembe, hogy hát kivegyék ezt a halott gyermekünket, akkor elmentem az örökimádás templomba, és én szintén sírtam. És nem is értettem, hogy miért úgy igazán, hiszen mondhatnánk, hogy nem láttál semmit ebből a gyerekből, csak egy ultrahangképet. Azt is egy 8 hetesre összezsugorodott gyermekként, azt láttad, úgy láttad, hogy lehet, hogy én mégis úgy meg vagyok rendülve, és olyannyira mélyen érint engem, mint hogyha, idézőjelben mondom, mint hogyha egy valódi emberről lenne szó, mert az volt. És nagyon jó, utólag azt mondom, egy nagyon-nagyon jó tapasztalatom volt, hogy láthatom, átélhettem, megtapasztalhattam, hogy az a gyermekem, aki 12 hetes korában meghalt, ő az én gyermekem, és elneveztük Jankának, és minden nap imádkozunk, úgy szoktunk imádkozni a 8 gyermekünkkel, akik itt vannak körülöttünk, hogy az ima végén kérjük a védőszenteknek a közben járását. És Jankának a védőszentjét is kérjük ő érte. És ő érte is imádkozunk, és hiszem, hogy ő is velünk imádkozik onnan föntről, Jézus mellől. Van egy családtagunk, bízunk benne, és hitünk szerint ott van Jézusnál, tehát igenis kérhetjük a közbenjárását, és ugyanúgy személynek tekintjük. És most a 4 éves legkisebb lányom szokta kérdezgetni, hogy apa, akkor nekem a Janka a nővérem? Na, igen. És ő már ott van a mennyben, ugye a saját kis akcentusával, gyermeki kis betűivel, hangzóival kérdezi, és mondom, igen, ott van. Nagyon hiszem, hogy ott van. Akkor jó, mert akkor nekem van egy barátom. És teljesen jó ez, hogy meg van egy nővérem ott Jézusnál, és ez nem egy képzelődés. Azt gondolom, hogy ha ez ennyire mélyen tudott engem érinteni ott, és akkor Jankának az elvesztése, akkor számomra ez önmagában bizonyíték arra, hogy ő egy élő és egy értékes személy. Hogy kerülhetnék én Isten helyébe, hogy én azt mondjam, hogy ugyanez még csak egy sejcsomó, vagy egy burjánzás, vagy egy kis magzatocska, vagy nem tudom mi volt, vagy egy kis embrió, kis valami. Hát én nem kerülhetek. Itt a baj, hogy nagyon sokszor beülünk Istennek a székébe. Lelökjük őt a trónjáról, és odaülünk mi, és onnantól kezdve mi kezdjük el megmondani, hogy mi az élet, és mi a nem, és mi kezdünk el dönteni erről. Ám ha Istent visszaültetnénk az ő helyére, akkor éreznénk, hogy mindenkinek a fogantatástól kezdve méltósága van. Olyan jó, hogy ez az alaptörvényben benne van. És annyira hálás vagyok azért, hogy ez az új alaptörvényünk igenis erre alapoz. Reméljük, hogy ez meg is marad. És nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez az új kormányzó párt esetében is, hiszen nagyon sok keresztény van ott, hát rögtön a leendő miniszterelnök volt piarista diák, alattam járt testvéremnek osztálytársa volt, tehát hogy megkapta mindazt a kincset, amivel ő fel van szerelkezve arra, hogy igen mondjon a megfogant életre, és ezt igenis megtartsa, és ezen túlmenőleg pedig támogassa az életet, támogassa a családokat, a nagycsaládosokat, és egyáltalán az életet, hogy élni tudjon Magyarországon.
3: Igen, ezt én is nagyon remélem, hogy így lesz, és
4: én
3: nagyon...
4: bizakodom, imádkozom
3: igen,
4: ezért.
3: Igen, igen. És visszautalva tényleg, hogy ugye, hogy a gyermekei tudnak ugye Jankáról, erről a testvérükről, ugye annak ellenére, hogy a legtöbben ugye nem éltek még akkor, amikor ez történt.
4: Hát nem éltek.
3: És igen. Hogy ez hogy került szóba, mert én azt gondolom, hogy ez valószínűleg nem annyira tipikus, hogy a szülők úgy érzik, hogy ezt elmondják a gyermeküknek, hogy egyáltalán elmondják, igen, és hogy akkor beszélünk arról, hogy halál, és hogy egy testvér van a mennyben. Sokan azt érzik, hogy hát ez nem gyereknek való, ő traumatizálja, hogy a halálról beszélünk, hogy ti nyilván nem így gondoltátok, és hogy miért? És hogy ezt hogy mondtátok el?

0: érezni, hogy kimegyek a teremből, és egy pillanat múlva visszajövök. Látjátok, most kim voltam, de már itt vagyok. Pontosan ennyi lesz a keresztény embernek a halála. Lehúnytuk a szemünket, és már Jézus karjaiban vagyunk. És én azt gondolom, és hiszem, hogy Jankával, aki lehet, hogy Janek, mert nem tudjuk, hogy fiú-e vagy lány.
1: Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy így miért pont akkor...
0: Feleségem hogy igen,
1: érzi. Ő így érzi.
0: Feleségem így érzi, és mi alapoztunk erre az ő anyai érzésére. Az esti imákban jött egyébként, jelent meg mindig Janka és az ő személye, az ő neve. És akkor, amikor így elkezdtek felnövekedni ezek a gyerekeink, akkor így rákért, ki az a Janka? Hát ő a testvéred. És akkor így el lehetett mesélni. Az ő nyelvükön, az ő mondjuk, nekik a legtermészetesebb dolog igen. Az, hogy így van még egy tesójuk. És hát ez egy nagyon nagy szeretet kapcsolat. Én azt gondolom, hogy szeretet kapcsolat ő nekik is. Már hálás vagyok az Úrnak, bár az elvesztésekor nagyon-nagyon fájt.
1: Igen. Igen, és ez nagyon szerintem fontos, hogy így ezt a témát tényleg, hogy felvállaljátok, mert én azt látom, hogy továbbra is a halál elől menekülünk, tehát hogy így nem akarunk szembenézni vele, hogy ez van, hogy vannak nehézségek az életben, és ugye tudjuk ugye így a pszichológia elterjedésével is, hogy amit elnyomunk, az igazából egy időzített bomba. Tehát, hogy azt hiszük, hogy mi most ezt megúsztuk, de nem. És az érem másik oldala pedig az, hogy gyakran hallani azt, hogy a gyerekek mindent éreznek. Tehát, hogy mi azt hiszük, hogy mi úgy el tudjuk rejteni a dolgokat, de ők érzik, hogy van valami. És hogy nekik ez nagyon rossz, hogyha nem tudják, hogy valójában mi van, és hogy nekik inkább az a megnyugvás, hogyha elmondjuk, hogy ezt nem tudom, hogy te is ez a tapasztalatod a gyerekeiddel?
0: Igen, de mindig a saját megfelelő koruknak a megfelelő persze. Nyelvén kell tudnunk ezt elmagyarázni, akkor nem lesz trauma, akkor érteni fogja. Ugyanúgy, ahogy a szexualitásról is beszélünk nekik, sőt, kötelező beszélni nekik. A tisztaságban való párkapcsolatról is beszélünk már a nagyobbaknak. Sőt, meg is mondjuk nekik, hogy mi azt szeretnénk, hogyha 18 éves korodig tudnál várni. De apa, hát már az összes osztálytársam, már mindenkinek van párja, és nem tudom, mi hidd el, hogy nem lesz rossz neked.
1: Amint, hogy a párkapcsolatra venni, hogy igen.
0: Igen, 18 éves korodig.
1: Hogy addig semmi randi, semmi.
0: Lehet pislogni. Pislogni és nézelődni. De és sokkal nagyobb miért? Szabadság ez nekik.
1: Tehát, hogy nem csak hogy várni a szexualitással a házasságig, hanem még párkapcsolat sem. Tehát, hogy igen, hogy miért? Mert hogy azért...
0: Sokkal szabadabbak lesznek ők. Én emlékszem, hogy nekem ezt a szüleim bár nagyon neveltek és vezettek a tisztaság felé, de ezt a féket nem tették be nekünk így. És elveszíti az ember a szabadságát. Ilyenkor még annyira szeret egy fiú focizni a fiúkkal, és játszani, és kirándulni, és nem tudom mi, hogy maradjon meg ezen a szinten ez a dolog, hogy még tudjon körbenézni, nem kell ideje korán ezt meghozni. Ma úgy érzem, hogy a fiatalok egyébként ezt a felelős döntésüket nem is tudják meghozni, mert nagyon hamar úgy gondolják, hogy nekik el kéne köteleződni, vagy ha nem is akarnak elköteleződni, akkor megjátszanak ezzel. Ez pont, hogy nem erősíti a későbbi élet mellett való kiállásukat. Egyébként még egy dolgot a Jankának az esetével kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy miközben a feleségem abban a korteremben feküdt, ahol ő gyászolta azt az elhunyt gyermekét, és várt a műtétre, akkor ugyanebben a korteremben voltak az abortuszra várakozók is. Ez egy nagyon kegyetlen tapasztalat volt,
1: igen.
0: Hogy miközben ő siratja a gyermekét, a közben más anyák pedig eldobják az övéiket. De volt még egy tapasztalata ugyanitt, hogy az abortuszon átesett nők, amikor visszatolták őket a korterembe, jajongtak, fájt nekik. Nem a műtét konkrétan, hanem a szívükben fájt. Az anyai ösztön, a belénk kódolt, a megteremtettségünkből fakadó anyaság már a nőknél, az jelen van. Aztán utána

0: mindenki elnyomja, a rétegeket pakol rá, sajnos. De hogy ez konkrétan így jelen van. És akkor a feleségem felajánlotta ezt a elvesztést, ezt a fájdalmát Istennek. Ezekért az anyákért és azokért a gyermekekért. És sokszor úgy érezzük egyébként, hogy a bűnnek van következménye, és érezzük, hogy néha a gyerekeket vállalók nehézségei, azok tulajdonképpen azok az átvállalt keresztek, amelyeket a gyermeküket meggyilkoló emberek ledobtak a vállukról. És ez nagyon-nagyon fontos szempont, azt gondolom. Tehát a mi nehézségeink, akár a betegség egy adott gyermekünknél, hogy azt mi vállaljuk, hogy arra mi igent mondunk, az egy átvállalt kereszt. Mi is képesek vagyunk hordozni mások keresztjeit. És amint így vállaljuk az egyébként betegen megszületett gyermekünknek az életét, egyből értelmet nyer ez a fajta kereszthordozás.
1: Igen, és azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos beszélnünk erről a témáról, mert én azt gondolom, hogy a vetélés az továbbra is egy tabu. Tehát ugye a legtöbben ugye várnak is ugye a második trimeszterig, hogy elmondják barátoknak, családtagoknak, hogy várnak kisbabát,
0: igen,
1: mert
0: hogy
1: ugye csökken ugye a vetélésnek a rizikója, illetve ugye az is nagyon érdekes, hogy egyáltalán a vetélés, mint gyász, nem úgy tekintünk rá, mint egy valódi gyász, hiszen a szülők úgymond nem is ismerték ezt a gyermeket. És nem tudom, hogy ti, amikor, hogy ti elmondtátok-e a környezetetekben barátoknak, családtagoknak, amikor ez történt, és hogy ők hogyan reagáltak ekkor?
0: Igen, hát mi nagyon hamar elmondtuk mindig, amikor fogant egy gyermekünk. Fontos volt számunkra, hogy megoszthassuk azt az örömöt, ami bennünk van, azért, mert érkezik egy új élet, főleg amikor az ikreink születtek. Az egy nagyon vicces dolog volt. De hát egyébként először azért nem volt ez annyira egyszerű. Tehát én megértem azokat, akik ha már történt velük egy ilyen, akkor lehet, hogy ezt a fajta küzdelmet nem vállalják föl. Nálunk ez pont fordítva volt. Tehát mivel már láttunk egy ilyen történetet az életünkben Jankával kapcsolatban, nekünk ez noha továbbra is fájdalom, és az elvesztés az ott van benne, de tulajdonképpen ez csak hittel fogható föl egyébként. Tehát, hogy hiszem, hogy ő él. Tehát, hogyha én tudok erről beszélni, akár az első hetekben történik ez a vetélés, ugye, akkor én ugyanilyen hittel fogok tudni beszélni mondjuk a nagyanyám elvesztéséről, vagy az édesanyám, vagy a kicsit nagyobb gyermekemnek a haláláról is. Ami nem könnyű, tehát az érzelmi szinten, lelki szinten ez egy teher, de a hit szintjén oldódik ez meg, csak ott.
1: Igen, és mi hogyan reagálhatunk jól, ha a környezetünkben történik ilyen, mert sokszor úgy kínosan érezzük magunkat, ugye a halálra, hogy ezt sem tanítjuk szerintem így a gyerekeinknek, hogy hogyan reagáljunk ilyenkor, hogy te mit látta, hogy neked így mi esett jól akkor, vagy mi esett volna jól, hogy mások hogyan reagálnak ilyenkor?
0: Azt gondolom, hogy mi elég hamar eljutottunk egyébként arról a szintről, hogy jaj, elveszett fájdalom, arra a szintre, hogy hisszük, hogy az Úrnál van. És innentől kezdve már szinte lázadtunk is az ellen, hogyha valaki, jaj, szegények. Tehát, hogyha szánalommal közeledett ezzel kapcsolatban, és szánalmat fogalmazott meg, vagy ilyen együttérzést, mert itt már nem együttérzésre volt szükség, hanem hitre. A hitben kellett erősítenünk egymást, hogy igen, én is hiszem, hogy ő az Úrnál lehet. Ez volt az első kérdésünk, a legidősebb bátyám, ő pap. És akkor kérdeztük, hogy hol van most Janka? Mit tanít erről az egyház? És akkor mondta, hogy hát ez nem egyértelmű út, ez egy nagyon szép gondolat, nem egyértelmű út, hogy egy egy elvetélt magzat, ilyen korán meghalt emberi élet, egy személy, hogy egyértelműen a mennyországba kerül. Azokról tanítja az egyház, akiket abortálnak. Rengetegen lehetnek a mennyben. Ez jó is, meg szomorú is, de hogy ugye az egyház tanítja, hogy az abortált magzatok, ők vértanúk. Ők ott vannak a mennyországban. Apró szentek, ott lógatják a lábukat a felhőkön, hogy mondják ilyen gicses képet. De hogy nagyon szép ez a gondolat, hogy a mi Jankánknak is döntenie kell Jézus mellett. Isten mellett. Hogy ő Istent választja, és elfogadja az ő szeretetét, vagy nem. Mert ő is egy önálló személy. És milyen szép ez. Az egyház soha nem tagadná. Isten személyként tekint arra 12 hetes magzatra is. Ő neki személyesen kell döntést hoznia amellett, hogy Istent választja-e, hogy Isten mellett dönt-e. Szép ez, nem?
1: Igen, igen. És még így a vetéléssel kapcsolatban még így az merült fel bennem, hogy nem éreztétek-e azt feleségeddel, hogy minden utána következő várandóságnál egy kicsit több izgalom, hogy mi van, ha most is ez bekövetkezik.
0: Biztos, hogy óvatosabbak voltunk, biztos, hogy nem, mint hogyha nem lettünk volna egyébként is, de hogy azért igen, azon a küszöbön, azon az eltelt időn, ami Jankának az élete volt itt a földön, azon át kellett azért mennünk nekünk is. Aztán egymás után születtek így a gyerekek, hát második, aztán az első lányom, tehát a harmadik, illetve Jankával együtt a negyedik gyermekünk, Ráhel, hát ő vendégségben született, és azért ez nagyon sokat gyógyított, hogy láthattunk egy olyan szülést és születést, amelyben felfedezhettük, hogy ez gyönyörűen ki van találva. A Teremtő Isten ezt gyönyörű szépen találta ki. Van benne fájdalom? Van, de ez már nem az a fajta. A feleségem elmondja, hogy én ezt szívesen viselem azért a gyermekért, tényleg. Hát már hazazavartak bennünket a kórházból, mi már csomagokkal, bőröndökkel mentünk be, mert a feleségem mondta, hogy itt most már tuti szülés lesz, az irgalmasság vasárnapja volt egyébként. És hát mentünk be a kórházba, és akkor szívhangra tették a feleségemet, és megnézték, és azt mondták, hogy hát ebből még holnapra se lesz baba. Milyen csúnyán fejezzük ezt ki, nem? Hát már ott van, na mindegy.
1: Igen.
0: És akkor hát mentünk a gyerekeinkhez, akik a barátainknál voltak, hogy akkor ebédeljenek, hogy vigyáznak addig rájuk. Mi már arra készültünk föl, hogy akkor kölcsönbe adtuk a nagyobbakat, már az első kettőt, és akkor hát akkor mentünk vissza, ebédeltünk együtt. Ebéd után a feleségem azt mondja, hogy kicsit le kell dőlnem, fáradt vagyok. Hát persze. Én szerintem vissza kéne menni a kórházba. De előtte még gyorsan lezuhanyozom, mert most már itt van rajtam az egész napnak a mindene. Lezuhanyozott, én közben számoltam az összehúzódások között eltelt időket, stoppereltem. Mondom, ez kezd azért gyorsulni, most már harmadik
1: milyen
0: szülés.
1: Milyen gyakorlott voltál már, igen?
0: Én ott ültem a lehajtott vécén, ugye, ő meg a kádban. Most, Andris, most, és mondom, ez már egyre sűrűbb, és hát törölközött már az zuhany után, és ahogy kilépett, abban a pillanatban vissza is lépett a kádba, nem bírom visszafogni. Hát mondom, én olyat nem hallottam, hogy vissza lehet fogni egy szülést, maximum meg lehet ijeszteni, és akkor valami történik, ami valahogy lelassítja. De hogy, hát azt láttam, hogy mondom, egy pillanat, két pillanat, hopp, ott van a feje a gyereknek. Ú, anya, hát én beparáztam teljesen, hívtam a mentőket, gyorsan beírtam a telefonba, és akkor beleszóltak, hogy halló? Mondom, halló, jöjjenek gyorsan, a feleségem szül, itt vagyunk a vendégségben a kádban. Halló, tűzoltóság. Ó, elrontottam. Miért nem a 112-re mentem, az a biztos. Úgyhogy aztán hívtam a mentőket, hát a mentők azt kérdezték, hány percesek a fájások. Hát addigra már kim volt a gyerek. Így Jack-Jack, ugye a technikában ismerősek, azok tudják. Tehát köldökzsinórom még ott volt a kicsike, ugye, nem volt elvágva. Mondta a feleségem, ne izgulj, ne izgulj, ne izgulj. Nem lesz semmi baj. Mondom, hát én izgulok. És akkor hívtam a mentőket végre sikeresen, és akkor kérdezik, hány percesek a fájások. Hát mondom, ne szórakozzon velem, mondtam a diszpécsernek, hát mi az, hogy hány percesek? Hát már kim van a gyerek? Erre leteszi a telefont. Hát mondom, hát hogy csinálhat ilyet? Most jön, vagy nem jön? Jön, vagy nem jön? És akkor nem volt ott autónk, elkértem a házigazdától az ő autójukat, papírok nélkül, forgalommal szemben is, 90-nel az egyébként teljesen üres Vácon, húztam föl a kórházba. Mire? A vasúti aluljáró után rendőrök igazoltattak. Utólag megtudtam, hogy hétfőn volt valami országos forgalomirányító verseny a rendőrségnél, Vácon, és hát a váci rendőrök gyakorlatoztak. Hát én meg akkor újságszemléket készítettem egy szervezetnek, és akkor ilyen sajtósként dolgoztam, és rengeteg olyan újságcikkel találkoztam épp abban az időben, hogy a rendőrök vezették fel az elindult szülést, kocsiban ott vajúdott az anyuka, és hogy hát gondoltam, hogy ez megbocsátható bűn, és hát én 90-nel hajtottam fel a kórházhoz, kikerültem a rendőrt, aki le akart inteni, hogy igazoltasson, így mentem, ó, mint a hős, mint fölértem a kórházhoz, és tényleg akkor indult el a mentő, és akkor azt mondtam, jó, akkor megyek vissza. És akkor mentem visszafelé, hát persze a rendőrök lekapcsoltak, akkor már engedtem nekik, mert tudtam, hogy akkor most már a biztonság az meg lesz. Fölültem a motorháztetőre, és hát felsorolták azt a rengeteg bűnt, amit elkövettem. És közben még telefonon vártam, hogy akkor minden rendben van-e, odaért a mentő, minden rendben volt, és akkor letettem a telefont, mondom, most már bármit csinálhat velem. Megszületett a kislányom. Hát feljelentettek. Úgyhogy 3 hónappal később a kapitány, rendőrkapitány hívott föl, és mondta, hogy írásbeli figyelmeztetésé mérsékli ezt a rengeteg kihágást, és gratulál a megszületett gyermekünkhöz, és soha nem kaptam semmit.
1: Oh.
0: Tehát, hogy ez így lett vége, de hogy jó
1: ez
0: volt.
1: A legkalandosabb születésnek hangzik a családban, nem?
0: Az ikreink is kalandosak
1: az
0: voltak.
1: Is?
0: Hát az egy ilyen sci-fi film volt, ahogy a feleségemnek a várandóság végén, tehát hogy így nem egy dinnye volt benne, hanem szinte kettő, és hogy az őrület varróra néhány fotó, csak a nyugodt idegzetőeknek szoktuk megmutatni, mert hát tényleg, hát az ember nem ilyet szokott elképzelni egy várandós anyaként, hogy ekkora, de tényleg bekanyarodott a hasa, és csak utána jött a feleségem a saroknál. Tehát, hogy valami eszméletlen nagy volt, és hát például az ultrahangos vizsgálat is nagyon érdekes volt, mert először egy gyermeket láttak az első ultrahangos vizsgálaton, és mondta az orvos, hogy itt van egy ilyen mióma-szerű dolog, és hogy erre azért figyeljünk majd oda. Majd emlékeztessük majd mi is őt. Következőleg egy másik orvos ultrahangozott, és így kezdte, hogy jó, igen, ábaba mérete, ábaba. Mi az, hogy ábaba, még az életben nem hallottuk. B-baba. Doktor úr, ketten vannak? Igen, nem tudták? Na, ő volt a mióma,
1: meg.
0: Ő volt a mióma, úgyhogy a Joel meg a Miriam így születtek, tehát ez is kalandos volt, tehát emlékszem, a feleségem ott sírt az ágyon, tényleg meghatódottságától, hogy hát ez nem egy gombócos fagyi, hanem kettő. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes történet volt, ami a sajnálatos, hogy a születésük, a mi feltételezésünk, meg meglátásunk szerint teljesen szépen annak rendes módja szerint történhetett volna. Csak mivel a kórházban egyetlen egy olyan csapat volt, amelyik ellátta a műtőket, ugye anesteziológus, mindenki, tehát egy műtős csapat, egy dolgozott a kórházban, a 7 emeletnyi kórházon belül, ezért az orvos nem engedte, hogy természetes úton szülessenek meg ezek a gyermekek, mert félt, pusztán csak ezért, mert azt mondta, hogy nem tudom a műtőstábot mondjuk itt fél óráig bemusakodva tartani, arra az esetre, hogyha mondjuk komplikáció lépne fel. Nagyon rossz tapasztalatunk volt ez.
1: Igen.
0: Tehát ugye fiú-lány született, Joel már a szülőcsatornából húzták vissza. És ez mind a mai napig olyan, mintha megmaradt volna neki. Azt hiszem, hogy idővel majd rá kell vezetnem őt arra, hogy képes legyen megbocsátani majd ennek az orvosnak, meg ennek a helyzetnek. Hogy,
1: de ezt hogyan látjátok benne, hogy megmaradt ennek a nyoma?
0: Mondhatnánk, hogy minden, bármelyik gyerekben kialakulhat egy ilyen, hogyha elveszik tőle, amiért megküzdött, akkor hát felrobban. Tehát, hogy képtelen volt, éveken át képtelen volt a társaság, közös családi társasjátékozásnál veszíteni. Már tanulgatja, már ízlelgető, hogy ez hogyan lehet. Tehát az, hogy őneki egy olyan fajta akadályt tesznek be, ami indokolatlan, mondjuk, vagy nem számított rá, vagy főleg amiért megdolgozott, és utána azt elveszíti, akkor az őt teljesen lelombozza, kiborítja, mondhatom így. Pedig egy csuda édes fickó a Joe, és hát tehát érdekes azért, hogy minden szülésnek azért van egyfajta lenyomata utána az életünkben. És ahogy a beszélgetésünk elején mondtam ezt, ezeket az akár negatív részeket, ezeket kell tudnunk visszaadni Istennek. És azt mondani, hogy kezdjél velem tiszta lappal, és gyógyítsd meg azt, ami bennem megsérült esetleg. Igen. Úgyhogy ezek a részek szintén csak hittel foghatóak föl. És azért jó, hogy ennyiszer beszélünk, és rezümézzük úgy a beszélgetésünk fonalát, hogy ezt csak hittel lehet fölfogni, mert minden szülés, azt gondolom, valahol Istenben van. Maga a feltámadás is. Olyan szép, húsvétkor a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, és húsvét vasárnapnak az íve. Mert ezzel a nagy szombattal nem tudunk mit kezdeni. Mert ott csönd van. Ott valami fog történni, de még nem tudjuk, hogy mi. Nem látjuk, hogy mi. A méhen belül fejlődő emberi élettel kapcsolatban is, csak főleg apukák mit látnak, kidugta a lábát, vagy most kb. Itt van, most hallgass ide, most dünnyögj neki. Nem tudunk vele, apukák, mit kezdeni, mert persze megtesszük szeretetből, de sokszor olyan, mint hogyha falnak beszélnénk, mondom apukaként. Anyuka mondja, mert ő belülről sokkal többet érez. Többször jár a mellékhelyiségbe is akár, mert hogy annyira nyomakodik az a kicsike. És a nagy szombatban ott van már az új életnek a reménye. És hogy milyen szépen ki van találva ez az egész minden, és valahol a születés is Istenben van, mert nézzük meg, hogy a feltámadás is valami ilyen recept és forgatókönyv alapján valósul meg, hogy ott és akkor valami történik, ki kell várni, a magnak el kell halnia, és ki kell csíráznia a föld alatt. Nem tudom, hogy mi történik, nem látom, hogy ott mi zajlik, de valahogy csak elindulnak azok a hajszálgyökerek, csak elindul az a csíra, csak kibújik majd. És ez így van kitalálva Istenben. Mindent csak hittel fogunk tudni megmagyarázni és megérteni. És milyen szép az a szó, hogy anyaméh, mert ugye az héberül az pontosan megegyezik az irgalom szóval. Istennek a szeretetével. Pont ami a megváltásban történik. Irgalom vesz engem körben. A Zsoltár mondja, hogy édes anyám méhében már tesződtel a testemet. Itt vagyok Istennek a szeretetében. Körbe vagyok véve az ő irgalmával. Ezért hiszem, hogyha egy magzat elvetél, és megy Jézushoz, hogy lenne képes nem Jézust választani? Hiszen már az anyamékben is Isten szeretete vette őt körbe. Hát hogy ne a szeretet felé menne? Azt gondolom, hogy de. És ebben a vihar előtti csöndben minden szülés kicsit ilyen. mielőtt a kitolási fázis jön, olyan, mintha leállna minden. Hát mi történik most? Ilyenkor az apukák, most mi van, drágám? Ott vagyok benne, hát, és akkor kapok egy csövet, ami jön az oxigén, és oda tartom a feleségemet, azt hiszem, hogy segítek. Meg így próbálom, hogy kis nedves kendő a homlokára, azt hiszem, hogy segítek. Mindig úgy érezzük apukák, hogy nem segítettünk semmit. Mégis a feleségünknek szüksége van arra, hogy ott vagy, mellettem vagy. Nem csináltam semmit, akkor is ott vagy, mellettem vagy.
1: Igen.
0: És mindegyik szülésnél, ahol ott lehettem, ott megtapasztaltam ezt, hogy van ez a kis szünet, ez a kis pauza. 20 perc, 15-20 perc. Na, és utána jön az a kamionnyi erő.
1: Igen.
0: Az a kamionnyi erő, amivel az anyák oda tesznek mindent. Az gyönyörű. Az gyönyörű. Az egy olyan pillanat, amikor a férfiak mi így összetöpörödünk minden erőnkkel. Ez mi ez? A mi összes erőnk, alkotásunk ahhoz képest, ami itt történik. Gyönyörű.
1: Igen. És még egy egészen elképesztő családi történetre szeretnék így a végén rátérni, ami Zsófi lányodnak a születéséhez kapcsolódik, és ott már a feleségednek az élete veszélyben volt. Elmondanád ezt a történetet is?
0: Igen, ő az utolsó előtti gyermekünk. Mivel az ikreknél nem volt szabad természetes úton szülni, az orvosnak a félelme miatt leginkább. Hát azt mondták, hogy akkor mostantól már mindig császárral lehet, csak a műtéti úton lehet a gyermekeknek világra jönni. Persze csodálkoztak, hogy mit keres itt még az ikrek után, megint egy gyermek. De azért volt olyan magán orvosi praxis, ahova érdemes volt elmenni, és el is mentünk, és hoztuk ezt az áldozatot egyébként, hogy akkor ott azt mondták, hogy nem, nincs az determinálva, hogy ne lehetne újra hüvei úton, újra természetes módon szülőcsatornán keresztül megszületnie a Zsófinak. Nagyon szépen ment minden ott a szülésnél. Tényleg gyönyörű volt. Ó, mondom, de jó, uram, az fantasztikus. Nagyon sokat imádkoztunk is. De jó, akkor ez működik. Ez akkor ez lehetséges. És akkor a feleségem kiment a mellékhelyiségbe, és aztán visszajött, és összeesett az ágy mellett. Úgy elgyengült. És akkor fölsegítették az ágyra, újra visszarakták rá a szívhangot, és mondta a nagyon felelős orvos, hogy itt valami gond lesz. Valami nem stimmel, csökken a szívhang, annak a tempója. Itt valami gond lesz. És már vette le, csatolta le az óráját. Na ez volt számomra az a jel, észrevettem, hogy veszi le az óráját, ami azt jelentette, hogy mindjárt jön fel a gumikesztyű, tehát hogy a műtéthez kezd előkészülődni. Mint a gyerekek az utolsó órán tartott óránál már pakolják be a táskájukat az iskolában. Na így csinálta, így tette az orvos is. És akkor kérdeztem, hogy doktor úr mit lát? Még várjunk egy picit, még megvárunk két mély összehúzódást, még várjunk egy kicsit. Mindent meg akart tenni, nagyon-nagyon figyelt. És aztán, mivel rosszabbodott a helyzet, azt mondta, hogy azt gondolom, hogy a műtét lesz most itt a helyes út. És hát el is vitték a feleségemet a műtőbe. Talán nem túl szabályos, de megengedték, hogy az ablakon keresztül figyeljek. És hát konkrétan emlékszem arra, hogy amikor a sikeres műtét során, de Zsófi lányomat ugye kiemelték, akkor valami belespriccelődött az orvosnak az arcába. És ez a spriccelés, hát utólag megtudtuk, hogy a feleségemnek leszakadt a mélepénye. Ott a szülés utolsó pillanataiban, a vajudás utolsó pillanataiban leszakadt a mélepény, ami vérzést okozott belül. És utólag a doktor úr elmondta, hogy milyen szép, hogy ez a kicsi gyerek az életet védte, az anyja életét és a sajátját is. És arra a helyre, ahol a seb volt, arra a helyre, ahol a vérzés volt, önmagát rátapasztottam. És ott védte anyát és önmagát. És amikor őt kiemeltük, ugye akkor mondhatjuk, hogy ez a tampon, aki a Zsófi volt, ez megszűnt, és hát akkor kezdett spriccelni a vér. Nagyon sok vért vesztett akkor a feleségem. Nagyon legyengült, még vért is kapott a szülés után. Amikor meglátogattuk a szülést követően a gyerekekkel még, tehát annyira sok vért vesztett, hogy nem ismerték föl a anyukájuk arcát. Megkérdezik, ő anya? Mert a hangját ismerték, de az arcát nem, mert ilyenkor kicsit fölpuffadt, kicsit átváltozik. Hát én is meg voltam lepődve, hogy ez hogy lesz. És de mégis ez egy ilyen gyönyörű kép vagy történet. Zsófi szokta mondani, hogy én megmentettem anyát. De ez már csak így utólag mondja, amikor elmeséltük neki, már többször hallotta, hogy ez hogyan történt, de büszke erre, én megmentettem anyát.
1: Igen. Egészen fantasztikus. Nagyon köszönöm, András, hogy megosztottad ezeket a történeteket.

Kedves hallgatóink, Gável András a Mindenki Születésnapja Alapítvány vendége volt, a vele lezajlott beszélgetést hallották.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Jubileumi ünnepség sorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában. Visszatér a természetvédelmi világalap védett állatokat bemutató Magyarország Lutra Matrica albuma. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patróna általános iskolában. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Jubileumi ünnepségsorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában, adja hírül a Fidesz. A háromhetes program augusztus 14-e és 17-e között zárul. A főszent misét augusztus 16-án Louis Antonio Tagle bíboros mutatja be a Bougainville Egyházmegye Nagyboldogasszony székesegyházában. Az egyházmegye ma több mint 200 ezer hívőt szolgál 35 plébánián. A több mint 800 nyelvet beszélő országban továbbra is súlyos kihívások vannak. Egyes térségeiben törzsi összecsapások, boszorkánysággal kapcsolatos vádak és a többnejűség is jelen van. Christian Zeeland Verbita atya hangsúlyozta. Az egyház missziós tevékenységével, békeközvetítéssel, képzésekkel és a konfliktusokban érintettek támogatásával tud segíteni. Az atya szerint a sokszínűség nem akadály, hanem az egység lehetősége. A törzsek Krisztusban egy közösségi formálódhatnak. Csak nem 40 év után jelenik meg ismét a Természetvédelmi Világalap Magyarország Lutra albuma, amely matrica gyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát a gyermekek számára, írja az MTI. A gyűjteményben érdekességek, interaktív tartalmak és természetjáró programok is helyet kapnak. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére. Klacsán Csaba, a szervezet kommunikációs és forrás teremtési igazgatója szerint az 1989-ben megjelent album egykor sok gyerek számára az első találkozást jelentette a vadon élő állatok világával, az új kiadvány pedig több generáció számára is közös élményt nyújthat. A Lidl Magyarországgal együttműködésben készített album augusztus 24-től lesz kapható. Az áruházlánc minden eladott kiadvány után 100 forinttal támogatja a WWF Magyarország élőhelyfejlesztési programját. A budapesti Patróna Hungáriae általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patróna nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolai igazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szűz Mária mennybevételének, nagy boldogasszonynak főünnepének vesperását imádkozzuk.
5: Istenem, jöjj segítségemre,
6: Uram, segíts meg engem!

Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell. Mindenki, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak.

Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atya Istent és az ő szent fiát, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje fiának anyját Máriát. Zengjük tehát.

0: lehessünk dicsőségednek. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Dicsértesek a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma a virágok hatalmáról mondok mesét. A kedves, szelíd, törékeny virágokról, akik mégis nagy dolgokra képesek. Ugye ránk is hatással vannak. Ha elnézzük őket, egyből öröm és hála tölt el bennünket Isten felé, hiszen ő teremtette őket, és nekünk, embereknek teremtette. Történetünk címe: Virágok Iluskája. Kerekerdők közepén, szellő járta vadvirágos réten, kerekházikó állt. Abban lakott a kis Iluska szüleivel nagy boldogságban. Szerették egymást, a jóistent és mindent, ami körülöttük volt. Hálásak voltak ajándékaiért, a meleg szobáért, a betevő falatért, az eresz alatt lakó fecskepárért, az ablakon bereppenő cinkéért, és a nagy diófa udvában lakó mókusért. Jó volt együtt sétálni az árnyas erdőben,

Jelenetetni lakóit, őzeket, nyulakat, éhes madarakat. Iluska legjobban a házuk előtti vadvirágos réten szeretett sétálni. Ismert ott minden virágot, a nevükön szólította őket. Csodálta színüket, illatukat, könnyed mozgásukat. Leült közéjük, s csak nézte, nézte őket, és beszélgetett velük. Figyelte minden kérésüket, nyári melegben meglocsolta őket, magjaikat jó földbe vetette, a viharban megsérültet karóhoz kötötte. A virágok is nagyon szerették kis gazdájukat. A pipacs szirmát kínálta Iluskának, és megmutatta, hogy lehet babát készíteni belőle. A bogáncsból kis kosár készült, a szamóca illatos termését küldte uzsonnára. Jó volt együtt énekelni, pacsirta felelt rá a magas tavaszi égből. Ha meg táncra perdültek, még a hegyek is tapsoltak örömükben.

De egyszer eljött egy nap, amikor a vadvirágok hiába várták Iluskájukat. Nem jött közéjük. Másnap sem, és harmadnap sem. Csak a szülők tűntek föl néha-néha bánatos arccal. Hová lett Iluska? Mi lehet vele? Kérdezgették egymást aggódva a virágok. Ne várjunk tovább, induljunk keresésére, szólt Margaréta. Igen, gyertek utánam, kiáltotta Futó Rózsa, már futó lépésben. Senki nem tudott a helyén maradni, mindenki segíteni akart Iluskának, hát ha bajba került. De merre menjünk? Csip-csip, a házban van, erre gyertek, énekelte a cinke. Úgy is tettek. A szél finoman kinyitotta előttük az ajtót, és akkor meglátták Iluskát, virágok Iluskáját. Az ágyán feküdt, mély-mély szomorú álomban. Arcán könnycseppek gördültek. Csip-csip, már 3 napja így van, nem tudják felébreszteni, csak sír-sír álmában is, nem tudjuk, hogy mi a baja, csivitelték a fecskék. A virágok megilletődve körülállták Iluskát, és körülvették szívük szeretetével. Az árvalány hajlágyan megsimította a kislány sápadt arcát, a pipacs haja sátrába hajolt, az ibolya illatát lehelte felé. Addig simogatták, becézgették, míg egyszer csak Iluska kinyitotta gyönyörű kék szemét, és csodálkozva nézte barátait. Azok örömükben elkezdték kérlelni, mondja el bánatát. Iluska ekkor feltárta előttük súlyos titkát. A virágok megtudhatták, hogy a családnak mi a nagy szomorúsága. Tudjátok, mennyire szeretünk itt élni apuval, anyuval és ti veletek, de ennek vége, vége. Miért mondasz ilyet? Ezt hallani sem bírjuk, takarták el szemüket a virágok. Tudjátok, innen nem messze, a tölgyesen túl, a nagyvárosban lakik egy igazgató. Nagyon gazdag, de még sokkal több kéne neki. Most egy szállodát akar építeni. Térképen megtalálta a mi rétünket, ide akarja telepíteni. A mi házunkat lebontani, a rétet lebetonozni az autóknak, ez a terve. Nekünk a városban adnának egy emeleti lakást, és tudjátok, a városban nincsen se erdő, se rét, se mókus, még levegő is alig-alig. Hogy lennék én meg nélkületek? Zokogott Iluska. Apu azt mondja, hogy ne sírjak, ott közelebb lesz az iskola, az jövőre kezdődik. Innen nehéz lenne bejárnom. Ne sírj, Iluska, édes gazdikánk. Nem veszik el házatokat, réteteket, majd mi kitalálunk valamit, meglátod. Az iskolába majd hátán viszel téged a róka vagy a szarvas. Ezt mi megszervezzük, bízd csak ránk. A ház és a rét dolga nehezebb, de imádkozzunk, Isten meg fog segíteni minket. Ő mindig tudja a kiutat. Nincs mit félnünk, ő jó és szeret minket, hiszen ő teremtett, az övéi vagyunk, ő vigyáz ránk. A virágok összedugták bóbitás illatos fejecskéiket, és megszületett a nagy terv. Slám, mi történt másnap a nagy, gazdag, komor igazgató irodájában? Korán reggel bejött dolgozni, mint mindig. Sietősen leült íróasztalához, és kinyitotta nagy, vastag, fekete könyvét, amiben a pénze szaporodását vezette. Kinyitotta, és nem hitt a szemének. A lapok között egy gyönyörű,
kék szirmú vadárvácska feküdt. Szeliden nézett az igazgató szemébe. Hát ez mi? Hogy került ez ide? Nézegette haragosan. Addig nézegette, nézegette, míg észre nem vette gyönyörű égszínkék színét, játékos formáját. A virág most finoman rámosolygott a kemény emberre. De szép, egészen összefacsarodik a szívem, de hát miért? Ez csak egy virág. Igen, de az én kicsi lányom szemére hasonlít, Évikéjére. Ő most már felnőtt, gazdag nő, Amerikában él, és sohasem látom. Igen, nagyon elfoglaltak vagyunk. Jó, ha egy évben egyszer írunk egymásnak. Nem jó ez így. Jó lenne változtatni. Holnap fel is hívom. Révett el a tekintete. Talán meglátogatom. Na jó, lássuk a munkát. Egyet lapozott, s uram teremtőm, ott is egy kis virág lapult. Egy sárga pitypang, fogta kezébe az igazgató. Eszembe idézi gyerekkoromat, a focizást a réten, a barátokkal. De rég volt. S hova lettek a barátaim? Nincs egy sem, csak üzletfelek, ellenfelek. Nincs ez jól. Mit kéne tennem? Az igazgató furcsán érezte magát, szinte remegett a keze, ahogy óvatosan lapozott egyet vastag, fekete, pénzszagú könyvében. Szinte már vágyott rá, hogy a csoda megismétlődjön. S mit lát? Mi fekszik kedvesen, illatosan, kacéran a lapok között? Egy bodzavirág. Ezer szemével huncutul néz rám, engem néz, engem igéz. Micsoda illat! Én Istenem, tudom, mit üzensz most nekem. Az első szerelmemet, a gyönyörű Annát. Bodzavirágot tűztem a hajába az első randevunkon, aztán az esküvő, kisbaba, aztán valahogy minden elromlott. Csak a pénzszerzésre volt időm. Régen elváltunk. Vajon mi van vele, az én régi kis Annámmal, a szép hajúval? De jó lenne felkutatni, bocsánatát kérni. De jó lenne még egyszer bodzavirágot tűzni a hajába. Az igazgató lassan kezébe temette az arcát. De jó lenne új életet kezdeni. Tisztát, vadvirág illatút. Erről jut a szembe az új szállodám. Az is egy réten lenne. Valami kérvény érkezett a lebontandó házról. Kik lakhatnak ott? Meg kéne látogatnom őket, szólalt meg a lelke mélyén egy régi tiszta hang. Istenem, segíts! Segíts, hogy új életemet ma kezdhessem el. Indulok már is, beszélek velük, így becsületes. S indul a láb, és susog a fű a vadvirágos réten. Itt jön az igazgató, mosolyogjatok! Nézett össze a sok kis bóbitás. Istenem, segíts! Fonódott össze a virágok és a férfi fohásza. Nyílik az ajtó, az ajtón túl kis ágy, a kis ágyban kislány. Kék szemű, vadárvácska tisztaságú, arcán könyvpatak. Mint az én Évikém, de kedves, nézett rá az igazgató. Miért sírsz, kicsi? Kérdezte tőle.
A házat siratom, a rétet, a virágaimat és a fecskéimet. A szél dalát a kéményen, őzek barna szemét, de te ezt nem értheted, zokogta a gyermek. Hogy hívnak, kislány? Iluskának, virágok iluskájának, de ennek már vége, vége, csukta be szemét. Iluska, kicsi Iluska, nézz rám, figyelj rám, jó hírt mondok neked, Iluska maradsz, virágok iluskája. Nem kell elköltözned innen, nem lesz itt beton és autódübörgés, de cserébe kérhetnék tőled valamit. Mit? Nézett kerek szemekkel a kislány. Hát azt, csak azt, hogy néha én is hadd jöjjek el a rétedre, erdődbe, házatokba. Mutasd meg nekem is a virágaidat, taníts meg a neveikre. Hagyd lássam őzek szemét, s hallhassam széldalát a kéményen. Tudod, nekem már nincsen családom, igazi gazdagságom, de szeretném újra megtalálni, megtanulni. Segítenél nekem? Hát hogyne, ugrott fel az ágyból Iluska, egyenesen a leges, legdrágább igazgató nyakába. Észre sem vették, hogy az ablakban, az ajtó mögött, eresz alól, ezer és ezer huncut szempár nézi őket, s boldogan tapsolnak, hajladoznak, illatoznak és csivitelnek az ő drága életet és újrakezdést adó Istenük előtt.

Kedves gyerekek, tőletek elbúcsúzom. De a felnőttekkel, ha van hozzá kedvük, még pár percig együtt lehetünk. Isten nekünk is üzen életet, újrakezdést, szabadulást. Üzeni szeretetét, erejét, szabadító hatalmát. Le akarja rombolni életünkben a sátán minden erődítményét. Újjá akar teremteni bennünket. A Bibliában azt olvassuk, nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Tehát nagyobb a szívemben élő Jézus, mint az ördög, aki a világban van. Ez a Szent János első levele 4:4-nél van. Máshol, azért jelent meg az Isten fia, hogy a sátán munkáit romba döntse. Olvassuk Szent János apostol első levelében, 3:8-nál. Le akarja rontani a félelmet, hitetlenséget, haragot, betegségeket. Tudjuk a Bibliából, hogy Isten akkor tud cselekedni az életünkben, ha teljesen átadjuk azt neki, ha feltételek nélkül rábízzuk magunkat, ha úgy hívjuk a szívünkbe Jézust, mint életünk urát, gyógyítóját, szabadítóját. Hiszen ő a mi megváltónk. Akkor Jézus a szívünkbe költözik, és ebben a pillanatban, a megtérés pillanatában óriási dolgok történnek velünk. Isten újjáteremti megromlott szellemünket, és a saját, tiszta, szent isteni szelleméből ad nekünk. Fehér ruhát kapunk, befogad családjába, vagyis Isten gyermekei leszünk, nem csak a teremtményei. Eltörli minden bűnünket, és eltölt bennünket szent lelkével. Ezen kívül helyet készít nekünk a mennyben. Dicsőség az Úrnak! Most a Biblia szavai, Isten szavai következnek. Hallgassuk nyitott szívvel, és válaszoljunk mi is szeretetére.

Kedves gyerekek, ugye tudjátok, hogy meséimet szombatonként este 7 óra 25 perckor hallhatjátok. Várlak szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Megkezdődött az Adni Öröm tanszergyűjtő akció. 280 éves jubileumát ünnepelte az Albert Érsei Urunk színeváltozása templom. Nemzetközi fényművészeti kiállítás várja a családokat augusztusban a Margit szigeten. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Idén 6. alkalommal hirdeti meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország közös tanszergyűjtő akcióját Adni Öröm címmel, írja az MTI. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet. A vásárlók még augusztus 16-áig csatlakozhatnak a kezdeményezéshez az ország bármely Interspár áruházában. A támogatók az üzletekben megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskola kezdéshez szükséges termékeket ajánlhatják fel és adhatják át a szeretetszolgálat önkénteseinek minden nap 10 és 18 óra között. A jótékonysági szervezet országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei az akció hivatalos weboldalán találhatók. Az Úrunk színeváltozása templom felszentelésének 280. évfordulójára augusztus 9-én mutatott be jubileumi búcsúi szentmisét Marton Zsolt, Váci megyés püspök a Pest megyei Albert Irsán, írja a Magyar Kurír. A jelenlegi épület helyén már a 15. században is templom állt, Szent Margit tiszteletére felszentelve, azonban ez a török hódoltság alatt elpusztult. A 18. század közepén építették újjá, és Jézus Krisztus pártfogásába ajánlották. A templom kerekéfordulója mellett azért is volt különleges az idei búcsú, mert szentmise keretében esküdtett a 12 fős egyháztanács is. Marton Zsolt homíliájában hangsúlyozta, a színeváltozás arra tanít, hogy az imádságban Istenhez közeledve erőt kapunk a szenvedések és életünk nehézségeinek elfogadásához. A szentmise után Agapéra hívta a híveket Varga Sándor plébános, aki immár 8 éve szolgál az Albert Érsei plébánián. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű, részben interaktív installációból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, közli az MTI. Az este 8-tól másnap hajnali 1-ig nyitva tartó fénypark a Nemzeti Ünnepség sorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen és kreatívan alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A rendkívül látványos, több ponton játékos installációk nem csak a fényművészet iránt érdeklődők, de a laikusabb közönség számára is érdekesek lehetnek. Augusztusban egy másik fénykiállítás is megtekinthető lesz 13. és 24. között, melynek az Inotai hőerőmű ad otthont. A fényerőmű tárlat többek között mesterséges szivárványokkal és tükrökön végtelenül visszaverődő lézersugárral igyekszik új jelentést adni az egykori energiatermelés tereinek. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Legyen egymással szemben megértés és megbecsülés. Nemzetünkért, Istenünkhöz fordulunk. A szívünkben hála van. Hála van azért, hogy a saját sorsunkat intézhetjük. De ahogy magunkra nézünk, nem lehetünk elégedettek. Mert azt látjuk, hogy ádáz belső küzdelem van jelen, nem pedig megértés, és nem pedig együttműködés. Úgy látszik, hogy amikor nem kell külső ellenséggel verekedni, akkor veszekedünk egymás között. Egy veszekedő család pedig nem sokra megy. Az egymást vádolók, az a bajokat mindig a másokban keresők, azok nem tudnak előrevinni családot, nem tudnak előrevinni közösséget, és nagyon lassan halad így előre az egész nemzet ügye. Nem megnyugtatásul mondom, de ez úgy látszik, sokszor így volt, éppen ezért kell rajt változtatni, mert már Jókai Mór erre figyelmeztet bennünket. Hallgassuk őt. Mikor nem verekedünk az ellenséggel, akkor veszekedünk egymás között. Mikor diadal van, abból minden ember követeli az oroszlán részt magának. Először a vezérek, aztán a főtisztek, meg az altisztek. A lovasság, meg a gyalogság, meg a tüzérség mindenik külön-külön magára nyerte meg az ütközetet. Utoljára a trombitás is előáll. Ha ő ott nem lett volna, ha pedig kudarc van, annak a hibáját minden ember keni másra. Egyik vezér a másikra, azok meg az alvezérekre. Utoljára a közkatona volt a hibás. Sőt, úgy kerül, hogy a trombitások vesztették el az ütközetet. Erre a megbékélésre és a megértésre figyelmeztet bennünket, mai nemzedéket, Jókai Mór.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy vállólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette, Mózes a kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznasága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követel. Erre a tanítványok megjegyezték, ha így áll a dolog, férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt, nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki új született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenni, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mari Rádió hallgatók! A mai evangéliumban Jézus a házasság felbonthatatlanságáról beszél. Azonban, ha figyeltünk, volt egy nagyon szép rész. Azt mondja az Úr, a kemény szívűség az, amely miatt adja Mózes a vállólevelet. Milyen érdekes, akár családban éljünk, akár egyedülállóként, a kemény szívűség mindig nagy kísértése a keresztény embernek is. Aki kemény szívűvé válik, az mindig elszakad embertől is, és az Istentől is. Mennyei irgalmas Istenünk! Alázattal kérünk, áld meg a magyar családokat! Erősítsd meg a házastársak szeretetét, védd a gyermekeket, vigasztald a magányosokat, és adj reményt a nehézségekkel küzdőknek. Tedd otthonainkat a hit, a béke és a megbocsátás helyévé, hogy nemzetünk erős alapokra épülhessen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió.
1: Következő műsorunkban beszélgetést hallhatnak Berec András mesemondóval. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
2: Kiemelt nagy tisztelettel és örömmel köszöntünk körünkben Berec András művész urat, egy nagy tapssal köszöntjük itt. Nagyon sokan ismernek téged, nagyon sokan láttak a színpadon meg különböző előadásokban, de talán kevésbé tudják azt a hátteret, a gyökereket, amelyeket te magadba hordozol. Honnan indult a te életed? Mik azok a családi értékek, gyökerek, amiket magadban hordozol, és amik elindítottak téged?
3: Az én életem ott kezdődött, mikor édesanyám, aki 4 osztályt járt, tehát az eredetiségét nem tudta az iskola kikezdeni, eljött Kunhegyesről, és takarított egy újságírónőnél. Bevásárolt, és mivel újságírónő volt, hát könyvtárba is sűrűn ment. És mikor egyszer leemelt egy könyvet, érezte, hogy egy nagyon szúrós, fekete szempár pihen rajta. Én szerintem itt kezdődött az életem. Körülbelül 100 méter egérutat kapott édesanyám, és utána édesapám lecsapott rá, mint a héja. A kis egérre ott nem volt mellébeszélés. Édesapám katolikus, hegyvidéki, felvidéki ember. Édesanyám református, síkvidéki. Édesapám sok iskolát végzett. A latint Trágyás Szekéren tanulta meg, és 10-15 nyelven fordított ínyenc szövegeket, mint vegyi, jogi szövegeket, tehát igazán lélekemelő és felkavaró szövegeket, idegen nyelvről idegen nyelvre. A gyermekkori élményem, hogy a ing zsebébe kis London sejt szótárak voltak, mint olyan portugál, cseh. És akkor azt kiolvasta egy hét alatt, és arra rá eső részt megtanulta. Tehát ilyen különös ember volt. És ez a kétféle ember találkozott, és életem misztikus élménye ez a kétféleség. Édesapám, mikor rám nézett, mikor már ott hagytam a jogi egyetemet, mert nagyon utamba volt, akkor azt mondta, ne ragyog, fiam, belőled úgyse lesz semmi. És visszafordult és gépelt. Kimentem új impulzusokért a konyhába. Édesanyám azt mondja, miért lógatod az orrot, kisfiam? Hát te vagy a világ legszebb, legerősebb és legokosabb embere. És aztán majd lesz valahogy. És akkor kicsúszott a számom, most is emlékszem, hogy te valahol az igazság nem itten a konyha és a szoba közt, valahol félúton lehet. Hálás vagyok a két hangér, mind a kettőnek megvolt a maga ideje, maga értelme. Jó volt a kettő közt felnőni, hogy a hitéletemről is meséljek. Nagyon sokat köszönhetek a Magyarországon ideiglenesen állomásozó szovjet hadseregnek. Tehát az én hitemet nagyban megerősítették, amikor azon kívül a Szemere utcai általános iskola, mikor föl kellett tegyük a kezünket, hogy ki volt első áldozó, egyedül föltettem, és akkor néhány óra arra ment rá, hogy mekkora tévedés ez a képzelődés, hogy rajtunk kívül még valahol valami teremtő is létezik. Tehát engem ezek végtelenül megerősítettek. Mátyás templomban pedig az, hogy a szovjet hadsereg fúvós zenekara, nagyon okosan időzítve, a 10 órás nagymisének az úrfelmutatásán szólalt meg. Tehát ott volt köztünk mindig valaki, aki jelezte, hogy most induljon. Mikor föltartotta az ostját a pap, meghúzták a harangot, sokszor megelőzte a fúvó zenekar, azt szerettem jobban, mert arra ráúszott a hatalmas harang. Ezt például sose felejtem, ezt a finom kicsi világnézeti párharcot. Tehát a rezesek, a trotykosok megszólaltak úrfelmutatáskor, és pontosan tudtam, hogy hol a helyem, és engem ez meghatározott. Rendkívül szívesen emlékszek ezekre, hol a helyed történetekre. Ez csak egy kicsiség.
2: Mindenkinek van egy előélete. Ferenc pápa például vegyészmérnöknek tanult, belül lett pap és pápa később. Az életrajzodat olvasva viszont azt mondtad, hogy rakodó munkásként, erdő nevelőként és útkarbantartóként is dolgoztál. Ezekkel a tapasztalatokkal hogy jött az életedbe a népzene, a mese, ez az egész világ?
3: Igen, pontosítsunk. Erdő nevelő nem voltam sohasem. 16 szótagból állt ez a munkaköröm. Most el is mondom, mert az engem igazoltató rendőröknek mindig nagy ámulatára többször is végigolvasták. Tudtam, milyen arckifejezés jön, mikor kinyitják a személyazonosságimat. Most mondom. Időszaki erdő művelő sétaút karbantartó. Ez voltam én, de ez persze csak álruha volt. Amikor előre néztem diákéveimben, meg mint aki ott hagyta az egyetemet, én bizony egy fekete lyukat láttam magam előtt. Nem tudtam, mi leszek, sőt, nem is érdekelt. Most, hogy hátra nézek, tudom, hogy tiszta, nyílegyenes úton haladtam, minden akadályt félre söpörve, a magam alig megnevezhető

0: Én ezt se akarok lenni, az se. Hát most ezt 14, 15, 16 éves gyermek hogy mondja el? Már elvárták, hogy valamit mond. Hát orvost mondtam, mert abban láttam szépséget. Mindegy, elmentem a jogi egyetemre, semmi, de semmi közöm nem volt az egészhez. Néha az életrajzomban erre pazarolnak ilyen pár szót, tehát elmúlt fölöttem az egész. Viszont közben jártam Moldvába gyűjteni népdalokat, érdekes történeteket, különleges sorsokat. És mikor ott hagytam az egyetemet, akkor mentem sósavat pakolni, avia teherautó, Platon kucorodtam én, és nagyon élveztem az életet. Az erdőben dolgozgattam, tökéletes élet volt az, és haladtam a mesterségem felé, mert hol itt énekeltem a gyűjtött dalaimat, hol ott, és akkor egy zenekar azt mondta, hogy figyelj, pont férfi énekesre gondoltunk, és menjünk ki Amerikába 3 hónapra, egy bostoni kitűnő zenész megszervezte, hogy minden nap lépjek fel, tanítsak Bostonban, tanítsak Chicagóban, Mendocinóban, az már a Sierra Nevada-nak a nyugati része, és mire észrevettem magam, én már amerikai embereket tanítottam, akik Bartókot, Kodályt szerették, ezek matematikus, mindenféle emberek, magyar az véletlenül volt 1 vagy 2, 200-ból, és őket tanítottam magyar népdalra, mert én elsősorban, ha bár ezt kiszokták, hogy én énekes volnék, ez a mesemondás, ez csak ilyen lábjegyzet. Na most az élet tehát kialakult, nem akartam, nem foglalkoztam vele, elhatalmasodott rajtam. Jelen pillanatban egyszerűen nem tudok szebbet megálmodni, mint amit csinálok. Ha még láttok ilyet ebbe az életbe, nem tudok jobbat, szebbet, nekem valóbbat megálmodni. Szóval ez már szinte nem jár egy embernek, mert a világ fejlődése többek közt amiatt van, hogy az ember még akarna valamit, ami egy kicsit már. Hát én semmit sem akarok. Nekem ez nagyon tetszik.
1: Nagyon sok helyen jártál, és rengeteg népdal gyűjtöttél. Biztos rengeteg emberrel találkoztál, és nagyon sok hagyományt tapasztaltál meg testközelből. Mi az, ami a legjobban a szívedhez nőtt ezekből az időkből, a személyes kapcsolatokból, találkozásokból?
0: Egyszerre minden. Behúnyom a szemem, sok név hirtelen eszembe jut, arcok, evangéliumi helyzetek, de hogy ebbe a kávézóba legvalóbbat említsem, mikor 79-80-ba mentem Erdélybe, olyan fajta vendéglátással találkoztam, amit csak a Bibliából ismertem. Tehát érdemes tudni, hogy ebbe az időbe például egy moldvai csángó ember, ha budapesti magyarországi embernek például szállást adott, az körülbelül 1 tehén ára volt a büntetés, mivel ezt nem nagyon tudták megfizetni, ezért 1 hónap elzárás börtönbe. Tehát idős ember, akit ott aztán megsapkáznak szépen, tehát ott, és egyáltalán még csak annyit. A népdalokat olyan törülközökben hoztunk haza, amit megközelíteni se volt érdemes, vagy olyan zoknikban, amik maguktól megindultak. Ezt talán sokan nem tudják, mert a határon, a határőrök, a román határőrök keresték ezeket a kis kazetta, na hát, nem tudom, ismeritek-e, még emlékeztek-e rá? Előtte Orsós Magnon volt, azok a mongolok közé mentem gyűjteni, de kazettás Magnóval már Erdélybe. Először egyébként minden nélkül, csak a fülemet odadugta. És ezt keresték a határőrök nagyon. És ha megtalálták, azért vették el, mert azt mondták, az a román nemzeti kincs, a népdal. Ezt azért mondom, mert sokan nem tudják. Mi, amit kikapart

0: magunk az élettől, azt magunknak kapartuk is, szerettük, mint a lopott holmit. És azon csodálkoztunk, hogy nem tanítják azt, amihez ilyen szoros közünk van. Ez volt az egyik alapélmény. Tehát ide való legszebb élmény az, hogy mész az utcán csővázas hátizsákkal. Cirill betűvel rá volt, hogy Ermak. Csővázas hátizsák. Az azt jelenti, hogy a völgyben a kaszások, ahogy fölbukkantál, már látták, hogy Magyarországról jöttél. Tehát nem tudtad álcázni az egészet. Megjelentél direkt Budapestről. Hát igen, azt mondja, jó nagy hátizsák, ahhoz. A határkövet hozta-e benne? Hát sajnos nem. Mert megmutatnánk, még tudjuk, hogy hol van itt a határ, azt mondja, elég baj. Következőnek azt is hozza. Hova megy? Hát mondom, az orrom után. Igen, de kinél fogok aludni? Fogalmam sincs. Hát akkor nálam. És az ember a harmadik mondatnál megtudja, hogy annál alszik, akivel szóba elegyedett, ez páratlan. Ezt itthon hasonlót nem láttam. Egy vadonatúj gondolkozás, új magatartás, teljesen más erkölcsök. Hát ez persze, hogy rabul ejtett. A mesék, a dalok, az már csak ezután jön. Első az ember. Az, hogy 7 éves gyermek, az Eszter neki Csángó telepen egyedül van otthon 3-4 napig az állatok közt. Ő ad inni, enni, disznónak, lónak, báránynak, a szülők meg a bátyja bent vannak, Jakab-falván rókagombát adnak el, mert annak van az idénye. 7 éves gyermek, úgyhogy legközelebbi szomszéd 5-6 kilométer nem is látja. Egy völgyben él ott egyedül. És mikor engem meglátott, ez a 7 éves gyermek oda tette a pityókát, hogy ha bejövök, akkor melegen tudja oda tenni én elém, ne valljon szégyent. És akkor bementem, mondom, ülj le, dehogy ülj le, hát az nem illik. Ott áll egy ember, aki tulajdonképpen felnőtt. És a Budapestről jövet nem tudod eldönteni, hogy sajnád-e, vagy sajnád a 40 éves gyermekeket, akik a buszon beszélgetnek, abszolút buborék súlyú dolgokról. Tehát nem olyan féle benyomások ezek, amikhez még a dal, s még a mese is valahogy hozzátartozik.
1: És gyűjtések után mi történik? Tehát miután összegyűjtöttetek rengeteg ilyen emléket, rengeteg éneket, utána hogy tudtátok ezt átadni, vagy hogy tudtátok ezt behozni akár a Magyarországra, vagy akár gyűjteményekben kiadni könyvekbe, hogy ment át az embereket mindez?
0: Nem törtem én a fejem, hogy megy át, mert kérdeztek. Társaságot mindig elmondtam, hol jártam, mit hallottam, milyen dalt gyűjtöttem. És akkor egyik, a másik mondta el, a harmadik, az ötödiknek, és így aztán kialakult a színpad. Az én átadásom nem a tanítás volt elsősorban, azzal adós vagyok, nem az eszéírás vagy a dolgok feldolgozása, hanem a színpad. Én előadásszerűen adtam át mindig. Vannak tudományos módszereim, van is olyan könyvem, ami ebben a témában megszületett, de rám jellemző módon csak az első része, úgy körülbelül 25 évvel ezelőtt, mert a előadó művészet, az, hogy minden nap másutt lépsz föl, San Franciscótól Johannesburgig. De az azt jelenti, hogy vagy az éjszakáidból lopsz el, hogy a kutatást fixre tegyed, megállja a helyét, az irodalmat végigolvas, minden mondat mögött hiteles, igaz történet álljon. Sajnos ez időigényes.
2: És mikor azt mondta a Nemzeti Kulturális Alap, hogy ha egy hét múlva nem fejezem be ezt a kutatásomat, vissza kell adjam a pénzt kamatostól. Így csináltam egy huszárvágást, és az első rész megjelent, az tananyag lett a Zeneakadémián, az a címe, hogy Búhozza,
0: kedv hordozza. Ez a nótafák, ahogy gondolkoznak saját énekeikről, egy zeneesztétika, egy látens zeneesztétika a hagyományba. Korábban ezzel nem ért rá foglalkozni a kutatás. Mit tart saját énekéről, és hogyan fogalmaz egy úgynevezett adatközlő? Felhozok rá egy példát, mi itt vagyunk a Dunaparton. Gergely András türei határpásztor, mikor a kettes villamoson dicsekedtem Budapesten, azt mondta, hogy látom-e, hogy kigyulladtak a lámpák a budai oldalon. Senki nem tudta eljátszani, hogy újságot olvas, mert olyan hangerővel mondta. Úgyhogy az egész villamos kénytelen volt, megbabonázva kinézni, kigyulladtak a lámpák. És akkor mindenki így visszafordult, mint a teniszmérkőzésen, hogy de hát most akkor ebből mi a fene következik. Azt mondja, András, ezekben a mezei nótákban, ahol az utolsó hangot hosszan ki kell tartsd, hát azt a hangot éppen úgy billegtesd meg, mint Dunaháta a lámpafényt. Integessen az a hang, mint a nyárfa levél. Ha azt akarod, hogy az ablakok megnyíljanak utánad. Billegtesd meg azt a hangot. Erre a magyar zenei műnyelv legjobb formájában csak azt tudja mondani, hogy tremolo, vagy vibrátó. És még ez a szerencsésebbik. De ezt jó nyugodtan keresheted az értelmező szótárokban, mert nyoma sincs. Na most ez a mi történelmünk, a mi nyelvünk történelme. Besenyei, Bacsányi, ezért volt nyugtalan, hogy hol van a magyar tudományos nyelvezet. Ne a hegyet vádoljátok, hanem a bányászt keressétek. A nyelvben ott van. Csak legyen, aki kibányászza onnan, és legyen, akinek igénye, hogy használja. Na, ezért mentem a nyomába, mert kiderült, hogy nem naívak, nem primitívek, nem olyan a népművészet, mint a vadrózsa, hogy valahogy úgy nyílik. Millió megfontolás van mögötte, csak kinek volt rá ideje összegyűjteni. Na ez ezzel foglalkozik. Második rész bent ragadt a Winchesterbe. Abszolút nem tudom már, hogy hol a nyele, és kínai már a gyűjtésem, azóta már rég elhagytam. Tehát ez a fajta közlésem, átadásom, ez olyan igen féllábas.
1: Hogy alakult neked az Istennel való kapcsolatod? Beszéltél, hogy már a gyermekkorban megkaptad az alapokat. A személyes Isten kapcsolat hogyan alakult? Volt-e az Istentől való eltávolodásod, vagy egy mélyülés? Ez az egész így hogy alakult az életedben?
0: Igen, hát úton vagyok örökké, és elkallódok, meg fáradok, újra fölkelek. De mindig úgy érzem, hogy ott vagyok körülötte, tehát karnyújtásnyira vagyok tőle. És van olyan élményem, amiben szinte összpontosult a mindenféle Isten tapasztalatom, azt talán el is mondom, mert sok egyéb helyett is beszél. Biciklizésre újra felnőtt fejjel szoktam rá, és azt hiszem, aki biciklizik, mindig el kell menjen a falig. Tehát, hogy mi az a sebesség, amit még elvisel az ember. Hát én is vagy 40-nel megindultam szépen, hiába könyörgött a feleségem mögöttem, hogy ne. De hát ez nekem, ez olyan, mintha megkért volna szépen, hogy egy kicsit gyorsítsak. Hát már jobban nem tudtam. Megelőztem egy kocsit, és szembe jött egy másik, de ők nem tudták, hogy én tudom, mit csinálok, ha lassan csinálom, bajba keveredek, ez csak gyorsan szabad. Mert átlósan előtte a Szuglói körvasút sorra megy föl, azt hiszem Reménység utca, ott van lehet 15. kerület, egy lépcsősors, mellette babakocsinak van, egy ilyen folyamatos lejtő, nincs lépcső. elég keskeny, de biciklit le lehet tolni, babakocsit. Hát én azon akartam lendületből fölmenni, hogy én nekem az annyira fájn, én azt összeraktam magamba. Megelőztem a kocsit, elévágtam a másiknak. És következő volt, amivel nem számoltam, egy téglasor volt ezelőtt a rámpa, vagy minek mondjam, a lejtő előtt egy téglasor, egy magas téglasor, amit átugrani nem tudtam, felakadt a bicikli, fölöttem elrepült 5-6 méterre, tehát a lábammal így elhajítottam a biciklit, és hát most jön a pompás rész. Ezzel a metsző fogsorommal a lépcsőn voltam már, és ami a cipőkről lejött, sárdarabok, kis icipici, megnevezhetetlen apró szerkezetek, azok jöttek be a számba, a lépcső szélessége ekkora volt. Tehát kb. 40 kilométeres sebessége közeledett a következő lépcsőfoknak az éle a kis pici homlokomhoz, és arra emlékszem, hogy rántottam a lépcső, és közeledett. Na és hát most jön az Isten élmény. Ugye a másodpercnek vajon hányad része volt, ami alatt rájött valaki, hogy nekem a bicikli kormányt el kell engedni. Az az első veszélyforrás, hogy elengeded-e. Az az érdekes, hogyha nem jól működik akinek ilyenkor működni kell, még jobban megszorítod, hogy biztonságod legyen. Tehát elengedtem. Elől a fejem, mint aki, szóval áramvonalas fiú voltam én, mint az esőcsepp. De hátulról előre jött a kezem, és kitettem ide, és ha nem tettem volna ki, most nem volnék itt. És tiszta recs ketté tört a kis harom, de itt vagyok. Még csak egy karcolás se volt a homlokomon. Nyeltem, ami a cipőről lejött, meg elájultam, meg vittek a kórházba, de hát itt vagyok. És elgondoltam ezt a hátsó agyat, ezt a vegetatív idegrendszert, hogy ebben nem az én tapasztalatom van benne, hanem az elődöké, évezredek, s mit tudom én évtizedred, a Lőv Peti megmondja, hogy mennyi, de azok ott föl vannak halmozva. És a nagy kérdés az, hogy vészhelyzetben eldönti-e az agy a rendelkezésre álló időn belül, hogy kire van most szükség. Ha az agykéregre, azt felejtsd el, mit tudsz te? Ha semmit nem tudsz. És akkor elővevődik a hátsó agy, a biztonsági rendszer, na de azt mire azt ott átváltják? Hát én nem tudom egérrel, hogy tudnám megtalálni azt a következő programot, vagy mit, elképesztő. És ezt sokáig, mint egy nagy-nagy gondoskodást, ajándékot fogom fel, nem emberinek, hanem az egész természeti működést, az egész teremtést átfoglaló nagy rámeső gondoskodásként. Ez például nekem egy alap és örökké visszatérő élmény.
1: Te is családapaként éled az életedet, most már nagypapaként is. A család életben hogyan tapasztaltad a hit továbbadásának a küzdelmeit? Mennyire volt akár a mesterséged eszköze néha az evangelizációnak, vagy azon keresztül tudtál-e a hitünkből valamit továbbadni, illetve hogy élted meg apaként az evangélium értékeknek az átadásának a küzdelmeit, vagy éppen örömeit?
0: Nem könnyű. Az én gyermekkoromban, hogy valaki így egyházi iskolába adja a gyermekét, környezetemben nem nagyon volt ilyesmi. Hát én igyekeztem őket egyháziba adni, és az volt az érdekes, hogy a hit megerősödése néha nem onnan jött, hanem a külső világból. Én nekem az én hitemet például leginkább a külső, a Istenben nem gondolkozó emberek közelsége erősítette meg. Tehát ez egy olyan érdekes tény, nem is következne talán ez a... mintha nem volna logikus. Nekem az például, ahogyan féltették tőlem a hitet, meg ezt a szemléletet, azoknak rengeteget köszönhetek. csak zárójelben, mint ahogy a erdélyi meséket, népdalokat a román milíciának. Mert ők, mikor engem lefogtak, volt egy 8 órás kihallgatás, és én csak azt szajkóztam, hogy én a tűlevelőekre vagyok kíváncsi. Mondták, nem, rám van írva, hogy Amerikának fényképezek, a szocializmus vívmányait én itten becsmérlem, szegény házakat fényképezek. Nem, mondom, tűlevelőek. Na, ez tartott 8 órán át. Amikor a bulgáriai törökök közé mentem, ott is. Tehát ott is az elhárító tisztek szinte pofára hasonlítottak. És ugyanez a típusú párbeszéd, és hogy milyen kicsi a fantáziám, ott is a tűlevelőeket feszegettem. Szóval sokat köszönhetek nekik, mert éreztem, ha én tőlem valamit ennyire féltenek, hát arra nekem nagyon nagy szükségem van. Mert miért féltik én tőlem? Hát ez csodálatos. Gyerünk, lássuk. Na most, hát, tehát az én életemben ez talán abszurdum, ez nagyon sokat segíte. Nevelésben úgy látom, hogy a türelem az egyik legfontosabb, meg a példa. Egyáltalán nem biztos, hogy jól csinálom, de mivel ezt az egyik legféltettebb kincsemnek tartom, sosem szeretnék elébe menni, és ha látok valakit távolodni a szeretteim között, inkább türelmes akarok lenni, mint ráolvasó, megfeddő, az nekem magamnak is fájna. Úgy érzem, hogy ez a terület, ez annyira kényes, hogy csak azzal a belső sugárzással lehet becserkészni.
1: Ferenc pápa 19-ben Erdélybe is ellátogatott, ugye Csíksomlyónak a nagy búcsújáró helyén ott tartotta a szentmisét, és nem csak a csíksomlyói passió kapcsán, hanem úgy olvastam, hogy alapból a búcsuk, illetve a csíksomlyónak a szelleme az hozzá nagyon közel áll, és sokat adott a lelki életedben. Mik jelentettek neked ezek az alkalmak, illetve ha esetleg ott voltál a Ferenc pápának a látogatásán, akkor esetleg abból mi az, ami megérintett?
0: Továbbra is ugyanaz, amit mondtam az elején, hogy vendéglátás, ami megindul 2 perc alatt a harmadik mondatnál, ott ez még felfokozva is. Tehát látni, hogy az emberek elhozzák a tusakodásait, és megadja nekik a isteni kegyelem, hogy egy nyelvet beszélhetnek, és duplán fontos nekik, hogy az anyanyelvüket használhassák, és hogy a lányok, a fiúk búcsú közben, ha lehet, nézzék már meg jobban egymást, hát ha házasság lesz belőle, és akkor nem kell, hogy mikor öreg vagy, akkor kutyaként végezd, hanem megbecsülve. Szóval ez az egész annyira rá van írva erre a búcsúra, meg az a misztikus élmény, hogy a teremtő és köztünk van valami csodálatos anyai hatalom, valami, amit a csíkiak különösképpen nagyon éreznek, ez a Mária. Hogy járj közben, mert az atya olyan csodálatosan megteremtette a világot, hogy körülbelül hogy nézhet ki, amikor megfestjük otthon, szakállasnak ránk szólnak, hogy nem olyan, ilyen, hát akkor, de ez a Szűz Mária, ez ő szoptatta azt a gyermeket. Hát gyerünk! És kivirágzik az emberi fantázia, a dobogó szív, a szeretet, amelyik ilyenre vágyik, mint Mária. Ez úgy rárakódik. Ott a nép az gyermek.
1: És ha már Ferenc pápához érünk, Ferenc pápa kávézójában vagyunk, meg itt volt ugye 2 évvel ezelőtt a látogatáson. Ferenc pápa személye neked esetleg jelent valamit, vagy az ő gondolataiból, lelkiségéből te személyesen merítettél-e valamit?
0: Így konkrétan nem tudok sajnos, ebben ezzel még adós vagyok. Ha megint el fogtok hívni, ígérem, hogy egy komolyabb részt el fogok mondani belőle. Azt tudom, hogy nagyszerű tényleg fényes nagy humora van, és hogy ezt az idejévet az irgalmasságnak szenteli oda, ettől nagyon sokat várok. Lássuk, mit tudunk ebből kihozni. Szent Ferencnek is a naphimnusza, úgy tudom, 800 évvel ezelőtt született. Hát ugye ez is egy csodálatos, ünnepelni való tény, hogy mikor valaki a legjobban szenved, egerek rágják a haját, hihetetlen szemfájdalmak gyötrik, a vakság cellában dacolva hideggel elkezd elmélkedni, és rájön, hogy ilyen szépet, mint ez a teremtett világ. Szóval ez egy olyan, nem is emberből jön ilyen típusú költészet. Napbátyánk, holdnővérünk, a szél, tehát ilyen természetet, teremtett világot átfogó, gyönyörű himnusz, ez a költészetnek is nagy ajándék. Úgy tudom, hogy ráadásul ilyen szép tájszólásban egy olasz nyelven írta, nem latinul. Annak idején én megtanultam jó pár verszakot, mikor olaszoknak dicsekszek velük, hogy huhognak, hogy igen, régies. Nagyon szerettem vele dicsekedni. Igen, Facebookra én felnyomtam vagy három ilyen Szent Ferenc verset eredetibe is, meg fordítással. Nagy örömöm volt vele foglalkozni.
1: Igen, hát a teremtésvédelmi enciklikája a Ferenc pápának a Laudato Si nevet kapta, és ez is a naphimnuszból egy idézet. Utolsó kérdésként, mielőtt átadnánk a fórumra, illetve a kérdésekre a lehetőséget a vendégeknek is. Úgy láttam és tapasztaltam, hogy mostanában templomokba is jársz különböző esteket, előadói esteket adni, és ezeket hogyan éled meg, hogy szakrális térben ezek számodra egy kicsit ilyen missziós dolgok, vagy az Istenről tudsz a fiataloknak valamit átadni, ez hogyan formálja a te személyesítedet?
0: Ez a bizonyos Isten bolondja műsorom, ami a csíksomlyói passióból következett. Híre ment, és el szoktam menni. Utóbb Gyergyó, Szent Miklóson ott laktam, és azt hiszem 5 előadást tartottam egymást követő napokon a környéken mindenütt. Tehát falusi gyülekezetnek. Van, aki azt mondta, hogy ezt inkább ne vigyük a templomba, úgyis jó volt. Van, aki bemerte vinni. 1000 évvel ezelőtt, mikor ferences esték voltak Szegeden, ott a minorita templomban, akkor kaptam én magam szószéken először, hát bizony hunyorogtam. Az az igazság, hogy az ember más mesét mond kocsmákba, rendhagyó jegyes oktatáson, egyetemi ifjúságnak, és szószéken. De nagyon nagy kérdés, mi az, amit a kocsmába is, és a szószéken is ugyanúgy mondasz. És itt megérkeztünk a nagy dilemmámhoz, hogy igen, mi az? És hát ez is egy nagy út, aminek nem tudom milyen szakaszában vagyok, de nagyon jól esik rajta haladni.
1: Kedves András, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és egy naptarssal köszönjük meg a beszélgetésnek ezt a részét.
3: Elhangzott műsorunkban beszélgetést hallottak Berecz András mesemondóval. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Magyar aranyakkal és rekordokkal folytatódik az úszó Európa-bajnokság Párizsban. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patrona általános iskolában. Több napos vallásközi programokat tartottak Pakisztánban a kisebbségek napjához kapcsolódóan. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I. és Borbála, a mikrofonnál Sevestyén Esztert hallják. Két aranyéremmel folytatták csütörtökön a magyarok a párizsi úszó Európa-bajnokságot, derül ki az MTI cikkeiből. Milák Kristóf 100 méter pillangón Európa csúccsal győzött, 49,48 század másodperces ideje minden idők második legjobb eredménye a számban, és mindössze 3 századdal maradt el a világcsúcstól. Kós Hubert ugyanebben a döntőben egyéni csúccsal, 50,25 század másodperccel a negyedik helyen végzett. A nap másik magyar aranyát a 4x100 méteres férfi gyorsváltó szerezte. Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf 3 perc, 10,3 század másodperces országos csúccsal nyert, és a magyar úszás történetében először lett Európa bajnok ebben a számban. A csapat a tokiói olimpiai rekordot javította meg. Pádár Nikolett 200 méter gyorson a 6. helyen végzett. Péntek délelőtt Kós és Márton Riárd 200 méter pillangón, Senánszki Petra 50 méter gyorsan jutott középdöntőbe. A budapesti Patrona Hungária általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patrona nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Ennyi program még nem kísérte Pakisztánban az augusztus 11-én ünnepelt kisebbségek napját. Augusztus 7-e és 11-e között vallásközi találkozókat, szemináriumokat és kulturális rendezvényeket tartottak a fővárosban, számol be a Magyar Kurír. Az ünnepségeken keresztény, muszlim, szik és hindú képviselők vettek részt a harmónia, a tisztelet és az egység előre mozdításáért. A megbékélésre és testvériségre való felhívások mellett a keresztények és más kisebbségek képviselői konkrét reformokat, nagyobb politikai képviseletet és az erőszakkal, diszkriminációval szembeni hatékonyabb védelmet sürgetnek. Az ünnepnap hivatalossá tételét a kisebbségek védelméért kiálló katolikus politikus Sebes Batti közbenjárásának köszönhetik. Batti saját élete feláldozásáig megélt keresztény tanúság tételét elismerte a katolikus egyház, és 2016-ban elindult boldoggá avatási eljárása. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam I. és Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sevestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség. Mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nadlelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
5: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Rádió.
1: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
2: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog a hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művel velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívéket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és fölmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmasságáról, amit atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária még ott maradt körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéim. Testvéreim, több mint 1000 éve ünnepli mi népünk nagy boldog asszonyt. Hát, hogy őszinte legyek, hogyha lenne egy ilyen időgép, visszamenni, hogy Mátyás király idejébe, akár Szent István korába, hogy zajlott le egy ilyen ünnepség? Mennyi pompa? Milyen énekek? Milyen prédikációk hangzottak akkor? Igen, igen, izgalmas lenne. De talán legszívesebben 1083-ba mennék vissza. Székesfehérváron, ahol Szent István király el volt temetve, óriási tömeg gyűlt össze, főpapok, világiak, és úgy volt, hogy ugye Szent István sírját felnyitják, szenti avatják. A legenda úgy mondja, hogy nem nyílt fel, nem bírtak a nehéz kőlappal. Valóság, én azt hiszem, Szent László király talán olvasta Szentírásnak azt a mondatát, hogy ha áldozatot akarsz bemutatni az oltárnál, előbb menj és engesztelődj ki mindenkivel, és utána járulj az oltárhoz, hogy bemutasd áldozatodat. Tény az, hogy Szent László király úgy rendelkezett ezen a szép ünnepen, hogy mostan 5 napos bűnbánati szent időt tartunk. Tudjátok, nem csak ma tud herregni a magyar ember, veszekedni, civakodni, hanem akkor is az volt. Szent István király halála után polgárháborúk, erőszakos események, hát, és minden, ami belefér, hát, hogy mondjam, nagyon békétlen világ volt. És Szent István azt mondta, hogy most mindenki itt hagyja az áldozatát, és elmegy. Bocsánatot kér attól, akit megbántott. És ő maga is megbocsájt, kiengesztelődünk. És Szent István nem csak bíztatta az embereket, hanem ő maga is útra kelt, és elment Visegrádra. Salamon ott volt bezárva egy toronyba, az a király, aki rokona volt, vérszerinti rokona Szent Lászlónak, de aki fegyverrel támadt, katonassággal, hát Szent László királyra. Hogy mit beszéltek, nem tudjuk. Hogy milyen szégyen, amikor rokonok veszekednek, civakodnak, háborúznak. Milyen példát adunk így a népnek, nem tudom, mit mondhattak. Tény az, hogy Szent László nagyvonalúan elengedi, szabadul, sőt, kíséret adott melléje. És miután kiengesztelődött, visszamennek Székesfehérvárra, ahol szinte magától nyílik ki Szent István koporsója, és a nagy bazilikát, azt mondják, az volt akkoriban a legnagyobb templom egész Kárpát-medencébe. Betölti a balzsamillat, és szentté avatják az akkori pápa engedélyével, áldásával Szent István királyt, Szent Imrét, két Remetét, Szent Gellért, püspököt. Igen, évszázadokon keresztül azért volt, lett magyarok nemzeti ünnepe, Szent István király, augusztus 20-a, mert Szent László így döntött. És tudjuk jól, hogy ez a kiengesztelődés olyan jól sikerült, hogy 40 évig béke volt Kárpát-medencébe. Ezért nevezzük Szent László királyt második honalapító királyunknak. Milyen jó lenne, testvéreim, hogy most is, augusztus 20-ára így készülnénk. Szent István királyunk köszöntésére. Milyen jó lenne, hogyha mennyei édesanyánknak is örömet okozva békét teremtenénk. Mert egészen biztos, hogy egy édesanyának nagyobb fájdalma nincs, mint amikor azt látja, a gyermekei herregnek, veszekednek, civakodnak, mindenféle rosszat mondanak egymásról. Sokszor nem is kell más, minden ember egyedül is tud herregni, elégedetlenkedni, zsummogni, mindenféle panasza van, nincs megelégedve magával, teljesítményével, eredményeivel. Igen. Szent Ferenc atyánk olyan szépen mondja, hogy boldog az az ember, aki megadja magát, atyánk, a te szent akaratodnak. Merjük elfogadni. Isten jónak látta, férfinak teremtsen, ide székely földön, ezek a körülmények közé legyen áldott az ő neve. Fogadjuk el Isten akaratát, képességeinket, talentumainkat. Mit adott az Isten, azért hálát adunk, és amit nem adott meg, annak is tudjunk örvendeni. Képzeljék el, a napokban megkeresett egy férfi, hogy mondjak misét, hálaadót. És megkérdeztem, hogy hát mit köszön a szűzanyának, a Jóistennek, és elmesélte, hogy ő bizony, hát több mint 40 évvel ezelőtt itt a templomban minden nap itt volt, hordta a szűzanyának a virágot, és imádkozott, mert szerelmes volt, mert volt egy lány, akit hát minden áron azt szerette volna, az övé legyen. Ez a lány végül más mellett döntött. Azt mondja, úgy elkeseredett, hogy hát önmaga ellen fordult, megpróbált meghalni, aztán megmentették a kórházba, de úgy elbúsult, hogy el is költözött erről a vidékről. És azt mondja, 40 év után visszajött, és találkozott ezzel az asszonnyal, aki közben elhízott, elzüllött, második férjét is elfogyasztotta, és most azért jött, hogy megköszönje a szűzanyának, hogy hát, hogy annak idején nem hallgatta meg az ő imáját. Testvéreim, sokszor azt is meg kell köszönjük, amit nem kaptunk meg. Amire vágytunk, amiért talán imádkoztunk. Jó Isten tudja, hogy mire van szükségünk, hogy mi vár javunkra. Nyugodjunk meg, teremtsünk békét magunkba. Egy nyugodt, békés ember sokkal, de sokkal több áldást tud adni, jó dolgokat tud létrehozni, eredményesebben tud élni, mint aki állandóan feszült, ideges, nyugtalan, elégedetlenkedik. Aztán próbáljunk békét teremteni a családunkba. Augusztus 20-ára milyen jó lenne, hogyha kiengesztelődnénk, békét teremtenénk. Mindannyian emlékeznek a Szentírásnak arra a mondatára, hogy az okos sziklára épít, a balga homokra. De hogy kezdődik ez a szentírási rész? Ugye úgy írja a Szentírás, hogy aki tettekre váltsa parancsaimat, az hasonlít a bölcs emberhez, aki sziklára építi a házát. Aki tettekre váltja a szeretet parancsát, az bölcs ember. Tehát ugye biztos, hogy megvan a szívünkben a szeretet, de merjük-e azt tettekre váltani? Hogy merek egy csokor világgal hazaállítani a feleségemnek? Ajándékot adni, figyelmes lenni, kedveskedni, a gyermekem iránt kimutassam a szeretetemet, a Jóisten iránti szeretetemet. Én most fenn voltam az egyeskőnél. Képzeljék el, hogy jó pár évvel ezelőtt történt egy baleset, egy férfi szinte meghalt, egy mély szakadékba beborult az erőgépével, az ráesett, és hát mindenki lemondott róla, de mégis hál' Istennek meggyógyult. És az ember azt mondja, akkora hála volt a szívébe, mert a faluból nagyon sok férfi neki vért adott, mert elvérzett, meg minden. És annyian összefogtak ért, annyian imádkoztak, hogy azt mondja, a szívébe akkora hála volt, és úgy gondolta, épít az udvarába egy kis kápolnát. Aztán végül úgy döntött, hogy hát ez nem csak maga számára, hanem fent az egyeskőnél, gyönyörű helyen, egy gerenda kápolnát, és oda nem lehet autóval kimenni, traktorral sem. És a hátukon ezek az emberek felhordták a cimentet, mindent, ami kellett, a vasat, fát, a gerendákat, és megépült ez a kápolna. Az urunk színeváltozás tiszteletére szentelték, de ma tartották a búcsot, és meghívtak, hogy misézzek. Hát, hogy mondjam, közel 2 kilométer, és szinte olyan 40-45 fokos kapaszkodó, aki járt fent az egyeskőnél, azt tudja. Rengeteg ember volt. Hálából. Egy ember kimutatja a szeretetét az Isten iránt, a boldogságos szűzanya iránt. Mennyi időbe, energiába, hát pálinkába, amit kellett töltsön, ugye a kalálkásoknak mindenbe került. És ma biztos legalább 200-300 ember ott volt, gyönyörű, szép időbe, dicsértük az Urat. Igen. Ez az ember bölcs ember, aki Isten iránti szeretetét tettekre váltsa. Egy kápolnát épített. Menjél, Atya, dicsőségére. És ha belegondolunk, annak idején nagyszüleink, minden házba, házat szenteltünk régebb, ott volt a kis szent sarok, szentkép, kereszt a falon, kis virág, sok helyet mécses volt ott, imakönyvek. És sajnos, hogy most az ember házat szentes, azt lássa, hogy eltűnt. Régebb hány ember állított keresztet a háza elé, az utca végére. De megnézzük, azt gondolom, itt is írja, hogy ez a trónszék kinek az ajándéka. Az emberek vágytak arra, hogy hitüket, Isten iránti szeretetüket tettekre váltsák. Nagyon fontos lenne, ezen a szép Mária ünnepen milyen jó lenne eldönteni te is, hogy hát lehet kapni Mária szobrot, nem olyan drága, vagy képet, berámáztatod. És igen, az ajtó felé, mikor belépsz vagy kilépsz, rátekintesz, jó gondolattal indul a gyermeket az iskolába. Isten áldását kéred rád. A békesség attól lesz, hogyha tettek mezeire lépünk, és egymás felé kinyújtsuk a kezünket. Szent László király 5 napos időt adott arra, hogy kiengesztelődjenek az emberek egymással. Biztos, hogy neked is van egy Salamonod, akire haragszol talán, vagy neheztelsz. Aki úgy érzed, hogy talán megbántod, joggal vagy jogtalanul, mindegy. Milyen jó lenne, hogy a Máriát megajándékoznánk a kiengesztelődésünkkel, a bocsánatunkkal. És milyen jó lenne, hogyha nem csak családba, hanem a társadalomba is, az egyházközségbe. Sokszor annyi fölösleges feszültség, neheztelés, gond van. Miért ne tudnál elmenni akár a plébánosodhoz, a polgármesteredhez, egy audienciát kérni? Ezt mondják a faluba, beszéljük meg, hogy tudnánk amortizálni ezt a feszültséget. Ha mennyek országából a boldogságos szűzanya lenéz a mi falunkra, azt látja, hogy hát itt egy szívvel, egy lélekkel szeretnek engemet, szeretik egymást, együtt építik Isten országát. Milyen jó lenne. Testvéreim, Szent László Erdély védőszentje, és egészen biztos, hogy nekünk is

0: Na hát, aki azt gondolja, hogy Szent László példájára, kérésére békét teremt magába, a családjába, a társadalomba, az álljon föl, és imádkozzunk az Úrhoz.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

Ányos Pál, boldogságos Szűz Máriához, az édes hazáért. Magyarok asszonya, tekints elhagyatott birodalmadra. Nincs másban oltalmunk, csak te benned bízunk, mi árva magyaraid. Szemléljed ügyünket, gyászos ügyünket, ne hagyj, hogy elnyomják magyar nevünket. Angyali koronánk az ég kegyelméből szállott le hozzánk. E drága kincsünket, s véle nemzetünket István néked áldozta. Most örökségedet el akarják vonni tőled, népedet. Ne nézd bűneinket, hanem hozzád buzgó, s hív őseinket. Sok verejtékekkel, mennyi vérekkel nedvesültek mezeink. Ő érettek, szállj meg bennünket. Vedd el, mi is néked adjuk szívünket.

0: Mária Rádió. Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 60-as évek gyakran visszatérő témája volt a felgyorsuló népesség növekedésnek, a demográfiai robbanásnak a kezelése, a népesség számának és a javak mennyiségének alakulása közötti riasztó aránytalanságok csillapításának kérdése. János pápa ebben a kérdésben világosan a javak hatékonyabb előállítását és igazságosabb elosztását, nem pedig a népesség növekedés erőltetett erőszakos mérséklését, az élet misztériumába való illetéktelen beavatkozást tekintette megoldásnak, de már világosan látta azokat a migrációs késztetéseket is, amelyek azóta igen nagy mértékben rajzolták át földünk etnikai térképét. Ami ezek után a nemzetközi kapcsolatok világát illeti, János pápa az emberiséget érintő problémák világméretűvé válásáról és arról szólt, hogy a közös gondok dacára igen nagy a nemzetek, világrendszerek többek közötti bizalmatlanság, a bajok igazi gyökere azonban ennél is mélyebb. Vannak, akik elég vakmerően azt állítják, hogy az igazságosságnak és a helyességnek semmiféle objektív törvényszerűsége nem létezik. Nincs olyan transzcendens törvény, amely a külső, anyagi dolgok felett állna, amely szükségszerű egyetemes érvénnyel vonatkozna mindenkire, és végül, amely egyformán lenne adott mindenki számára. Ennek az az eredménye, hogy az emberek, mivel nem ismerik el, hogy az igazság törvénye egy és ugyanaz mindenki vonatkozásában, ezért azután semmiben sem képesek teljes és szilárd egyetértésre jutni. Hamis ideológiák egyes sora erősítette ezt a nézetet, amelyekkel szemben az egyház, a keresztények, különösen a világi hívők sajátos küldetése, a krisztusi üzenet, az evangéliumi morál elveinek hirdetése, az egyház társadalmi tanításának a világ elétárása. Az egyház szolgálata, a keresztényeknek a világban való küldetése tehát az, hogy a modern világ eleven lelkiismeretévé legyenek, bátran szót emeljenek ne a világ ellenében, hanem a világ jobbítása érdekében. Ez nem jelentheti a modern világtól való elzárkózást, vagy annak valóságával való szembefordulást, hiszen az egyház mindig teljes világossággal azt tanította, tanítja ma is, hogy a tudomány, a technika fejlődése és a fejlődés hatására kibontakozó anyagi jólét a valóságos értékek közé sorolandó, az emberi civilizáció haladásának jeleként értelmezendő. János pápa alapvető jelentőséget tulajdonít ebben a folyamatban annak, hogy maguk a hívő emberek is világosan lássák, az egyház küldetése nem szűkíthető le égi dolgokra, és egy olyan jámbor semlegességre az emberiséget foglalkoztató kérdések esetében, amelyet persze a lelki ismeretében megszólított világi hatalom szívesen venne, ám Leó pápával szólva az egyház kötelességet mulasztana, ha ezt az utat választaná. A Szentatya érvelésében nem más ez, mint a társadalmi tanításnak az egyház hitépítő és missziós munkájába való szerves beillesztése, annak az elutasítása, hogy a katolikus társadalmi tanításban egyesek pusztán a korszavának engedelmeskedő, ám a hitletéteményről idegen véleményformálást lássanak. Erre utal nagyon határozottan a pápa a következő befejező gondolatmenetében, amikor így fogalmaz. Ne támadjon senkinek az a hamis elképzelése, hogy a lelki tökéletesedés meg az e világban való munkálkodás ellentétben állnak egymással, hiszen éppen hogy kiegészítik egymást. Mintha bizony az embernek szükségképpen ki kellene vonnia magát a földi élet teendői alól ahhoz, hogy a keresztényi tökéletesség felé haladhasson, vagy fordítva, mintha bizony semmilyen körülmények között sem vonhatná ki magát az e világ ügyes-bajos dolgaiból úgy, hogy ezzel ne veszélyeztesse emberi és keresztény méltóságát. A Szentatya végső összegzése szerint tehát ez a mi világunk, ne tagadjuk, súlyos és nagy tévedések terhe alatt nyög, zavaros szenvedélyek viharai tépázzák. És mégis ez az a világ, amelyben az egyház munkásai előtt az apostoli térítő munkatág tere nyílik, és ez nagy reménységgel tölti el szívünket. A Mater et Magistra utolsó mondataiban ez a gondolat végül a jó pápa fohászává nemesül. Azért imádkozunk, hogy a társadalmi igazságosság rendjének megteremtésével végre minden nép jólétben, boldogságban éljen. 23. János Mater et Magistra kezdetű körlevelűtől szellemi értelemben egyenes út vezetett a Szent Atya által 63 áprilisában közreadott Pacem in Terris, békét a földön kezdetű, a katolikus társadalmi tanítást tovább gondoló második körleveléig. Az időzítés szempontjából fontos, hogy ekkor már túl vagyunk a II. Vatikáni zsinat első ülésszakán. A 20. század zaklatott történetében már korábban szomorú kötelességévé vált Róma püspökeinek, hogy a béke a nemzetek közötti megbékélés ügyéért szót emeljenek. Az első világháború idején 15. Benedek, a második világháborúban pedig 12. Pius számtalan figyelmeztetéssel, buzdítással, békefelhívással igyekezett elejét venni az emberiségre mérhetetlen szenvedést hozó háborúk pusztításának. Az ekkor már súlyos beteg, a gyomorrák végső stádiumában szenvedő János pápa pedig, aki eddigre belátta, hogy a II. Vatikáni zsinat általa remélt eredményeinek megszületését nem élheti meg, maradék lelki és szellemi erejét összeszedve, mint egy végrendeletet alkotva, elérkezettnek látta az időt arra, hogy a Pacem in Terris közreadásával a béke ügyét, a társadalmi tanítás központi témái, az egyház e világi küldetését meghatározó legfontosabb témák közé emelje. A körlevél megfogalmazásakor a 60-as évek kezdetén még viszonylag békesség honolt a világban, ám sokakkal együtt a Szent Atya is világosan látta, hogy ez a béke látszólagos és törékeny, valójában egy fegyverek nélkül vívott pusztító háborúnak, a hidegháborúnak az állapota, amely a maga nukleáris fenyegetésével, háborús hisztériájával, tömbök közötti ideológiai és katonai szembenállásával és fegyverkezési versenyével bármelyik pillanatban végső veszedelembe sodorhatja az egész emberiséget. Nem szabad elfelejtenünk, hogy éppen ezekben a békésnek tűnő esztendőkben kapott nagy lendületet a fegyverkezési verseny, éppen a Mater et Magistra megjelenése idején, 61-72-ben azután két súlyos világpolitikai válság is kibontakozott. Ezek közül az egyik a kubai rakétaválság volt. Fidel Castro Amerika ellenes forradalmi rendszerét támogatva a Szovjetunió nukleáris rakétatelepítésbe kezdett a Szigetországban, a kubai amerikai partok közvetlen közelében. Amerika tengeri blokkáddal, lényegében háborús ultimátummal és a kubai emigránsok támogatásával válaszolt. Úgy tűnt, bármelyik pillanatban kirobbanhat egy mindent elpusztító harmadik világháború. Évtizedekkel később bizonyosodott be, hogy a világ aggodalma nem volt alaptalan, már a levegőben voltak a nukleáris bombázók, indító állásokban az interkontinentális rakéták mindkét részről, amikor Hruscsov és Kennedy kompromisszumos megállapodásával a válság megoldódott. A másik, a háborús hangulatot szító esemény a berlini fal építése volt 61. augusztusában. Ezzel teljesedett ki a NATO és a Varsóvi szerződés közötti katonai szembenállás Európa közepén, és ekkor érte el mennyiségi csúcspontját az atomfegyverek világméretű gyártása, felhalmozása. Ezek a fenyegető események 23. János pápát és a vatikáni diplomáciát fokozatos aktivitásra ösztönözték. A Szent Atya az ENSZ és más nemzetközi szervezetek fórumain a nagyhatalmak politikai vezetőit megbékélésre, a feszültségek mérséklésére szólította fel, a színfalak mögött pedig az egyház béke közvetítő szerepének lehetőségei is felvetődtek. János pápa személyesen is szorgalmazta a Vatikánnak a szocialista országok felé való politikai diplomáciai nyitását. Még 1961-ben megtörtént az első puhatolózó kapcsolatfelvétel a Szovjetunióval, a következő években pedig kibontakozott az úgynevezett vatikáni keleti politika, amely az első időben Lengyel és Magyarországon hozott némi szerény eredményeket. Nagy feltűnést keltett, amikor a béke ügyét a nagyhatalmak kölcsönös és közös felelősségével összekapcsoló János pápa 62 elején magánkihallgatáson fogadta Hruscsov szovjet pártfőtitkár bejét, személyes képviselőjét, az Izvestija főszerkesztőjét, de nagy aktivitással munkálkodott a Szent Atya azon is, hogy az amerikai és nyugat-európai politikusokat megnyerje a nagypolitika porondján, akkor már igencsak napirenden lévő enyhülés és leszerelés ügyének. Valójában ennek a közéleti aktivitásnak volt záróköve a Pácem Interris körlevél, amely a béke kérdéséről az egyház átfogó és rendszeres tanítását volt hivatott megfogalmazni. A korabeli sajtó által rövidesen már csak béke enciklika néven emlegetett. Keleten és nyugaton egyaránt igen jelentős visszhangot kiváltó Pácem Interris újszerűségét, rendkívüliségét már egészen apró jelek is mutatták. A dokumentum alcíme az igazságosságon, a szereteten és szabadságon felépítendő békéről a nemzetek között már jelezte a Szent Atya gondolatmenetének irányát. De szokatlan és jelentőségteljes volt az a pápai körlevelek gyakorlatában addig páratlan, azóta viszont gyakorlattá lett megoldás is, hogy a pápa levelének címzetjeiként nem az egyház püspökeit és papjait, még csak nem is a katolikus egyház tagjait, hanem minden jó akaratú embert jelölte meg. A körlevél példányait pedig megküldte az ENSZ főtitkárának és a világpolitikai vezetőinek. A pápa gondolatait New Yorkban az ENSZ székházában színen bíboros, belga prímás, a II. Vatikáni zsinat egyik meghatározó személyisége, az egész világhoz intézett nyílt levélként, fajtól, bőrszintől, nyelvi vagy politikai ideológiai hovatartozástól függetlenül minden felelősen gondolkodnó vagy gondolkodni hajlandó embert megszólító iratként jellemezte. A körlevél így jelképesen is túllépett azon, hogy az egyház párpai körlevelben előadott társadalmi tanítása pusztán a katolikus keresztényeknek adna útmutatást, amolyan belső utasítás volna csupán. Jellemző, hogy a báceli tenisz fogadtatása még azokban a szocialista országokban is aránylag pozitív volt, amelyek korábban Rómát a nyugati hatalmak ágenseként szemlélték. A Szentatya világossá tette, az egyház küldetése abban az értelemben is egyetemes, hogy a világ egésze, a teljes emberi közösség megszólítása joga és feladata, és az is, hogy a társadalmi tanítás olyan evilági emberi érdekeket szolgál, amelyek nem pusztán a hívő, a keresztény, a katolikus közösség, hanem minden ember számára érvényes eligazítási pontot jelentenek a világban. Kedves hallgatóim, ennyit mára Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Jubileumi ünnepség sorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában. Visszatér a természetvédelmi világalap védett állatokat bemutató Magyarország Lutra Matrica albuma. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patróna általános iskolában. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Jubileumi ünnepségsorozattal emlékeznek a katolikus misszió 125 évvel ezelőtti érkezésére Pápa-Új-Guineában, adja hírül a Fidesz. A háromhetes program augusztus 14-e és 17-e között zárul. A főszent misét augusztus 16-án Louis Antonio Tagle bíboros mutatja be a Bougainville Egyházmegye Nagy Boldogasszony székesegyházában. Az egyházmegye ma több mint 200 000 hívőt szolgál 35 plébánián. A több mint 800 nyelvet beszélő országban továbbra is súlyos kihívások vannak. Egyes térségeiben törzsi összecsapások, boszorkánysággal kapcsolatos vádak és a többnejűség is jelen van. Christian Zeeland Verbita atya hangsúlyozta. Az egyház missziós tevékenységével, békeközvetítéssel, képzésekkel és a konfliktusokban érintettek támogatásával tud segíteni. Az atya szerint a sokszínűség nem akadály, hanem az egység lehetősége. A törzsek Krisztusban egy közösségé formálódhatnak. Csak nem 40 év után jelenik meg ismét a Természetvédelmi Világalap Magyarország Lutra albuma, amely matrica gyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát a gyermekek számára, írja az MTI. A gyűjteményben érdekességek, interaktív tartalmak és természetjáró programok is helyet kapnak. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére. Klacsán Csaba, a szervezet kommunikációs és forrásteremtési igazgatója szerint az 1989-ben megjelent album egykor sok gyerek számára az első találkozást jelentette a vadon élő állatok világával. Az új kiadvány pedig több generáció számára is közös élményt nyújthat. A Lidl Magyarországgal együttműködésben készített album augusztus 24-től lesz kapható. Az áruházlánc minden eladott kiadvány után 100 forinttal támogatja a WWF Magyarország élőhelyfejlesztési programját. A budapesti Patróna Hungáriae általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patróna nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: A Centrum TV Nincs Deficit című riportját vágott verzióban sugározzuk önöknek. A riporter Martin Kovács Miklós, Tóth Béla, nyugállományú rendőrezredessel beszélget.
4: Egy nyugállományú rendőrezredes, akinek a kezében ugyanolyan jól áll a fakanál, mint a színpadi mikrofon. Egy örök mozgó ember, aki megállás nélkül szervez, rendez, tanít és tanul, barátokkal és ismerősökkel ápolja a kapcsolatait, nagy-nagy becsben tartja társát és három felnőtt lányukat, no meg persze az unokákat is. Egy ember, aki rendőrként végigjárta a ranglétrát, vezetett kapitányságot és készenléti zászlóaljat, egy olyan korszakban, amikor minden nap magasra szökött a stresszmutató. Tóth Béla, nyugállományú rendőrezredes. Forgatócsoportunkat az otthonukban fogadta a kedves Tóth család.
5: Szóval az jutott eszembe, hogy annak idején lested, hogy főz a mamád meg a nagymamád?
6: Apai nagymama volt, aki nagyon jól főzött és sütött, és anyukám nagyon jól főzött és sütött, mert őtől tanulta meg, tehát anyósától tanulta. Aztán 14 évesen kerültem a szakács iskolába, a szakmunkás képzőbe. Jött egy ilyen gondolat, hogy gimnázium helyett szakmunkás iskola, és ezt nagyon nem bántam meg, mert egyrészt kiváló tanárok voltak, másrészt meg nagybetűs életbe csöppentem, egy vendéglátós életbe, ami azért 1975-ről beszélünk, akkor pont egy ilyen felmenő ág volt. Emlékszel, hogy akkor meg volt az embernek pénz, már kicsit ugye kinyílt a világ, ugye voltak azért már kis mellékes keresetek, és akkor tele voltak a vendéglők. Főleg, ahol én dolgoztam, ott egy öttagú autentikus cigányzenekar játszott, ami borzasztóan vonzotta az embereket, és három részből állt, volt egy hatalmas étterem, 250 fős, volt egy presszó, és volt egy ilyen csöntés.
5: És mi volt a rend a konyhában? A főszakács volt a parancsnok?
6: Abszolút, abszolút. Ott is nagyon-nagyon nagyon kemény fegyelem van, hasonlóan a rendőrségnél, ő beszél, és utána senki.
5: Milyen munkákat kellett végezni?
6: A tanuló évek alatt rengeteget mosogat egy szakástanuló, először fekete mosogat, ugyanúgy a nagy edényeket mosogatjuk, aztán rengeteg halat kell pucolni. Ebben az étteremben elfogyott egy héten 150 liter halászli alsó hangon. Nagyon szerették, ugye akkor még Csehszlovákia volt, és ez a határ, ugye Balassagyarmat egy határváros, röttek át rengetegen és ették halászlevet, rántott halat. Én minden héten, nem én, hanem az összes tanuló, 150 kg halat meg kell pucolni akváriumból. Tehát behunyt szemmel tudok halat pucolni bármikor.
5: És aztán eljutott ez a dolog odáig, hogy már a vendégek megrendelését is te főzted?
6: Persze, hogyne. Azt kell tudni, hogy egy legalábbis akkor így volt, hogy ilyen különböző placokon dolgoztak a kollégák, tehát volt olyan szakácsnénikből álló hármas fogat, akik csak rétest, aranygaluskát, buktát, akkor volt, ha emlékszel, mágyarakás, töltött zsemle, van ilyes túróval, ha emlékszel rá. Akkor volt, aki a pörkölteket csinálta, volt a hentes, aki előkészítette a húsokat.
5: És ezek a rutinok megmaradtak?
6: Abszolút. Azt eszembe telefettem a biciklizést. Mondjuk én mindig a magyar konyhának voltam hívet, és egyébként magyar konyhában is lehet egészségesen főzni. Ezen a húson is csak most só van, fokhagymát dobtam rá, és köményt. Semmi más fűszer nincs rajta. És meg fogod látni, hogy ízletes. Nézd meg a vágási felületet, hogy...
5: Apropó vágás, azt vágási. Látom, hogy ez a kés aztán borotva éles, ez mennyire...
6: Nagyon jó rákérdeztél erre. Tel Avivból importáltam ezt a kést. Én többször voltam Izraelbe kint, mert az izraeli követséget is őriztük annak idején, bevetési főosztályon. Vannak kint barátaim, és az egyik barátom egy tábornok, magyar származású, úgy hívják, hogy Alex Zelekovics, ő egy szabolcsi származású tábornok, aki nem kisebbet futott be karrierben, határőr tábornokról beszélek, aki a Ben Gurion repülőtérnek volt a parancsnoka. Dandár tábornokként úgy végezte, úgy ment a nyugdíjba, egy nagyon ikonikus figura Izraelnek ismeri. Van egy ipai iroda, ugye a Nemzeti Rendőrszövetség egy irodája, egy toronyépületben, ahol az alsó emeletre levitt a tábornok úr, egy olyan konyhafelszerelési üzletbe, ami egy komplett ilyen emeleti szint volt, és a legkisebb fogvajó tartótól kezdve a 100 literes fazékig, rozsdamentes, minden van, ami a vendéglátáshoz kell. És a tulajjal akartunk találkozni, nem jelentettük be, hogy megyünk, és a tulaj kint volt a városban. És azt mondta a telefonba a tábornoknak, meg az alkalmazottjának, hogy a magyar ezredest vigye körbe, és válasszon magának, mert mondta a tábornok, hogy szakácsok, és mondta, hogy választok egy kést. Na most a kezem megremegett, mert egy ilyen hatalmas fiók, vagy egy ilyen szekrény, ugye fiókok voltak benne, gyönyörű bársony dobozokba, mondta, hogy kettő kést hozhatok, mondta, hogy halast vagy zöldséges, hát ezek zseniális, doborotva.
5: Na de azért nem olyan teljesen evidens dolog az, hogyha valaki elkezd szakácsüveg alatt élni, aztán átkerül a rendőrséghez. Szóval honnan jött a gondolat?
6: A feleségemnek volt egy nagybátyja, szegény már nem él, és ővele futottam össze egy esküvőn, egy vidéki esküvőn. Valahogy éreztem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen hangot, valami volt, hogy tetszett a közlekedés, tetszettek a rendőröknek, akkor már elég jó kocsikkal, ott a 85-ről. Beszéljünk, az csak ladáik voltak, de azok már elég jól néztek ki. És kérem szépen, találkoztunk, és mondta, hogy ő kormányőr. Nagyon magas beosztású embereket, az akkori párt, meg állami vezetőket kísérgette. A félvilágot bejárta, de valahogy ahhoz nem éreztem hívást, hanem inkább a közlekedési rendőrség felé, és akkor ő segített abban, hogy ilyen felszereljek. Hát ugye akkor már elvégeztem a vendéglátóbíró technikumot is, érettségivel rendelkeztem, az már egy jó pedigré volt. Ugye érettségivel őrmesterként vették fel a kollégákat, engem is, és akkor gyakorlatilag így lettem a közlekedési rendőr, aztán baleset helyszínelő, vizsgálói munkát megtanultam, és nagyon-nagyon élveztem ennek minden percét. Ugye ebben van egy kis kaland, tehát amikor mész nyáron, ugye fehér ingbe közlekedési rendőrként a városba, fiatalok voltunk, a lányok néztek, az egyenruhát minden hölgy szereti általában, meg egyszer megkérdezik, hogy mi ebben a sikerélmény, hogy kimész balesethez, mi ott a siker, hogy ott mindenki jajgat, sérültek vannak, nehogy Isten halottak. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy remélem mindenki érteni fogja, hogy kimész egy káoszba, mindenki neked beszél, minden össze van, össze-vissza van egy kezelésbe, és amikor eljössz onnan, akkor rend van, és megindul a forgalom. És akkor mész a kórházba meghallgatni a sértettet, elmész esetleg vért levenni róla, így szoktuk mondani, vérvételrel kísérni, bemész, megrajzolod a helyszínt, akkor még ugye papír ceruza volt, most már a komputer csinálja, de megvoltak a keresztülések rajzolva, és akkor behúztuk, hogy hol tűnt ütközés, fényképezni kellett. Tehát egy borzasztó érdekes munka.
5: Azért az nem lehetett semmi lelkileg a fehér szakács köpenyt lecserélni egy rendőr egyenruhára, szóval ez azért nem volt egy egyszerű váltás szerintem, nem?
6: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ért egy ilyen hívás, és akkor egy ilyen talán kalandvágynak nevezném, vagy inkább az autóknak a szeretete. Tehát annak idején a PRFK-n voltak nem is egy, nem kettő fiatalember, azért szerelt fölé, 80-as, 90-es évekről beszélek, mert akkoriban nem úgy volt, hogy elmegyünk egy Yamahát venni a boltba, aztán felülünk, és egy meg ezres BMW-t, ma talán ez talán egyszerű.
5: Azért, annyira nem egyszerű azért most.
6: Igen, de azért jöttek rendőr motorosnak, kimondottan motorozni szerettek, illetve hát aztán megszerették rendőri munkát. Valahogy én is így voltam ezzel, hogy tetszett a közlekedés. A 90-es évek elején volt egy ilyen robbanás a közutakon, már ilyen gépkocsiknak a minősége is kezdett javulni, nyugati kocsik jöttek be, stb. Így mondták a nyugati autók. Tehát gyakorlatilag a közlekedés kezdett kialakulni valamiféle kultúrája, és akkor jó érzés volt Budapesten a közlekedési rendőrnek a dolgozni, vagy ilyen.
5: És az a tény, hogy ott volt az oldalon egy pisztoly, meg általában is egy hatalom volt a kezedben végül is, az hogy jelent meg a mindennapokban?
6: Mindig a személyiség függő egyébként, hogy ezt ki hogy élni meg. Én soha nem voltam egy erőszakos típus. Például a bátyám gyerekkorában jóval verekedősebb volt. Én ezt általában így kommunikáció oldottam meg. Ha lehet valakit beszélni, hogy verekedjünk, én lebeszéltem róla. És ez segített egyébként a rendőri munkában is, a kommunikáció ott is elsődleges. Tehát gyakorlatilag a kérdésed azért jó, mert Isten igazából nem válik ellen élesen, hogy most közlekedési rendőr vagyok, hanem ha betörő ugrik ki a balkonon, akkor közlekedési, nem sok teketória van, akkor menni kell és elfogni. Tehát ilyen értelemben nem válik el. A szakmai része válik el, hogy kimondottan balesetekhez mentünk, forgalmat irányítani, delegációkat biztosítottunk. Akkoriban még, ha emlékszel, akkor jött egy államfő, akkor faltól falig ürítették az ülőutat, tehát gyakorlatilag elszállották az autókat, meg bár most is van ilyen, de kevesebb olyan vezető van már, akinek ez jár. Kikapcsoljuk a lámpákat, és akkor véghúztuk a parlamentig a Feri egyi gyorsforgalmitól.
5: És az nem volt nehéz megszokni, hogy ott aztán, amit a egy csillaggal több vállappal rendelkező ember mondott, az volt a regula?
6: Én azt hiszem, hogy most ne hangozzék túl furcsán, hogy én jó beosztott is voltam, és lehet, hogy jó vezető is, vannak ilyen jelek. Be tudok állni a sorba. Például ennek egy eklatáns példája a tartalékos ám, amikor bekerültem 2012-ben, akkor egyes harcos voltam Tatán. A sorban negyedik voltam, és nem zavart. Mondták, hogy induljunk előre, és akkor mentünk előre, és azt álljunk meg, és megálltunk. Sőt, rengeteg döntéshelyzet után, és rengeteg stresszes vezetői munka után jó is volt, hogy nekem most nem kell megmondani, hogy ki hol álljon, menjen, hanem megmondja más. Én ezt bírtam.
5: A mindennapi életben ugye a rendőrnek, amikor megjelenik egy közlekedési helyzetben, balesetnél, akármilyen szituációban, van egy komoly tekintélye. Volt tényleges?
6: Abszolút, abszolút. Azt kell látni, hogy egy közlekedési helyszínelő, amikor kiér egy balesetnek a színhelyére, akkor egyrészt azt kell kezelnie, hogy ott mindenkinek baja van mindenkivel. Aki sérült, az jajgat, akinek beszorult a lába, a keze, azt ugye mentik a tűzoltók, a mentők. Tehát mindenkinek dolga van, és akkor érkezel meg, és gyakorlatilag át kell látnod a helyszínt, és intézkedni kell a szó legszorosabb értelme, ez egy kicsit szakkifejezés, de neked rendet kell csinálni. És úgy kell otthagyni a helyszínt, hogy fölsöpörve, föltakarítva az olajfoltot, és átad a forgalmat a többi autósnak, és ezt végig kell csinálni, és ehhez egy elég komoly idegi terhelést kell neked bírni. A másik az, hogy ugye, amikor egy felfokozott helyzet van, akkor mindenki egyszerre beszél hozzád, akkor le kell válogatni. Most a tanút egy kicsit hátrébb húzod, mert ő is mondja magáét, akkor ő volt a hibás, láttam, itt lépett, ott lépett, és akkor le a járdáról, vagy éppen ütötték el, és ugye mindenkiben benne van ez a feszültség, és ott neked rendet kell kommunikációval tartani, és helyére kell tenni a dolgokat. Mindenkit meg kell hallgatni, közben mérned kell, közben szondáznod kell, hogy akkor szépen ennek megvan egy protokollja, hogy innen elkezdem, és odáig eljutok.
5: Akkor hol volt az, ahol a szolgálatot teljesítetted, melyik egység?
6: Ez a BLFK közlekedés rendészete volt, és a Haller utcában voltunk elhelyezve, illetve a Nádasdy utca Haller sarka volt ez, ott a 92. kapitányság is van. Nagyon-nagyon szerettük ezt, és ugye kimentünk a városba, és szép autókkal, szép felszereléssel, aki jól dolgozott, a saját autója volt, 8 órában dolgoztunk, de váltottuk egymást, és akkor saját autód volt, az csillogott, villogott, nagyon adtunk erre, elegánsan kigurultunk, és intézkedtünk, kerestük a forgalmi dugót, hol tudunk segíteni, aki szabálytalankodott, menetből kiszedtük, így mondva a szakkifejezéssel, vagy a szlengben. Tehát nagyon jó kis életünk volt, és érdekes volt. Tehát úgy ment el a nap, hogy mindegy pillanat. Nagyon komolyan egy intimitás határolják, én vártam, hogy reggel legyen akkor, és indulhassak szolgálatba. Ez egy beteges történet.
5: Miért nem maradtál ott?
6: Nagyon egyszerű, mert az ember, hogyha oda teszi magát, akkor azért úgy, vagy van egy olyan vénája ráadásul, hogy tud esetleg embereknek, most nem a parancsot, utasítást adni, vagy elfogadják, hogyha mondod. És valahogy én gyerekkorom óta bementünk egy sátorba, a táborba, és akkor mondták, hogy legyen egy sátorvezető, négyen volt, akkor általában én voltam a sátorvezető. Tehát nagyon kicsi gyerekkoromtól benne volt ez a másokért felelni, meg te mondd meg a tanárbácsom, rondán néz, és oda ment és megmondtam. Tehát, hogy mi nem tetszik nekünk. Vagy, és akkor így valahogy ez így rakódott, és mindig valamilyen szinten úgy beledobtak ilyen vezetői, vagy...
5: De végül is akkor mi volt az ív, tehát a közlekedés?
6: Hát az volt az ív, hogy el kellett végezni ezt a bizonyos baleset helyszínelő vizsgálói középfokú végzettséget szerezni, az alapfok mellé, és utána pedig a sors úgy hozta, hogy egy akkori parancsnokom a 12. érdemelt osztályvetőnek, és engem elhívott, úgy nevezték akkor váltásparancsnoknak, most már szolgáltató parancsnok. Az azt jelenti, hogy 4 váltás van egy kerületben, annak az egyik váltásnak volt a parancsnok, akkor már 10-12 embert irányítottam, és az utcai munkát. Ez egy nagyon fontos beosztás a rendőrségnél. Ha egy rendőrkapitányság van, az ügyeletes, tisztet és váltásparancsnok toppon voltak, ha ők jó szakemberek voltak, akkor kapitány nyugodtan tanulhatott otthon. Ez a két ember, egyik ugye bent volt ügyeletes tiszt, onnan irányította a csapatokat, a másik kint volt a váltásparancsnok, együtt élt a járőrökkel, együtt dolgozott, irányította őket, és akkor minden rendben volt.
5: Mi a feladat? Tehát mit kell csinálni?
6: A feladat ilyenkor az, hogy reggel most kerületben 12 óráztunk, tehát reggel 7-kor eljutatást tartott a váltásparancsnok, a kivonuló járőröknek és körzeti megbízottaknak, minden részesen elmondva, kinek mi a feladat. Aztán kiküldte őket, felszést megnézte, mindenkinek rendben van a ruházat, fegyverzet, gépkocsi, ellenőrzés, kiment, lenaplózta, és aztán ment ki a terület, és figyelte őket, ment velük, segített, ha volt egy állampolgári panasz, valakinek nem tetszett a rendőri intézkedés, akkor helyszínre hívták a váltásparancsnokot, néki kellett aztán dönteni, vagy megnyugtatni az illetőt, vagy szakmailag elmondani, hogy ezt most fogadja el, mert ez jó, a rendőr jogszerűen intézkedett, ha lehet, hogy kicsit hangosabban beszélt, akkor azt meg lehet panaszolni, hogy bármi van, de elbírálta, és együtt élt a munkával. Kemény meló.
5: Ide tartozik az is, hogyha mondjuk betelefonálnak, hogy betörés van, vagy bármi van, akkor innen mennek ki a detektívek is, meg...
6: A bűnügyi vonal elválik a közrendtől. Én most a közrendvonalról beszéltem. A bűnügyesek akkor mennek már ki, amikor már valami esemény megtörtént. De gyakorlatilag a közrendes munkában minden előfordul. A halálesettől a tömegkatasztrófán át a tűzesetig, és egy nagyon-nagyon toppon kell lenni. Egy-két év alatt tesz, ha valaki ügyes, akkor minden megtörténik, és akkor maga biztosan tudja ezeket csinálni.
5: A 12. kerület, ugye a 12. kerület az nagyon sok kiemelt helyszínt tartalmaz. Ott laknak nagy emberek, cégek, állami, annak idején ez hányról beszélünk?
6: Hát először 92-től 96-ig voltam a 12. kerületben, majd visszamentem 2003-tól 2007-ig osztályvezetőnek, tehát akkor már nyilván magasabb beosztásba. De 3 év voltam ilyen utcai váltásparancsnok. Hát akkoriban a kormánynak a 70%-a ott lakott abban a kerület, akkori kormánynak nyilván. Ez egyik ez. A másik az, hogy nem is az ilyen magas beosztású emberekkel volt a gond, hanem a családtagok. Hogy én az államtitkárnak vagyok a menye, és engem nem lehet megbüntetni, dehogy nem csak. Tehát azért mondom, hogy ezek a hivatkoztak a mindenfélékre, és akkor megismerem a kapitányt, és akkor majd én szólok neki, és mondta, tessék parancsolni. Hát ha ismeri, akkor majd szól neki. A kapitányunknak viszont abban az időben adott a utasítása, hogy ha ő rá valaki hivatkozik, az minimum dupla büntetést kell, hogy kapjon. Majsai György ezzel beszélek egyébként, nagyon szívesen említem meg, nagy tisztelője vagyok, és nagyon nagy példaképpen volt Ezdes úr.
5: Tehát egyébként akkor voltak ilyen kínos helyzetek.
6: Érdekes volt, mert nyilván ez a jó mód, próbálom finoman megfogalmazni, tehát az, hogy a zsebemben van pénz, hogy olyan pozícióban vagyok, ez egy kicsit olyan, amikor elé álltak a járőrök, hogy most átment egy záróvonalon, vagy a villamosinekre, és miért, akkor milyen jön ez a megveszlek kilóra, meg mit tudom, adomból, és sok ilyet az ember. Ez a rendőri munka az is stresszes, mert ezek rendszeresen elhangzanak, és ezt tűrni kell.
5: Ha már itt tartunk, hogy tűrni kell, ugye te rád aztán tényleg nem jellemző, tulajdonképpen szerintem semmi, amit bármikor megfogalmazott valaki egy rendőrvicc házatáján, de rendőrviccek röpködtek nagyon gyakran, és ezek nem voltak nagyon hízelgőek ezekkel, hogy voltál?
6: Az az igazság, hogy a legjobb rendőrvicceket még a rendőrök mesélik. Azt hiszem, hogy külföldön nincsenek nagyon ilyenek. Ez egy picit időbe visszaugorva, tehát ez a pártrendszerben ugye a nem szeretett rendőri fellépések, vagy a tanulatlanság, mert azért mondjuk meg őszintén, hogy hat elemivel lehetett rendőr lenni mondjuk a 60-as években, hát szépen, aki le tudta írni azt az egy pici jelentését, vagy a igazodó lapot, akkor ő már megfelelt. Viccesen mondták régen akkori tanárok, hogy a jó KMB-snek, követni megbízottnak az a 3 kritérium, hogy nagy darab legyen, piros posgás és jó nagy pofon tudjon adni. Tehát a 50-es, 60-as években félig igaz volt a vicc, tehát hogy ugye legyen egyfajta tekintélye, nagyon a szakmát nem kell belevinni, hanem hogyha le kell csavarni valakinek egy nagy frászt, akkor megjegyzés, akkor... De hát ugye nyilván, amikor mi bekerültünk már rendőrségbe, akkor ez nem volt jellemző, de hát a viccek maradtak, vagy egy kicsit a hatalmat akarták ezzel picit úgy megcsípni, hogy így van. Ez nem zavart minket, szerintem a rendőröket nem zavart.
5: A magyar rendőrség utána néztem, a 19. században jött létre, mint állami rendőrség, és aztán végül is igen jeles története volt. A mindenkori államrendnek nagyon szerves része volt. Ez megjelent ott a gondolkodásban, vagy az érzésben?
6: Az az igazság, hogy mindenkinek van egy rendőrsztória, és mindenkinek van egy orvossztória. Ha bemegy a rendőr egy társaságba, és kiderül, hogy ő rendőrként dolgozik, akkor ők, jaj, múltkor volt egy esetem, és rögtön mindenkinek van egy esete, hogy átment a piroson véletlenül, utána jött, jó, nagyon megijedtem, stb. Tehát általában ilyen. Orvosnál ugyanez van, megy orvos a társaságba, jaj, figyelj, Mutko annyira belenyilalt itt, mi lehet az, és akkor nem tudsz magánember lenni, mert ugye mindjárt van egy ilyen sztori, és akkor csak azt mondd meg, hogy a múltkor volt egy esete, nem nekem, a barátomnak. Azt kell látni, hogy azt sem szabad eltagadni, hogy 1881-ben alakult a BRFK, és vagyunk ilyen egyedülálló legekkel, hogy például a Közép-Kelet-Európában nincs ilyen, mint a Mosonyi utcai laktanya. Ez kimondott rendőr laktanyának épült a századfordulón, és a mai napig is egy zseniális rendőri objektum. A modern körülményeknek is megfelel, és én nagyon szerettem ott dolgozni, volt szerencsém abban az objektumban parancsnoknak lenni, és azt sem szabad eltagadni, most dobjuk le a mindenféle politikai felhangot, hogy kérem szépen a két háború között a magyar csendőrség világszínvonalú volt a szervezettségben. És levittem a hangsúlyt, tehát olyan megbecsült rendfenntartói voltak az akkori hatalomnak, még egyszer mondom, hagyjuk most, hogy mi hogy volt. Lényeg az, hogy egy nagyon militáris, nagyon fegyelmezett, nagyon válogatott és nagyon-nagyon megbecsült, jó felszereléssel, jó képzéssel, akkori szinte jó képzéssel ellátott csendőrségünk volt. Na most például sokan nem tudják, hogy ha Szombathelyről valakit mondjuk Szegedre átvezényeltek egy csendőr főtörzsőmester, akinek iroda járt, vagy ott egy hivatal, akkor bement a új szolgálatér, és minden ugyanúgy volt berendezve, ugyanúgy a második fiókban volt a tintaceruza, meg a akkori követelmények megfelelő, hogy a tinta vagy a toll, és az asztal bal sarkán pedig, tehát ennyire figyeltek oda, aztán ugye külön engedélyt kellett kérni például, amikor egy csendőr megnősült, azt hiszem ezt köztudott, hogy nehogy valamiféle rangon aluli, tehát belekeveredjen mai szóval bűnözői csoportokba, vagy valamiféle rossz elemek közé, legyen annak a hölgynek valami vagyonkája, mert a csendőrnek volt vagyonkája, volt valamennyi földje, volt megbecsülés, tehát így indultunk el, és hát aztán ahogy változtak a politikai, meg a történelmi viszonyok, ennek volt rossz megítélése, jó megítélése, aztán ugye nem nagyon tudták például a pártrendszerbe az állambiztonsági vonat levenni a egyenruhás rendőrökről, pedig hát akkor is javarészre nem az állambiztonsági dolga foglalt, hanem közlekedéssel, bűnüggyel, csavargók elfogásával, de mégis, hogy rá nyomta ez a, ha tetszik, diktatúrikus rendszer, de akár a régi rendszerben is a csendőrségre, így lett vége.
5: A csendőröknek engedélyt kellett kérni a nősüléshez, neked ez hogy alakult? Kellett engedélyt kérni valakitől?
6: Akkor, amikor én felszereltem, akkor kellett. Ez kicsit formaságá vált, de azért a személyanyagban ezt megnézték, vagy megnézték az illető hölgyet, de hát az olyan régen volt már, hogy nem emlékszem egészen most. 40 éve élek a feleségem együtt, tehát már ki emlékszik ilyen régre vissza, hogy...
5: Hát szerintem éppen, hogy te.
6: De átment a Zenci a rostán, tehát ugye... Biztos megnézték a munkásszülők, palasz gyerekes. Szoktuk mondani, a legjobb önéletre azt, tehát így kezdődik, munkásszülők, palasz gyereke volt. Abban az időben, de hát igen.
5: És a családi élet a szolgálattal hogy állt kézbe fogva?
6: Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nagyon sok kollégám és vezetőtársam többszörösen elváltak. Nem tudnám most megmondani egyébként, hogy mi a jobb, hogyha valakinek a párja is rendőr, és akkor ketten vannak egy családban rendőr, vagy ha az egyik ugye külsős, vagy polgári személy, ha úgy tetszik. Mind a kettőre van jó és rossz példa, hogy nem működött, vagy működött, de hogy ez a hivatás, ez nem egy családbarát magazin, abban legyünk egészen biztosak. A sok éjszakázás, a sok stressz hatása, az állandó szolgálati elfoglaltság, a hektikus berendelések, amikor van egy családi esemény, és berendelnek, és nem tudsz ott lenni, és egy idő után ez így őrli a kapcsolatrendszert. Hát nekem szerencsém volt, de sokaknak pedig nem. És nagyon rossz úgy életet élni, vagy egy karriert csinálni, hogy két-három asszonyt már hátrahagytam, két-három gyerekkel, meg úgy valahogy káosz van a magán.

0: a tragédia ne jön át a fejemen, de mindig megbuktam. Mondta, hogy na mesélj, mi történt. Mondtam, semmit, nem dolgoztam, nem. Látom, hogy dráma volt, és akkor azt kell tudnotok erről, hogy mi minden traumát ki kell beszélni, tehát jó elmesélni. Nem nagyon jó hallgatni helyszínőket egymás között beszélgetni, mert borzalmas részletességgel tárgyalják ki egymás között az ilyen csúnya baleseteket vagy haláleseteket, de ezt nem szabad fölrólni, mert muszáj vagy magadból ezt a látott, átélt borzalmat valakinek, mert kell, hogy kibeszéld, mert különben valahol egyébként benned marad. Tehát mai napig is emlékszem ezekre a helyszínekre és ezekre a halálesetekre vagy holttestekre. Tehát azért nyilván nem minden nap van ez az ember együtt, de nehéz ezt letenni. Akkor is nehéz volt, és kell hozzá egy jó családi háttér, kell hozzá jó baráti kör, kell valami hobbi, amivel levezd, és a főzés erre kiváló volt egyébként. Meg a, ilyen,
1: tehát az megmaradt menet közben is.
0: Én a világ minden részén főztem már, úgyhogy. Ha elmentünk külföldre, legutóbb Izraelbe főztem, extrém körülmények között, ugyanis az extrém körülmények az, hogy kimész egy ilyen lakásszállásra, mert a szállodát azt Izrael megfizetni, az mondjuk egy külön kategória. És azért van nehéz főzni, mert bementem, és mondom, hogy hát dobok össze egy marha gulyást. Na de hát olyan árat mondott a hentes ott a pult, mert elálltam a szándéktól, és pulyka lett belőle. Tehát szóval egyszerűen mondtam, hogy ez arany borjú lehetett, hogy volt a régen a Bibliám, de ez valamit elképesztő. Úgyhogy a másik az, hogy ugye abba a kis lábasba, abba a kis egyrezsón, vagy valamit kell alkotni, de ez szokott sikerülni.
1: Ez a Biblia, amit említettél, ez neked olyan, ami így minden nap kézre jön? Tehát hogy vagy ezzel az egész kultúrkörrel,
0: vallásosak? Ez az igazság, hogy igen, vallásosak vagyunk. Járunk templomban, katolikus családból jöttem, és igen, forgatjuk a Szentírást. Ez egy alap történet. Templomban szoktam olvasni egyébként, és én például mindig Ószövetséget olvasok, az olvasmányt olvasom, szeretem ezeket olvasni. Kivéve, amikor 12 ilyen kacifántó zsidó név van egy három mondaton belül, mert akkor aztán a nyelv összekeveredik, de Isten igazából, én szeretem ezeket a bibliai történeteket, és azért ennek rengeteg tanulsága van, és ez nagyon jó dolog.
1: Mondj egyet!
0: Nekem a kedvencem, ugye ez a Saulból Paul, ugye van egy mondás erre, ugye ez a damaszkuszi út, hogy ugye megfordul valaki, Pál fordulásnak is mondják, és ugye, hogy ez az akkori ószövetségi ember, ugye üldözte Jézust és minden követőjét, aztán egyszer csak az Úr lekényszerítette a lóról, letérdeltette, ugye, és megvakította egy időre, és akkor rájött arra, hogy lehet, hogy nem csak egy tehetséges rabbiról van szó, hanem valóban a megváltó, és nekem ez úgy tetszik. Egyébként meg a Bérma keresztnél az Márton, mert Szent Márton, ugye, aki egy katona ember volt, őt választottam annak idején.
1: Hát ha már itt a damaszkuszi utat említetted, akkor ugye a te rendőri pályafutásod egy olyan történelmi korszakkal párhuzamosan zajlott, vagy annak részeként zajlott, amikor azért erre volt példa jó néhány Magyarországon. Ugye a rendszerváltozás utáni periódusról beszélünk. A politika, illetve a politikai változások azok mint rendőröket, hogy érintettek?
0: Hát először is ugye, amikor a rendszerváltás eljött, akkor 1990-ben újra esküt kellett tenni, rendőri esküt a köztársaságra. Menjünk innen vissza. A másik az, hogy ugye volt, aki ezt nem tette meg. Tehát volt, aki azt mondta, hogy akkor leszerel. Akkor az leszereléssel volt egyenértékű, valaki nem vállalta fel a demokratikus rendőrséget, vagy a demokratikus értéket, akkor ott leszerelt, ott vége volt, el lehetett menni. És hát nyilván erről nálunk nem volt szó. A másik az, hogy én azért, mint tudod, mindig egyenruhás rendőr voltam, és az úgy egyszerűbb. Tehát az egyenruhásnak intézkedni kell, amikor történik egy családrendőr erőszak, vagy történik egy jogsértés, egy szabálytalanság, kevésbé csúszik bele a politikába. Mint esetleg gazdaságügyekben nyomozó rendőri vezető, vagy aki ugye vagy bármi összefüggésben valahogy valamilyen formában a politikával direktben találkozik. Nekem ilyen különösebben nem adatott meg, és nem is nagyon szoktam politikai kérdésekkel foglalkozni. Nyilván van véleményem, de Isten igazából azt kell látnod, hogy annyi minden rám rakódott az elmúlt évtizedekben, hogy nem szívesen vitatkozom olyan emberekkel, akik felületesen ismernek valamit, vagy úgy tájékozódnak valamilyen org nevű honlapról, amit azt tudjuk, hogy honnan jött és milyen szerverről működteti. és akkor általában ilyenkor vissza szoktam húzódni.

0: egy picit, mert valamilyen többet tudok ezekről a dolgoknak. Kicsit túl közel mentem ahhoz, hogy belelássak ilyen politikusok életébennek számtalan dolgát most nem eleveníteném föl, de dolgoztam a kerületben, ahol a miniszterelnök laktak, vagy éppen kapcsolatba kerültem a 2006-os események során rengeteg politikussal, hiszen a 2006-os tévészékház ostrom után én a kerületi munkámat cseréltem föl csapatrendőri munkára, illetve így hozta az élet, hogy bekerültem a Mosonyi utcába, és ott már egy olyan egységet vettem, amelyiknek ugye csapatszolgált része is volt, és így belesodródtam, ha úgy tetszik, a rendőri biztosításunknak ebben nagyon sűrű dolgába akkori időszakban.
1: Hát az a mai napig is tulajdonképpen egy olyan korszak, amit még elemezgetnek, abszolút, meg vissza-vissza abszolút, köszön. Milyen abszolút volt megélni a te szemszögödből?
0: Nézd, az a helyzet, hogy nekem van egy becsípődésem, hogy nincs ez feldolgozva. Tehát nincs ez feldolgozva sem ilyen történet, túl közel van. Tehát minden ilyen, egy kicsit messzebb kellettől majd azt hiszem menni, és egyetlen egy pozitív hozadékát látom ennek, ami talán nem is egyetlen egyet, hogy óriási felült a rendőrség utána. Tehát a 2006-os események rávilágítottak arra, hogy ide be kell ruházni felszerelésbe, rádiótechnikába, a rendőrnek a védelmébe, fizikai, technikai védelmében, és egy óriási korszerűsítés indult el. Tehát gyakorlatilag nem hosszúra eresztve, tehát a 2006 és 10 között nagyon-nagyon sokat tanultunk minden egyes demonstráció biztosítása során, minden egyes utcai megmozdulás és biztosítás, tehát rengeteg minden jött, ami aztán mai nap most már lehet látni, hogy milyen kiforrott technikák és módszerek vannak, amit én jó érzéssel nézek, hogy volt értelme.
1: Az egyébként milyen érzés parancsnoknak lenni egy olyan szituációban, amikor igazából áttekinthetetlenek a dolgok, kiszámíthatatlanok a dolgok, de neked mégis ott kell lenni és úrrá lenni helyzeten.
0: Nézd, a következőt tudom erről mondani, egyrészt volt olyan eset, amikor mint zászlajparancsnok és mint biztosítási parancsnok 18-19 csapatszázad volt a kezünk alatt, de ugye itt mindig azért egy személyes parancsnokság van, tehát itt azért nehéz kiállni ez alól, tehát azt hozzátenném, hogy ott a biztosítási tervben oda van írva, hogy ki a parancsnok, és utána ezt egyrészt nem lehet átadni, csak úgy menet közben, köszönöm szépen, most már átadnám másnak, mert most már nagy a baj. A másik az, hogy nem tudod magadról, hogy erre te képes vagy. Tehát ennek nem volt előzménye. Ott derült ki a Kossuth téren 2006-7 fordulóján, hogy én ezt tudom csinálni jó szinten, remélem. Tehát mert ez így volt, hát akkor nem lettem volna ott, és utána egyre magasabb beosztásokban ezt muszáj voltam gyakorolni. És nem tudod magad, hogy ezt meg tudod csinálni, és meg tudod csinálni. De nem mindenki képes erre, mint hogy nem mindenki, én például műszaki dolgokhoz süket vagyok. Tehát gyakorlatilag ehhez azt hiszem, hogy és így megtanulva napról napra, hétről hétre, nyugodtnak kell maradni, egy nyugodtan rádiózni, nyugodtan eligazítani és dönteni. És az nagyon fontos, hogy hagytak dönteni. Tehát az mindig fontos, hogy a vezető bízzon a parancsnok, bízzon a külső parancsnoknak a munkájába, a szavába, amit ő forgalmaz. Akkor volt egy jó összhang közöttünk, így a parancsnoki szinten. Akik mai napig is ott vannak, jó pár magasbeosztású rendőr kollégám, ők még dolgoznak, mert fiatalabbak, vagy olyan beosztásba kerültek, csak jó emlékeim vannak róluk.
1: És amit mondtál, hogy bizony megviselte a rendőröket is jó néhány eset. Te, mint a parancsnokuk, hogy tudtad ezt kezelni?
0: Amikor egy parlamenti védelmet fölépít a rendőrség, akkor ugye korántsem a rendőre haragszik az, aki ott valami baját ott elmondja, és ugye itt rengeteg erőszak volt 2007-8 évben is, meg utána is, és akkor a rendőre zudítják rá, amit egyébként lehet, hogy a bent lévő képviselőnek vagy miniszterelnöknek szánnak, de ugye a rendőr kapja az ívet, mert ő van ott, akkor te miért állsz itt, miért véded ezt, meg azt, meg ezt a ilyen-olyan miniszter, és kérem szépen, akkor a rendőr kapja ezt direktbe, pedig nem őre haragszik, csak ő állította meg, és ő nem engedi tovább, mert az a dolga, és ez nagyon nehéz lelkileg, és nagyon csúnya dolgok hangzattak ott el. Ugye hölgyek is vannak ebben a bizonyos biztosításokban, nem is kis számmal, és helyet is álltak akkor is, de ő nagyon csúnyán beszéltek velük, és ezt nagyon-nagyon rossz megélni. Persze kikapcsolod ilyenkor, megkérdeztem egy hölgyet, akit mindenféle mocsoknak és mindenféle nem is idézném, hogy minek szólítottak ott, és szitták, szidalmazták órákon keresztül, és mondta, hogy ezredes úr, most én nem vagyok itt, hanem 10 centire fröcsög ez az ember, de ezt tűrni kell, még egyszer mondom, tűrni kell. Tehát ez nagyon nehéz, mert azért a mindenkinek a személyisége, meg az egója ott van, és teljes joggal.
1: Az ezredesi rang az már egy nagyon magas rang minden fegyveres testületben, a rendőrségben is. Ez a személyiséget befolyásolja, másként érzi az ember magát akkor, hogyha arany alapon 3 csillag van a vállán?
0: Nem akarok álszerén lenni, vagy ilyen, vagy megkülönkedést, igen, nagyon-nagyon megtisztelő, és azért ezek a rendfokozatok, az ezredesi, vagy a tábornok rendfokozatok igenis nagyon nagy respektelennek, de aztán azt is kell mondani, hogy kinn van a ruha. Azért azt meg is kell tölteni egy személyiségnek, tehát azért az a jó, hogy hazudj, nincsen diszharmóniában, tehát a viselt rendfogat és az a parancsnok, az a vezető meg is tudja ezt mutatni. Egyszer például fönn voltam a izraeli követségen, polgári ruhában voltam ott, és már nem is voltam aktív ezredes, és jöttem ki a biztonsági főnökkel, jó barátság voltunk, és akkor ott egy konzulnak bemutatott. Magyarul beszélt a konzul, egy magyar számos zsidó ember volt, és akkor mondja neki a biztonsági főnök, hogy azt mondja, hogy a tezzes urat bemutatnám neked, azt mondja, hogy ő bevetési főosztályvezető volt, meg kapitány, és hogy végignézett rajtam, az az idősebb konzul azt mondja, meg is látszik rajta. És ez nekem annyira jól esett, mert ugye csak egy ing és egy zakót, tehát valahogy az embernek a, aztán mikor sokat hordasz egyenruhát, akkor a tartásod is olyanná válik, meg kicsit olyan, mondják, hogy lehet merevebb vagy, vagy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hogy úgy az embernek a viselkedésébe is bele kell, hogy ez valahogy szerintem ivódjon, és a másik az, hogy ezt azért kellő szerénységgel kell kezelni. Nekem van egy cukrász ismerősöm, aki engem ismer 30 év, és egyszer azt mondta, hogy ő látta azt, hogy én itt Keresztúron voltam akkor rendőr, Rákos mentén, amikor ővel kapcsolatban kerültem, és tényleg utcai járőrként ismert meg, és tudta, hogy milyen idézőben karriert futottam be, és mondta, hogy ő semmilyen változást nem érzett a mi kapcsolatunkban. Jóval vagyunk egyébként, meg fagyiztunk, meg ismerjük egymás, meg a gyerekeimnek a tortákat, csak az esküvőkre, és mondta, hogy nem érzett változást, hogy másképp beszélnék vele ilyen aranycsillagokkal, mint törzsőmesterként.
1: És a 3 lányot hogy viszonyult ahhoz, hogy egyenruhás rendőr főtiszta papájuk?
0: Én azt mondom, hogy büszkék voltak erre, de egyik kölyük se fordult a rendőri pálya felé. A középső lányom dolgozott a 6. rendőrkapitányságon és a repülőtéri igazgatóságon, és próbálta sokáig leplezni, hogy ő a Tóth ezredesnek a lánya. Nem akart, hogy ezt így, ráadásul, hogy asszony néven nem is ezen a néven ment be a kapitányságra, de mondjuk 12 perc alatt tudták róla, hogy kicsoda. Ez egy ilyen hely. Tehát a rendőrségen, ha bemész egy másik fajta nyakkendőbe, akkor azt már a kollégák mondják, hogy ez a nyakkendő új, meg az órád is, meg szóval valahogy a rendőr szeme rááll az ilyen dolgokra, hogy és nagyon hamar ki tudja deríteni azt, hogy ki kicsoda. És érdekes volt, hogy Csopakon oktattam egyszer, nem egyszer, hát rég sokat oktattam szolgált parancsnokat, és akkor jött a 6. kerületből egy ilyen szolgált parancsnok, és akkor mondom, hogy mert valahogy szóba került, hogy nekem a családom hogy mint, és akkor mondom, hogy az önök kapitányságán dolgozik az én lányom. És nagy kerek szemek, ugye nem rakta össze, még egyszer nem a névem volt, és akkor kiment szünetbe, és akkor már nagy vigyora jött vissza, hogy ő már tudja azt, hogy a Enikő az a titkárságon dolgozik, ott egy bűnögyi titkárságon dolgozik, és akkor rögtön kinyomozta egy telefonnal, hogy akkor hogy is van ez. Tehát büszkék voltak szerintem, vagy büszkék erre, de én is büszke vagyok arra, hogy ennyit töltöttem a rendőrség.
1: A keret, tehát ez a kőbánya közbiztonságáért közalapítvány, ez végül is könnyen lehet, hogy csak elképzelhető egy helyen egy kipipálandó valamicsoda. Itt nem úgy tűnik, hogy az, hogy látod, hogy működik.
0: Na most együttműködési megalapodásokat 12 percet lehet kötni és alá lehet írni, nagyon jó a kérdésed. És aztán nem működik, hanem működtetik. Aztán meg lehet tölteni nagyon jó tartalmakkal. Kőbányán egy tucatnyi együttműködési megállapodást írtunk alá, rendvédelmi szervetek és a polgármesteri hivatal, kőbányai önkormányzata polgármester aláírásával, de ezek működnek jelentem. Tehát ezek a szervetek segítenek az óvodákban játékokat csiszolni, a kerítést festeni. Mi segítünk, mint önkormányzat a parkolóiknak a javításában, vagy kialakításában. Tehát oda-vissza működik egy ilyen nagyon kellemes, kollegális együttműködés.
1: Amíg szolgálati idődet töltötted, addig egy egész sereg kitüntetést kaptál, különböző elismeréseket, magas rendű, rangú elismeréseket is. Nemrégiben már civilként a belügyminisztertől egy festmény ajándékot vettél át. Kívülről nézve ezt úgy nehéz hova tenni, hova tegye az ember.
0: Van egy régi boxoló mondás, hogy jobb adni, mint kapni, tehát ez általában boxoló kötő elterjedt dolog, és ez egyik. A másik az, hogy amíg tudok adni vért, addig adjak vért, mert egészséges vagyok, amíg tudok adni szaktudást valahová, tehát értem ez alatt azt, hogy ha három gyerekem van és három unokám van, nekem kötelességem a bűnmegelőzés területén dolgozni. Így érzem én, nem biztos, hogy más így érzi, és ja, hogy ehhez sem értek, semmi baj, de tudom azt, hogy kinek kell szólni. Mert ez is egy speciális téma, a bűnmegelőzés témaköre. Ezt olyan zseniális hölgyek csinálják Budapesten és országosan, volt szerencsém őket megismerni. Egy projekt kapcsán végigjártam az országot ilyen roadshow-szerűen. Ez a Krimit Tud vetélkedő volt. Az összes megyei főkapitányságon jártam, ahol igen komoly szakembereket láttam, igen elködött olyan szakemberek, ezen a területen dolgoznak. A fiatalokért, az ő fejlődésükért, hogy a közbiztonság területén és a ne legyenek áldozatok és ne legyenek elkövetők nagyon fontos része. És ugye a prevenció mindig egészségügyben és egyszerű prevenció, mint ugye utána kezelni a problémát. És így kerültem kapcsolatban a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal és hatalatábornok úrral, aki ennek az elnöke, ugye volt országos rendőrfőkapitány. És több közös projektünk van most már, egyrészt folyamatban is, és volt, ami lezáródott, a Legyen Tered, vagy ez az említett Krimit Tud. És azt kell mondjam, hogy a tábornok úr, miniszter úrnak beszámolt ezekről. Ez azért volt nagyon megtisztelő, mert két ilyen magas rangú előjel, mint egy országos főkapitány, és a miniszter úr ezt ilyen magas színen ismerte. De ez így kötődik, hogy ezért sokat kellett tenni, és én inkább ebben magamat karmesternek tartom. Mert említettem, hogy ehhez sem értek, mint sok minden máshoz, de ahhoz értek, hogy embert az emberrel összekössem, és ezt valahogy ilyen karmesterként működtessem, aztán el szoktam engedni ezt. Sok ember rajtam kezdve megismerni egymást, aztán ez magánéletben is így van, és aztán működnek. Egyszer nekem azt mondta egy pszichológus doktornő, aki ismerte a sztorimat, hogy mármint a rendőrség felül, hogy azt mondja, ezzel úrnak az a képessége, hogy embert az emberrel összekössön, és aztán hagyja működni, és ők barátok lesznek, kollégák, megismerik egymást, és valóban sokszor beszoktak venni ilyen, hogy akkor nem tudnál egy telefonszámot, mert te ismered a Gézárt, a Józsit és a Lajost, és akkor megadom a számot, vagy összeülünk hárman, aztán működnek mindenki örömére.
1: Nagyon sok mindent megéltél, nagyon sok mindent láttál. Láttál karomvarjút, ahogy mondani szokták. És vannak filmek, meg tanulmányok, amelyek arról szólnak, hogy ezek álomban visszajönnek, fölriad az ember éjszaka, álmodsz olyasmivel, ami nehéz volt, vagy akár éppen felemelő volt, de mégis érzelmileg igénybe vett?
0: Nézd, az az igazság, hogy tényleg nagyon sok mindent megérzett, tehát ez nem egy ilyen klasszikus csavargyári munka, nem lebecsülve azt, aki ilyen helyen dolgozik. Ez a rendőri munka, ez az élet minden szegmensére vonatkozik, mindenbe belelátsz, jóban, rosszban, tehát ugye, de általában az életnek az árnyékos oldalában látsz bele, mert ugye erőszak van, probléma van, akkor hívnak, hogyha már gond van. Ugyanakkor ezeket azt hiszem, hogy letettem, tehát nem. Rengeteg jó emlék van erről, éppen itt a minap nézegettem a háttértáron a régi felvételeket, régi képeket a csapaterőkről, meg az eseményekről. Ezek egy jó nosztalgiát, de nem, azt hiszem, nincs deficit. Tehát nincsen olyan, amit még mit tudom, ami meg kellett volna csinálnom, meg még magasabbra, még többre, nem. Azt hiszem, hogy egy nagyon kerek pályát zártam le a rendőrségen, és most egy olyan innovatív dolgot ad nekem ez a kőbányai meló, ez a segítő, közbiztonságért tevő és bűnmegelőzési tevékenység, hogy Én nagyon szerencsés embernek mondhatom magamat, hogy de nincs deficit, és nincs rossz állom meg. Meg egy inkább egy ilyen jó eső érzés, hogy tettem sokat, segítettem sokat, és ha hibáztam is, vagy ezek elmúltak, vagy nem is tudom. Tehát de jó érzés így erre visszatekinni, vagy messziről ránézni, tehát nincs ilyen.
2: A Centrum TV Nincs Deficit című riportját vágott verzióban sugároztuk önöknek. A riporter Martin Kovács Miklós, Tóth Béla, nyugállományú rendőrezredessel beszélgetett.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
3: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
4: Vissza az időben. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Korábbi jegyzetemben arról szóltam, hogy miként is töltöttem szabadságon mintegy 10 napját az Adriai, Égei, Márvány, illetve Ion tengeren. Említettem azt is, hogy eljutottunk az ősi olimpiába is, ahol az antik görög világ olimpiai játékait rendezték meg 4 évente, és a játékok idejére elhallgattak a fegyverek, az Isten béke uralkodott a Hellének földjén. 1978-ban jutottam el olimpiába. Egyetemi hallgató voltam, és az Eötvös József kollégiumban az olimpia történeti szemináriumnak is diákja. A Nemzetközi Olimpia Akadémia magyar származású dékánja, dr. Otto Simicsek értesülve arról, hogy 1976-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen külön olimpiatörténetet tanulhatnak az érdeklődők, felajánlotta, hogy minden évben a Nemzetközi Olimpiai Akadémia nyári ülésszakán az olimpiatörténeti szeminárium két hallgatója ösztöndíjasként költségtérítés nélkül részt vehet. Otto bácsi, ahogy mi akkor és később is szólítottuk, felajánlását hosszú éveken keresztül megtartotta. Az olimpiatörténeti szeminárium szinte minden hallgatója eljutott olimpiába. Részt vett a nyári ülésszakon, és új ismeretekkel, számos baráti kapcsolattal a képzeletbeli tarsájában térhetett haza. Reméltem, hogy 1978 után, később 1981-ben ismét ott lehettem a Nemzetközi Olimpia Akadémia nyári ülésszakán. 2026-ban megnézhetem a Nemzetközi Olimpiai Akadémiát, és felidézhetem az emlékeimet. Sajnos az ősi olimpia bejárása után oda már nem juthattam el feleségemmel. A hajóra bennünket visszaszállító autóbusz szigorú menetrendje akadályt jelentett. Kiszámoltuk, hogy az antik olimpiai játékok helyszínének megtekintése után az onnét mintegy 2,5 kilométerrel lévő Nemzetközi Olimpiai Akadémia megvizitálását már nem tudjuk beiktatni a programunkba. Lehet, hogy közel 50 esztendővel ezelőtt még valahogy megtettem volna az utat oda és vissza norma időre, ma viszont, közel 71 évesen, már nem vállalkozhattam rá. Feleségemnek, Évának be kellett érnie a Nemzetközi Olimpia Akadémiáról szóló beszámolómmal, és az ókori olimpiai játékok történetét is bemutató múzeum megtekintésével. Az utóbbi alig 100 méterre volt a parkoló autóbusztól. Talán majd legközelebb, mondtam Évának. A múlt században a két olimpiai tartózkodásom között még 10 esztendő sem telt el. Talán most sem kell annál többet várnom.
3: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Megkezdődött az Adni Öröm tanszergyűjtő akció. 280 éves jubileumát ünnepelte az albertései urunk színeváltozása templom. Nemzetközi fényművészeti kiállítás várja a családokat augusztusban a Margit szigeten. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Idén 6. alkalommal hirdeti meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország közös tanszergyűjtő akcióját Adni Öröm címmel, írja az MTI. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet. A vásárlók még augusztus 16-áig csatlakozhatnak a kezdeményezéshez az ország bármely Interspár áruházában. A támogatók az üzletekben megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskola kezdéshez szükséges termékeket ajánlhatják fel és adhatják át a szeretetszolgálat önkénteseinek minden nap 10 és 18 óra között. A jótékonysági szervezet országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei az akció hivatalos weboldalán találhatók. Az Úrunk színeváltozása templom felszentelésének 280. évfordulójára augusztus 9-én mutatott be jubileumi búcsúi szentmisét Marton Zsolt, Váci megyés püspök a Pest megyei Albertírsen, írja a Magyar Kurír. A jelenlegi épület helyén már a 15. században is templom állt, Szent Margit tiszteletére felszentelve, azonban ez a török hódoltság alatt elpusztult. A 18. század közepén építették újjá, és Jézus Krisztus pártfogásába ajánlották. A templom kerekéfordulója mellett azért is volt különleges az idei búcsú, mert szentmise keretében esküdtett a 12 fős egyháztanács is. Marton Zsolt homíliájában hangsúlyozta, a színeváltozás arra tanít, hogy az imádságban Istenhez közeledve erőt kapunk a szenvedések és életünk nehézségeinek elfogadásához. A szentmise után Agapéra hívta a híveket Varga Sándor plébános, aki immár 8 éve szolgál az albertírsei plébánián. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű, részben interaktív installációból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, közli az MTI. Az este 8-tól másnap hajnali 1-ig nyitva tartó fénypark a Nemzeti Ünnepség sorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen és kreatívan alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A rendkívül látványos, több ponton játékos installációk nem csak a fényművészet iránt érdeklődők, de a laikusabb közönség számára is érdekesek lehetnek. Augusztusban egy másik fénykiállítás is megtekinthető lesz 13. és 24. között, melynek az Inotai hőerőmű ad otthont. A fényerőmű tárlat többek között mesterséges szivárványokkal és tükrökön végtelenül visszaverődő lézersugárral igyekszik új jelentést adni az egykori energiatermelés tereinek. Kedves hallgatóink, hírszerkesztő társam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái: Leó pápa homíliája Nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása, a Szentatya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tomás plébánia templomba mutatott be szentmisét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte: Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek Nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szentatya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban, a spanyol águstorrendi Villanovai Szent Tomás plébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szeplőtelen fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szentmisének a Jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette: az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
4: Il tempo e l'eternità.
3: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mi nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdés Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot: Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha.
4: L'amore che non ha fine.
3: Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szentatya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
4: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
3: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelivé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökkévalót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta, Mária az, aki egy istállót otthonná tud változtatni Jézus számára néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennye dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnificat himnus ihletet szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben, hitének alázatos kifejezésein keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk, azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van, egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek haza napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép, minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is, a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
4: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
3: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá meghívását, kérte a pápa. Kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, útitásként és védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőségéről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell, amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagyboldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
4: Una corona di 12 stelle.
3: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár, amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőlt testéhez. A romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
4: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
3: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban, zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
5: Leó pápa a szerzetesnőknek: nézzetek szembe a közöny globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leó pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leó. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leó pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szentatya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leó pápa buzdította a közgyűlést: keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot: buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leó eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
3: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszony napi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
6: Krisztusban szeretett testvéreim, Kármel hegyéről azért el kellett jutni Hóreb hegyére. A kármelita rend egy nagyon magas színvonalat képvisel. Onnét indulhat el a keresztény, de oda mindenkinek el kell jutni. Tudnélik, Illés korában bálványimádás volt, most is az van. Jézus egy a kisistenek között. Meg talán nincs is Isten. Meg eladjuk a lelkünket a pénznek, az anyagnak, mindennek. Ez volt Jezabelnek, a király feleségének a pogány ideológia, és megfertőzte Izraelt. És akkor Illés összehívta Kármel hegyére őket, fölállította újra az oltárt, és azt mondta, áldozatok a báloknak, én meg az igaz Istennek. És a tűz a vízzel megöntözött áldozata lecsap, akkor az lesz az igazi Isten. Hát nem biztos, hogy nagyon tetszett az Úrnak ez, de belement. Mert ő nem birkózik a nem létező istenekkel. És egy kicsit benne is volt az is, amit mond Illés, hogy megtudjátok, hogy ki az igaz Isten, és megtudjátok, hogy én az ő prófétája vagyok. Nem. Több százan voltak próféták, akik elbújtak barlangokba. Kicsit túlságos még az én, de azért ez egy színvonal. És minden karmelitának és vele együtt nekünk tovább kell menni, mert most jön a kudarc. Jezabel azt mondta, miután Illés kivégeztette a siker után az összes Bál prófétát, azt mondta, én ugyanilyenné teszek téged. És akkor menekült a pusztába. A nagy siker után jön a kudarc. De a kudarc nem a siker ellentéte, hanem a végső győzelem része. Meg kell tisztulnunk arra, ami az Isten dicsősége, nem a miénk. És ez Hóreb. És ott a pusztában bevallotta, hogy én se vagyok külön atyáinknál. Vedd magadhoz lelkemet. Kicsit úgy imádkozik, mint Jézus az olajfák egyén, csak az egy lényeges különbsége, hogy nem mondta, hogy legyen meg a te akaratod, és egy angyal ébresztette fel, hogy egyél. Jézus többet nem evett az olajfák egyén, és nem ivott utána. És ment a Hóreb hegyére, Golgotára, ahol az utolsó leheletével kinyilatkoztatta Isten belső életét. No hát, honnét tudta Illés Hóreb hegyén, hogy az enyhe szellőben jelen van Isten? A viharos jelenségek az Úr hatalmát jelentik. De amikor az Úr kifejezi az ő hatalmát, amitől megremeghet az ember, és remegjen meg, akkor azon jelenségekben nincs jelen az Úr, hanem előtte mennek végbe, mert az Úr teremtő, és a teremtés nem ősrobbanás. Ne legyünk már ilyen buták. Ami robbant, az már létezik. Mit érdekel engem? Igen, azért érdekel, és ez az első aktuális kérdés ma Magyarországon és neked is, hogy honnét van ez a világ? Mert nincs megmagyarázva. Nem az, hogy hogy működik. Hát az a természettudományok kutatják. A nem létezésből a létezésbe történő átmenet érdekel engem. Igen, nem érdekelnek az istenek. Se a földiek, se az égiek, csak a teremtő. Azért egyszer döntened kell, hogy ezt elfogadod-e, mert az értelmünk is erre húz. Mert a teremtésben nem a világi, már meglevő dolgok változnak, mert a világ

Ha ezt kiadod, akkor az evangélium mesekönyv lesz neked, és te vagy a bűnös. Mert igenis eljutott az emberi értelem oda, hogy ez a világ nem magyarázza meg önmagát. És Bonaventura azt mondja, hogy a teremtés az diffuzivum sui, a Szent Háromság kiáradása. Tehát nem arra gondolt Isten, hogy teremtek egy csillagvilágot, és nem tudja szeretni a csillagokat. Te se. Te csak valakit tudsz szeretni. És ha azt akarta, hogy valaki szeresse őt rajta kívül, akkor az a második isteni személy volt, a názáreti Jézus. És ő benne teremtett minket, csak belőle kiszakadtunk a bűnnel. Ezért lehetett megváltó. Testvérek, ezt a leckét nem tanuljuk meg, tönkre fog menni a katolikus hited. Nincs mentség. Belülről le fog épülni. És hát megértem most az ateistát, és megértem bizonyos szempontból a panteizmus. A panteizmus azt mondja, hogy nincs semmiféle Isten, ez a világ az Isten. Hát ez egy nagy tévedés. De miért mondja ezt? Mert tudja azt, hogy Isten nem teremthet. Rajta kívül levő dolgokkal nem lehet kapcsolata. Mert akkor ő szakított önmagával. Ezért a karácsonyban áll föl a világ mindenség, hogy az ő fia emberré lett, és benne lettünk teremtve, és bennünk van összefoglalva a legtávoli csillag is, a testünk ugyanabból épül föl. Kiszakadtunk belőle, azért jött, hogy visszaadja ezt az Isten kapcsolatot. Tehát a világ működésében Isten nincsen úgy jelen, hát valamiképpen jelen van, mert ő teremtette, mint hogy a létezésében. De a létezésében sem lehet jelen, ha a dolgok létrehozása azt jelentette volna, hogy ő kilépett önmagából. Ez a ferencesség. Senki a történelemben nem volt ilyen, aki azt mondta, hogy a karácsony a központ. Benne teremtett, és ott van a szentírási alap. Mit mond Szent Pál a Kolosszai levélben? Benne teremtett mindent. Ő benne választott ki téged, meg engem, öröktől fogva, hogy szerethessen. Mert ő csak a fiút tudja szeretni. Isten csak isteni lény tud szeretni a Szent Háromságon belül. Kedves testvérek, én attól tartok, hogy a legmagasabb igazságok, ami túlhalad egy egyetemi szintet, annak a megértéséhez nem tehetség kell, hanem tiszta élet. A bűneim ellen való harc, a rendszeres gyónás, de őszintén, és áldozás, és megbocsátás. És a rossznak az állandó legyőző, ekkor működik az értelemnek ez a sajátos ereje. És ennélkül nincsen katolikus hit, a hitoktatásunk is gyönge ezért. Mert ez, mint alap nem szerepel. Hogy a názáreti Jézussal én nem úgy vagyok kapcsolatban, hogy 2000 évvel ezelőtt született, szűz már egy gyermeke, meghalt, hát állítólag föltámad, stb. Bocsánat, mi az, hogy állítólag? Azt mondják a zsidók, akik 40 napig látták föltámadása után, hogy ez kijárt neki. Nem is maradhatott a sírban. Ami halálunkat magára vette, ami bűneinket, de az lehetetlen, hogy az Isten fia teste benne maradjon a halálba. Tehát Jézus testében már a csillagvilág egy új állapotba került. És ha én most vele olyan kapcsolatban vagyok, hogy azt mondom, amit Szent Péter, hogy te vagy az Isten fia, és úgy is élek, akkor bennem végbe ment ez a változás. Akkor a halál az nem ront le téged. Halálában is vele leszünk, de dicsőségesen föltámaszt. Nem a lelkünk él tovább, hanem várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. És ez nem olyan, hogy lehet is, meg nem is, hanem ez megtörtént Jézusban. Hát

0: Jézus az az ember, akiben teremtett mindent az Atya. De a személye, az énje, az a második isteni személy. Amennyiben kiszakadunk belőle, annyiban egy illuzórikus világban vagyunk, egy álomvilágban. Ezért egy őskeresztény himnusz, ami belekerült az apostoli levelekbe, így szól: ébredj, te álmos, hagyd el az alvást, és lásd meg a valóságot. Kedves testvéreim, itt van a mai evangélium, most érkeztünk hozzá. És az a csönd, hogy a teremtés végbe ment, az a csönd ugyanaz, mikor a szűzanya méhében a Szentlélek férfi közbehette nélkül, az Isten fiának megalkotja a testet. Ott belenyúl a világ törvényeibe is. Nincs fogantatás férfi és nőtől. Miért? Mert Krisztusban teremtett. És a teremtéshez nem tudunk hozzájárulni. Nincs biológiai föltétele az ő fogantatásának. Legfeljebb, hogy a szűzanya azt mondja, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Mondhatta volna az, hogy nem? Nem mondhatta. Mert igazán szabad volt. Azt mondja az angyal: kegyelemmel teljes. Tehát Mária, vigyázzunk itt az idő, hogy tegnap, ma, holnap Istennel való kapcsolatban azért nincsen. A kereszten megszerzett kegyelmet a szűzanyának megadta, amikor a szűzanya megfogant Anna méhében az édesapjától, Joakimtól. Márpedig az igazi szabadság az nem az, hogy te választhatsz jó és rossz között. Az a megbetegedett szabadság. Az a beteg és gyatra szabadság, aminek áldozatai vagyunk. Ádám, amíg nem vétkezett, addig Isten szabadságát kapta meg. Vagyis nem tudott rosszat tenni. Ez a szabadság. Ez egy nagy küzdelem. De a szentek életük vége felé, ha előbb nem, eljutottak ide. Egy Carlo Acutis a te korodból nem tud paráználkodni. Nem. Nem tud hazudni. Nem tud. És ezért szabad. Mert Krisztusba kapaszkodik, az oltári szentségbe, aki benne él. Tehát a kereszténység, amíg egy ideológia, addig rajtad nem segít. Néha a templomba jár, zarándoklás is a lelki gyakorlat, de valami fontosabb, nincs fontosabb. Mint az, amit nekünk Isten adott, hogy Krisztusba teremtett, és ezért benne váltattunk meg. Ezért van Szent Pálban ez a rettenetes ütközés, szomorúság. Ugye azért az első pünköskor Jeruzsálemben nagyon sok zsidó megtért. Ha ők nem térnek meg, akkor mi nem vagyunk itt. Mi pogány származások vagyunk. Nem értettük volna az egészet. Ők kaptak egy 2000 éves pedagógiát, és még így is kellett egy plusz kegyelem, hogy felismerik, hogy a názáreti Jézus nem egy a proféták közül, nem olyan, mint Illés, nem a törvény adója, mint Mózes, aki által Isten adta a törvényt, hanem maga az élő Isten bensejéből jött hozzánk. Tehát Isten a szeretet. Jézus megszólította őket. Téged is a mai szentbeszédben megszólít, nem én. Megszólít. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki. Kipróbálja az, hogy te vagy-e? Uram, ha te vagy, azt parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Azt mondta, jöjj. A keresztény az, aki a vizen jár. Na nem fizikailag, hanem egy olyan életet él, amely fölötte van a természetes ösztönök működésének. Ha Krisztussal van kapcsolatban, anélkül nem lehet jónak lenni. Egészen jónak nem. Nem jónak kell lenni, hanem ártatlan teremtménynek. És ez a ponton ártatlan az ember. Amikor csak Jézusra néz, nem arra, hogy most hogy, milyen hullámok vannak Magyarországon, Európában, meg én nem tudom, tudomásul kell venni, részt kell venni a világ életébe, de elmerülsz, ha nem tanulsz meg imádkozni. Vagyis mindig a kísértésben, a bűnben is, csak ott nem lehet Jézussal lenni, de utána rögtön. Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy hozzád menje. Péter kiszállt a csónakba, elindult a vízen Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Kicsit humoros is. Miért? Hát eddig azt gondolta, hogy a víz az megkeményedett. Ha vizet nézed, azokat, hogy a kortársait hogyan élnek, micsoda vészes hullámokban vannak elmerülve, elmerülsz. Nem szabad levenni a szemünket Jézusról. Ments meg, Uram! Latinul gyönyörű, hogy lefordítja Szent Jeromos. Salvame Domine! Üdvözíts, Uram! Üdvözíts! Végleg ments meg! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta, és így szólt, te kicsinyhitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. Hát ez a Hóreb-hegy. Elállt a vihar, és egy simogató kis szellő simogatta meg a fáradt, és Istennel és Istenért küzdő prófétának izzadt arcát. És így szóltak, te valóban Isten fia vagy. Tudod, mi ez a kis szellő? Amikor Jézus kilehelte a lelkét, és nem az orvosi kifejezést használja Szent János, hanem paradi domito pneum. Átadta nekik a szent lelket, amit a keresztségben megkaptál. Az Isten belső életét adta át nekik, aki elfogadja, hogy te vagy az élő Isten fia, aki e világra jöttél. Kedves testvérek, a kísértet rémületet kelt, Jézus sokan kísértetnek nézi, de megszólít minket, a létezés mélységeiből szól. Nem úgy, ahogy megszólít téged az, aki nagyon szeret. Az is már közelíti a központot, ahol te vagy, de azt csak a Teremtő Isten tudja megérinteni, mert ő teremtett. Ha ezt megérezted, ez az a Krisztusba vetett hit. Igen, Jézus megszólította őket, a létezés mélységeiből szól, a nem létezés és a létezés misztériumából, a világ és az univerzum teremtője szól. Benne van Jézusba összefoglalva minden. Megint eszembe jut Herakleitosz a pogány tudós, hogy senki se lép kétszer ugyanabba a tóba, mert ő is változik, meg a tó is. Csak ez elfelejtette, egy ókori filozófus nem ismerte, a kereszténység hozza azt a fogalmat, hogy személy, hogy a macskának és a kutyának nincsen énje. Nem igaz, az nem valaki. Te vagy valaki. És ez a valaki pedig rá tud nézni arra, hogy a folyó változik, meg hogy én is változok. Hát újabb a levegőt vettem, az már nem az előbbi vagyok. Ezt nem tud Herakleitosz. Ezt a fogalmat erősíti meg a krisztológiai zsinat. Ferenc pápának egy nagy tette volt, de nem figyeltünk oda. 1700-as éve volt a níceai szent zsinatnak, 25-ben. 325 és 2025. Amikor kimondták Áriusszal szembe, aki elkezdett filozófálni, és Jézus degradált, hogy kiváló teremtmény, de nem azonos lényegű az atyával, mint a hiszek egyben mondjuk, nem. A Jézusnak a személye, az a valaki, az a második isteni személy. De a természete, van egy emberi természete, és van egy isteni természete. A karácsonyt határozták meg, és a világ mindenséget. Ezt nem tudta, és te tudod azt, hogy a változó világba te ránézel a változásokra, akkor nem a világból való a személyed. Nem az anyag termelte ki azt, hogy én. Tehát aki téged szeret, attól azt várd el, hogy ne csak öleljen, ne csak csókoljon, ne csak jót tegyen veled, ez kevés, hanem téged úgy szeressen, hogy megteremtene, ha Isten lenne. Az ilyen házasság nem bomlik fel. Ne azért szeresd, mert ilyen, hanem mert ő. És Isten adja meg neki ezt a változatlanságot. Kedves testvérek, a mise csöndje nem eszköz, hogy mégiscsak tudjunk imádkozni, stb., hanem Isten eljövetele, az Úrfelmutatás csöndje, az áldozásnak a csöndje, abban jelen van Isten. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben. Amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram,

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Magyar aranyakkal és rekordokkal folytatódik az úszó Európa-bajnokság Párizsban. Önkéntes nagyik segítik a gyerekeket a budapesti Patrona általános iskolában. Több napos vallásközi programokat tartottak Pakisztánban a kisebbségek napjához kapcsolódóan. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Ijés Borbála, a mikrofonnál Sevestyén Esztert hallják. Két aranyéremmel folytatták csütörtökön a magyarok a párizsi úszó Európa-bajnokságot, derül ki az MTI cikkeiből. Milák Kristóf 100 méter pillangón Európa csúccsal győzött, 49,48 század másodperces ideje minden idők második legjobb eredménye a számban, és mindössze 3 századdal maradt el a világcsúcstól. Kós Hubert ugyanebben a döntőben egyéni csúccsal, 50,25 század másodperccel a negyedik helyen végzett. A nap másik magyar aranyát a 4x100 méteres férfi gyorsváltó szerezte. Kós Hubert, Szabó Szebesztián, Németh Nándor és Milák Kristóf 3 perc, 10,3 század másodperces országos csúccsal nyert, és a magyar úszás történetében először lett Európa bajnok ebben a számban. A csapat a tokiói olimpiai rekordot javította meg. Pádár Nikolett 200 méter gyorson a 6. helyen végzett. Péntek délelőtt Kós és Márton Riárd 200 méter pillangón, Senánszki Petra 50 méter gyorsan jutott középdöntőbe. A budapesti Patrona Hungária általános iskola egy különleges kezdeményezéssel, önkéntes nagyik jelenlétével segíti közelebb az egymástól eltávolodott generációkat, számol be a hírről a Magyar Kurír. Egyre kevesebb gyerek életében vannak jelen aktívan a nagyszülők, pedig az elmúlt évek nemzetközi kutatásai egyértelműen rámutattak. A közösen töltött minőségi idő mind az idősek, mind az unokák mentális jólétét szolgálja. Éppen ezért egyre több országban igyekeznek bevonni az idősebb generációt az óvodai, iskolai munkába. A rendkívül fontos kapcsolat pótlására a Patrona nagyik személyes figyelemmel támogatják azokat a diákokat, akiknek egy kis odafigyelésre, meghallgatásra vagy törődésre van szükségük. Gilice Zoltán iskolaigazgató szavai szerint ez a szolgálat az önkéntesek számára is segítséget nyújt az elmagányosodás elleni küzdelemben. Ennyi program még nem kísérte Pakisztánban az augusztus 11-én ünnepelt kisebbségek napját. Augusztus 7-e és 11-e között vallásközi találkozókat, szemináriumokat és kulturális rendezvényeket tartottak a fővárosban, számol be a Magyar Kurír. Az ünnepségeken keresztény, muszlim, szik és hindú képviselők vettek részt a harmónia, a tisztelet és az egység előre mozdításáért. A megbékélésre és testvériségre való felhívások mellett a keresztények és más kisebbségek képviselői konkrét reformokat, nagyobb politikai képviseletet és az erőszakkal, diszkriminációval szembeni hatékonyabb védelmet sürgetnek. Az ünnepnap hivatalossá tételét a kisebbségek védelméért kiálló katolikus politikus Sebesz Batti közbenjárásának köszönhetik. Batti saját élete feláldozásáig megért keresztény tanúság tételét elismerte a katolikus egyház, és 2016-ban elindult boldoggá avatási eljárása. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sevestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafüzért, a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Bori, Kati, Mária, Terike és Ági gyógyulásáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes azok van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő, hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsírd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság Rózsa Füzérinek harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének negyedik titka,

0: nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, és

0: Szentnek Szent Anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jégámadon.
4: Imádkozzál égettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszeresse nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mirunk által.
0: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké. Amen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Pálfalvi Tamás vagyok, Dunakesziről származom, 38 éves vagyok jelenleg. Hagyományos katolikus vallásos családban születtem. Nagyapáim sekrestyések voltak, világi elnök is volt az egyik. Úgyhogy természetes volt a vallás és templomba járás, napi imádságok, és amik még ezek így hozzátartoznak. Még amire így emlékszem, így egy fontosnak tartanám, hogy elkezdtem ministrálni például így első áldozás után, az motivált leginkább, hogy idősebb testvéreim is már ministrálnak, és hát akkor én sem maradhatok ki a sorból egyrésztről. Másrésztről meg mindig a sekrestyén oldalán ültünk a szüleimmel a padban, és sosem láttam, hogy ott van ajtó, és nem tudtam, hogy jönnek ki más ruhában a testvéreim, hogy tudnak ilyen gyorsan átöltözni, és hogy közlekednek azon a részen. Úgyhogy az ilyen titok volt számomra, hogy ha ministráns leszek, akkor majd ezt megismerhetem. Úgyhogy ez volt a fő motiváció egy kisgyerekként, hogy mi az a titok, amit ők tudnak, és amit még én nem. Így kezdődött, és aztán kaptunk egy új fiatal plébánost 98-ban, aki egyre jobban bevontott a szolgálatba, elküldött kántorképzőre is például, úgyhogy utána már a templom másik végéről, az orgonomáról szolgáltam ott az egyházközséget.
2: Hogyan érlelődött sajátoddá a hited?
1: Mikor bérmálkozásra készültünk egy felső tagozatban, 7.-8. osztályban, akkor kezdtem el saját magam imádkozni, és saját magam kérdezni az Istent. Már akkor kerestem, hogy mégis milyen hivatást kell választanom, a kapcsán, hogy milyen középiskolába menjek. Akkor még nem igazán tudtam eldönteni, ezért egyházi gimnáziumban jelentkeztem piaristákhoz, Vácra, hogy hát, ha majd akkor ott választ kapok a kérdésemre, hogy akkor minek készüljek, mi legyen az én hivatásom. Amikor bérmálkozásnál védőszentet kellett választani, akkor a szentek életét elővettem, és elkezdtem azt olvasni. Clairvaux Szent Bernátnak az élettörténete ragadott meg, bár nem őt választottam végül védőszentemnek. Az ragadott meg benne, hogy lelkesítően tudott beszélni, annyira, hogy fiatal fiúkat, férfiakat is fellelkesítette a papságra, vagy épp a szerzetességre. És akkor ébredt fel bennem a vágy, hogy de jó lenne így papként vagy szerzetesként szolgálni az Istent. Hát ekkor kezdődött így a bérmálkozással a saját lelki életem, saját ima életem.
2: Innentől egyenesen haladtál? Nem volt törés, lázadás, ilyesmi?
1: Később volt. A gimnáziumban első év végén volt itt tantábor, ahol a szemlélődében gyakorlatokat is végeztünk, és ott megkérdeztem, hogy mi az Isten szándéka velem. Én elmondtam, hogy nekem mi a vágyam, hogy szeretnék pap lenni, de hát nem tudom, hogy ő mit akar. Ő pedig válaszolt egy képpel, hogy az imádság közben, hogy egy kereszteződésnél álltam Jézussal, ahol ő embereket mutatott nekem, amiket nekem ad, hogy vezessem majd őket hozzá. Így akkor választ kaptam, hogy neki is ez a szándéka, de hát akkor még volt 3 év az érettségig, ami alatt azért találkoztam negatív papi példákkal is, ami eltántorított, hogyha nekik ilyen nehezen megy, akkor én hogy fogom azt egyáltalán bírni. Akkor így nem mertem rögtön jelentkezni érettségi után, amikor ismét találkoznom kellett jó papi példákkal, Pesten a Légió Krisztinek a szerzeteseivel például, és 2 évnek még el kellett állni az érettségi után, hogy akkor azt merem mondani, hogy hát végül is lehetséges. Ami még segített, hogy megvizsgáltam azt, hogy mi az, amire vágyakozom leginkább, úgyhogy mindent elhagytam, minden hobbit, meg külön foglalkozás, meg nem is tudom milyeneket, hogy megnézem, hogy mi az, ami leginkább hiányozni fog ezek közül. Akkor egy kicsit a szolgálatot is abba hagytam a templomban, a templomba járás nem, csak a szolgálatokat, és azt vettem észre, hogy pont a szolgálatok hiányoznak leginkább, az Isten az így közelebb legyek, úgyhogy ez volt aztán a végső hívás, hogy akkor merjek jelentkezni papnak.
2: A családod mit szólt ehhez a lépésedhez?
1: Ez érdekes volt. Amikor jelentkeztem és fölvettek, akkor a családom az így nagyon örült neki. mintha már régóta várták volna. És csak a papszentelés után mondták el, hogy miért is örültek ennyire, mert hogy mielőtt még én születtem volna, édesanyám azelőtt már papot kért az Istentől. Akkor éppen bátyámat várta, Don Bosco életét olvasta, és úgy megihlette, hogy szeretett volna is egy papot adni az egyháznak, és egy papot kért az Istentől. Amikor meg én megszülettem, akkor elég szerencsétlen kisbaba voltam, de meg nagyon aggódott, meg félt, és akkor kapott választ az Istentől, hogy nem kell aggódnia, félnie, mert hogy majd én leszek az a pap, akit kért még 2 évvel ezelőtt. De ezt eddig nem mondta el 28 évig, amíg föl nem szenteltek, nehogy befolyásoljon.
2: Biztos nagyon sokat imádkoztak érted.
1: Biztosan. Hát meg nem csak ők, hanem a nagyszüleim is, vagy még az egyházközségből is. A plébánosom is, amikor jelentkeztem, akkor ő is megkönnyebbült, hogy végre jelentkeztem, tehát már ő is várta egy ideje, úgyhogy biztosan otthon is többen imádkoztak az egyházközségben, értem.
2: A szemináriumban nehéz volt az élet, vagy inkább lelkesítő?
1: Az első év egy előkészítő év volt Vácon, akkor a püspökségem volt az előkészítő év. Az nagyon jó volt, főleg így a lelkéletben képeztek bennünket. Utána kerültünk az Egri szemináriumba, ami viszont már nem volt könnyű. Ott személyérettségben is kellett növekednünk, illetve egyáltalán így a papi habitust kialakítani bennünk. Nem volt egyszerű, mert sokan voltunk, és mind különböző szinten álltunk így az érettségben, nem csak lelkéletben. Úgyhogy az elég nehéz volt. Sokszor próbára voltam téve én is, de ez ok volt arra, hogy akkor még többet imádkozzam, meg még inkább rágyatkozzak az Istenre. Ez a 6 év így telt el az Egri szemináriumban.
2: Mi volt az az imaforma, ami leginkább megtartott?
1: Engem a Jézus szíve tisztelet és a szentségimádás, ezek azok, amik megtartottak, illetve a személyes beszélgetés Istennel. Ezeket használtam, hogy ezek megtartsanak. Illetve még a közösség élet is, akár a baráti kapcsolatok is, ezeken keresztül is, hogy nem egyedül készülök, hanem társakkal készülök. Nem egy magányos küldetésre, hanem az egyház közösségében való részvételre készülök, úgyhogy így a közösség élet is erőt adott, ezekre is tudtam akkor támaszkodni. Meg így a kapcsolat az előjárókkal, akiket, mind nevelőket úgy fogadtam el, úgy tekintettem rájuk, főleg így a spirituálissal. Ezek segítettek, amit tudjak formálódni, és így fel tudjak majd készülni.
2: A szentelést hogyan élted meg?
1: A diakonus szentelés volt az, ami megérintett nagyon, ez egy nagyon megható volt, hogy akkor már végre elkezdődik, úgymond a szolgálatunk az egyházban is. A papszentelés pedig kicsit más volt megélni, hogy véget ér egy időszak, ami kiszámítható volt. Tudtam, hogy mik a következő lépések így az iskolában, a nevelésünkben. Utána viszont a nagybetűs élet, így a papi szolgálatban előttünk, az nem volt ennyire kiszámítható. Azt tudtam viszont, hogy rá kell hagyatkozni az Istenre, hogy akkor lesz, ami lesz, az ő akarata szerint történik. Ilyen lelkülettel álltam ott a szenteléskor, de készültem is rá, hogy minél alkalmasabb legyek a kegyelemnek a befogadására, bőjtöléssel is készültem akkor, és hát kíváncsian vártam, hogy mire fog akkor kiválasztani az Isten, mire küld majd. Úgyhogy Szolnokon kezdtem utána a káplánságot 2 évig. Szolnok az egy nagyon nagy település és hatalmas egyházközség. És ott azt tapasztaltam, hogy az emberek ki vannak éhezve az Istenre, és az Istennek az embereire. Úgyhogy nagyon könnyű volt bármit is csinálni, mert mindig voltak rá emberek, akik erre vevők voltak. Ilyen szempontból az úgy nagyon könnyű volt.
2: Ebben az Istenre való éhségben volt olyan élményed, hogy te vezettél valakit Istenhez?
1: Volt egy fiatal például, hogy vasárnap esti misén azt éreztem, hogy nekem ki kell menni minél hamarabb a mise vége után a templom elé, meghívni ezt a fiatalt az ifi közösségbe, plébán ifi közösségbe. Vérmállás után kereste a helyét, a közösségét az egyházban, és akkor ezt kérte csendes imádságban az Istentől, hogy valahogy mutassa meg, hogy mégis hova menjen. Én meg ezt éreztem, hogy nekem őt meg kell szólítani, és azt ő így ilyen mély válasznak, ilyen lelkérménynek érte meg, hogy ilyen gyorsan választ kapott az Istentől például. Volt ilyen. Hát ez így megmaradt bennem, biztosan volt még sok más is, de azokra most így nem emlékszem. Nem mindig jeleznek vissza nekünk a hívek, hogy mégis mi történt velük a szolgálatunk kapcsán.
2: Nehézségei is voltak az első éveidnek?
1: Ami nehéz volt ott, hogy a szemináriumban kötelező volt az ima élet, zsolozsmázás, és így tovább, meg a közösség élet. Ezeket ilyen szinte kötelezőként kellett teljesítenünk. És ott az első években káplánként, úgymond felszabadulva, így ezeket majdnem elhagytam, és leginkább csak a közösségre, az emberekre támaszkodtam rá. Aminek meglett a bőtje, mert másfél év után elfogytam lelkileg. Így kiürült az a töltés, amit kaptunk a szemináriumban. Úgyhogy ott rá kellett utána döbbennem, mikor már elkezdtem helytelenül kötődni emberekhez, hogy elsősorban az Istenre kéne hagyatkozom és belőle erőt meríteni, mert különben az emberek nem nyújtanak eleget. És akkor már inkább rombolok, mint hogy építek magam körül. Úgyhogy akkor el is helyeztek Salgótarjánba, ott viszont már kialakítottam egy ilyen szilárd lelkéletet meg Isten kapcsolatot, hogy akkor ne romboljak, hanem építsek, és egészséges emberi kapcsolataim legyenek.
2: El tudod mondani, ez hogyan történt?
1: Először arra kellett választ kapnom, választ találnom pontosabban, hogy ki vagyok én az Istennek, hol helyezkedek el én az Isten családjában. Mikor erre választ kaptam, ilyen hosszú, csendes elmélkedésben, akkor értettem meg, hogy a papi hivatás hasonló a házasságnak az életállapotához, csak nekem az Isten a társam. Aztán Ferenc pápának egy beszéde volt az, ami szintén még segített elhez, amikor valami püspököt vagy érseket helyezett el, nem tudom hova, és akkor mondta ott a híveknek, hogy papoknak, püspöknek az a, hát nem felesége, de valami ilyesmi szót használt, az az egyházközség, ahol szolgál, ahová rendelve van. Ez is így segített, hogy ezt a társas kapcsolatot az Istennel, az egyházközségemmel élem meg. Így kapcsolódik hozzá például Szent Pálnak a szava, hogy mindenkinek minden elettem. Ezt így tapasztaltam is, hogy ugyan elhagytam a családomat, amiben felnőttem, és nem alapítottam saját családot, de az egyházközségekben kaptam, mit tudom én, 100 édesanyát, 200 nagymamát, és mindegyik azt mondja, hogy öltözzek már föl, mert hideg van, meg ilyenek. De rengeteg testvért is, illetve az atyaságot is akkor értettem meg, hogy viszont a kisebbek, fiatalabbak, akár gyerekek sokszor úgy tekintenek rám, mint valami apa figurára, úgyhogy ilyen formában tudtam elfogadni azt, hogy mondjuk atyának szólítanak. Hogy így akkor valóban mindenkinek mindenne lenni, így lehetek. De ez elsődleges, hogyha nekem szilárd helyen van a Szent Háromsággal kapcsolatban, az Istennel kapcsolatban, és szolgálatomat az egyházközséggel, mint egy társas kapcsolatot úgy élem meg. Ez az én nagy családom, amiben élek.
2: Kinek tartod az életedben Jézust?
1: Jézus egyszerre egy nagyobb testvér, aki utat mutat és aki támogat, meg egyszerre a tanítómester. Ezért sokszor kapok leckéket, szenvedésekkel, kudarcokkal is emlékeztet ezekre, hogy valami igazságot meg kell értenem, és el kell sajátítanom valami kegyelmet, és amikor úgy együttműködök vele, akkor kapom is hozzá segítségeket, akár emberek formájában is, de leginkább alkalmakban.
2: Például?
1: Amikor a papi identitás kellett kialakítanom káplánként így a második évben, akkor például a fokoláros papok segítettek a Váci Egyház megyébe. Én amúgy is kerestem az ilyen papi közösségeket, és ők látták, hogy valamivel nagyon küzdök, és ők voltak azok, akik akkor támogattak, és akkor segítettek. Úgyhogy ott meg is kaptam így rögtön a segítséget is külsőleg. Mostani példa is van persze. Például van bennem egy általános szorongás, amit valahogy fel kell oldani, és ehhez is kaptam jegyes oktatáson keresztül, aztán már nem ismerősök, hanem barátoktól segítséget, akik ebben tudnak támogatni. Nem gondoltam, hogy egy jegyes oktatás ide fog vezetni, de meglepő, de örülök neki. Jézussal ilyen kapcsolatban vagyok. Mellette Máriával van még jobb kapcsolatom. Hát ő tényleg égi édesanyánk, úgy tekintek rá én is, mint égi édesanyára. Viszont ahogyan ő törődik velem, az sosem független Jézustól, tehát mindig egységben van azokkal a feladatokkal, amiket Jézustól kapok. Csak Mária egy ilyen bensőségesebb kapcsolatban tud lenni, és valahogy képes jobban formálni a hozzáállásomat ezekhez a feladatokhoz.
2: Sokféle szolgálatod közül mi lelkesít leginkább, illetve mit jelent számodra a Szentmise bemutatása?
1: A Szentmisében a prédikáció az egyik, ami nagyon megérint, mély Isten élmény nekem. Ugyan megtanítottak prédikálni minket szemináriumban, és úgy is kezdtem beszélni az első években, de aztán egyre inkább azt kezdtem használni, hogy imádsággal készülni a beszédekre, leginkább ráhagyatkozással, hogy mi az üzenete az Istennek, amit át kell adnom, vagy mi az a kegyelem, amit kérni kell, és ebben a ráhagyatkozásban, imádságban kapom meg a vázlatot az Istentől, úgyhogy nem egy előre megírt, megtanult beszédet mondok már el jó pár éve, hanem ebből a ráhagyatkozásból fakad az egész beszéd. És sokszor úgy vagyok vele, hogy csak a vázlat van meg bennem, az nincsen, hogy hogyan kell elmondani, elkezdem, mert tudom, hogy kezdjem el, és akkor közben egy kibontakozik nekem is, de hogyha így beszélek, a híveket mindig megérint, és mindig van valaki, aki úgy érzi, hogy ez neki szól. Ez az egyik ilyen Isten élmény, aztán misével kapcsolatban. A másik pedig az átváltoztatás, amikor azt mondom, hogy ez az én testem, mely értetek adatik. És főleg mióta itt szolgálok együtt egy idős pappal, 91 éves Szegedi László atyával, akkor először rá gondolok, hogy ez az én testem. Ő még most is itt helyettesít néha, és hát azért fizikailag már elég gyenge. És hát nála tényleg látom ezt, hogy valóban az egész testét, egész földi életét odaadta az egyháznak, odaadta a hívek szolgálatának. Úgyhogy ilyenkor erre gondolok én is, hogy én is odaadom az eukarisztiában magamat a híveknek, és itt gondolok ilyenkor aztán Krisztus áldozatára, hogy azért örülök, hogy nem az Ószövetségben vagyunk, mert azért ilyen sokszor nem misézhetnék, hogyha az Ószövetségben lennék. Ő viszont bemutatta értünk ezt az áldozatot, úgyhogy nem az én hozzáállásom miatt fogadja el ezt az atya, nem az én aktuális erkölcsi helyzetem miatt, hanem Krisztus szeretete miatt fogadja el ezt az áldozatot. És ilyenkor az eukarisztikus háladás jelent, én is hálával telek el minden egyes áldozat bemutatásnál, minden egyes ilyen szentmisénél. Ami a papi szolgálatban nekem még ilyen Isten élmény, az például a betegek kenete, betegek kenetének a szentsége. Amikor még készültünk rá a szemináriumban, akkor féltem, hogy ha haldoklóval találkozunk, az milyen lesz, de amikor találkoztunk ilyen kórház gyakorlaton haldoklókkal, akkor nem tudtuk őket megkülönböztetni a többi betegtől, és hát így rájöttünk, hogy nem olyan ijesztő. Sőt, amikor megértettük, hogy sokszor a bűnbocsánatot is megkapják ezzel a betegek, és sokszor olyanok, akik egyébként már tehetetlenek, és ők már nem tudnának tenni semmit, hanem mások hozzátartozó ápolók hívnak bennünket, hogy adjuk föl nekik ezt, akkor én azt tudatosítom magamban, hogy én az utolsó lehetőséget viszem el nekik, és így akár meg is mentem a lelküket, ha éppen arról van szó. De minden esetre megerősítem a lelküket, hogy betegség, szenvedés az kegyelem eszköze legyen nekik. Abban is megtapasztalassák az Istent. Úgyhogy aztán ez egy ilyen lelki élmények és Isten élmények, illetve erőforrássá is vált számomra, hogyha mehettem ilyen betegekhez.
2: Felfedezett papi életedben a gondviselés működését?
1: Igen, hát leginkább a hívek cselekedeteiben. Sokszor előfordul, hogy annyi szolgálatot, adományt kapunk, hogy nem szenvedünk hiányt. Nem csak anyagiakban, hanem segítőkezekben sem. Hogyha valóban az Isten szándéka szerint akarok cselekedni, akkor ez mindig megadja a támogatókat és a segítséget az Isten. Az ő gondoskodását persze így ilyen módon én is tapasztalom, de van úgy, hogy rajtam keresztül tapasztalja meg valaki ezeket a gondoskodásokat. ott is, hogyha ráhagyatkozok az Istenre, hogy akkor az ő szolgálatában legyek, akkor tudok cselekedni, így felismerni a szükséget.
2: Fiatal papként milyen vágyaid vannak?
1: Leginkább az egyházközségünk szolgálatában vannak vágyaim. Szeretném azt megélni, mondjuk, hogy növekedik alattam és erősödik alattam az én szolgálatom alatt az egyházközség. Látva előttem Szegedi atyát, aki már 52 éve itt él ezen a plébánián, hogy még most is vannak itt az egyházközségben munkatársak, szolgálattevők, pedig már 52 éve itt van. Úgyhogy valami hasonlót szeretnék én is megélni, hogy nem elfogynak meg, kiöregednek a szolgálatom idején az emberek az egyházközségből, hanem megerősödnek és növekednek. Ezzel kapcsolatban vannak csak vágyaim. Meg persze félelmeim is, mert mi van, hogyha nem jól csinálom, hogyha nem hagyatkozok rá az Istenre, és nem engedem, hogy vezessen. Kicsit tartok generációváltásoktól is. Hogyha fiatalabbak nőnek fel, akkor ők vajon képesek lesznek-e szolgálni az egyházközségünkben, mert minden generációnál, meg minden személynél kicsit változtatni kell, kicsit hozzájuk is kapcsolódni kell, ami aztán mindig kihívás, mindig nehézség, tehát próbálom a rugalmasságot is valahogy megőrizni, hogy ne egy ilyen betokosodott keretben éljek, hanem valahogy mindig ezt az életnek a nyugtatését megőrizzem, és akkor a Szentléleknek a munkatársa lehessek. Ezek a vágyaim.
2: Milyen biztatást vagy bölcsességet tudnál mondani a hallgatóknak, fiataloknak? Miért érdemes ezen az úton járni, még ha nehéz is egy papi élete?
1: Én nem mondom, hogy nehéz a papi élete. Azt látom, hogy valójában nekünk, papoknak van könnyebb életünk szemben a családosokkal. Pál apostol is tanítja ezt egyik levelében, hogy én a könnyebbik utat kínálom nektek. Akik házasságra törekednek, azoknak egyrészt a testiekben lesznek ilyen vágyakozásaik, amik aztán már lekötik őket, és innentől kezdve már nehezebb az életük. Nekünk papoknak valójában könnyebb az életünk. A másik, hogy én azt szoktam mondani, hogy nekem egy tökéletes társam van. Nekem ebben a kapcsolatban csak magamat kell elviselni, és magamat kell hordozni. Szemben a házasságban élőknek, így egy másik tökéletlen ember is ott van a kapcsolatban. Úgyhogy nekünk valójában papoknak könnyebb így az életünk. A másik viszont az, hogy a célunk az örök élet mindannyiunknak, minden hívő embernek, és hogy mennyi kincseket gyűjtsünk már itt a Földön. Az Isten szolgálatában, főleg papként pedig rengeteg alkalom nyílik erre, hogy mennyi kincseket gyűjtsünk, sőt, nem csak magunknak, hanem hogy a mi szolgálatunk által mások is részesedjenek ilyen mennyi kincsekben. Nem csak a magunk üdvösségért, hanem mások üdvösségért is dolgozunk. Úgyhogy nem csupán ebben a föld életben akarunk kiteljesedni, hanem az örök életben. És az örök életet, meg az Isten országot már itt megtapasztaljuk így az egyházban, már itt a Földön megtapasztaljuk. Ezek nagyon jó élmények, egy nagyon szép élet a napi élet.
2: Kedves hallgatók! Pálfalvi Tamás atya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai témánk az euróövezet működése és Magyarország, a fejlődés tapasztalatai és kilátásai. A múltkor foglalkoztunk az euró és a forint szerepével, viszonyával. Közösen elgondolkodtunk arról, hogy hogyan jött létre az euró és miként működik, mi az optimális valutaövezet a közgazdaságtan meghatározása szerint, harmadszor ugye kik az euróövezet tagjai, és negyedszer melyek a Maastrichti kritériumok, és mit kell teljesíteni a belépéshez. Ma szeretném részletezni és tovább belemezni a felmerült kérdéseket, és az euróövezet működését, hogyan hatott és hat az övezet tagországaira. Kérném szépen a megbeszéltekhez kapcsolódóan a következő legfontosabb megállapítások kínálkoznak. Az első az, hogy ugye kimutattuk, és a közgazdasági elméletek alapján is igazoltuk, hogy az Európai Unió tagországai nem alkotnak optimális valutaövezetet, így a belőlük alakult szűkebb euróövezet sem felel meg ezeknek a kritériumoknak. Az optimális valutaövezetekre vonatkozó elméletekből világos, hogy lényegében azonos gazdasági fejlettségű országok vezethetnek be jól közös valutát. Ebből rögtön következik, hogy hozzájárul-e az euró az euróövezet tagországainak gazdasági növekedéséhez és az egyes országok külkereskedelmi egyensúlyához. Ha nem, akkor ez súlyos probléma. Nos, évtizedek tapasztalatai alapján erről van szó. Csak egy rövid hátratekintés, hogy 1960 és 80 között a későbbi Európai Unió tagállamai, akkor még EGK, évi átlagban 4,4%-kal növekedtek, míg az USA növekedése 3,7% volt. Ez már a 80-as évtizedben megváltozott, az EU tagországok átlaga 2,4%-os reál növekedés volt, míg az Egyesült Államoké 3,3%. Nos, ha az 1990 óta eltelt utóbbi 35 évet nézzük, tehát elég hosszú időszakot, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió csak évi 1,6%-os növekedésre volt képes, míg az Egyesült Államok évi 2,5%-os növekedést ért el. Tehát jelentős a különbség az USA javára és az Európai Unió hátrányára. Na most a lassabb növekedés mellett a strukturális problémák is fennállnak. Arról van szó, hogy nem csak eltérőek a feltételek az euróövezet országaiban, és persze az Európai Unió egészében, hanem a divergencia, a különbségek az elmúlt két-két és fél évtizedben még nőttek is. Valójában tehát nem konvergencia közeledés következett be, hanem távolodás a fejlődésben és a gazdasági szerkezetekben is. Holott ugye egymásra épülő gazdaságilag jó szerkezetű országok tudnak egymás partnerei lenni, amelyek a kooperációban, kereskedelemben jól kiegészítik egymást. Na most, hát ugye nem ez volt a helyzet, és ma sem ez a helyzet. Az országok eladósodtak, és ez az eladósodási probléma a dél-európai országokban súlyos volt, amelyet az euró bevezetése még tetézett. Na most a megszorító politika, amelyre ugye rákényszerültek, sok esetben közel stagnálásra késztette a dél-európai országokat. A korábban felzárkózni kezdő Görögország az Unióban és a valutaövezetben évi 1% alá lassult, növekedési ütemet tekintve, azért tehát nem felzárkózik, hanem leszakad. A válságból adódó ismert és naponta hallott problémákat úgyis jól tudjuk. Na most, megnéztem, Olaszország GDP növekedése is az elmúlt 35 évben éves átlagban mindössze reálértékben 0,8% volt. Tehát a lassú növekedés a szerkezeti problémák, a társadalmi kérdések megoldatlansága, ehhezekhez az euró nem tudott érdemben hozzájárulni. Ezeknek az országoknak a feladósodása abból fakad, hogy a közös valuta számukra túl erős volt, akadályozta az exportjukat, viszont előmozdította az importjukat, így külkereskedelmi hiány alakult ki, amely fennmaradt és drasztikusan megnőtt. A fejletlenebb országoknak gyakran, hogy versenyképesek maradjanak, időről időre le kell értékelniük nemzeti valutájukat. Az exportőröknek ugyanis a külföldi lassúbb inflációnál jobban növekszenek a belföldi költségeik, de ezt az exportárakban nem tudják érvényesíteni. Ezért ugye azt várják el, vagy a fejlődésben felzárkózó vállalatoknak arra lenne szükségük, és a lakosságnak is ugye, hogy ugyanazon külföldi valutáért több belföldi fizetőeszközt kapjanak, vagyis nyereséges maradjon az exportorientált gazdaságpolitika. Ezt a célt szolgálja a nemzeti valuta leértékelése. Azonban nem tudják leértékelni a saját valutájukat versenyképesség romlás esetén, mert az euró bevezetése után nincs már többé nemzeti valuta, így a külkereskedelmi mérleg egyensúlyozása még nehezebb feladattá vált. Az úgynevezett belső leértékelés az a költségcsökkentést jelenti, és a kényszerű államháztartási visszafogást. Na most az állami kiadások, az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjak, az állami alkalmazottak bérei lassabban nőnek a fejlettebb országokban, különösen közös valuta esetén, mintha ez nem lenne. Milton Friedman, ugye a sokat emlegetett Nobel-díjas közgazdász, egyébként ugye a neoliberális gazdaság elmélet egyik fő képviselője, a következőket mondotta. Tehát ő a neoliberalizmus híve, de ennek ellenére felismerte, és szó szerint idézem a következőket. Már hosszú idő óta az a véleményem, hogy az euró hátrányai meghaladják az előnyeit. Az eurozóna potenciális tagjainak sem elegendően rugalmas bérei és árai nincsenek, sem elegendően mobil munkaereje, sem pedig megfelelően hatékony pénzügyi kompenzációs mechanizmusa nincs, amelyek kompenzálhatnák rugalmas valutárfolyam elvesztésének hatását. Nos, hát emiatt a gazdasági feszültségek ugye megnőttek, és nehezebb kezelni őket. Egy másik álláspont, ugyancsak a hírneves Paul de Grove, a Löweni Katolikus Egyetem közgazdász professzora, egyébként ugye az Európai Unió Bizottságának egykori elnökének tanácsadója, Barroso tanácsadója, ő pedig a következőket fejtette ki szó szerint. Idézem. A politikai unió egy valutaunió logikus végpontja, de ha a politikai unió nem jön létre, akkor hosszú távon az eurozóna nem maradhat fenn. Most, hogy a politikai uniót senki sem akarja, el lehet gondolkodni, hogy jó ötlet volt-e a valutaunió létrehozása. Még hozzáteszi, ismét szó szerint idézem, alig merem kimondani, hogy hosszabb távon a monetáris unió el fog bukni. Egy kiterjedt szabadkereskedelmi övezet biztosítása lenne továbbra is az egyetlen megvalósítható lehetőség Európában. Hát kitéztem ezt a két markáns álláspontot. Most ugye arról van szó, hogy a közös pénzhez, a közös pénzkibocsátáshoz nem járul közös pénzelköltés, illetve csak a GDP, bruttó hazai termék 1%-át osztják el újra, és senki sem szeretne többet befizetni közös kiadásokra az Európai Unió kasztájába, a brüsszeli költségvetésben. Nos, hát ezek a tapasztalatok ugye azt igazolják, hogy a gyengébb országoknak nagyobb teher a közös övezetben való részvétel, azért, mert amíg fennáll a versenyképességi hátrányuk, addig azt nem tudják kiegyenlíteni a nemzeti valuta kibocsátásával, szabályozásával, önálló kamatpolitikával, nemzeti banki monetáris politikával, mert az nincs is. Pontosabban úgy működik, hogy az egyes országok nemzeti bankjai tagjai az Európai Központi Banknak, amelyet ugye a brüsszeliek Frankfurtba telepítettek, Frankfurt am Mainba, és van egy felügyeleti, tanácskozó, közös ajánlásokat tévő szerv, a European Central Bank System, tehát az Európai Központi Bankok rendszere, amelynek valamennyi tagországa tagja. Na most azért gondoljuk el, hogy az euróvezetnek 1%-át, 2%-át képviselő kis fejletlenebb országok milyen kis súllyal tudnak beleszólni a frankfurti döntésekbe. A versenyképesség ugye összefügg az árfolyammal, az inflációval és a kamattal. Hát ugye az árfolyamot rögzítik, de ha a belső viszonyok megváltoznak, akkor többé nincs árfolyam kiigazításra lehetőség. A második az infláció, hogy közös a pénz, de ugyanakkor a gyengébb országban gyorsabban emelkedhetnek, és emelkednek is az árak, a belső terhek, költségek, és így tovább miatt. Na most az euróövezetben viszonylag hasonlóakká váltak a kamatok. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, nevezetesen, ha közös a pénz, szabad a pénzátutalás, akkor ha egy ország fél vagy 1%-kal magasabb kamatot kínál a betéteseknek, akkor el tudja szívni a pénzt partnerei elől. Tehát ez is kiesik. Ezért kell hát nagyon meggondolni azt, hogy milyen gazdaságpolitikát tud és akar folytatni egy ország. A versenyképesség egyébként is ugye derivátum annak a függvénye, hogy a beruházásoknak milyen hozama van, aztán ugye hogyan alakulnak a munkabérek és az egyéb költségek, ezen felül ugye adott országban, ha fejletlenebb, akkor ugyanakkor a költségemelkedés a nyersanyagokban, inputokban, energiaárakban különösen nagyobb terhet jelent és nagyobb költségemelkedés. Tehát itt is látjuk, hogy a divergencia megakadályozza a felzárkózást. Költségcsökkentésre pedig nehezen van lehetőség, illetve amikor bekövetkezik, akkor nagyon jól tudjuk, Görögország példáján is, de a többi mediterrán ország példáján is, hogy megnő a munkanélküliség, az állami foglalkoztatás nehezebbé, költségesebbé válik, súlyos elbocsátásokra van szükség. A szükség valójában kényszert jelent ebben az esetben. Még valamit, ugye, hogy több mediterrán országban, elég nagy térségekben, történelmi térségekben az ifjúság egyharmada se nem tanul, se nem dolgozik. Mert ez szívszorító kilátásokat jelent a jelenre is, ahogy tapasztaljuk már, de a jövőre nézve különösen. Különösen csődöt mondott a migránsok integrációja, nagy részük nem dolgozik, nem integrálódik, sőt az elkülönültség mellett társadalmi, egészen ugye az erőszak növekedéséig és a bűnözés növekedéséig, súlyos megnövekedéséig járó feszültségek igen megnőttek, kiéleződtek. Na most mindez a belgazdaság fontosságára hívja fel a figyelmet. Tehát a belgazdaságot kellene jól alakítani, a reálszférát fejleszteni. Most kérem szépen a legtöbb mutatót, ugye hát ezt gyakran beszélünk erről, bruttó hazai termék értékét határozzák meg, és ezt viszonyítják ugye az Eurostat legkülönbözőbb adataival. Na most ez az országon belül megtermelt összes értéket jelenti, mégpedig bruttó szinten, hát az adókulcsok is eltérőek, tehát ez is torzítja a képet, de legfőképpen az, hogyha eltérően alakulnak a költségvetési bevételek és kiadások. Jelenleg viszont ez a helyzet, sőt, ez a helyzet súlyosbodott is. Egy érdekes tanulság, hogy mihez érdemes viszonyítani, mibe kapaszkodjunk, mihez kötődjünk a valuta stabilitás érdekében. Kérem szépen,
2: Az aranyszenderd ugye a történelemben hosszú, igen hosszú ideig évszázados dimenzióban is működött, ugye az első világháborúig, majd pedig a dollár-aranyszenderd alakult ki, tehát Bretton Woods-ban egy uncia arany árfolyamát $35 határozták meg, és ez érvényes volt 1971-ig. Amikor az USA nem vállalta többé ezt a fix árfolyamot és a dollár aranyra váltását, ugye hatalmas dollártartalékok halmozódtak fel a világban, akkor az USA, mint óriási ország is, önálló monetáris politikát, annak a szükségességét hirdette meg és gyakorolta. Hát akkor gondoljuk meg, hogy a kisebb és jobban kiszolgáltatott országoknak mennyire káros az ingadozás és a valuta spekuláció. A dollárnak azért speciális helyzete van, ugye az USA önmaga bocsátja ki, hát ugye ezzel a kibocsátási monopóliummal egyetlen más ország sem rendelkezik. Na most kérném szépen, ugye a bruttó hazai termék értékénél reálisabb képet kapunk, hogy egy ország fejlődésére és pénzügyi viszonyaira, ha utólag ugye a bruttó hazai termékből, tehát mindenből, amit az adott ország határain belül megtermeltek, azt vesszük figyelembe, kiszámítjuk, hogy mennyi a bruttó nemzeti termék, és ennek alapján hasonlítjuk a fejlettség és pénzügyi színvonalakat. Hát ugye nagyon időigényes, és csak utólag végbe vihető feladat. Sok kutatóval együtt én is azt vallom, persze, hogy a legfontosabb a tiszta nemzeti jövedelem lenne, tehát hogy mennyi nemzeti jövedelmet érünk el, mennyi a hozzáadott érték, 100 forint nyersanyaghoz, energiához, inputhoz, hány forintot, vagy adott esetben a többi ország hány eurót vagy dollárt tud hozzáadni. Ez sokkal reálisabb képet ad, hát persze ennek az elvégzése bonyolultabb, és csak derivátumokkal lehetséges, tehát megfelelő időbeni eltolódással lehet ezt kiszámítani. Aztán még az is, ugye, hogy egy országnak hogyan alakul a fizetési mérlege. Itt különös problémának tartom, hogy az euróövezetben

áldásokat a nagy nemzetgazdasági, infrastruktúrális és ellátórendszerekbe. Az előbb említettem, hogy Olaszország 0,8%-os növekedését. Kérem szépen, kimutatták, hogy az Európai Unióban az oktatási idő egy évvel való meghosszabbítása, ha jó oktatáspolitika van, akkor a bruttó hazai terméket önmagában 0,4-0,6%-kal, tehát mondjuk, hogy átlagban 0,5%-kal növeli. Tehát akkor, ha 0,8-ot még hozzáadjuk ezt a 0,5%-ot, akkor érezzük, hogy például Olaszország növekedése gyorsabb lehetett volna, ha a problémát nem is oldotta volna meg. Még egy történelmi érdekesség, hogy Svájc is nemet mondott az euróra, holott rengeteg kereskedelmi akciója és bevétele van a turizmusból is, és főleg a tőkeáramlásból is. Na most népszavazás utasította el, mert Svájcnak fontos volt a nemzeti pénz és a nemzeti monetáris politika megtartása, végül is a svájci frank olyan erő, amely 1815 óta, ugye a Napóleon utáni rendezés óta immár 200 éve biztosítja a svájci franknak a nemzetközi összehasonlításban való rendkívüli értékeladóságát. Hát ugye ez nem az euróövezethez szól, csak az euróövezet kapcsán fontos ezt is meggondolni. Na most kérném szépen, az is nagyon fontos, hogy a nemzetállamokhoz nem kötődő globális nagytőke próbálja meg irányítani a folyamatokat, tehát Brüsszelből próbálják befolyásolni az európai monetáris politikát Frankfurt am Mainban. Na most hát ez nyilvánvaló, hogy milyen súlyos következményekkel jár. Ilyen értelemben az euróövezet és az euró bevezetése politikai vállalkozás volt. Ha a költségeket nézzük, akkor rendkívül sok költségbe került, amely eddig soha nem térült meg, és nem hozta közelebb egymáshoz az országokat. Hát azt hiszem, hogy ezt így világosan érdemes, sőt kell kimondanunk. Jó forint, jó nemzeti valuta, akkor érdemes, hogy euróövezetbe lépjen, majd az euróövezet is jól működik. Na most, erre vonatkozóan viszont az a nyilvánvaló tény, hogy a magyar forintot, vagy bármely más közép-európai valutát könnyebb 4-5 év alatt erőssé tenni, mint hogy az Európai Unió többi 26 országa, vagy az euróövezetnek a 21 országa rendbe tudja hozni mind-mind a gazdaságpolitikáját. Hát nyilvánvalóan 26 országra ez sokkal nehezebb koordinációs feladat, mint ahogy egy ország ezt meg tudja tenni, kevesebb időt igényel. De most, ha jó a nemzeti valuta, és teljesítjük ezeket a sokat emlegetett Maastrichti kritériumokat, ugye, hogy infláció leszorítása, költségvetési hiánykordában tartása, az adósságállomány 60%-os szinten tartása, vagy előzetes közelítése, a bankközi kamatláb, 10 éves bankközi kamatláb alacsonyan tartása, mindez a stabilitás javára válik egy adott országnak, függetlenül attól, hogy belépe az Európai Unióba, illetve hát egy jó valutájú, erős valutájú, nemzeti valutával rendelkező országok, mint a közép-európai országok, vagy ugye Lengyelország, Csehország, Magyarország ilyenné válhat, akkor ez a közép-európai együttműködés, amely sajnos jelenleg is számos gazdasági és nem csak gazdasági problémával küzd, előre haladhatna és kölcsönös előnyöket biztosíthatna. Tehát a válságokat kell leküzdeni, kezelni, a stabilitást biztosítani, és ennek érdekében nem elkölteni például a felhalmozott tartalékokat, különösen nem az arany tartalékot. Kérem szépen, Magyarországnak 110 tonna fölött, tehát 110 ezer kiló aranya van. Hát gondoljuk meg, hogy válságos időben ezt nagyon őrizni kell, és a válságok idején a stabilitásnak egyik fontos tényezője. Na most kérem szépen, az euró értékvesztéséhez, ugye nyilvánvaló, hogy ma egy euró jóval kevesebbet ér, mint amikor bevezették, amikor a német márkát átváltották. 1991-ben egy euró 1,95, tehát majdnem 2 DM német márka volt,
azok

naponta az euró induló értékének több mint a felét elveszítette. Tehát a fizetési mérlegek, az átváltás rögzítése, a fizetési mérlegek konszolidálása csak akkor lehetséges, hogyha egy stabil, értékálló valuta van. Hát erre kell majd törekedni, de nem véletlen, hogy az euróövezet vezetése és országai szívesen látnák Lengyelországot, Csehországot és Magyarországot az euróövezetben. Na most ezt viszont, hogy mikor lépünk be, valamikor belépünk, de csak akkor, ha nekünk is megéri, és az euróövezet rendbe jön. Ennek ellenére az euróra való felkészülés, noha nem a bevezetését kell javasolnunk, hanem a önálló jó nemzeti monetáris politikát és jó költségvetési politikát. Na most összefoglalóan, melyek az euró előnyei és hátrányai? Hát nyilvánvalóan szembeötlő és sokak számára nagyon vonzó, hogy ugye ha stabil az árfolyam, rögzítve van az árfolyam, vagy a nemzeti valuta két évben rögzített árfolyam után meg is szűnhet, de akkor ugye az euróövezetben nincs ugye átváltási veszteség, kiszámítható az, hogy ha egy euró Bécsbe ennyit ér, akkor Budapesten mennyit, tehát hogy az árfolyammal jól vagy rosszul járunk. Na hát ez egy különösen fontos időpont annak a meghatározása, és főleg annak a tisztázása, hogy milyen árfolyamban lehet belépni, hogy vajon a vásárlóerő jobb árfolyam, vagy a fizetési mérleghez, az export-import egyensúlyához szüksége van valamivel gyengébb árfolyamra. Csak a valamivel gyengébb árfolyam is annyival rosszabb, drágább importot eredményez, hiszen az üzletekben a kereskedőknek, az inputot felhasználóknak annyival drágább akkor az import beszerzése. Tehát a valuta átváltási veszteség az megszűnne, de ugyanakkor az egyéb költségekből adódó hátrányok megmaradnak. A hátrányok, amelyek nyilvánvalóak, a következők, ebben ezt szeretném összefoglalni, az euróövezet problémáiként. Az egyik ugye az önálló monetáris politika hiánya, hát a Nemzeti Jegybank már nem tudja betölteni klasszikus feladatát, sem a pénzkibocsátást, sem a pénztömeg szabályozását, és a monetáris politika eszközeit, tehát például a valuta árfolyam megváltoztatását, vagy a belső gazdaság ösztönzését nem tudja önállóan kezelni. További baj van ugye az inflációval és az áremelkedési tendenciákkal is. Nem csak arról van szó, hogy az euró bevezetése után mindenütt megugrottak az árok, és jobban, mint a kerekítések és az árak, idézőjelben mondva, ugye felfelé igazítása, hanem ennél jóval magasabb fogyasztói árszint alakult ki. Hát ezt tanulni vagyunk a Horvátországban is. A problémáknak ugye a súlyos jelentkezése az eurót januárban bevezető Bulgáriában, de hát ezt inkább érdemes az egész éves adatok alapján majd elemezni később. Na most a konvergencia kritériumok teljesítése, ez nem megszorítások és szociális kiadások visszafogása révén történjen, hanem a szociális biztonság fenntartása mellett, tehát szükség esetén az egyéb kiadásokat kell visszafogni. Azt, ami a belső stabilitásnak is jól tesz. A sokkok kezelésénél is, ugye ha nincs nemzeti monetáris politika, nincs nemzeti pénzügyi beavatkozási lehetőség, akkor gyengítheti a belső gazdaságot, nehezebb célzott pénzügyi válaszokat adni, ha egy adott ország egyedi problémával néz szembe, például energia terén, vagy bármely más téren. Na most ezért szükség van, hogy a nemzeti kézben legyenek a legfontosabb szolgáltató és stratégiai ágazatok, az áramellátás, a gázellátás, a vízellátás és mindazok a szolgáltatások, amelyek ehhez kapcsolódnak. Mert ha ez nincs, akkor ez is folyamatos, nem csak veszélyként, hanem kárként jelentkezik, vagy jelentkezhet. A versenypiaci alkalmazkodás az a szabadkereskedelem hívei és a multinacionálisok szorgalmazzák. De gondoljunk arra, hogy a fejlettebb országok
túlzott versenyelőnybe kerülhetnek a perifériákkal szemben, és kerülnek is, vagyis hát az euróvezet létesítéséből nagyon sokáig a leginkább a németek, a német, francia, holland, svéd multinacionálisok profitáltak. Tehát az egyenlőség csak az egyenlők között igazságos. Hát ezeket a gondolatokat szerettem volna kifejteni. Augusztus 15-e a nagy boldogasszony ünnepe. Boldogasszony anyánkhoz fordulunk, hozzáfordultak már elődeink is, jóval a kereszténység felvétele előtt, boldogasszonynak, nagyasszonynak, a székelyke Babba Máriának tisztelték a szűzanyát. Szent István királyunk országunkat 1038-ban szűzanyának ajánlotta fel. Így lettünk Mária országa, Regnum Mariani. A világon elsőként ajánlotta fel Szent István Magyarországot szűzanyánknak, és később példánkat még 41 ország követte. Boldogasszony anyánk, ő hozzáfordulunk. A Kecskés Együttes gyönyörű történelmi, eredeti, archaikus, ugyanakkor napjaink emberéhez szóló szép feldolgozásában köszöntjük boldogasszony anyánkat. Ave Mária, üdvözlégy Mária, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink! Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
1: Jeremiás prófita könyvét olvassuk már egy kis ideje. Tegnap mondtam, hogy 604 Krisztus előtt, 604 táján vagyunk, 587-ben veszik el majd Izrael, ugye Nabukodonozor foglalja el, rombolja le a templomot, hurcolja el a népet. Még a végső időkben vagyunk, de már az előjelek jelentkeznek. A mai profécia nagyon kemény szöveg tulajdonképpen. Emlegeti a halált, az éhséget és a karttól leölteket. A száj van, nincs élelem. A pest is tomblol, ott hevernek a halottak. Éhség. És Jeremiás, a próféta, mit tud tenni ebben a helyzetben? Nem sopánkodik a levegőbe, hanem imádkozni kezd. Egy gyönyörű bűnbánati imát mond. Bevallja a nép bűneit és vezetőinek a bűneit. És Jézus Istennek fölteszi a kérdést, vajon végleg elvetetted Júdát, vagy tán végleg megutálta lelked Siont. Elismerjük, Urunk, gonoszságainkat, atyáink bűneit. Bizony vétkeztünk ellened. És akkor kéri a elfogadást Jahvétól. Ne adj gyalázatra minket a te szent nevedért. Ne hozz szégyent fölséges trónusodra. Emlékezzél meg rólunk. Ne bontsd fel velünk kötött szövetséged. Mert a elesett állapotban, ami mögött ott van az ember bűne, mire tud hivatkozni Jeremiás? Ne bontsd föl a velünk kötött szövetséget. Isten hűségére. Testvéreim, amire életünk épül, amitől jövőt várunk, az Isten hűsége. Ha új szövetségi fejjel gondolkodok, akkor a keresztségben Isten mindegyikünkkel szövetséget kötött. Ezt a fohászt mindig ismételhetjük. Ne bontsd föl a velünk kötött szövetséget. És tovább azt mondja, van a pogány tanítványok között olyan, aki esőt ad, kérdőjelez. Tehát a bálványok nem tudnak segíteni. A pogányok istenei nem tudnak esőt adni. Ugye, Urunk, te viszed ezt végbe, az esőt. Istenünk, te vagy a reménységünk, mert csak te tehetsz ilyet. Testvéreim, nyomorúságot látni, jó, hogyha nem hunyjuk be a szemünket. Van. Bűn van. Isten hűsége van. Istenünk, csak te vagy a reménységünk. Ez az Ószövetségben, ez a gyönyörű jeremiási imádságnak a belső lüktetése. És mi is ugyanezt elmondhatjuk szó szerint. Ez a mi történelmi helyzetünk is. Az evangélium. Ugye olvastuk vasárnap is már a búza is a konkoly történetét. Biblikusok szeretnek elidézni a szónál, hogy mikor is elbocsátott a tömegét, hazatért, otthon azt kérdezték tőle tanítványai. És a biblikusok azok ráérnek mindig kutakodni, gondolkodni, hogy az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. És most mondja Máté evangelista, hogy hazatért. És otthon megkérdezték tőle a tanítványok. Mi ez a hazatérés? Valószínű Péter anyósának háza ott volt, ő otthon Betániába. Aztán a válasz, a konka és a búza sok mindent hordoz ez az elbeszélés. Talán most figyeljünk azokra a titokzatos erőkre, ami ott van a világ mögött. Ott van Isten, akit Jézus testesít meg közöttünk, aki jó magot vetett. Ne feledkezzünk el arról, hogy van a gonosz is, aki konkót vet a búza közé. Ezek erők. Az Isten ereje és a gonosz ereje. Mindig mondogatom, hogy vigyázzunk arra, hogy ne legyünk dualisták, nehogy erősebbnek tartsuk a gonoszt, mint Istent. Van a gonosz, de nem erősebb, mint az Isten. Az egész történelmet, ha tekintjük, rájövünk erre. Most is nagyon kell vigyáznunk arra, hogy ne essünk bele valami Isten tagadó, gonosz éltető hitbe. Vannak titokzatos erők, Isten is a gonosz, de Isten, aki jó magot vet, erősebb, mint a gonosz. Ő nem ijed meg a konkolytól. Hagyja, hadd nőjön föl a konkó is, meg a búza is. Mi szeretnénk elit egy házat látni, ahol nem lehet szídni a papokat, nem lehet szídni a híveket, csupa mint a gyerek van együtt. Jézus tudja, hogy Isten országába mindig befurakodik a rossz is. Szépen mondja az egyik teológus, hogy az egyház nem az Isten országa, de ha nincs jelen benne az Isten országa, akkor nem egyház. Testvérek, lássuk mindig az Isten országának jelenlétét. Vannak visszaélők hivatalviselőkben, papokban, hívekben is. Idéztem a latin tanárnak a bölcsességét. Gyermek, jegyezd meg, ahogy mondta, úgy mondom, hülye van felnőttben, hülye van gyerekben. Hülye van hívőben, meg nem hívőben is. Ez van együtt. Tehát Jézus nem naív, nem egy idealisztikus egyházat lát maga előtt, hanem van búza és konkoly. És a végén eldől a sorsa mindennek. Van aratás, van konkolynak is helye, a búzának is helye. Van szép ez a mondata, záró mondata az evangéliumnak. Akkor az igazak ragyognak majd atyjuk országába, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Az igazak ragyogni fognak Isten országában, mint a nap. Ez a mi létünknek az iránya. Ebben hiszünk. Ez a mi jövünk. Amen.
0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallották.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 16. A mennybe fölvett Mária dicsősége. Nagy boldogasszony napjának ünnepén az egyház hirdeti mennyvételének dicsőségét. Ugyanakkor mennyei újjászületésén keresztül szeretnénk ünnepelni földi megszületésének áldott perceit is. De mindenek előtt mennyei születését, mennybevételét. Ennek első fejezete az angyali üdvözlet volt Zakariás házában. Zakariás és Erzsébet otthonának vendégszerető küszöbén Mária kiejtett egy mondatot, amely a megváltás misztériumának kezdetét érintette. Azt mondta: nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. A mai liturgiában ez a kinyilatkoztatás a mennybevétel összefüggésébe kerül. A mai liturgiában a Magnificat egésze, amely az üdvözlet alkalmából hangzott el, Mária mennybevételének himnuszává válik. A második fejezet Krisztus édesanyjának mennybevétele részét képezi a halál fölötti győzelemnek, annak a győzelemnek, melynek kezdetét Krisztus feltámadásában lejjük meg. A Kálvária hegyen, a kereszten végbe ment megváltás szívében, magában a megváltásban, amely a feltámadásban nyilvánult meg, feltalálható a halál feletti győzelem forrása, melyet a megváltó édesanyja élt át, amikor fölvétetett a mennybe. A harmadik fejezet, a király leánya, drága öltözetben elfoglalja helyét a király trónusa mellett. Mária, a megváltó édesanyja az első, aki a dicsőségben és az Istennel való örök egyesülésben részes. Ezt fejezi ki testben és lélekben mennybevételének misztériuma.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Egy órás szentségimádásra hívtak Krisztus Király főünnepéjének előestéjén, a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve az esemény szervezői. Céljuk, hogy 17 és 18 óra között 20 000 imádkozzanak egyszerre. Ehhez az imádsághoz a Mária Rádió is kapcsolódik. A következő órában szentségimádást közvetítünk a rádió kápolnájából.